And I'd like to know.

amikor elkezdte a sort. Egy ezer éves álma volt, hogy halljon, éljen itt, ha tud. Veszítve harcot, háborút,

majdnem fekete, kiszít a régen már a napheve. Fogatlan szája, borsó hajüreg, oly csöndes néni és olyan öreg. Fonnyadt karjával múltakat ölel, halálra vár, s aztán sosem jön el. Egyformán csöndes zaj sosem okoz, sovány kezével lassan elmotoz. Szent képet s egy fényképet nézeget, öregkorát dúsbánat ülte meg. Sokszor kibámult a kis ablakon,

macskája vén már rég nem torombol.

0: Rigándi Lászlóról.
1: Márton Richard ezüstérmet harcolt ki 200 méteres pillangóúszásban a Párizsi Európa-bajnokságon. A 26 éves magyar versenyző hatalmas egyéni csúccsal csapott célba, míg a szám második magyarja Kós Hubert ugyancsak élete legjobbjával hatodikként zárt. A számot az olimpiai bajnok francia Léon Marchand nyerte. Márton a 2022-es római Európa-bajnokság után másodszor ezüstérmes ebben a számban. Mint elmondta, ez az idő hatalmas lendületet ad neki a következő két évre, hiszen ezzel már akár újra álmodhat egy olimpiai döntőről is. Sárkány Zalán országos csúccsal szintén ezüstérmet szerzett 1500 gyorsan, Betlehem Dávid pedig hatodik lett. Ahogyan arra számítani lehetett, Johannes Liebmann rögtön a rajt után hatalmas tempót diktált, csak Sárkány tudta tartani vele valamelyest a lépést. A német azonban így is több mint 2 másodpercre volt tőle a táv egyharmadánál. Betlehem már ekkor jelentős lemaradással tempózott, látszódott, hogy ezen az estén nem szólhat bele a dobogóért zajló csatába. Liebmann végül szédületes világcsúccsal diadalmaskodott, közel 4 másodpercet faragott a világrekordon. Milák Kristóf 50 gyorsan, Kós Hubert pedig 200 vegyesen bejutott a ma esti döntőbe. Női 200 pillangón az egy hónappal ezelőtti müncheni junior Európa-bajnokságon bronzérmes Kertész Boróka volt érdekelt. A magyar csapat legfiatalabb tagja, aki augusztus elején ünnepelte 16. születésnapját, egyéni legjobbját túlszárnyalva, de a 8-as döntőből egyetlen századdal kicsúszott. A nap egyik legizgalmasabb fináléjában női 50 gyorsan a lengyel Maria Katezsina Vasik diadalmaskodott. A háromszoros olimpiai bajnok svéd Szárasi Öström mindössze 200-adra volt a győzelemtől, amivel megelőzte volna az EB örökrangsor élén a német Franziska van Almsikot. Így viszont továbbra is 18 elsőséggel holtversenyben állnak az élen. A Párizsi Úszó Európa-bajnokság szombatesti programjának kezdése előtt búcsú ünnepséget rendeztek Florent Manadou számára. A 35 éves francia úszó a kontinens viadal alatt jelentette be visszavonulását. Pályafutása során egymást követő 4 olimpián áll dobogón 50 gyorsan. 2012-ben Londonban nyert, 2016-ban Rio de Janeiro-ban és 2021-ben Tokióban is második volt, 2 éve hazai közönség előtt, Párizsban pedig bronzérmet akasztottak a nyakába. 4 mérkőzést rendeztek szombaton az élvonalbeli labdarúgó bajnokság 4. fordulójában. Nem kevesebb, mint 21 gólt láthattak a nézők. A címvédő és listavezető Szlovan az új téglamezei stadionban 7000 néző előtt 5-0 arányban kiütötte a Rózsahegyi együttest. A kékek már a 9. percben megszerezték a vezetést. Figyelemre méltó, a pozsonyiak az idei 3 bajnoki meccsükön még nem kaptak gólt. A kassaiak 4-2-re nyertek Szakolcán. Az elsöprő lendülettel kezdő kelet-szlovákiaiak a 35. percben már 4-0-ra vezettek. A pont nélkül sereghajtó újonc besztercebányaiak 4-3 arányú vereséget szenvedtek a vendég zsolnaiaktól, akik a 48. percben már 3-0-ra vezettek. A dupla csapatában a csereként beállt Szántó Regő 4 óra alatt duplázott. A Podbrezová odahaza 2-1 arányban legyőzte a Trencsint. Ma 17 órától bonyolítják le a Trnava-Michalovce meccset, 19 órától pedig a Komárno-Dac dél-szlovákiai rangadót. A 100%-os somorjaiak hazai pályán meglepetésre 2-0 arányú vereséget szenvedtek a nyeretlen Lehotapot Vtácsnyikom együttesétől a második labdarúgólig a 4. fordulójában. További tegnapi eredmények Zlaté Moravce Žilina B 0-0 és Inter Galanta 3-0. Még pénteken Zsiar Bitcsa 3-1 és Liptovszki Mikuláz Valen 2-2. Ma 10 óra 30 perctől játsszák a Malzsenyice Povaszká Bystrica és a Petržalka Prešov, hétfőn 17 órától pedig a Slovan B Humenné összecsapást. A büntetőt hibázó MTK a Megyeri úton 1-1-es döntetlent játszott az Újpesttel a labdarúgó MB egy negyedik fordulójában. Érdekesség, hogy a lilafehérek az elmúlt 11 évben mindössze egyszer győzték le hazai pályán a kékfehéreket, 6 döntetlen és 9 vereség a mérlegük. Az MLS fegyelmi bizottságának döntése értelmében az újpestiek májusi Ferencváros elleni rangadóján tapasztalt szurkolói rendbontás miatt szinte teljesen zárt kapuk mögött rendezték meg a 233. Újpest MTK rangadót, csupán pár gyerek és kísérőik, illetve a vendégszektorban néhány tucat néző ülhetett fel a Megyeri úti stadion lelátójára. A másik szombati találkozón a Nyíregyháza hazai közönség előtt 2-1-re legyőzte a Kisvárdát. A Spari 3 pontot érő gólját a 91. percben Marko Kvasina fejelte. Egy pénteki eredmény, Honvéd Vasas 1-2. A negyedik felvonás további műsora vasárnap 16 óra 30 perctől Debrecen Győr, 17 óra 30 perctől Felcsút Paks, hétfőn 17 óra 30 perctől pedig Zalaegerszeg Ferencváros. A labdarúgó NB1-ben szereplő Honvéd szerződtette Alekszandr Szafronovot, az U20-as világbajnok és magyar kupa győztes ukrán hátvédet. Három eredmény a labdarúgó NB2 negyedik fordulójából: Kecskemét Videoton 2-1, Nagykanizsa Soroksár 0-1 és Diósgyőr Ajka 1-1. A Cseh Futballliga negyedik felvonásának érdekesebb eredményei: Sparta Teplice 4-1 és Pözeny Zlín 3-2. Sajtóértesülés szerint megszületett a megállapodás a Győr és az egyiptomi Piramitz között. Az algériai válogatott csatár Nadir Bembouali átigazolásáról, aki 3,5 millió eurónak megfelelő összegért kerülhet a kairói klubhoz. Ez pedig új klubrekordot jelent az Etonál. A francia bajnok és bajnokok ligája győztes Paris Saint-Germain labdarúgó csapata bejelentette, hogy szerződtette a spanyol Ferran Torres-t a Barcelonától. A magyar női 4x100 méteres váltó a 6. helyen ért célba a szombat késő esti döntőben a Birminghami Atlétikai Európa-bajnokságon. Kriszt Sarolta U20-as és U23-as országos rekorddal szintén a 6. helyen végzett 7 próbában. A 19 éves gödöllői tehetség gyakorlatilag minden számban kiemelkedően teljesített. Venyer Csán Bence fantasztikus versenyzéssel az utolsó kilométer elején még második volt, ám egy teljesen érthetetlen, kegyetlen 4 perces büntetés után végül a 6. helyen ért célba a férfi gyaloglók maratoni távján. Michal Morvai 23. lett. Spiller Tizián a nagyszerű országos csúccsal a 10., Hanna Cserná pedig a 19. helyen zárt a női gyaloglók félmaratoni versenyén, amelyet a spanyol Mária Pérez világrekorddal nyert meg. Szenderfi Dániel a 10. helyen végzett férfi hármasugrásban. A 27 éves atléta kellemes meglepetést okozott azzal, hogy szerdán bejutott a szombati fináléba, ott viszont igazán komoly esélyei már nem voltak. Márton Viviana vezeti augusztusban is a havonta frissülő tékvandós világranglistát és olimpiai rangsort. Mayer Gréta a 7., Bácskai Csenge pedig a 8. helyen végzett az ugrás döntőjében a zágrábi női torna Európa-bajnokságon. A magyar együttes kéziszercsapat 13. lett az összetett versenyben, a Frankfurtban zajló olimpiai kvalifikációs ritmikus gimnasztika világbajnokság szombati versenynapján és 5 labdával, illetve 3 karikával és 2 pár buzogánnyal sem jutott döntőbe. Marozsán Fábián meglepetésre 6-3-1-6-6-7 arányú vereséget szenvedett az amerikai színekben szereplő kínai Michael Zhengtől a Cincinnati tenisztorna nyitófordulójában. A McLarent önvizsgálatra késztette a Ferrari 2026-os fejlesztési tempója. A Woking istálló azt kutatja, miként tudott riválisa ennyi hatékony újítást pályára vinni a költségvetési limit keretei között. A McLaren inspirációnak nevezte azt a munkát, amelyet a Ferrari a 2026-os Forma 1-es szezon első felében végzett autója továbbfejlesztésén. A brit csapat maga is arra törekszik, hogy folyamatosan újításokkal álljon elő. Az új technikai szabályrendszer első éve komoly fejlesztési versenyt indított el a mezőnyben. Különösen a Ferrari és a Red Bull tett mély benyomást riválisaira azzal, hogy gyáraikból milyen mennyiségben és milyen gyorsan juttatták el az új alkatrészeket a versenypályákra.

0: 7 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Robert Fico kezdi elveszíteni a türelmét a Jaszlovszke-Bohunyicei atomerőmű új reaktorának tervezése miatt. Ukrajna Törökországból származó amerikai fegyverekhez juthat, ami nyugtalanítja Moszkvát. Derült napos idő lesz ma, de este felé nyugat felől már jöhet a csapadék. Hornyák István vagyok, már is mondom a részleteket. Robert Fico a hagyományos hétvégi videó üzenetében egyebek mellett arról beszélt, hogy kezdi elveszíteni a türelmét a Jaszlovszke-Bohunyicei atomerőmű új reaktorának tervezése miatt. A kormányfő úgy véli, a terveket valaki készakarva lassítják, ezért úgy gondolja, hogy az asztalra kell csapnia. A társadalmat foglalkoztató orosz kamerák ügyére viszont nem reagált. Fico elismerte, hogy a gazdasági fejlődés stagnál. Ugyan növekszünk, de nem olyan tempóba, hogy szeretnénk. Hozzátette, hogy a szlovák gazdaság nyitott és exportorientált, amely nagyban függ a német gazdaságtól, ennek viszont nem igazán megy jól. Oroszország magyarázatot vár az Egyesült Államoktól és Törökországtól, annak a hírnek a kapcsán, hogy nagyobb mennyiségű fegyvert és lőszert adnának el Ukrajnának. Állítólag olyan amerikai eszközökről van szó, amelyek a török hadsereg tulajdonában vannak. Törökország viszont szeretne megszabadulni a régebbi típusú hadieszközeitől, ezek ugyanakkor nagy segítséget jelentenének Ukrajnának az orosz agresszorral szemben. Az amerikai külügyminisztérium néhány napja tájékoztatott a kongresszusban, hogy a 283 millió dolláros fegyvercsomagban 70 Atacam típusú balisztikus rakéta, 12 M270-es önjáró rakétasorozatvető, több mint 2000 kazettás bomba és 47 000 tüzérségi lövedék van. A liechtensteini uralkodó család bevezette a nemi egyenlőséget a trónöröklésben. Herceg vagy hercegnő a legidősebb utód lehet, függetlenül attól, hogy férfiről vagy nőről van-e szó. Liechtenstein alkotmányos monarchia, amely élén 1989 óta II. János Ádám herceg áll, aki a mindennapi ügyek intézésének jogát 2004-ben átruházta fiára, Alajos liechtensteini trónörökösre. A horvátországi Omisban pusztító pénteki tűznek legkevesebb egy halálos áldozata van. A fiatal nő kilétét csak DNS teszttel tudják megállapítani. További 4 személyt súlyos égési sérülésekkel kórházban ápolnak. Közben a tűzoltóknak sikerült megfékezniük Dugiotok szigetén a tüzet, miközben a Zadari megye több faluja körül szintén felcsaptak a lángok. Szombat kora reggelre valamennyit eloltották. Az erdőtüzek miatt sok nyaraló drámai helyzetbe került. Volt olyan család, amely a kigyulladt autóját hátrahagyva a tengerbe menekült a lángok elől. Sikeresen megsemmisítették azt a hatalmas hajóaknát, amelyet a Duna alacsony vízállása tett láthatóvá a mederben, Dunamocs közelében. Szombaton rendőrségi felügyelet mellett a Marcelházi homokbányába szállították a 240 cm hosszú és mintegy 40 cm átmérőjű szerkezetet. Az irányított robbantás után mintegy 12 méter átmérőjű és 4 méter mély kráter keletkezett a homokban.
0: Időjárás.
1: Derült vagy enyhén felhős lesz ma az égbolt, bár délután a nyugati ország részben megnövekszik a felhőzet, sőt a nyugati ország szélen este felé záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Mindamellett egész nap nagyon meleg lesz, a hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul, néhol azonban legfeljebb 30 fokig emelkedik a hőmérők higanyszála, a déli szél időnként megélénkül.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Két dél-szlovákiai városban is vásárt tartanak, ami útlezárásokkal jár. Galantán és Gútán egyaránt táblákkal jelzik, merre lehet kikerülni az érintett utcákat. Pozsonyban a Dolnazemszka elején a belváros felől jövet, a D1-es autópályán pedig a Szenc kelet kihajtó után Pozsony felé mérik a sebességet. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Világosság Ürge Tamással.
1: Az 1274-ben elhunyt itáliai domonkos szerzetes, pap, filozófus, teológus, egyetemi mester és egyházdoktor, a skolasztika, filozófia és teológia egyik legnagyobb alakja, Aquinói Szent Tamás úgy tartotta, hogy a hit és a józanész, azaz a tudomány nem mondhat ellent egymásnak, hiszen mindkettő ugyanattól az Istentől származik. A hit tökéletessé teszi az emberi értelmet, nem rombolja le azt. Adjon Isten jó napot! Az évközi idő 20. vasárnapján szeretettel köszöntöm katolikus műsorunk hallgatóit. Asszony, nagy a te hited, mondja Jézus az evangéliumban egy lánya gyógyulásáért aggódó anyának. Ehhez fűzi elmélkedését Monsignor Tóth László atya, kanonok, nyugalmazott esperes plébános, a nagyszombati főegyházmegye oktatási és hitoktatási püspöki helynöke, volt deáki plébános.
2: Egyszer hajnalban érkeztem haza egy hosszú útról, az utcán 14-15 éves lányok sétálgattak, nevetgéltek, és én elgondolkodtam azon, miért nem hiányoznak ezek a gyerekek a szüleiknek.
1: A Lélektitkai címmel sugárzott sorozat témája ezúttal a család értékei, második rész. Dr. Gőg Edit neurológus, pszichiáter főorvos meglátásai.
3: Egy ilyen manipulatív családban nő fel egy gyermek, ezt nem mondjuk meg apádnak, ezt nem mondjuk meg anyádnak, akkor milyen lesz a következő generáció?
1: Szólunk arról is, hogy augusztus 19-én szerdán 18 órától Nagymagyaron, augusztus 20-án csütörtökön 17 órától a pozsonyi koronázó domban tartanak Szent István királynapi ünnepi misét. Ha tehetik, hallgassák műsorunkat, érdemes.

0: Következik a vasárnapi evangélium, majd Monsignor Tóth László kanonok, nyugalmazott esperes plébános, a nagyszombati főegyház megye oktatási és hitoktatási püspöki helynöke, volt deáki plébános szentbeszéde egy 2011-ben készült felvételről. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus tovább haladt és Tírus és Szidon vidékére vonult vissza. És íme jött egy arra lakó kánaáni asszony, és kiáltozva kérte: könyörülj rajtam, Uram, Dávid fia, a lányomat kegyetlenül gyötri a gonosz szellem. Ő azonban szóra sem méltatta. Végül odamentek hozzá tanítványai, és arra kérték: külde előtt, ne kiáltozzon utánunk. Jézus kijelentette: az én küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól. Ám az asszony odajött és leborult előtte e szavakkal: Uram, segíts rajtam! Ő így válaszolt: nem való elvenni a gyerekek kenyerét és odadobni a kutyáknak. Mire az asszony: igen, Uram, de a kutyák is esznek abból, ami lehull gazdájuk asztaláról. Erre Jézus így szólt hozzá: asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint szeretnéd. És a lánya meggyógyult még abban az órában. Ezek az evangélium igéi.
1: Kedves hallgatók, kedves testvérek! Valaki egyszer azt mondta, hogy a világhírű Beatles együttes a nagy sikert nem csak Angliában, hanem az egész világon, az All You Need Is Love, vagyis Minden, amire szükséged van a szeretet című dalával írta el. Ezt a mondatot számtalan helyen hallgatták, és talán még ma is hallgatják a zenekedvelők. Valóban, ami leginkább meg tudja örvendeztetni szívünket, az az a tudat, hogy szeretnek bennünket. És minél nagyobb ember az, aki erről biztosít bennünket, annál nagyobb örömet tud nekünk szerezni. A legnagyobb boldogság azonban az, ha maga az Isten biztosít minket szeretetéről. A mai vasárnap evangéliuma pedig pontosan erről szól. Rámutat ugyanis arra, hogy Isten egyformán szeret minden embert, bármilyen néphez is tartozik, bármilyen nemzetiségű. Az egész Szentírás, akár az Ó, akár az Új Szövetség, tanúságtétel arról, hogy a Teremtő végtelen, megrendíthetetlen szeretettel szereti a teremtményeit. Igaz, elsősorban a választott néphez jutott el ez az örömhír, hiszen Jézus maga is egy volt ebből a népből. De a mai evangélium azt bizonyítja, hogy Isten nem tesz különbséget ember és ember között. Minél inkább képes volt a nép felfogni ezt a tényt, annál meggyőzőbb érvekkel biztosította Isten erről a szeretetéről. Talán a legmeghatóbb az a rész, ahol Isten Izaiás próféta szava által csaknem 26 évszázada teszi boldoggá az emberi szívet fájdalmaiban és csalódásaiban. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony, és megtagadhatja-e szeretetét méhez szülöttétől? És még ha az megfeledkeznék is, én akkor sem feledkezem meg rólad, mondja Izaiás. Talán nem létezik szorosabb kapcsolat, mint amilyen egy anya és gyermeke között van. Kezdetben ez fizikai kapcsolat, az anya és a születendő gyermeke csaknem egy test. 9 hónapig növekszik benne a szeretetnek ez a gyümölcse. Nem hiszem, hogy bárki is el tudná mondani, mi zajlik egy nő szívében, amikor megtudja, hogy anya lesz. Egész lényében, testében, lelkében beindul egy csodálatos folyamat, az új élet építése. Álmai, gondolatai, egész mi volta az új élet felé irányulnak. Amikor azután elérkezik az a pillanat, amikor a gyermekét a világra hozza, egy csodálatos találkozóra kerül sor anya és újszülött gyermeke között. Megszűnik ugyan a fizikai kapcsolat a köldöksinóron keresztül, de megmarad egy bensőséges, mély lelki kapcsolat a gyermekével. Hiszen egy édesanya aligha ébred fel álmából anélkül, hogy gyermekére ne tekintsen, mert a gyermek mindenben az édesanyjától függ. Hát ilyen egy anya. Fűzzük hozzá, hogy egy jó anya, olyan, amilyet az Isten megálmodott. Amint hallottuk a ma elhangzott evangéliumi részben, a gyermek akkor is édesanyja szeretetétől függ, amikor már nagyobb. Mert az édesanyja könyörögte ki Jézustól, hogy ez a lány a családjának büszkesége, a társadalomnak hasznos tagja lehessen. Kedves hallgatóink, testvérek! Amióta az Isten eljött erre a földre Jézus személyében, már soha többé nem hagyja el az itt élő embert. Odafigyel az emberi tehetetlenségre, gyengeségre, gyarlóságra. A mai szentmise tanítása azt mondja, hogy Jézus, a köztünk élő Isten, nem egy rejtőző, embertől távol élő, hanem embert szerető Isten. Egy Cartesius nevű filozófus a közismert kijelentést, gondolkodom, tehát vagyok, kicsit megmásította. Szeretnek, ezért vagyok. Isten szeretetéből születtünk, Isten szeretetéből élünk. Egy hívő ember részére ez a tény minden vigasztalás, biztonság és béke forrása. Még akkor is, ha nehéz helyzetbe kerül. Például gyógyíthatatlan betegségben szenved. Láttuk, hogy Isten vissza tud vezetni minket a helyes életútra, meg tudja gyógyítani fájó lelkünket. Mert itt nem csak a kislány gyógyult meg, hanem az édesanyja fájó szíve is. Ma nagyon sokszor és sokan panaszkodnak a fiatalokra, nem veszik komolyan nevelőiket, szüleiket, elöljáróikat, nem veszik komolyan az életet. Sokan elrontják az életüket, alkoholhoz, kábítószerhez folyamodnak. Egyszer hajnalban érkeztem haza egy hosszú útról, az utcán 14-15 éves lányok sétálgattak, nevetgéltek, és én elgondolkodtam azon, miért nem hiányoznak ezek a gyerekek a szüleiknek, miért nem keresi őket az anyjuk, és vajon mióta tanul meg egy gyerek hajnalban az utcán. Ám ha lesznek olyan anyák, mint a mai evangéliumban szerepelő, gyermekük lelki épségért reszkető, Jézushoz fohászkodó anyák, akkor van reményünk arra, hogy a következő nemzedék megtalálja az élet igazi értékeit. És még egy utolsó gondolat. Miért volt olyan közismert és elismert politikus Konrád Adenauer? Miért tudott akkora tömegeket vonzani boldog II. János Pál pápa? Miért volt olyan nagy hatással a fiatalokra Roger Schütz tézei szerzetes? Miért követik olyan sokan Kalkutai Teréz anyát? Mert ezek az emberek Jézust választották példaképül, Jézust követték, Jézushoz imádkoztak. Amikor egyszer láttam II. János Pált a magánkápolnájában imádkozva készülni a szentmisére, megértettem, mit jelent Jézust életünk központjává tenni. Szalízi Szent Ferenc a Theotimus című könyvében egy orvosról ír, aki saját lányát készült műteni. Az operáció előtt odament a beteg ágyához és megkérdezte, félsz, kislányom? Ő így válaszolt, nem, tudom, hogy nagyon bölcs vagy, és hogy nagyon szeretsz, ezért vagyok teljesen nyugodt. Jaj, de nagyon kellenek bölcs, vallásos édesanyák. Arra buzdítom ezért az édesanyákat, vessék bizalmukat Istenbe, mert ő az egyetlen igazi biztosíték arra, hogy fiataljainkat helyesen fogják nevelni a földi és az örök életre.
0: A vasárnapi evangéliumot és Monsignor Tóth László kanonok atyának, nyugalmazott esperes plébánosnak, a nagyszombati főegyház megye oktatási és hitoktatási püspöki helynökének, volt deáki plébánosnak szentbeszédét hallották egy 2011-ben készült felvételről.

Megismerhető az ember lelke? Ha igen, akkor miért nem? Mert minden ember egy hatalmas titok. Létünket egy nagy kérdés határozza meg. Mi az élet célja? Az, hogy megtaláljuk a boldogságot? Születése pillanatától minden emberi lény a boldogságot keresi, és el akarja kerülni a szenvedést. Kultúrától, neveltetéstől, vallástól függetlenül. A boldogság végső forrása bennünk van. Nem a pénz, a hatalom vagy a státusz tesz boldoggá bennünket. Az igazi reménység Istenben gyökerezik. Reményünk akkor nem fog csalódást okozni, és akkor lesz lelkünknek erős, biztos és megtartó horgonya, ha Istenből merít erőt, belőle táplálkozik és benne bizakodik. Sorozatunkban dr. Gőg Edit neurológus, pszichiáter, főorvos 45 éves szakmai tapasztalattal a háta mögött beszél a lélek titkairól. Arról hallunk, hogy hogyan beszél a test és szól a lélek. A Magyar Katolikus Rádió szíves engedélyével sugárzott sorozatunk 10. részében a téma a

0: Értékei a hűség, a hit és a szeretet. Műsorunkban dr. Gőgedit neurológus, pszichiáter főorvossal beszélgetünk a házasságon belüli emberi kapcsolatokról, a tisztelet, megbecsülés, bizalom fontosságáról.
1: Furcsa, nagyon furcsa kettősség jellemzi napjaink életét és a házassághoz való viszonyulást. Az emberben egyszerre van jelen a házasság iránt érzett mély kiábrándultság, és a házasságban megélt biztonság iránti hatalmas vágy. Mindenki biztonságra és szeretett kapcsolatra vágyik, mégis mindenki fél az elköteleződéstől. Ez egy hatalmas paradoxon. És hogy mi áll mögött, a paradoxon mögött? Az elköteleződés hiánya, a felelősség nem vállalása, a rossz otthoni tapasztalatok, a rossz példák, és a félelem. Időnként, és ez ritkábban, de a személyiség éretlensége. Egy személyiség lehet 30-35 évesen, 40 évesen is még éretlen. És a világ is nagyot változott. Vele együtt a család is. A békesziget helyett harcmező lett, a fészek meleg helyett sajnos nagyon sok család tűzfészekké vált. A régi hagyományos családi modellt már azt hiszem az ifjak nem is ismerik, mert megszűnt, vagy feloldódóban van. Egyre több, inkább a helyette a több generációs család helyett a csonka család. Egyre több az egy-két személyes családnak nevezett együttélések. Egyre több ember egyedüli harcossá vált ezen az úton. Nagyon gyakori a háromtagú, tehát egy gyermek, apa, anya, és kevés itt a gyereknek, mint a nincs testvére, nagyon kevés megtanulni a korosztályával való kommunikációt a mindennapokban, mert más a bölcsi, meg az ovi, meg az iskola, mint a család. Nagyon sokszor nincs is család. Együtt látunk anya, meg a gyermek, vagy apa, gyermek, kétszemélyes, rosszabb esetben nagymama és gyermek. Egyre több ilyennel találkozok, hogy nem az anyám nevelt, mert meghalt. Nem, hanem, és sok minden van emögött a hanem mögött. Egyik oldalon látunk családokat apa nélkül, a másik oldalon látunk apákat család nélkül. Egyre több a csonka család, nagyon sok az elvált szülők gyermeke. Volt egy tanítónéni 17-19 fős osztályából, 4 gyermeknek volt normális családi élete. Többi gyermek elvált szülők gyermeke, vagy apuka börtönben volt, stb., vagy nem is tudja ki az apuka. Sok az elvált szülők, a vasárnapi apukákkal találkozunk, a nevelőapákkal találkozunk. Most a válás és az újraházasodás pedig létrehozott egy új helyzetet, amit úgy hívunk, hogy mozaik család. Mert a te gyereked, meg az én gyerekem, meg a mi gyerekünk szindróma. Aztán kialakultak a házasság mellett az élettársi viszonyban élések. Ezzel megint a feloldódott a családi lét összetartó intimitása. Válságban a család, válságban van két ember és a kapcsolat. Azért, mert nem tudják és nem akarják elhinni, felfogni és megélni, hogy a családalapítás nem lakodalmi mámor. Nem csak abból áll, hogy fölveszem a hófehér ruhát, 3 millió forintot elköltünk a zenekarra meg a lakodalomra, és 3 hét múlva elválunk, hanem a házasságkötés, felelősség, lemondás és kitartás kérdése. És ezt nem akarják nagyon sokan vállalni, és miért? Kemény lesz a diagnózis. Önzés miatt. Emögött semmi más nem áll, mint egocentrizmus. Ami alatt azt értem, hogy ők úgy gondolkodnak, hogy akkor is magamra figyelek, amikor a társamra kellene nézni. Kevésbé érdekli, hogy mire van szüksége a társának. Kevésbé gondolkodik az, hogy mivel szerzek neki örömet. Inkább azt kutatja, mit kaphatok tőle, milyen hasznom lehet belőle, megkapom-e azt, amit elvárok, hanem akkor én megsértődök, ha nem úgy táncol, ahogy én fütyülök, akkor is megsértődök, és akkor legfeljebb elválunk. Mindennek aztán van következménye, mert minden tetthez hozzá van rendelve egy következmény, ennek eredményeként az emberek lelki energiái meggyengülnek, megcsappannak, elvesznek, és nagyon sok ember jogilag házasságban élve ugyan, de nagyon magányosan él, és önkizsákmányolóan. Nagyon kemény lesz a mondat, de sokszor, kimondom a rendelőbe is, gyilkolják egymást a házaspárok.

0: gyilkolja a gyermeke apjának a lelkét, gyilkolja a gyermeke anyjának a lelkét, és a legkegyetlenebb dolog nagy felelősséggel jár, gyilkolják a gyermekük lelkét, a leendő családanya, leendő családapa lelkét. Az is tény, hogy ez a fogyasztói társadalom nagyon befolyásolja az embereket. Edd meg, vedd meg, jár neked, mert csak akkor vagy valaki, ha intelligens mosóporral, meg intelligens akármivel működteted a háztartásodban ezt vagy azt. Az élet kellékek felértékelődtek, és az élet lényege leértékelődött, devalválódott. Felértékelődött a kézzel fogható, felértékelődtek a megfogható tárgyi dolgok, és leértékelődtek a megfoghatatlan, nem tárgyi, hanem a lelki dolgok, mint tisztelet, becsület, kitartás, mesélés, és így tovább. Nem beszélgetnek az emberek egymással. Az együtt töltött esték sokszor közös tévénézésben merülnek ki, jobb esetben, de ez is rossz. A még rosszabban mindenkinek a saját szobájába külön tévé, és külön műsorokat néznek. Ami még szomorúbb, hogy nagyon sokszor már családon belül is kialakul egy bizalmi krízis, egy bizalmi válság. Sokszor családban sem tud hinni az ember a szónak, mert mást tesz a kéz, mint amit mond a száj.
1: A Lélektitkai, a Magyar Katolikus Rádió engedélyével sugárzott sorozatot hallgatják. Dr. Gőgerit neurológust, pszichiáter főorvos a család értékeiről beszél.
0: Nagyon sok embernek házasságon belül is csak két kategóriájú szókincse van. Vagy hízelgő, hogy haszna legyen belőle, és érdekből kihasználja a saját házastársát, a gyermeke édesapját, gyermeke édesanyját. A másik kategóriájú szava a vádoló, a bizalmatlan vagy gyanúsítgató, amivel lelkileg kivégzi, szó szerint kivégzi épp azokat az embereket, akiket szeretnie kellene, akikből és akikkel együtt él. Na most kérdezem én, ha egy ilyen manipulatív családban nő fel egy gyermek, ezt nem mondjuk meg apádnak, ezt nem mondjuk meg anyádnak, akkor milyen lesz a következő generáció? A szülő tanítja meg hazudni a gyereket, a szülő tanítja meg a manipulációra, és kéz is alakul ki a gyermek lelkében, és aztán később felnő, mondjuk, hogy ezek a fiatalok? Kérem, mit látott otthon? Mi vagyunk a felelősek, felnőttek azért, hogy ezek a fiatalok. A több mint 40 éves orvosi praxisom alatt bizony megtapasztalom, hogy nagyon sok mindene van a mai emberének. Rengeteget panaszkodik, de gazdagabb, mint Mátyás király idejében akár a király volt. Nagyon sok ilyen mérhető az előbb említett anyagi dolgokkal bír, de mégsem elég, mert a toronyóra aranylánccal is kevés lenne, de nagyon nagy hiány szenved a nem megfogható, a mértékegységgel nem mérhető legfontosabbakból, a jóságból, a jó szóból, az elismerésből, a megértésből, az önzetlen és érdekmentes szeretetből. A ma emberének erre mondjuk, hogy tényleg nincs embere, aki meghallgassa, aki odafigyeljen rá. Inkább elmegy pszichológushoz, pszichiáterhez fizet azért, hogy meghallgassák. Nincs embere, mert a lelkéből hiányzik a hit, a remény, a szeretet képessége és szándéka egyaránt. Ezeknek a hiányoknak a következménye csapódik le nálam a praxisban, amikor az emberek a páros magány keserű kenyerét eszik. Előbb a magányban, csak a közérzetük lesz rossz, a páros vagy a 3-5 fős családban megélt magányban. Előbb a lelkük lesz magányos, aztán a életkedvük megy el, az életerejük megy el, aztán végén szervileg is bele lehet ebbe betegedni. Mert túl sok lett az én, és túl kevés a mi. Túl sok lett az önzés, és hiányzik lett az önzetlenség.
2: Mit élhet meg egy ilyen közösségben a gyerek, akinek ilyen szülők veszik őt körül? Mit vihet tovább? Mi az, amit lát?
0: Ha nem éli meg azt, hogy őt szeretik, ha nem éli meg azt, hogy ő érték, ha azt fogja majd megélni, hogy én OTP gyerek voltam, vagy azt éli meg, hogy csokos gyerek voltam, ő nem fontos, vagy ha netán még olyant is hall, ha te nem születtél volna meg, azt hiszed, hozzámentem volna apádhoz, vagy nem születtél volna, gondolod, elvettem volna anyádat, nem érzi meg a biztonságot, szorongó lesz, depressziós lesz. Egyébként nem biztos, hogy aki nem kap szeretetet, vagy azt éli meg, hogy ő tényleg senkinek nem fontos, nem biztos, hogy depressziós és öngyilkos lesz, mert az emberről ő ősi kígyó, rendkívül fantáziadós. Az önpusztítás más lehetőséget is fel fogja majd kínálni az ilyen rossz közegben felnövő gyermeknek. A szeretet hiányban szenvedő ember testi élvezetekkel, zabakúrákkal, eszemmel, iszommal, droggal, alkohollal, csavargással, szexel, idézőjelben kárpótolja majd magát, miközben iszonyatos károkat fog tenni önmagában. Aki nem éli meg gyermekkorában, a családban, vagy házasságban azt, hogy az ő személye fontos, akkor őt kisebb rendűségi érzés fogja gyötörni, és arra fogja késztetni, hogy másokat maga alá gyűrjön, másokat lenyomjon, és manipuláljon. A történelem híres zsarnoka is így váltak ilyen nagy fenevadakká. Mert nem mérik fel az emberek, hogy egy gyermek megszületik, hatalmas öröm, hatalmas felelősség. A gyermek egy a maga ártatlan tisztaságával a legvonzóbb, legédesebb értéke a teremtménynek. Már megint bömböl a gyerek, körülbelül ennyivel elintézik, mert nincs hozzájuk türelme, és nem mérik fel, hogy a gyermek már önmagában egy életcél, egy önmagában a remény, az ég reménye. Tiszta lappal, fehér lappal indul minden kis gyerek. Ez a világ szennyezi be őket, és ezért lesz abból a csöpnyi ártatlan tiszta lélekből akár bűnözőig eljutó börtöntöltelék. De vannak gyermek nélkül élő párok is, ott más az érték. Az otthonunk melege is egy hatalmas érték. Svédországban az otthonok küszöbén gyakran lehet olvasni, hogy ha átléped ennek a háznak a küszöbét, boldog emberek közé jutsz. Hát kérdezem én a kedves hallgatótól, hogy mernénk-e ezt vállalni, ki mernénk-e ezt tenni a küszöbünk elé? Szomorú, a lakásnak ára van, de az otthonnak értéke van, és a kettő közt óriási a különbség. A meghitt szeretetteli otthon lehet kint vihar, sötét, bármi nehézség. Ha valaki mellettünk van, egész lelkével szereti, védi, óvja, már is erősnek, bizakodónak, bátornak és reménykedőnek érzi magát minden ember. Ez hatalmas érték. Felmérjük? Mert az igazi érték nem az, ami odakint van, meg ami a kirakatunkban van, hanem az, ami bent a négy fal között, az együtt élők között zajlik. Sokszor oly kevés dolog kellene ahhoz, hogy jól működő és békességben élő családok éljenek együtt, de ezt a nagyon keveset nem tesszük meg.
1: A Lélek titkai, a Magyar Katolikus Rádió engedélyével sugárzott sorozatot hallgatják. Dr. Gőgerit neurológust, pszichiáter főorvos a családértékeiről beszél.
0: Picit, mindenki csak egy picit tenne azért, hogy az otthon négy fala között áradjon szét a békesség, az öröm, a szeretet képessége, a szeretet titkos tömjén füstjétől illatozzon a lakásunk, és ne a bántó szavaktól. Épp ezért őrizzük meg otthonunkat, családunkat, attól a salaktól, ami odakint van, és ne engedjük, hogy ránk rakódjon. Az otthonunk és a családunk legyen egy védőfal, legyen egy védőbástya. Maradjon meg várnak, maradjon meg szentének a megújulás és töltekezés biztos és intim forrásának. A családi szentély összetört üvegbóráját újra fel kellene építeni, mert nagyon összetörtük. Az emberi kapcsolatokat, a családi kapcsolatokat, a párkapcsolatokat én egy kályhában lobogó tűzhöz szeretem hasonlítani, mert a kályhában is csak addig lobog a tűz, amíg van benne éghető anyag, vagyis kell tenni a kályhára. Hát így vannak az emberi kapcsolatok is. Energiát kell szánni rá, az építésére. Mindkét félnek kell tennie a kályhára. Mert az igazi kapcsolat, az igazi kályharakás vagy kölcsönös, vagy semmilyen. Ha nem kölcsönös, akkor átjárja az érdek, de ha kölcsönös, akkor átjárja a lélek. Olyan lélek, amely nem edény, amit fel kell tölteni, hanem tűzhely, amely lángot tud gyújtani. Nagyon tetszett Gianfranco Ravasi bíborosnak a következő mondata, amikor azt mondja, ha már tűzzé váltál, meleget adsz, ha már szikra lettél, világíthatsz, ha már átalakultál Istenben, egy kis pontnyi fényé válsz, mely ezer felé árad, hogy elérje az oly sok emberben lévő sötétséget és fagyot. Igen, ilyen lángá, ilyen tűzzé kellene válnunk, és a értékskálánk csúcsára, a pénz helyett vissza kellene kerülnie a léleknek, a hitnek, a szeretetnek, a szívnek és a családnak. Mert ha tetszik, ha nem, nem választjuk meg a családunkat, de ott van a gyökerünk. És gyökér nélkül minden növény is elpusztul. Miért lenne kivétel az ember? A család az oxigént jelenti mindenkinek. Enélkül nem lehet élni. Ehelyett menedék, a családunk az egyetlen menedék, kegyetlen és egyre szívtelenebb, egyre egocentrikusabb világunkban. Úgy is mondhatnánk, egy békés, szép család egy idő előtti mennyország. Erre vágyik minden ember ma is. Mindenki, az is, aki idézőjelben modernnek mondja magát. Mindenki szívével, lelkével vágyik arra, de sajnos sok ember csak a szájával hirdeti és mondja, de nem tesz érte semmit, csak a másiktól várja el, áldozatot hozni nem akar. Áldozatvállalás nélkül pedig semmi nem működik.
2: A műsorunkban folyamatosan arról beszéltünk, hogy mitől van válságban, nem is a család, hanem az ember, hogy mi az, amire jobban kellene figyelni a szülőknek ahhoz, hogy egy boldogabb családot hozzanak létre, ami érték, nem csak régen, hanem a mai világban is. Mit nyerhetünk azzal, hogyha több lenne a boldog és jól működő család?
0: Mai világban még nagyobb érték, pont a szétesése miatt, és nincs már emberi kohéziós kapcsolat. Mit nyerhetünk vele? Először is egészségesebb, lelkileg stabilabb következő generáció nőne fel egy meghitt békés családban. A másik, egyértelműen nem csak Kopp Máriájé kísérlete, világkísérlet is bizonyítja, hogy sokkal egészségesebbek a házasságban, jó családban élő emberek. A szívinfarktus kockázata többszöröse az egyedül élő, mint házasságban élő emberek között. És a magányos életmód még számtalan mentális betegséghez is vezethet, akár pszichoszomatikus betegséghez, magas vérnyomáshoz, a depresszió, öngyilkosság, alkohol probléma, drog probléma szempontjából kifejezetten kockázati tényezőnek minősül a rossz házasság, vagy az magány, az egyedülélés, vagy a válás.
2: Félresiklott családi életeket helyre lehet-e hozni?
0: Mindent helyre lehet hozni, ha akarjuk. Nagyon sokat kell tenni. Első perctől kezdve felelősségteljesen figyeljünk oda a másikra. Ápolnunk kell nem csak a lakásunkat, kertünket, autónkat. Ápolnunk kell a kapcsolatunkat is, a lelkünket is, és a családot is. Tehát nem csak a férjem, a feleségem, gyerekem, hanem magát, a kapcsolatot is. A házas felek, ahogy Pál Feri atya mondta, legyenek napra készek egymásból. Beszélgessenek. Tudják, hogy mi zajlik a másikban, mi foglalkoztatja. Bocsáss meg, kedvesem, most rosszabb napom volt, nem neked szól, de ha kicsit morcos vagyok, ez ezért is, ezért történt. Biztos vagyok benne, hogy a házastársa ezt meg fogja érteni. Tudjunk alkalmazkodni, akarjunk alkalmazkodni a másikhoz, és szabadon, nem úgy, hogy közben beledögrünk. Szabadon, őszintén, szeretettel. Győzzük le saját önzésünket és egocentrizmusunkat. Egy picit emelkedjünk fölül a problémákon. Ez az ön meghaladás, ön felülmúlás. Igen, nem biztos, hogy a sértődés a megoldás. Emelkedjünk felül nem csak a férjemmel, feleségemmel, hanem ez mondjuk a párunk, a gyermekünk, a szomszéd vagy az anyósunk irányába is. Aki nem képes magát felülmúlni, nem fog fejlődni, nem lesz érettebb és nem lesz bölcsebb. Így nem is fog tudni tovább lépni és fejlődni a kapcsolatában, és nem is tudja jól felépíteni a kapcsolatát. Nagyon sokszor azt látom, hogy megoldást keresünk, válaszokat akarunk kapni, de nem veszük tudomásul, hogy a válasz az, ha mi magunk változunk, ha mi magunk pozitívan állunk egy kapcsolathoz, és nyitunk, és adunk. Ha eljutunk addig, hogy egy vita kapcsán kimondjuk, hogy abba hagyom a vitát, mert számomra fontosabb vagy te, fontosabb a kapcsolat, mint hogy igazam legyen, akkor ez már az ápolásnak egy óriási első, második lépése. és ezt az ápolást már ma kezdjük el. Minél előbb egy kapcsolat, párkapcsolat elején, mihelyt komolyabbra fordul, már el kell kezdenünk az ápolást. Ne legyünk két lábon járó jéghegyek. Az önzés evangéliuma helyére az önajándékozás evangéliumát állítsuk. Az én országa helyett a mi országát építsük fel. Családban, házasságban, nagy családban egyaránt.
1: A Lélek titkai, a Magyar Katolikus Rádió engedélyével sugárzott sorozatot hallgatják. Dr. Gőgerit neurológust, pszichiáter főorvos a család értékeiről beszél.
0: Kérdezhetné a kedves hallgató, hogy ilyen egyszerű? Igen. Csak idézőjelben. Csak ennyi. A csakot idézőjelbe tettem. Nem kerül pénzbe. Mégsem tesszük, mégsem adjuk. Ennek ellenére hiszek abban, hogy egyszer mindenki belátja, és nem a ravatalozóban, hanem még életében, és nem csak belátja, hanem tesz is azért valamit, hogy az ő családja is békésebb, boldogabb és szeretettelibb legyen. Hiszek abban, hogy aki őrizni akarja a család melegét, és ha valami megbántódás is érte a családban, akkor szívéből ki tudja mondani bosszú imáját. Uram, ha megérdemeltem, amivel sértenek, engedd, hogy megjavuljak. Ha nem érdemeltem meg, engedd, hogy azok javuljanak meg, akik méltatlanul sértegettek. Ha eddig eljutunk, akkor hiszek abban, hogy a családi tűzfészekből újra fészek meleg lesz. Hiszek a szeretet végső győzelmében, ahogy Böjte Csaba atya egyik könyvének a címében is írja. Hiszek abban, hogy az ember saját őrzéséből, nagyképűségéből hamarosan visszatér a megtagadott eszményeihez, ahol a szeretet, megértés, elfogadás, jóság újra felépíti oltárait az apokaliptikus szenvedéseken átment családok szívében. Hiszek az emberben, hiszek a kedves hallgatóban, hiszek önökben, mert hiszek Istenben.
2: Dr. Gőgerit neurológus, pszichiáter főorvos a család értékéről beszélt. A zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter, a hangtechnikus Béksa Levente nevében is megköszöni figyelmüket a szerkesztőműsorvezető Kékes Jenikő.

A Lélek titkai. A Magyar Katolikus Rádió engedélyével sugárzott a Lélek titkai című sorozat 10. részét hallották. A felvétel 2019-ben készült. Hallgassanak meg két programajánlót. A Dunaszerdahelyi járásban található nagy magyar plébános a Molnár Tamás atya szeretettel hívja az érdeklődőket a Szent István király tiszteletére tartott ünnepi szentmisére a Pozsonyhoz közeli felső csalló közben fekvő nagy magyari plébánia templomba. A szentmise augusztus 19-én szerdán 18 órakor kezdődik, amit Pálmai Árpád egyházzenész, zenés áhítata követ. A program végén a résztvevők megkóstolhatják a budapesti 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus díjnyertes süteményét, és hozzá a Tihanyi Bencések frissítő nyári üdítőitalát. Augusztus 20-án csütörtökön Szent István király ünnepén 17 órától ünnepi szentmisét tartanak Pozsonyban, a Szent Márton székesegyházban, a Koronázó dómban. Tájékoztat Varga Viktor atya, a pozsonyi magyarok új lelkipásztora. A mise főcelebránsa Monsignor Halko József pozsonyi segédpüspök lesz. A mise előtt közösen rózsafüzért imádkoznak a hívek 16 óra 20 perctől. Vallási műsorunk katolikus kiadása véget ért. Adásunkat holnap hétfőn 13 óra 5 perctől ismét meghallgathatják. Elköszön a műsorvezető szerkesztő Ürge Tamás. Isten áldja Önöket, viszont hallásra! Pátria Rádió. Kék kő, FM 98,3.

0: Laudetur Jézus Krisztus.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Itt a Vatikáni Rádió.
1: Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
0: Önök a Vatikáni Rádió magyar műsorának heti hírösszefoglalóját hallják, amelynek szerkesztői Vértesajai László,
2: Gedő Ágnes
1: és Somogyi Viktória.

0: Műsorunk tartalmából: Leó pápa levele a liturgikus képzésről folytatott oregoni tanácskozásra, hűséges szolgálat. Az Isten tiszteleti és szentségfegyelmi dikasztérium sajtónyilatkozata az oregoni találkozóról. Leó pápa a cseh fiatalokhoz: tegyetek tanúságot Krisztus szeretetéről családotokban és társadalmatokban. A Vatikán közzétette Leó pápa San Marinói és Rimini látogatásának programját.
1: Leó pápa levele a liturgikus képzésről folytatott oregoni tanácskozásra. Hűséges szolgálat. A Szent Atya augusztus 14-én pénteken közzétett levelet küldött Arthur Roche bíborosnak, az Isten tiszteleti szentségfegyelmi dikasztérium prefektusának, aki az augusztus 14-e és 19-e közt az Egyesült Államok Oregon állama Mount Angel bentés apátságában tartott konferencián vesz részt. Leó pápa levele a szent liturgia végzésének bensőséges, áhítattal teli végzésére buzdít, mindig köteles engedelmességgel az évenyes rendelkezések lelkiismeretes betartása iránt. Leó pápa szívélyes üdvözletét küldi Arthur Roche bíborosnak és mindazoknak, akik az oregoni Mount Angel apátságban összegyűltek, hogy Isten népe liturgikus képzésének fontos témájáról tárgyaljanak. Ferenc pápa a Desiderio Desideravi, vágyva vágytam kezdeti apostoli levelében, amelyben a liturgia teológiai és lelki mélységének szépségét írta le, hangsúlyozta mind a papság, mind a világi évek figyelmes és folyamatos képzésének szükségességét az egyetemes egyház liturgikus életének újjáélesztése érdekében. Ezt követően arra emlékeztetett minket, szól Leó pápa levele, hogy ez a fajta képzés nem néhány szakértő szak területe, hanem Isten egész népének belső készsége. Ezért Leó pápa arra buzdítja a tanácskozás tagjait, hogy Krisztus testének minden szintjén keressenek konkrét utakat a liturgikus képzéshez. Ugyanakkor nem zárhatják ki azok képzésének prioritását, akik az ordó, a papság szentsége által arra hivatottak, hogy misztagógák legyenek, vagyis hogy kézenfogva vezessék a híveket a szent misztériumok ismeretébe. A liturgikus képzés első konkrét lehetőségei abban a szokásban rejlenek, hogy minden vasárnap összegyűlünk az eukarisztia ünneplésére, szól a pápa levele. Ezek az ünneplések a liturgikus év éves ritmusába ágyazódnak, amelynek középpontjában a húsvéti misztérium áll. Ezért elengedhetetlen, hogy mélyen formatívak, alakító jellegűek is legyenek, elősegítve az Ars Celebrandi, a liturgia ünneplése művészetének egyre mélyebb megértését, amelyet nem csak a liturgiát ünneplők, hanem az egész közösség is kifejez. Így módon megfelelő képzés és állítatos Isten tisztelet révén a katolikusok felkészülnek a liturgiára, a liturgia által is. Továbbá a szent misztériumok méltóságteljes ünneplésének előmódítása érdekében Leó pápa kifejezetten hangsúlyozza a jóváhagyott szövegek és utasítások hűséges követésének szükségességét. A Szent Atya utal a II. Vatikáni Zsinat Sacrosanctum Concilium kezdetű liturgikus konstitúciójáról szóló katekézisére, amelyben felhívta a figyelmet arra a tiszteletre, amelyet mindazoknak, akik az isteni misztériumok ünneplésének előkészítésére hivatottak, különösen a papoknak, a Szent 6. Pál pápa és Szent 2. János Pál pápa által kiirdetett szertartások iránt kell tanúsítaniuk. Lényeges, hogy ez a tisztelet az Isten iránti készséges rendelkezésre állás és bizalom belső magatartásából fakadjanak, alázatot mutatva Isten nagysága előtt és őszinte hűséget tanúsítva az egyházi közösség iránt. Leó pápa végül Máriára, a bölcsesség székére bízza a megfontolásaikat, és készséggel adja rájuk apostoli áldását mindazokra, akik jelen vannak ezen a találkozón, a bölcsesség és a béke zálogaként az Úrban. Az Isten tiszteleti és szentségfegyelmi dikasztérium sajtónyilatkozata az oregoni találkozóról. Ferenc pápa 2022. június 29-én Desiderio Desideravi kezdetű apostoli leveletet közzé Isten népének liturgikus képzéséről, amelynek útmutatásával az Isten tiszteleti Szentségfegyelmi Dikasztérium plenáris ülése 2024. február 6-ától 9-éig megvitatta a liturgikus képzés útjainak lehetőségét felszentett papok és világi évek számára. A dikasztérium e kezdeményezés egyében folytatni kívánva a reflexiót, ezért találkozót szervezett 2026. augusztus 14-e és 19-e között az Egyesült Államokban az oregoni Mount Angel bentés apátságban. A rendezvényre számos különböző hátterű és egyházi tapasztalattal rendelkező bíborost, püspököt és világi hívet hívtak meg közös emlékezésre azzal a céllal, hogy közös, konkrét és működőképes javaslatokat dolgozzanak ki. A bencés szerzetesi közösség választása kifejezi az imádságos környezetben való részvétel szándékát annak a lehetőségével, hogy a liturgia formáljon minket. A hatnapos találkozó nagy boldogasszony ünnepe táján több mint egy tanulmányi konferencia. Inkább a liturgikus képzésről folytatott lelki megfontolás ideje lesz, hogy a II. Vatikáni Zsinat Sacrosanctum Concilium kezdetű liturgikus konstitúciója által kijelölt úton haladjanak. Szól a dikasztérium augusztus 14-én pénteken közzétett sajtónyilatkozata.
0: Leó pápa a cseh fiatalokhoz. Tegyetek tanúságot Krisztus szeretetéről családotokban és társadalmatokban. Fogadjátok buzgón Krisztus élő jelenlétét és igéjének világosságát, hogy tanúságot tehessetek szeretetéről családotokban, a társadalomban és az élet, a munka és a tanulás különböző területein. 14. Leó pápa ezt a tanácsot adta az országos ifjúsági találkozó résztvevőinek, amely augusztus 11-én kezdődött a csehországi Ostravában, és augusztus 16-áig vasárnapig tart. Több mint 3000, 14 és 26 év közötti fiatal vesz részt a programon. A vatikáni államtitkár Pietro Parolin bíboros által aláírt és József Nuzik érseknek, a cseh püspöki konferencia elnökének címzett üzenetben Leó pápa szeretetteljes üdvözletét küldte minden résztvevőnek. Arra buzdította őket, hogy bizalommal forduljanak az Úr Jézushoz, aki legyőzte a világot. A megváltó továbbra is vezeti minden tanítványát az útjukon, reményt, örömet és békét adva nekik szívükben, erősítette meg a Szent Atya. 14. Leó arra ösztönözte a fiatalokat, hogy tegyenek tanúságot Isten szeretetéről az élet és a társadalom minden területén. Biztosította atyai imájáról az összes résztvevőt, és apostoli áldását adta rájuk. Végül annak a reményének adott hangot, hogy az esemény eredményes lesz, és alkalom arra, hogy az Úrban új és hiteles barátságok szülessenek. A Vatikán közzétette Leó pápa San Marinói és Rimini látogatásának programját. A Szentszék sajtóirodája augusztus 12-én közzétette 14. Leó pápa augusztus 22-i lelkipásztori látogatásának hivatalos programját a San Marinói köztársaságba és Riminibe. Az egynapos pápai út rövid, de tele van találkozókkal a San Marinói köztársaságban és Riminiben. Leó pápa részt vesz a népek barátságának találkozóján, amely a Comunione e Liberazione egyházi mozgalom által szervezett hagyományos közéleti találkozó az olaszországi Románia régió városában. Idén augusztus 21-e és 26-a között rendezik meg Riminiben a Szeretet, amely a napot és a többi csillagot mozgatja címmel. Leó pápa várhatóan reggel 8 órakor indul a vatikáni helikopter leszálló pályáról. Egy órás repülés után a San Marinói köztársaságban található Torraccia repülőtéren száll le, ahonnan a Piazza della Libertára, a Szabadság térre siet. A kormánypalotában találkozik az államtitkárokkal, majd zárt körű megbeszélést tart a régens kapitányokkal a 12-ük tanács termében. Ott aláírja a vendégkönyvet. Délelőtt 10:40-kor a tanács teremben találkozik a nagy tanács tagjaival. Ezt követően a kormánypalota központi erkélyéről Leo pápa üdvözli a téren összegyűlteket, és apostoli áldását adja rájuk. Ezután a San Marinói bazilikába megy, ahol Domenico Beneventi püspök, San Marino Montefeltro püspöke és Marco Mazzanti rektor atya fogadja. Szentségimádásra kerül sor, és a pápa lerója tiszteletét Szent Marinus erekéi előtt papok, megszentelt személyek és az egyházmegye egyházi élete képviselőinek részvételével. 12:15 a téren üdvözli a híveket, és búcsút vesz a hatóságoktól. Szigorúan magánjellegű látogatás keretében 14. Leó pápa ezután meglátogatja az ágostonrendi apácák páduai Szent Antal kolostor közösségét is Pennabilliben. Pennabilli egy festői szépségű középkori hangulatú olasz kisváros Emilia-Románia régióban Rimini megyében. A település az Appennínek hegyei között a Marrecchia völgyben fekszik, és különleges művészeti, kulturális, valamint spirituális örökségéről híres. A II. Világháború idején a szerzetes nők a háború atrocitásaira reagálva megnyitották kapuikat két olyan szerzetes női közösség előtt, akiket a németek Németországba akartak deportálni, valamint a Riminiből kitelepített családok fiatal leányai előtt. Ma a közösség 11 ünnepélyes fogadalmat tett apácából, 2 ideiglenes fogadalmat tett apácából és 1 novíciából áll. Robert Prevost, a mostani 14. Leó pápa, a rend akkori generális priória hagyta jóvá 4 szerzetes nő áthelyezését a sienai Lecceto Ágoston rendi kolostorból Pennabillibe, ami még jelentősebbé tette ezeknek a szemlélődő szerzetes nőknek a jelenlétét a környéken. A pápai helikopter várhatóan 14:45 száll le a Rimini Expo területén. Ezután 14. Leó 2 kiállítást látogat meg, az egyiket Szent Ágostonról, a másikat Leon Armelről. Leon Armel egy úttörő francia textilgyáros és római katolikus társadalmi reformer volt, 1829 és 1915 között élt. Teljesen megváltoztatta a munkások és a vezetők viszonyát azzal, hogy bevezette a munkahelyi demokráciát. Valdeboában található gyárát keresztény szövetkezetté alakította, és közvetlen tanácsokat adott 13. Leó pápának a modern katolikus társadalmi tanítás megalapozásához. Leó pápa a kiállítások után megáll a gyermekfaluban is, ahol üdvözli a találkozó résztvevőit. Ezt követően délután 4 egy találkozóra kerül sor a nagy auditoriumban. 14. Leó várhatóan 17:30 érkezik a Rimini székesegyházba, ahol beteg emberekkel, fogyatékkal élőkkel és a Caritas által támogatott szegényekkel találkozik. Ezután a kikötő térre megy, ahol este 6:30 szentmisét mutat be. A látogatás este 8:00 ér véget, és este 9:00 a pápa visszatér a Vatikánba.
1: Önök a Vatikáni Rádió magyar műsorának heti összefoglalóját hallották. A viszont hallásra jövő vasárnap. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Laudetur Jézus Krisztus!

0: 8 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Robert Fico kezdi elveszíteni a türelmét a Jaszlovszke-Bohunyicei atomerőmű új reaktorának tervezése miatt. Ukrajna Törökországból származó amerikai fegyverekhez juthat, ami nyugtalanítja Moszkvát. Derült napos idő lesz ma, de este felé nyugat felől már jöhet a csapadék. Hornyák István vagyok, már is mondom a részleteket. Robert Fico a hagyományos hétvégi videó üzenetében egyebek mellett arról beszélt, hogy kezdi elveszíteni a türelmét a Jaszlovszke-Bohunyicei atomerőmű új reaktorának tervezése miatt. A kormányfő úgy véli, a terveket valaki kész akarva lassítják, ezért úgy gondolja, hogy az asztalra kell csapnia. A társadalmat foglalkoztató orosz kamerák ügyére viszont nem reagált. Fico elismerte, hogy a gazdasági fejlődés stagnál. Ugyan növekszünk, de nem olyan tempóba, hogy szeretnénk. Hozzátette, hogy a szlovák gazdaság nyitott és exportorientált, amely nagyban függ a német gazdaságtól, ennek viszont nem igazán megy jól. Oroszország magyarázatot vár az Egyesült Államoktól és Törökországtól, annak a hírnek a kapcsán, hogy nagyobb mennyiségű fegyvert és lőszert adnának el Ukrajnának. Állítólag olyan amerikai eszközökről van szó, amelyek a török hadsereg tulajdonában vannak. Törökország viszont szeretne megszabadulni a régebbi típusú hadi eszközeitől, ezek ugyanakkor nagy segítséget jelentenének Ukrajnának az orosz agresszorral szemben. Az amerikai külügyminisztérium néhány napja tájékoztatott a kongresszusban, hogy a 283 millió dolláros fegyvercsomagban 70 Atacam típusú balisztikus rakéta, 12 M270-es önjáró rakétasorozatvető, több mint 2000 kazettás bomba és 47 000 tüzérségi lövedék van. A liechtensteini uralkodó család bevezette a nemi egyenlőséget a trónöröklésben. Herceg vagy hercegnő a legidősebb utód lehet, függetlenül attól, hogy férfiről vagy nőről van-e szó. Liechtenstein alkotmányos monarchia, amely élén 1989 óta II. János Ádám herceg áll, aki a mindennapi ügyek intézésének jogát 2004-ben átruházta fiára, Alajos liechtensteini trónörökösre. A horvátországi Omisban pusztító pénteki tűznek legkevesebb egy halálos áldozata van. A fiatal nő kilétét csak DNS teszttel tudják megállapítani. További 4 személyt súlyos égési sérülésekkel kórházban ápolnak. Közben a tűzoltóknak sikerült megfékezniük Dugiotok szigetén a tüzet, miközben a Zadari megye több faluja körül szintén felcsaptak a lángok. Szombat kora reggelre valamennyit eloltották. Az erdőtüzek miatt sok nyaraló drámai helyzetbe került. Volt olyan család, amely a kigyulladt autóját hátrahagyva a tengerbe menekült a lángok elől. Sikeresen megsemmisítették azt a hatalmas hajóaknát, amelyet a Duna alacsony vízállása tett láthatóvá a mederben, Dunamocs közelében. Szombaton rendőrségi felügyelet mellett a Marcelházi homokbányába szállították a 240 cm hosszú és mintegy 40 cm átmérőjű szerkezetet. Az irányított robbantás után mintegy 12 méter átmérőjű és 4 méter mély kráter keletkezett a homokban.
0: Időjárás.
1: Derült vagy enyhén felhős lesz ma az égbolt, bár délután a nyugati ország részben megnövekszik a felhőzet, sőt a nyugati ország szélen este felé záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Mindamellett egész nap nagyon meleg lesz, a hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul, néhol azonban legfeljebb 30 fokig emelkedik a hőmérők higanyszála, a déli szél időnként megélénkül.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Két délszlovákiai városban is vásárt tartanak, ami útlezárásokkal jár. Galantán és Gútán egyaránt táblákkal jelzik, merre lehet kikerülni az érintett utcákat. Pozsonyban a Dolnazemszka elején a belváros felől jövet, a D1-es autópályán pedig a Szenc kelet kihajtó után Pozsony felé mérik a sebességet. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.
2: Ez a Bagoly mondja. A Fórum Kisebbségkutatóintézet tudományos podcastja. Egy podcast, amelyben felvidéki magyar tudósok beszélnek kutatásaikról, eredményeikről, könyveikről, közérthetően és érdekesen. Egy műsor, amelyből kiderül, hogy mivel is foglalkoznak a szlovákiai magyar történészek, etnológusok, szociológusok, irodalmárok s más tudományágak képviselői. Bagoly mondja.
0: A műsort a Fórum Kisebbségkutató Intézet jóvoltából sugározza a Pátria Rádió.
3: Tisztelettel üdvözlöm kedves hallgatóinkat és nézőinket, ez itt a Bagoly mondja legfrissebb adása, amelyben egyebek mellett az élményalapú irodalom oktatásról lesz szó, illetve arról is, hogy milyen is egy doboztankönyv. A Fórum Intézet podcastjének vendége Baka L. Patrik, az irodalomtudomány doktora, a Komáromi Selye János Egyetem tanárképző karának kutatója, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületének külső tagja, akivel online beszélgetek. Üdvözöllek!
4: Én is üdvözöllek, köszönöm szépen!
3: A beszélgetésünknek külön apropója is van, mert hogy nemrégiben páratlan szakmai elismerésben részesültél, átvehetted a Magyar Tudományos Akadémia Arany János Fiatal Kutatói díját, amihez szívből gratulálok!
4: Szeretettel, köszönöm!
3: Na hát, külön örülök, hogy ennek apropóján is tudunk beszélgetni. Nos, hogyan értesültél a díjról? Az embert felhívják, kap egy mailt, hogy... megkapja a fiatal kutatók díját?
4: Bevallom, teljesen váratlanul ért, épp a vacsorán közepén voltam, és hát az ember nem szívesen veszít időt, hát közben újságot olvas, vagy e-maileket nézeget, és épp akkor pipant a telefon, érkezett az e-mail, nagyítok rá, nézegetem, és hát azt mondom, hogy ó, ilyen körülmények között.
3: Hát az ember nyilván nem díjakért végzi a tevékenységet, de alig, ha nem jól esik az elismerés, hát mi volt az első gondolatod, amikor értesültél róla? Azon túl, hogy ó.
4: Őszintén rendkívül meglepődtem. Nagyon jól esett, úgy, ahogy mondod is, tényleg az ember nem díjakban gondolkodik, hanem egyszerűen próbálom végezni azt, amiről úgy gondolom, hogy a feladatom, az minden esetre egy nagyon számottevő visszajelzés, hogy ezt azért figyelik, vagy észreveszik, és ez igazán megerősítőleg hat.
3: Na most... elmondom a hallgatóinknak, illetve nézőinknek is, hogy pontosan mi ez a díj, mert érdemes tudni. Már több szlovákiai magyar kutató is átvehette, idén te, illetve egy kolléginád, Szegi Gájer Veronika részesült ebben az elismerésben. Szóval az MTA az által alapított Arany János díjjal olyan külhoni magyar tudósokat, kutatókat ismer el, akik vagy jelentős munkásságot mutattak fel életük során, és idézem a továbbiakban is, vagy kiemelkedő tudományos eredményt értek el, vagy fiatal kutatóként nyújtottak jelentős teljesítményt. Utóbbiért részesültél te is díjazásban, ahogy az indoklásban szerepel, a kortárs gyermek és ifjúsági irodalom, a spekulatív fikciós irodalom, az irodalompedagógia, a pedagógiai kutatások kisebbségi környezetben és a kisebbségek oktatása terén elért eredményeid elismeréseként, külön kiemelve az irodalom oktatás kérdéseit újra gondoló eredeti javaslataidat, illetve doboztankönyv koncepciódat. Na most azért idéztem, mert hosszú ez a méltatás, tehát nem voltam képes megjegyezni, úgyhogy elnézést kérek, hogy itt olvasok, és nem fejből mondtam, de egyben ez dicséret is, hogy annyi mindent felsoroltak itt a méltatásban. Alig ha jut mindenre idő ebben a bőfél órában, hogy említést tegyünk róla, de azért néhány az érdeklődési köröd néhány szegmensét sorra vesszük. Hát kezdjük mindjárt ezzel az élményalapú irodalom tanítással, vagy az irodalom pedagógiai érdeklődéseddel. Ez a bizonyos doboztankönyv című oktatási segédleted úgy nagyjából 2 éve jelent meg. Hát mi vitt arra, hogy szerkessz egy alternatív irodalom tankönyvet, és voltak éppen mitől élményalapú, tudom, hogy ez 2 kérdés, mitől élményalapú az irodalom oktatás?
4: Aha, Hát igen, a ilyen címet viselő könyvem az nem annyira régi, minden esetre az elképzelés, mert egész régre megy vissza ennek az első hát szikrei valahol ott 2016-ban jelentek még meg. Ugye én tanárképzőkart végeztem, úgyhogy amikor irodalommal foglalkozom, azért valahol mindig ott van az a kérdés, hogy hogyan lehetne ezt megszólaltatni úgy is, hogy az egyrészt szélesebb befogadó közönségnek, másrészt meg hát a diákoknak is elég érdekes legyen. Diák alatt értve középiskolai diákot, felsőtagozatos diákot egyaránt. És hát azért az egy ilyen klasszikus tapasztalat még mindig a teljeinkon, hogy olykor az, amit a fiatalok hajlamosak olvasni, az egész távol esik attól, mint ami a klasszikus értelemben vett irodalomtankönyvekben található, és én mindig azért a mai felé kacsingattam, mert csak azért is, mert nekem is mindig az volt az érdekes. A doboztankönyvvel pedig egy olyan jelenségre igyekeztem vagy törekszem reagálni, hogy hát azért bárhogy is vesszük, amikor egy tankönyv megjelenik, ugye nem minden évben jelenik meg egy új tankönyv, pedig irodalmi művek minden évben jelennek meg. Nagyon hosszú ideig tart sokszor adaptálódni a tankönyv piacnak ahhoz, hogy tényleg a kortársakra reagáljon, mert azzal is gondja van, hogy a klasszikusokat belegyömöszölje egy tankönyvbe, és az ott elférjék. A doboztankönyv pedig ugye erre próbálna reagálni, hogy ez egy nem lezárt koncepcióként gondolkodik, még hogyha bizonyos fejezetei úgy is jelentethetőek meg, hanem ahogy benne is van a nevében, egyfajta dobozként, amiben folyamatosan tudunk bele rakosgatni új fejezeteket, és hogyha valami kevésbé jól sikerült, ne talán nem tetszik, vagy nem akaródzik foglalkozni vele se a tanárnak, se a diáknak, mert úgy jó, hogyha együtt döntenek róla, hogy miről is legyen szó, akkor az egyszerűen kikerül ebből a dobozból. Ugye a fogalomnak van egy ilyen inspirálója, a francia dobozregénynek a jelensége volt az, amihez magam visszanyúltam. Ez ugye úgy képzelendő el olyan regény, aminek alapjai nincsenek egybefűzve, nincsenek innen nézve oldalszörmök sem, hanem az valahol a befogadóra, az olvasóra van bízva, hogy az egyes oldalakat milyen sorrendben nézegeti. Na most ide beszúrhatunk rögtön egy lebjegyzetet, hogy azért nehéz olyan szöveget megírni, hogy ez mindenféle variációk mentén értelmezhető legyen, vagy új eredményt hozzon, de a lényegtelen épp ez az új eredmény, hogy ahány olvasat, vagy ahányszor fogsz neki, az mindig valami más lesz. A doboz tankönyvnek is, amilyen sorrendben rakosgatod egymásra a fejezeteit, tetszés szerint az annyiféle tud lenni.
3: És akkor ilyen szempontból a sorrend is másodlagos, tehát nem muszáj Homérosznál kezdeni, lehet mindjárt Kafkánál?
4: A megítélésem szerint lehet. Igen, úgyhogy erre ugye az állami oktatási program is most már teljeinkon szerencsére, és a magam részéről ezt nagyon igenlem, próbál reagálni, hogy ugye nem annyira a kronológia kíván lenni a szervezővel mostanra irodalom tanítás terén, hanem valamiféle tematikai blokkok, és hát a szerelemről lehet olvasni 2000 évvel ezelőtt írt szövegekben is, meg a szerelemről lehet olvasni tegnap megjelent versekben is. Nyilván egészen más, hogy szól az egyik, mint a másik, de nagyon termékenyen hathat az, hogyha ezek úgy egymás mellett jelennek meg, és azért is mondom, hogy én erősen igenlem az oktatási programunknak az irodalomra vonatkozó törekvéseit, mert szerintem ez nagyon gyümölcsöző lehet.
5: A Bagoly mondja című műsort hallgatják. Baka L. Patrik írót, költőt, irodalomkritikust, a Selye János Egyetem oktatóját, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületének külső tagját Rácz Vince kérdezi.
3: És akkor végül is mitől válhat élmény alapúvá az irodalomtanítás? Mi ennek a kulcsa?
4: Hát ugye van az irodalomtanításnak ugyanúgy egy ilyen berögzött megoldása, hogy vajon amikor irodalommal foglalkozunk egy még mindig kicsit poroszos iskolaügyben, akkor azt vajon tényleg úgy tesszük-e, mint ennek a küldetése, hogy szövegekkel foglalkozunk, vagy elmondunk egy jól bevelt, sokszor inkább szótercikre emlékeztető valamit, elemzés gyanánt, hogy ennek mi a lényege, vagy mi az üzenete, Hogyha ugye monstrum regényekről van szó, akkor ez úgy tűnik, hogy a tanár milyen ügyes volt, sikerült 600 oldalas könyvet belesűríteni egy 3 mondatos definícióba, és ez nagyon jól vissza is kérhető, csak hát ettől ugye épp az irodalomnak a lényege, a művészeti jellege, a szövegnek a sajátos nüanszai azok, amelyek zárójelbe kerülnek. Na de vissza a kérdésedhez, ugye amikor matematikát tanít valaki, általában nem úgy néz ki, hogy a tanár kiáll a tábla elé, fölírja a példát, aztán kiszámolja, és azt mondja a gyerekeknek, hogy tessék, le lehet írni az eredményt. De amikor irodalmat így tanítunk, hogy elmondom, mi van abban a 600 oldalban, mindezt 3 mondatnyi definíció gyanánt, az engem erre emlékeztet. Úgyhogy az volna a minimum, hogy a szövegek minél markánsabban jelenjenek meg az órán, de szerintem a kipróbálás ugyanúgy nagyon fontos tényező abban, hogy közelebb kerüljön az irodalom a gyerekekhez, hiszen egy hexametert akkor fogsz igazán megérteni, egy ütemhangsúlyos verselést vagy szimultánt akkor fogsz igazán érezni annak a súlyát, hogy milyen nehéz ilyet csinálni, hogyha neked is kell. Akár olyan témára, ami téged érdekel, valamiféle szokatlan, új, modern jelenségre, de a kipróbálás, a kötöttségeknek a belakása lehet az, amit tényleg megvilágítja, hogy egy többször az éve fontosnak ítélt teljesítmény miért is olyan fontos sok esetben.
3: Ugye Tóth Gyula bádogos és vízvezetékszerelő példaként.
4: Például,
3: van még egy a metró ajtók zárótnak, az hogy is van? Nem készültem, ezért nem tudom, de egészen pontosan.
4: Ezt még nem ismerem, a beldogos megvolt.
3: Gör, az ugye Vörös Sándor. Na de visszakanyarodva a doboztankönyvedhez, mert akár úgy is érthette a hallgató néző, hogy maga tölti meg a tanár tartalommal ezt a bizonyos vázlatot vagy szerkezetet. Hát nem, ugye ez kész van, X fejezetből áll, 11-12, nem is tudom, pedig átlapoztam.
4: A könyvként megjelent változat az egyenlőre 10 fejezetes, úgyhogy igen, itt annyiban azért eltérünk a doboz regénytől, hogy ott ugye mindenféle oldalt lehet cserélgetni. Itt a cserélgetés az a fejezetek szintjén áll, és úgy képzelendő el, hogy tanár és diák együtt beszélik meg, hogy számukra azokból a fejezetekből esetleg mi lehet az érdekes, de itt ugye csak a nyomtatás, mint olyan szabott ennek a koncepciónak egyenlőre keretet, nekem volt 10 fejezetem, azt beletettem ebbe a könyvbe, és látszólag ez le van zárva, de csak papíron, mert az egésznek éppen az volna a lényege, hogy bármilyen mennyiségben és folyamatosan ez tágítható lenne, nőhetne az a doboz, és egyáltalán nem is úgy van elképzelve, hogy azokat a fejezeteket csak a Baka Patrik készítse, mert akkor elég nagy baj van, hisz azt a Baka Patrik nem fogja győzni, hanem minél többen belekapcsolódnak ebbe a keretbe, annál inkább nagyobb lesz a választási lehetősége hát a tanárnak és a diákoknak is a kortárs irodalomból, ha úgy tetszik, amivel az órákon foglalkozni lehet.
3: De nem csak, hogy a kortárs irodalomhoz nyúl példaként, hanem a kortárs populáris irodalomhoz, mindjárt az első fejezet a Harry Pottert idézi meg. Szóval, hogy hadd legyek salabakter, hogy mit tud Harry Potter, amit az egri csillagok nem, illetve hát, és csak egy példát mondtam, tehát, hogy akik berzenkednek a populáris, kortárs populáris művek beemelésétől az oktatásba, azoknak mit tudnál mondani, miért van rájuk szükség?
4: Hát ugye én, amikor elkezdtem érdemben az irodalomtudománnyal vagy szövegelemzéssel foglalkozni, én erősen a populáris irodalom vagy a spekulatív fikciós irodalom felől jövök, de hogyha őszinték akarunk lenni, akkor ennek is a gyerek és ifjúsági irodalomnak igen nagy átfedései vannak. A gyerek és ifjúság itt határozottan inspirálja a spekulatív fikció, de nem is föltétlenül csak azért, hogy nyitotta a csodára, az extrapolálásra, a természet fölöttire, a technológiának a túlpörgetésére, ha úgy tetszik, ugye most különböző műfajokra reagáltam, hanem azért is, mert a populáris kultúra vagy irodalom az, ami több médiumban gondolkodik. Tehát vannak világok, az általad említett Harry Potter is ilyen, amelyekbe többféle médium irányából lehet belépni, úgyhogy innen nézve a szöveg, a regény, mint olyan, az csak az egyik kapu, emellett gond nélkül van nekünk egy számítógépes jelentőkünk, ha úgy tetszik, vannak filmjeink, nem sokára lesz sorozatunk, és hát vannak a különböző tárgyak is, amelyeket a különböző a témával foglalkozó üzletekben meg tudunk vásárolni rajongóként, és ezek

0: ból hogyan szól, ha fogalmazhatok így, akár szövegként.
1: Ragadva, beleragadva a Salabakter szerepébe, ha már ugye Vörös Sándort emlegettük, ezt a szót én mindig hozzákötöm, de nem tettek róla, nyilván más is használta. Mindegy, szóval, hogy Vargas Llosa nemrég meghalt kiváló író, zsörtölődött, azt hiszem 2016-ban megjelent a Látvány civilizáció című könyvében, hogy ezek a populáris, kortárs irodalmi művek nagyon vonzók, de ugyanakkor sokszor megkerülik az aktuális létproblémákat, az eszenciális kérdéseket, és inkább csak valamilyen technikai, technicizált struktúrákat működtetnek, és hogy nem eléggé mélyek. Röviden, tömören ez volt neki a kritikája ezzel a kortárs vonulattal szemben. Nincs ebben némi igazság? Mert ha valaki Harry Pottert olvas, és tudom, hogy megint sarkítok, az honnan fogja megtudni, hogy hol lakott itt Vörösmarty Mihály?
0: Hát, ezt lehet, hogy nem fogja megtudni. Azt sem biztos, hogy meg fogja tudni, hogy a Rowling hol lakott, és ez nem is biztos, hogy föltétlenül probléma. Minden esetre hitem szerint az irodalmi műnek működnie kell akkor is, vagy bármilyen műnek működnie kell akkor is, hogyha levelgom róla a szerzőt, sőt levelgom a műnek a címét, mert hogyha nem működik, akkor eleve prekoncepciókban gondolkodtam. Az, amit te mondasz, ez ugye egy ilyen klasszikus termodelsi felületnek tetszik a populáris művekkel szemben, de igazából ugyanez működik a gyerek és ifjúsági irodalmi művekkel szemben is, viszont itt összemosunk a kategóriákat, mert ugye el tudok képzelni, sőt nagyon sok ilyen van, olyan kevésbé tehetséges szerzőt, aki úgy ítéli, hogy ő szép irodalmat ír, mégis ugye a szép irodalomnak a elismert alakjai nem biztos, hogy tőle fognak ihletet meríteni. Úgyhogy szerintem ezek a szövegtípusok, megszólalásmódok, műfajok, kanonok, ha úgy tetszik, párhuzamosan vannak egymás mellett, és ahogy van a, akkor vegyük ezt egy nagyobb dézselbe a szép irodalomnak a kanonja, ez érintkezésben áll a spekulatív fikciónak a különböző kanonjaival, a sci-fi-ével, a fantasy-ével, az alternatív törőjével, érintkezik a gyerek és ifjúsági irodalomnak a különböző kanonjaival, és ezeken belül lesznek szerintem rétegek vagy minőségi faktorok, és lesz, ha úgy tetszik, kimagasló alkotása a gyerek és ifjúsági irodalomnak, amire nyilván a szakma ugyanúgy reagál, mint ahogy lesz a spekulatív fikciónak, vagy a szép irodalomnak is. Na most ugye sokszor négy faktort el szoktunk különíteni egymástól, a populáris irodalomnál biztos, hogy ezt a négyet elkülönítik, az pedig lenne a cselekmény maga, ahogy működik, a szereplőknek a működés módja vagy árnyaltsága, lenne az, hogy hogyan és miként épül föl egy világ, tehát a világépítés maga, ezen túlmenően pedig van a poétika, vagy a szigorúbban értett nyelv.
2: A Bagoly Mondja című műsort hallgatják. Baka L. Patrik írót, költőt, irodalomkritikust, a Selye János Egyetem oktatóját, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületének külső tagját Rácz Vince kérdezi.
0: Sok esetben a szép irodalommal foglalkozók megállnak a nyelvi esztétikum újszerűségnek a jelenségénél, sok esetben a populáris kultúránál valamelyik mű világépítésben lesz domináns, a másik három faktort háttérbe teszi, egyik, másik, harmadik korpuszban ebből a négyből nem mindegyik van ugyanannyira előtérben, de mégis valamennyi korpuszt, ha vesszük, amelyik többre reagál, többen tud letenni egyszerre párhuzamosan újszerű teljesítményt, na azok fognak kiugrani, és azok lesznek az igazán jelentősek, és ezek megvannak a populáris irodalomban, meg a gyerekirodalomban is. Vörös Sándornak nem egy művét, ugye ugyanúgy a gyerekirodalomon belül is meg tudjuk szólaltatni, de nem csak ott. Úgyhogy szerintem meg annyi kanon ki fogja termelni, és ki is termeli azokat a műveket, amelyek méltóak arra, hogy a legmarkánsabbaként emlegessük őket.
1: Valóban nem csak az a témánk, hogy a populáris irodalomnak milyen szerepe van, egyrészt az olvasóvá nevelésben, másrészt az oktatásban, de azért még egy fél kérdés erejéig maradnék ennél a témakörnél, hogy ezek a szövegek, konkrétan

0: Maradjunk a Harry Potternél. Alkalmas arra, hogy arra késztesse befogadóját, hogy a történet, esemény cselekményességén túl annak mélyebb jelentés rétegeibe is betekintsen?
1: Határozottan úgy gondolom, hogy igen, és ugye itt bejönnek olyan faktorok is, amelyek hát a társadalmunk működésének a mikéntjére, árnyoldalaira hívják fel a figyelmet, úgyhogy ha mondjuk vesszük a Harry Pottert, ha már ezt ebbe futottunk bele, vagy ezt emlegetjük többször, ugye ott egy 7 kötetnyi sorozatról van szó, miközben a fiatalok megnőnek, 11 évesből a felnőttekké válnak. Na most ez a sorozat fokozatosan komorodni kezd, ahogy haladunk előre, hiszen ameddig még az első részt látszólag nagyon markánsan láthatja a meseiség, a szerkezet maga is egy ilyen klasszikus meseregényi megoldással operál, egyre sötétebb tónusok kerülnek elő, és fokozatosan meglehetjük azt, vagy láthatóvá válik az, hogy egy diktatúra újraépítése bontakozik ki a műben, ahol a vérségi alapú megkülönböztetés, a diszkrimináció, a előítéleteknek a működése, az elnyomás működése, a hatalmi szisztémáknak a működése, és az ezekkel szemben is sokszor kilátástalannak tűnő föllépés vagy lázadás is arcot kap a szövegben. Na hát, és ezek szerintem már olyan jelenségek, amelyek különösen, hogyha azt egy fiatal befogadó közönség felől nézzük, igazán sok mindent elárulnak a világunknak a működéséről, és itt már nem csak arról beszélünk, hogy megtanulunk néhány varázsigét, hanem arról is, hogy milyen egy elnyomó rendszernek a kiépülése. Nyilván ezt máshol is megtaláljuk, de megtaláljuk itt is.
0: Ha már szóba került az olvasóvá nevelés, bár ez a nevelés szó is picit, mintha riasztó jelentéstartalommal is bírna, tehát inkább ösztökélni kellene valakit arra, hogy olvasson, vagy hogy ráébreszteni az olvasás szeretetére, hogy milyen szerepet tölt be e tekintetben a kortárs ifjúság, illetve gyermekirodalom alkalmas eszköze arra, vagy alkalmasabban, mint a klasszikus kortárs, vagy a klasszikus, hagyományosan nehezebben befogadható művek arra, hogy olvasóvá nevelje, maradjunk ennél a kifejezésnél a gyerekeket?
1: Korábban mondtam olyasmit, hogy a több mediális környezet felől való hozzáférés az eleve érdekesebbé teheti ezeket a világokat, de hogyha maradunk a szövegnél, ott lesznek olyan megoldások, amelyeket tudatosan ilyen az olvasást megszerettető eljárásokként tarthatunk számon, mert ezekkel kapcsolatban is érdekes, hogy nem mindegyik szigorúan az irodalmi hagyományból jön, hanem mondjuk a filmkultúrából merítenek ezt-azt, és akkor az olyan banális válaszok, mint a aktív, folyamatosan pörgő cselekmény, vagy a rengeteg perbeszéd, ami könnyen emészhetővé teszi a történetnek a befogadását, mellett föltüntethetünk olyanokat is, mint a cliffhanger jelensége. Ezt ugye sorozatoknál szoktuk a leggyakrabban látni, az HBO-n meg a Netflixen, akik ugye arra törekszenek, hogy ha te megnéztél egy részt, akkor ez a rész lehetőleg olyan jelenettel érjen véget, hogy annak a jelenetnek ne ott legyen vége, hanem föltétlenül azt érez, hogy neked ezt tovább kell nézet, hiszen a válaszokat a fölmerült kérdésekre csak majd a következőben kapod meg. Ez egy klasszikus sorozat logika. Na ezt a gyerek és ifjúsági irodalom is szinte nagyon termékenyen csinálja, rengeteg alkotónál vissza köszön ez a működési mód, hogy a fejezetek végén ugyanúgy elhelyezgeted ezeket a cliffhangereket, és még egy jó nagyot valahol a kötet végén, hogyha folytatni akarod, mondjuk egy trilógiaként, ami bent tartja a világban az olvasót magát, nem engedi el, és szerintem ez például egy olyan megoldás vagy eszköz, nyilván a nyelvi politikai eszköz is részint, ami besegíthet abban, hogy új olvasókat szerezzünk. A másik, hogy az ő nyelvükön beszél. Na most egy évszázadokkal ezelőtt írt szövegnek, vagy akár évtizedekkel ezelőtt írt szövegnek a fölnőttek, vagy egy rendszerváltásbeli időszaknak a problémáira reagáló szövegnek nem biztos, hogy lesznek olyan faktorai, amelyek rögtön megszólítják a fiatalokat, de megint a gyerek és ifjúság irodalom, mivel olyan szereplőket mozgat, mint az olvasói, olyan problémákkal szembesít, kihívásokkal a mozaik család jelenségétől kezdve a különböző az iskolai erőszakon át a szerelemig terjedően, tehát nagyon széles ez a skála, de olyan problémákkal szembesít, vagy olyanokra koncentrál, amik a befogadók számára érdekesek, és az ő nyelvükön is szól, szlenget, mindennapi gyerek, tinédzser beszédet működtet, ezért eleve megszólít.
0: És most letéve a vaskalapomat, nagyot csörren a stúdió padlatán, az is hát nevezhető talán naív pozíciónak, amikor azt gondoljuk, hogy ahogy olvastam egyszer egy nagyon találó szókép formájában, hogy a kulturpolitika mesterséges lélegeztetőgépén tartott klasszikusokat erőltetjük a diákoknak, és hát elvárjuk tőlük, hogy azonosuljanak az egri csillagok hőseivel, miközben az az életvilág, ami ott megjelenik, az már köszönő viszonyban sincs az ő kortárs jelenvalójukkal. Szóval, hogy ez is igaz, hogy bármennyire is berzenkednek többen a kortárs populáris művek irodalom oktatásban való használatától, azt is szem előtt kell tartani, hogy a klasszikusok, és most nem mondok szándékosan több példát, sokszor olyan nehezen befogadhatók, hogy hát attól alig ha várható el, hogy olvasóvá, vagy felébreszti a gyermekben az olvasási kedvet.
2: A Bagoly mondja című műsort hallgatják. Baka L. Patrik írót, költőt, irodalomkritikust, a Selye János Egyetem oktatóját, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületének külső tagját Rácz Vince kérdezi.
0: Egyetértesz ezzel?
1: Egyetértek veled, de ne essék félreértés, én amikor a populáris, a spekulatív, fikciós és gyerek és ifjúsági művek mellett érvelek, én ezek mellett is érvelek.
0: Pontosan,
1: nem
0: pontosan.
1: Arról van szó.
0: Nem vagylagos kérdés ez. Én csak szándékosan sarkítottam.
1: Amelyekkel eddig foglalkoztunk, zárójelezzük, messze nem erről van szó. Arról viszont szó van, hogy ezek jelenjenek meg egymás mellett, mert így legalább az egymás mellettiség az egyiknek az erősségei, másiknak a gyengéi egymás viszonylatában szerintem sokkal jobban kiugranak. Arról nem is beszélve, hogy mint ahogy te is mondod, lehet, hogy a kezdőolvasóhoz, ahhoz, aki még nevelődik a különböző szövegtípusoknak a világában, először azokkal a szövegekkel kell találkozni, amelyeket a legkönnyebben tudja befogadni, hiszen olvasót így tudunk csinálni. Mikor már ez megvan, miután megvolt ez ilyen kaland, akkor fokozatosan nyílnak meg a kapuk az ennél nehezebbek felé is. De hogyha rögtön egy olyasmi szövegről kívánok én a diáktól egy elmélyült szakelemzést, aminek sokszor a kifejezéseit sem érti, akkor lehet, hogy egy eleve elbaltázott kísérletet hajtottam végre, és nem nagyon van meglepődnöm én azon, hogy a tantárgyam egyre inkább háttérbe és háttérbe és háttérbe kerül.
0: Többször elhangzott a spekulatív, fikciós irodalom kifejezés, ennek a témakörnek is szántál egy kötetet a Múlt hasadás címmel, ahogy egy külön kötetet a kortárs ifjúsági irodalomnak is, Óperenciák címmel, ha nem tévedek, vagy ha jól emlékszem, maradva ennél a fikciós irodalomnál, hogy mire jó voltak éppen az alternatív történelem, hisz olyan sok tudnivaló, tanulnivaló van az iskolában, nem inkább a valós történelmet kéne tanulni az alternatív helyett, tehát a kitalált valóságok helyett?
1: Aha. Nagyon jó kérdés, ugye a spekulatív, valamennyi spekulatív fikciós irodalomnak, fantasy, sci-fi, science fiction egy olyan kezdetű kérdése van, hogy mi lenne, ha.
0: És az alternatív
1: történelem esetében ez úgy változik, hogy mi lett volna, ha. Tehát egy másfajta történelemről szólnak ezek a regények. Mindegyiknek az az alapvetése, hogy a szerző kiválaszt egy meghatározó történelmi eseményt, ugye ennek megvannak a klasszikus példái, legyen az a második világháború, az első világháború, az amerikai polgárháború, vagy hazai viszonylatban akkor a 48-49-es szabadságharc, esetleg a Szent Istvánnak és Koppánynak a viadala, amelyet kizökkent a megszokott mederből, és elképzel, hogy mi lett volna, hogyha annak hogyha az vagy másként alakul, vagy ellenkező módon alakul. Na most általában ezek a regények nem rögtön az esemény után játszódnak, tehát másként teszem azt, Paulus tábornok nem fogadja meg Hitlernek a parancsát Stalingrad alatt, nem maradott, hanem kitör az oroszok gyűréből, és egyennél sokkal sötétebb világban találjuk magunkat. Nem ezt a gondolatot viszik tovább a szerzők, hanem mondjuk 20, 30, 40, 50 év múlva elképzelik a világot, hogy milyen lett volna, ha egy nemzeti szocialista környezetben vagyunk kénytelenek szocializálódni. Tehát, hogy egy olyan háttérvilágot épít föl, olyan kulturális, társadalmi, politikai, identitás politikai kérdések mentén szerveződő világot, ami messze menően más, mint a miénk. És hogyha ez egy jól kiépített világ, akkor azokat a pozitívumokat, erényeket is talán könnyebben észrevesszük a mi jelenünket illetően, amelyekről hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy természetesek, és hogyha egy alternatív történelmi regény jól működik, és megmutat egy akár disztópikus, sötétebb jelent, akkor talán érzékenyebbek leszünk azokra akár politikai folyamatokra is, vagy azoknak a fejlődésére, kialakulására, erősödésére, amelyek esetleg elvezethetnek ilyesmihez hosszabb távon, mert a történelem, vagy az alternatív történelem már mutatott a ilyen forgatókönyvet.
0: Nézőink, vagy a figyelmesebb nézőink láthatták, hogy a platform, az online platform, amelynek köszönhetően tudunk beszélgetni, figyelmeztetett az időkorlátra, kevesebb, mint 7-8-9 percünk maradt, úgyhogy rövidre kell zárnunk a beszélgetést. Pusztán emiatt, hát szó volt arról, hogy foglalkozol az élményalapú irodalomtanítás módszertanával, a kortárs ifjúság irodalommal, a fikciós műfajokkal. Jelenleg mi a fő kutatási területed, illetve mivel, hogy telik egy fiatal kutató hétköznapja? Mivel foglalkozol éppen?
1: Aktuálisan erősen vizsgáztatok az egyetemen, úgyhogy ez markánsan kitölti a mindennapokat. Minden esetre a gyerek és ifjúság irodalomberkeim belül működök most, vagy ott készítem az aktuális elemzéseimet. Ugye van egy ilyen törekvésünk, hogy minden évben kiosszák az év ifjúsági regénye és gyerekregénye díjat, de ezt nem úgy teszik, hogy csak egy valami szöveget emelnek ki, hanem mellé kiemelnek 4-5 esélyeset is, úgyhogy egy kis távolságtartással azt lehet mondani, hogy egy-egy év folyamnak ezek a legmarkánsabb gyerek és ifjúsági irodalmi teljesítményei, én pedig egyfajta ilyen teljességre törekvés szellemében ezeket azért, hogy minden éven igyekszem szemlézni, sokszor helyistenek kollégek segítségével, együtt, teamként, és ezekre próbálunk reagálni, ennek mentén is megmutatni, hogy egy-egy évben, ha úgy tetszik, milyen nívós, újszerű, esztétikailag is messze igenelhető szövegeket tesz le az egész évben értett magyar és ifjúsági irodalom.
0: Tudom, hogy picit naívan is hangzik a kérdés, meg talán kötelezőnek is tűnik, de mégis a kollégák hogy fogadták az elismerést? Gondolom gratuláltak és örülnek egy emberként.
1: Igen, nagyon jó volt megtapasztalni azt, hogy felsorakoztak mögöttem azt a gratuláció hullámot, ami ért, úgyhogy tényleg, ahogy Budapesten, úgy odahaza is megerősítettek, de hát ez egy közös, egymásra ható munkának az eredménye, úgyhogy egy támogató, megerősítő közeg, amivel a tanszékemen és a Sejje János Egyetemen találkozom, az mind megalapozása ennek a kutató munkának, amit végzek.
0: Patrik, még egyszer hadd gratuláljunk, talán biztos vagyok benne, hogy a nézőink, hallgatóink nevében is az Arany János Fiatal Kutatói díjhoz, és hát egyben köszönöm szépen a beszélgetést, további sok sikert kívánok neked.
1: Szívből köszönöm Ince a lehetőséget és a kedves szavakat is, minden jót kívánok a kedves hallgatóknak, nézőknek.
0: Én pedig nincs más hátra, mint hogy elköszönjek. Kedves nézőink és hallgatóink, mai podcastünkben Bakael Patrik, az irodalomtudomány doktora, a Komáromi Sejje János Egyetem tanárképző karának kutatója volt a vendégünk. Köszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra, viszont hallásra.
1: Viszontlátásra.
2: Bakael Patrik írót, költőt, irodalomkritikust Rácz Vince kérdezte.
3: A Fórum Kisebbség Kutatóintézet tudományos podcastja a Bakoly Mondja szólt. A podcastot a Kisebbségi Kulturális Alap támogatja.
4: Az elhangzott műsort a Fórum Kisebbség Kutatóintézet jóvoltából sugározta a Pátria Rádió.

add egy órára kölcsön a szemet, a nyugodt tiszta pillantásodat, mely felitatja ezt az őszi pompát, a barnát, bronzott bíbort, aranyat, s hatalmat ad a táj fölött neked. Add egy órára kölcsön a szemet, hisz látok én is bronzott aranyat és a kék eget örök hátterű. De más a látás, az én két szememre mindig valami kis fátyol terül. Ha tágra nyílik ámuló szemem, függönyt engednek elé hirtelen súranó kicsi gondolat koboldok. Nekem nem jelennek meg soha felséges önnön magukban a dolgok. Neked adatot szemtől szembe látni. Te látod őket úgy, függetlenül mindentől, testvér. Te magadtól is. Milyen lehet a te szemed belül, ahogy a világra most ráderül? A világ nézi vele önmagát. Ó, ha csak egy órára megszerezném a szemed titokzatos alkatát. Csak most, addig, amíg lemegy a nap, s a fák tetejét glóriába vonja. Micsoda százszoros dics fénysugárt jelenthet a te szemednek-e pompa? Csak most, addig, amíg lemegy a nap, s magával rántja égő szemfedőjét, hogy néma árnyak égre-földre szőjék a csillaghímes, mély feketeséget.

0: Koncertfilm az Omegáról.
1: Nem meglepő, hogy jött az ötlet. Mi lenne, ha film is készülne a koncertről? Az azonban már nem volt annyira magától értetődő, hogy a szerzői filmjeiről ismert Jancsó Miklós vezényelje le.
0: Szőlőskertek ihlette kiállítás Szlovéniában.
2: Már az első pillantásra feltűnik, hogy vannak alkotók, akik a táj szépen és pontosan kidolgozott részleteit helyezik előtérbe.
0: A bravúros karikaturista Honoré Damier.
3: Egy élszlapnak illusztrációkat készített, később pedig munkatársa lett a Karikatűr című lapnak, ahol Gustave Doré is dolgozott.
0: Egy színész család öröksége, Gesztesi Máté.
4: Én inkább egy krónikás alkat vagyok, inkább az az alkat vagyok, aki egy szobában szeret láthatatlanná válni az ilyen karizmatikus emberek társaságában, és valamiképpen nézni azt, hogy ezek milyen remek emberek, megfigyeléseket tenni, de ő maga nem feltétlenül szeretne részévé válni az eseményeknek.
0: Csenger Ferenc vagyok, várom Önöket vasárnap délután 13 óra 5 perctől, itt a Pátria Rádióban.
5: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.
6: Kilenc óra van.
7: A Pátria Rádió hírei.
8: Robert Fico kezdi elveszíteni a türelmét a Jászlovszkij-Bohunyicai atomerőmű új reaktorának tervezése miatt. Ukrajna Törökországból származó amerikai fegyverekhez juthat, ami nyugtalanítja Moszkvát. Derült, napos idő lesz ma, de este felé nyugat felől már talán jön a csapadék. Hornyák István vagyok, már is mondom a részleteket. Robert Fico a hagyományos hétvégi videóüzenetében egyebek mellett arról beszélt, hogy kezdi elveszíteni a türelmét a Jászlovszkij-Bohunyicai atomerőmű új reaktorának tervezése miatt. A kormányfő úgy véli, a terveket valakik kész akarva lassítják, ezért úgy gondolja, hogy az asztalra kell csapnia. A társadalmat foglalkoztató orosz kamerák ügyére viszont nem reagált. Fico elismerte, hogy a gazdasági fejlődés Szlovákiában stagnál, ugyan növekszünk, de nem olyan tempóban, ahogy szeretnénk. Hozzátette, hogy a szlovák gazdaság nyitott és exportorientált, amely nagyban függ a német gazdaságtól, ennek viszont nem igazán megy jól. Oroszország magyarázatot vár az Egyesült Államoktól és Törökországtól annak a hírnek a kapcsán, hogy nagyobb mennyiségű fegyvert és lőszert adnának el Ukrajnának. Állítólag olyan amerikai eszközökről van szó, amelyek a török hadsereg tulajdonában vannak. Törökország viszont szeretne megszabadulni a régebbi típusú hadieszközeitől. Ezek ugyanakkor nagy segítséget jelentenének Ukrajnának az orosz agresszorral szemben. Az amerikai külügyminisztérium néhány napja tájékoztatott a kongresszusban, hogy a 283 millió dolláros fegyvercsomagban 70 darab Atakam típusú balisztikus rakéta, 12 M270-es önjáró rakéta sorozatvető, több mint 2000 kazettás bomba és 47 000 tüzérségi lövedék van. Szergej Szobjanin moszkvai polgármester szerint szombat estétől mintegy 600 drón támadta az orosz fővárost, ebből 201-et lelőttek. A polgármester szerint a moszkvai körgyűrű közelében 3 ember megsérült egy drón támadásban. A Vnukovo, Domodedovo és Zsukovszki repülőtéren ideiglenes korlátozásokat vezettek be. Az Ukrajnával szomszédos Rosztovi területet is jelentős drón támadás érte, itt több mint 150 drónt lőttek le a helyi kormányzó szerint. 3 ember életét vesztette, egy megsérült a rosztovi csapásokban. A Moszkvához közeli Podolszk városában drótámadás következtében tűz ütött ki az orosz Amazonnak is nevezett kereskedelmi óriás a Wildberries legnagyobb raktárában. Romániában az ukrán és a moldovai határ közelében a román légtérbe behatoló drónt lőtt le egy spanyol F-18-as típusú vadászgép, közölte Radu Mirucan román védelmi miniszter. 4 óra 44 perckor észlelték a célpontot, amint az a nemzeti légtérbe lépett, Galacstól 24 kilométerre északra, ekkor két már megelőző jelleggel a levegőbe emelt spanyol F-18-as vadászgép engedélyt kapott a támadásra, támadásra 5 óra 1 perckor a drónt a Baleni és Csodalbi települések között Galac megyében egy lakatlan területen elfogták és megsemmisítették, írta Facebook oldalán a védelmi miniszter. A spanyol F-18-as vadászgépek a Mihail Kogelnicsejánu támaszponton teljesítenek szolgálatot. Sikeresen megsemmisítették azt a hatalmas hajóaknát, amely a Duna alacsony vízállását tett láthatóvá a mederben, Dunamocs közelében. Szombaton rendőrségi felügyelet mellett a Marcelházi homokbányába szállították a 240 cm hosszú és mintegy 40 cm átmérőjű szerkezetet. Az irányított robbantás után mintegy 12 méter átmérőjű és 4 méter mély kráter keletkezett a homokban. A most következő rövid sporthíreket Zsigárdi Lászlótól hallják.
9: Márton Richard 200 pillangon, Sárkány Zalán pedig 1500 gyorson ezüstérmet harcolt ki a párizsi úszó Európa bajnokságon. Az élvonalbeli labdarúgó bajnokság és az NB1 szombati eredményei: Slovan Ruzsomberok 5-0, Skalica Košice 2-4, Banská Bystrica Žilina 3-4, Podbrezová Trencsin 2-1, illetve Újpest MTK 1-1 és Nyíregyháza Kisvárda 2-1.
7: Időjárás.
8: Derült vagy enyhén felhős lesz ma az égbolt, bár délután a nyugati ország részben megnövekszik a felhőzet, sőt, nyugaton este felé záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Mindamellett egész nap nagyon meleg lesz, a hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul, néha azonban legfeljebb 30 fokig emelkedik a hőmérők higanyszála, a déli szél időnként megélénkül.
7: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
8: Két délszlovákiai városban is vásárt tartanak, ami útlezárásokkal jár. Galántán és Gútán egyaránt táblákkal jelzik, merre lehet kikerülni az érintett utcákat. Az R1-es autópályán Nyitra előtt Nagyszombat irányából mérik a sebességet. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat.
7: Zöld hullám. 0800-900-800. Reklám.
10: Ha komolyan veszi a főzést, a brazil minőség és a Tramontina márka prémium termékei jelentik a tökéletes választást. Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban, a Slovnaft töltőállomásokon történő vásárlások és tankolások után, és szerezzen be prémium késeket, evőeszközkészleteket vagy egyéb konyhai eszközöket jelentős kedvezménnyel. Válassza a minőséget, amelyet a profi szakácsok is elismernek. Az akció október 18-áig tart. Részletek a slovnaft.sk/akcie oldalon.

0: Szalagtár. Az archívumban Nagy Ildikó tallózik.
1: Köszöntöm minden kedves hallgatónkat! Ezen a hétvégén egy olyan műsort ismétlünk meg, amelyet az idén januárban közvetítettünk, a Nagy hideget enyhítendő. Ugyanis egykori kollégánk Laza Tihamér egy augusztusi összeállítását emeltük ki az archívumból. S mivel a 10. Köbölkúti ornitológiai táborban elhangzottak napjainkban talán még fontosabbak, mint voltak 2 évtizeddel ezelőtt, ajánljuk kedves hallgatóink figyelmébe a hamarosan hallható érdekes beszélgetéseket. És ezek egyik fontos tanulságát. A madarakat védeni kell, és jelzéseikre oda kell figyelni, mert az ökoszisztéma összeomlásának első jeleit épp ők adják le.
2: Az érsekújvár járásban található egy kiterjedt lápos, mocsaras terület, amelyet a Garam felé tartó Páris csatorna szel ketté. Ez a nem túl bővízű patak helyenként kisebb-nagyobb állóvizeket alakít ki, amelyek körül buján tenyészik a nád, a sás, a gyékény, a káka és számos madárnak és emlősnek kínál élőhelyet. Egykor ez a vízrendszer jóval nagyobb kiterjedésű volt, de az évszázadok során fokozatosan elmocsarásodott, és ma már csak Kisújfalu és Köbölkút között alkot számottevő vízfelületet. A botanikusok, az ornitológusok és a természetvédelmi szakemberek párizsi mocsarak néven ismerik ezt a 184 hektár területű környéket, amelyet 1966-ban védetté nyilvánítottak, sőt 1990-től úgynevezett Ramszári terület, hivatalos besorolás szerint nemzeti természetvédelmi terület. Számos vízi élőlény, énekes madár, rovar és emlősfaj élő vagy átmeneti szálláshelye. Arról is nevezetes, hogy itt van egy kedves énekesmadár, a fülemülesitke legészakibb fészkelőhelye a világon. A földön becslések szerint közel 8000 madárfaj él, ebből Európában mintegy 620. A köbölkúti nádasban több mint 100 madárfaj fordul elő, közülük 40-nek itt van a fészkelőhelye. A párizsi mocsarakban hosszabb-rövidebb ideig tartózkodó vonuló madarakat önkéntes természetvédők és ornitológusok most már évek óta rendszeresen figyelik és gyűrűzik is, hogy követni lehessen repülésük útvonalát.
3: Itt vagyunk egy nagyon irigylésre méltó környezetben, vagy legalábbis azok, akik szeretik a természetet, a nádast, a vizet, szívesen itt lennének most velem. És hát körülöttem itt jó néhány ember, mindjárt az elsőt meg is szólítanám.
4: Medvegy Matyé vagyok, természetvédelmi őr, a Belcia Krasszice természetmegőrzési non-profit szervezetnek a titkára.
3: Mi ez a rendezvény, mi ez az akció, ami itt zajlik egyáltalán?
4: 10. nemzetközi ornitológiai tábor, köbölkúti párizsi mocsarakban, 1996 túl, mint tábor, működik, és van egy pár érdekes ember, aki jött ide hozzánk.
3: Tehát ők rendszeresen visszajárnak néhányan?
4: Igen, főleg a magyar csoport. 1999 óta non-stop minden évén legalább 2-3-szor jön ide.
3: Kik ezek az emberek, akik ide jönnek? Hivatásos ornitológusok, vagy inkább olyanok, akik a természetvédelemmel foglalkoznak?
4: Önkéntes természetvédők, önkéntes ornitológusok, mint nálunk is működik, hogy mindent fizetik a saját pénzéből.
3: Miért érdekes pont ez a hely? Mit lehetne elmondani röviden erről a vidékről, erről a hát mocsáról, erről a párizsi mocsáról?
4: Párizsi mocsara különlegesek szerintem azért, mert ez egy legészakibb fészkelő helye a fülemülesitkének, legészakibb fészkelő helye, és beleesik a fő útvonalba a vándormadaraknak, ami jönnek Skandinávia országokból délre.
3: Ez a fülemülesitke, ez miféle madár lehet?
5: Péter vagyok, Gunakesziről jöttem, a fővárosi állat és növénykertbe dolgozom, és hát mivel már régóta ide járok, én vagyok az elnök helyettese a Belcia Krasszicepsznek.
3: És ez a madár, amiről itt szó volt, amelynek itt van a legészakibb fészkelőhelye, ez hova tartozik? Milyen madár ez?
5: Ez egy pici nádi énekes madár, és tényleg nagyon érdekes. A földön sehol ettől a ponttól északabbra nem fészkel. A nádasba költ, és viszonylag korán érkezik, már március elején itt van, és a Mediterráneumba telel ez a faj.
3: Gondolom, hogy itt azért nem csak ő az egyetlen jövevény ebben a térségben, hanem gyakran megfordulnak vannak itt más madarak is. Hát melyek a legérdekesebb, legjelentősebb madarak errefelé?
5: Itt ennek a területnek a nádi madarak a legérdekesebb fajai, a nádi énekes madarak. Egész Kárpát-medencei jelentősége van, tehát fészkelési időben is ide jönnek a madarak, mert valószínűleg olyan jó a területnek a táplálékellátottsága, és vonulásban is egy nagyon fontos vonulóhely. Az nagyon-nagyon érdekes, hogy minden évben több külföldi gyűrűs madarat megfogunk, tehát ez mutatja, hogy igen messziről ide vonza a különböző fajokat ez a terület.
3: Ez a madár befogás, ez hogy történik itt?
5: Hát kifeszítünk egy úgynevezett függönyhálót, ez egy apró szemű háló, amiben belegabajodnak a madarak, és sérülésmentesen ott vannak egy bizonyos ideig, ahonnan mi kiszedjük a madarakat, és utána kapják az egyedileg számozott alumínium gyűrűt.
3: Ez valamilyen rendszer szerint történik, tehát bizonyára vannak valamilyen nemzetközi megállapodások, hogy milyen szempontok alapján kell a madarakat gyűrűzni.
5: Igen, erre mind nemzetközi protokollok vannak, és minden országban csak a saját nemzeti gyűrűvel lehet gyűrűzni, tehát mi is a Pozsonyi Természettudományi Múzeum gyűrűjét használjuk.
3: Ön személy szerint hanyatszor vesz részt ezen az ornitológiai táborozáson?
5: Én 99 óta minden évben jöttem.
3: Mi volt a legnagyobb élménye eddig?
5: Engem lenyűgöz az a terület, meg az egész terület érintetlensége, meg hogy milyen nagy kiterjedése, és hogy milyen nagy számban, milyen nyugodtan vannak itt a madarak.
3: Az elmúlt években, hogy látja, mennyire szűkül a madarak élettere, egyáltalán az az élettér, ahol ezek az érdekes állatok megfordulhatnak, élhetnek?
5: Ezt nehéz megmondani, pontosan azért is vagyunk itt, hogy ezt hosszabb távon figyeljük, hogy akár egy-két évtized távlatából hogy változik a számuk.
3: Említette, hogy ön Dunakesziről érkezett, ott vannak ilyen megfigyelési lehetőségek?
5: Nincs, ez itt azt gondolom, hogy több száz kilométeres körzetben egy egyedülálló terület.
3: Akkor már ki is mondta a választ arra a tervezett kérdésemre, hogy hát mihez lehetne hasonlítani ezt a vidéket, a párizsi mocsarakat. Melyik az a körzet, melyik az a vidék, ahol esetleg valami hasonló körülmények találhatók?
5: Talán a Kis-Balaton mocsárvilágát tudnám ehhez hasonlítani.
3: Itt néhány fiatalember is ül, meg egy ifjú hölgy is. Megzavarhatom, egy könyvet tart a kezében, méghozzá gondolom, hogy Európa madarai, vagy madár határozó. Erre szükség van?
6: Például, hogyha nem ismerem fel az adott madarat, akkor jó szükségem van rá, igen.
3: És itt előfordulnak olyanok, amelyek miatt elő kell venni a madár határozót?
6: Mivel én még annyira régóta nem madarászok, és van tényleg olyan fajok, amiket én úgy még nem láttam kézben esetleg, akkor tényleg nagyon hasznos. Tehát van rá szükség, igen.
3: Könnyű az embernek a dolga olyankor, amikor esetleg egy madarat mondjuk a hálóból kell kiszabadítani, de amikor éppen repül valamerre, vagy csak tárcsével lehet megfigyelni, akkor hogyan lehet meghatározni, hogy éppen milyen madárról van szó?
6: Hát azért röptében sokkal nehezebb a madarat megkülönböztetni, mint például egy bokron ülő madarat. Igen, nagyjából már azokat a fajokat, amiket így láttam hálóban meg gyűrűzésen, azokat már meg tudom ismerni, de inkább úgy, hogy ül. Röptében nehezebb sokkal.
3: Említette, hogy még nincs nagy gyakorlata az ornitológia és a madarak megfigyelése területén. Egyrészt szeretném, hogyha elárulná, hogy hívják és mivel is foglalkozik.
6: Villányi Péter vagyok, és Visegrádról jöttem. Hát én még tanuló vagyok. Egy környezetvédelemmel foglalkozó középiskolán tanulok.
3: Vannak ilyen szakközépiskolák?
6: Igen, ez Budapesten van.
3: Mit tanulnak ebben a szakközépiskolában a környezetvédelemről? Mit lehet ott megtudni?
6: Hát egyelőre most még csak nem a környezetvédelemmel kapcsolatos óráink vannak, hanem inkább laborgyakorlat van, ami majd később szükséges lesz hozzá.
3: Miért esett a választása éppen erre az iskolára?
6: Ez az érdeklődési körömet szeretném csinálni.
3: És gondolja, hogy ennek vannak perspektívái, van távlata ennek az iskolának, és egyáltalán ennek a szakterületnek, amit választott?
6: Hát nagyon remélem, hogy lesz, és én ezzel szeretnék foglalkozni.

0: Itt látom, hogy közben a hölgyek eltűntek. Többen is vannak még itt a tábor lakók között, úgyhogy nem szeretném, hogyha itt nagyon elmenekülnének. Mindenki elhúzza a csíkot, vagyis röpteti magát, de azért ezt a hölgyet elkapom itten. Nem sok hölgyet látok itt ebben a csapatban.
1: Simon Adrián vagyok, és Budapestről érkeztem.
0: Mivel foglalkozik?
1: Én főiskolai gyakorlatomat töltöm itt.
0: Milyen főiskolára jár?
1: Gödöllőre, a Szent István Egyetemre. Vadgazdamérnöki szakra.
0: Vadgazdamérnöki szak, hát ez nagyon jól hangzik. Mit tanulnak ott?
1: Hát mindenféle vadgazdálkodással és élőhelyekkel kapcsolatos tudnivalókat.
0: Arról van szó, hogy a vadon élő állatok, mindenféle állatok, négylábúak és tollasjószágoknak az élettere, életmódja és hasonló dolgok, amik önöket foglalkoztatják.
1: Igen, igen, ilyesmi.
0: És a védelmük is, feltételezem.
1: Igen, természetesen, több ilyen tantárgy is van.
0: Már járt itt Köbölkúton ezen a helyen?
1: Nem, ez az első alkalom.
0: Mit szól ehhez a helyszínhez? Nagyon érdekes szerintem.
1: Nagyon-nagyon kellemes helyszín.
0: Volt már valami olyan különleges élmény, amit majd szívesen elmesél az ismerősöknek, barátoknak?
1: Hát a Barkós Cinege.
0: Erről megtudhatnánk valamit, hogy miért érdekes ez?
1: Most láttam először.
0: Már élőben gondolom.
1: Igen.
0: Távcsővel látta, vagy a hálóban?
1: Hát a gyűrűzés alkalmával kézben láttam.
0: A gyűrűt is talán maga rakta rá?
1: Nem.
0: És nem is próbálkozott még gyűrűzni madarat?
1: Nem, hát ehhez megfelelő papírok kellenek, meg végzettség a gyűrűzéshez.
0: Tehát ezt akárki nem végezheti, ha jól értem.
1: Nem.
0: Jövőre, hogyha majd lesz egy ilyen lehetőség, a 11. táborozásra is eljönne?
1: Nagyon szívesen, persze.
0: Hogyan szerzett tudomást erről a táborról?
1: Több ismerősöm is van, akiket máshonnan ismerek, és ők járnak ebbe a táborba, és így kerültem én is ide.
0: Mit gondol arról, hogy az emberek, akik hát az ön korosztályához tartoznak, mennyire érdeklődnek a természet iránt egyáltalán? Hogyan viszonyulnak a természethez?
1: Sajnos egyre kevésbé érdekli őket, inkább a fiatalabbakat, tehát a gyerekek, akiknek pozitív szerintem a hozzáállása.
0: És önnek lesz majd lehetősége arra, hogy a természet iránti szeretetét, és hát egyáltalán azt a féltést, amit gondolom, hogy nem csak tanítanak, hanem azt az embernek érezni is kell, majd valakinek átadja?
1: Én most ilyen gyerektáborosztatással foglalkozok, és így próbálom így belenevelni a fiatalokba, hogy ez fontos, természet szeretete.
0: Akkor most egy marcon a fiatalembert is megszólítunk. Hát egy kicsit, hogy mondjam, hát beleillik ebbe a tájba itt, ahogy elnézem.
2: Molnár István Lothár vagyok, a Pilis Természetvédelmi Egyesületnek vagyok a vezetője. Mi csináljuk tulajdonképpen itt ezt a gyűrűzőtábort. A szlovák barátaim meghívására jövünk ide minden évben, háromszor is, és a költő, fészkelő, illetve vonuló madarakat vizsgáljuk. Mi hozzuk a felszereléseket, adott a hely, ők segítik a háttérmunkát, az engedélyeztetést. Sajnos szlovákul nem beszélünk, úgyhogy nagyon-nagyon nehéz lenne megoldani az engedélyeztetést, ezt mind a Matyó barátunk végzi, mi pedig itt a szakmai munkát biztosítjuk.
0: Említette, hogy a Pilis Természetvédelmi Egyesület képviseletében van itt. Úgy tudom, hogy a Pilis az inkább egy hegyvidékes terület, ugye? Ott egészen mások a környezeti viszonyok, mint itt Köbölkúton a párizsi mocsarak környékén, de gondolom azért vannak összehasonlítási pontok is.
2: Így van, a Pilis, Visegrádi hegység, Szentendrei sziget, Táti szigetek, ami működési területünk, Esztergomtól kezdődik ugye a Kisalföld, az nagyon-nagyon hasonló élőhely, mint ez. Ez is egy ilyen alföldi síkvidéki élőhely, vizes élőhely, ilyen területeken is dolgozunk, és nagyon-nagyon jó nekünk összehasonlításként az Esztergom környéki területeink, illetve az itt végzett kutatások összehasonlítására. Tehát ez mindenképpen pozitív nekünk, de emellett persze tényleg a hegyvidékben is dolgozunk.
0: És hogy látja, ott az önök működési területén mennyire sikeres az önök munkája?
2: Úgy érzem, hogy ahhoz képest, hogy az egyesületünk az körülbelül egy olyan 4 éve dolgozik, nagyon-nagyon aktívan, ahhoz képest nagyon-nagyon sikeres a munkánk, rengeteg fiatal van, hétvégén még érkeznek, vagy 15-20-an ebbe a táborba is. Viszonylag jó csapattal tudunk dolgozni, és a környezeti nevelés nálunk nagyon-nagyon hangsúlyos, hogy a gyerekekkel tudjunk foglalkozni. Óvodáskortól az iskoláskorig, középiskoláskorig bezárólag táborokat szervezünk nekik, előadásokat tartunk, járunk be pesti iskolákba, óvodákba rendszeresen foglalkozásokat tartani, próbáljuk a gyerekekkel megszeretetni a természetet.
0: Most akik részt vesznek ebben a munkában, tehát egyrészt akik irányítják a gyerekek tevékenységét, és egyáltalán akik vállalják ezt a természetvédelmet, a környezet védelmét, ők szakmabeliek, vagy inkább önkéntesek?
2: Sajnos nálunk sem lehet ebből 100%-osan megélni. Vagyunk ketten, akik főállásban dolgozunk, a többiek azok elsősorban aktivisták, és hát ide mindenki a szabad idejébe jön, saját pénzén, saját idejében, szabadságot kivéve jön ide, hogy dolgozni tudjon, és hát tulajdonképpen ez egy hatalmas nagy ilyen társadalmi munka, amivel végezni tudjuk.
0: Hányadik alkalommal vesz részt ezen a táborozáson itt Köbölkúton?
2: Ha nagyon jól összeszámolom, akkor én majdnem mindegyik táborban itt voltam.
0: Akkor ezek szerint van egy kicsit talán összehasonlítási alapja is, hogy ez alatt a 10 esztendő alatt

0: Az jutott az eszembe, hogy valóban itt nem csak a madarakról van szó, hiszen ahhoz, hogy a madarak egyáltalán átmenetileg megtelepedhessenek, küldhessenek, ahhoz a természetnek maximálisan harmóniában kell lennie, tehát nem csak a madarakról van itt szó, hanem a növényekről, az egyéb állatokról is, tehát az ízelt lábúaktól kezdve a gerinctelenekkel át egészen a gerincesekig bezárólag. Az, hogy itt ez az ökoszisztéma így működjön, ahhoz azt hiszem, hogy valóban komplexebb dologra van szükség. Itt csak a madarakat vizsgálják, vagy azért megfigyelnek más élőlényeket is?
1: Elsősorban madarakat vizsgálunk, bár van itt a csapatban botanikus barátunk is, aki a növényekkel is foglalkozik, de mi elsősorban azért a madarakkal foglalkozunk, mert ők azok az indikátorok, amik legelőször jelzik a változásokat, mind a pozitív, mind a negatív változásokat, és igazából ezeket a változásokat kéne kutatni, úgy, hogy az élővilág többi részét is nagyon pontosan megvizsgálni, kideríteni a változásnak az okait. Sajnos ma már arról van szó, hogy a változások szinte mindig negatívak. Ugye mi emberek próbáljuk minél jobban elvenni a természettől a területet, építünk bevásárlóközpontokat, újabb házakat építünk, lecsapoljuk a mocsarakat, beszántjuk, és igazából ezt egész addig tudjuk csak művelni, amíg össze nem omlik ez a minket körülvévő ökoszisztéma, és hát ennek az összeomlásnak a legelső tüneteit a madarak produkálják, azért foglalkozunk a madarakkal.

0: itt a mocsárnak, vagy hát ennek a nagy vízrendszernek a szélén állunk, itt még viszonylag száraz alattunk a talaj, de behatolnak esetleg a nádasba, a vizes területekre is.
1: De igen, megpróbálunk, természetesen a legkisebb zavarás mellett megpróbálunk bejebb is jutni, csak sajnos itt olyan anyagi lehetőségek nincsenek, amik biztosítják azokat a feltételeket, hogy még bejebb tudjunk jutni. Gondolok itt arra, hogy melcsizmára van szükség, hogy a mélyebb vízbe be tudjunk menni. A tavalyi évben 60 ezer forintnyi melcsizmát sikerült tönkretennünk itt 3 nap alatt, úgyhogy egész egyszerűen addig, amíg nem sikerül a pallósort kialakítani, addig egészen biztosan mélyebbre nem tudunk behatolni, de szerencsére azért sikerült pályázati úton erre támogatást szerezni.
0: Itt Matyej Medvegy akart közbeszólni, mi is volna az?
2: Megnyertük a Environmentális Fondról, Szlovákia Environmentális Fondról Pozsonból, beálltunk egy ilyen pályázatot a pallósorokra, és nyertünk ilyen 300 ezer koronát, szóval reméljük, hogy ez csak a kezdete, mert szeretnénk építeni egy ilyen állandó működő gyűrűző tábort, vagy gyűrűző állomást itt párizsi mocsarak mellett.
0: Ez az állandó tábor, ez azt jelenti, hogy főleg így a tavasz és nyári és őszi időszakban, gondolom, télen is működne ez?
1: Télen is működne mindenképpen. Ennek úgy volna értelme igazából, hogy tavasztól a tél közepéig tartó időszakot kellene vizsgálni mindenképpen, és tényleg ez a hosszú távú cél, ezek tulajdonképpen, amiket most végzünk, ezek előkutatások arra, hogy sikerüljön meggyőznünk a szlovák államot arról, hogy ennek a területnek a jelentősége sokkal nagyobb, mint amennyit eddig tulajdonítanak neki, és ide igenis muszáj volna egy ilyen állandó gyűrűző állomást létrehozni. Magyarországon nálunk 7-8 ilyen állandó gyűrűző állomás van, itt Szlovákiában egy sincs, és ez nagyon-nagyon jó bekapcsolható lenne a nemzetközi vonulás kutatásban, mint rendszerbe, és ezt mindenképpen meg kéne tenni ahhoz, hogy még komolyabb információkhoz jussunk.

0: Gondolom, hogy a terepmunka nagyon fontos, hiszen a madarakat itt meggyűrűzik, megfigyelik, hogy hogyan élnek, mit csinálnak. Ugyanakkor szerintem az, hogy mások is erről tudomást szerezzenek, az azért publikációkra is szükség van. Hogyan történik az itt gyűjtött információk közlése, közreadása, illetve feldolgozása?
1: Az előbb elment Vladó Hosek barátunk, aki helyi gyűrűző, az ő nevén keresztül a Szlovák Gyűrűző Központnak jelentjük az eredményeinket, illetve mi Magyarországon is publikáljuk ezeket az eredményeket, mivel nagyon közel van a határhoz, és tulajdonképpen területi egységként szervesen csatlakozik a magyar területekhez, ezért rendszeresen tartunk róla beszámolókat, előadásokat, tudományos fórumokon is megjelenünk az eredményeinkkel, és nagyon-nagyon jó összehasonlítási alapunk van a mi munkánkkal, illetve a magyarországi munkákkal kapcsolatban. Például a tavalyi évben nagyon jó kimutatható volt, hogy az időjárásnak köszönhetően Magyarországon összeomlott egy-két madárnak az állománya, költőállománya a nagyon-nagyon kedvezőtlen fészkeléseknek köszönhetően, ami itt például nem jelentkezett.
0: Mik azok a kedvezőtlen körülmények, amelyek ilyen katasztrofális eredményeket is hozhatnak?
1: Igazából ez nagyon-nagyon összetett kérdés. A hűvös, csapadékos nyár az semmiképpen nem kedvez a költő madaraknak, ugyanis nem tudják a

0: fiókáikat etetni. Hűvös elsős időben nem mozognak úgy a rovarok, nem tudják összefogdosni a megfelelő mennyiséget, ezért a fiókák egy része éhen pusztul. Most is a megfogott madarak egy részénél már jelentkezik az éhezés. Ezt egész egyszerűen, ha fény felé fordítjuk a tollait, ahogy nő a tolla, éhezési csíkok formájában jelentkezik rajtuk, ami azt mutatja, hogy ezeken és ezeken a napokon nem kapott megfelelő mennyiségű ennivalót. Nyilván a kondíciója se olyan jó a madárnak, és igazából innentől kezdve, hogyha folyamatosan csökken az itt kirepülő fiókák száma, akkor előbb-utóbb arra kell számítanunk, hogy egyes madárfajok el fognak innen is tűnni.
1: Most az, hogy el fognak tűnni, az azt jelenti, hogy az itt élők, vagy az itt átmentileg megtelepedő, vagy éppen költőhelyet találó madarak fognak eltűnni, vagy hogyan kell ezt érteni?
0: Ezt úgy kell érteni, hogy az itt élő madarak, hogyha évről évre nem sikerül nekik a költésük, akkor ugye értelemszerűen csökken az állományuk. Arra van lehetőség, hogy ez visszatöltődjön, úgymond ez a terület, hogyha a környező részben jók a költések. Akkor onnan, mivel ott már ki fognak szorulni a fiatalok, azok ide fognak jönni költeni. Ilyen bázispontok, ezt egy nagy génbanknak is el lehet képzelni, ilyen génbankokra szükség van, ahol a jó szaporulatból az utódok ki tudnak rajzani, és akkor újabb és újabb helyeken kisebb önálló populációkat tudnak létrehozni, és ott megerősödni. Csak sajnos ezek a természetes élőhelyek egyre inkább fogynak, és hogyha az élőhelyek közötti átjárást is megszünteti az emberi tevékenység, akkor lesz nagy probléma belőle.
1: Itt az ember azt hinné, hogy elsősorban nagy termetű vízi madarakkal találkozhat, hiszen ugye vizes felületek bőségesen akadnak, és hát ugye azok a legismertebb, legnépszerűbb madarak is, hogyha úgy tetszik, hiszen a kócsagok, a gémek és a különböző más nagy testű vízi madarak azok, amelyeket talán az egyszerű halandó is ismer, de itt többnyire azért apró testű madarakról is szó van, és hát némelyik azért is izgalmas, mert valahogy nem is annyira áll az érdeklődés előterében, de mégis sok érdekességet lehet róluk elmondani. Milyen madarak is fordulnak meg itt ezen a vidéken?
0: Mi elsősorban az énekes madarak befogásával foglalkozunk. A nagyobb termetű madarakat, mint ahogy ön is említette, azért népszerűbbek, mert sokkal inkább szem előtt vannak. Azokat mi egy teljesen más felmérési szisztémával próbáljuk megvizsgálni. Egész egyszerűen, ami látványos, jól észrevehető, jól megfigyelhető, azt nem kell megfogni. Viszont ezeket a nádban bujkáló madarakat, ezeket nem tudnánk anélkül megszámolni, hogy meg ne fogjuk őket és meg ne jelöljük őket, mert az egyik kis barna madár ugyanolyan, mint a másik. Csak a gyűrűvel tudunk különbséget tenni igazából köztük, és ezért kell, hogy őket megfogjuk. Szívünk szerint nem fognánk meg őket, mert a madárnak is nyilván az a jobb, hogyha minél kevesebb zavarás van, de egész egyszerűen ezt a munkát máshogy nem lehet elvégezni.
1: És van lehetőség fotózni is ezeket a madarakat?
0: Természetesen van lehetőség, aki szeretné itt a helyszínen kézből lefényképezni, arra is van lehetőség. A természetes élőhelyen való fényképezés az sokkal nagyobb energiát és előkészületet igényel. Fel kell deríteni a madárnak a fészkét, lesátrat kell odállítani, szoktatási időt kell neki hagyni, hogy megszokja a sátrat, naposszat benne kell ülni ahhoz, hogy a megfelelő fényképeket el tudja készíteni az ember, de ezekre is ugyanúgy szükség van, mert, mint ahogy mondtam, mi az iskolákban, óvodákban tartunk előadásokat, és azt mind a saját fényképanyagból állítjuk össze.
1: Ezeket az említett megfigyelőhelyeket, ezeket a különböző lesátrakat és egyáltalán ilyen komolyabb előkészítést igénylő, hát megfigyelőhelyeket, ezt sikerül ez alatt az egy hét alatt, vagy ez alatt a 10 nap alatt, amíg ez a tábor itt működik, kialakítani?
0: Pont ez a bajunk, hogy nem, ezért kellene állandóan jelenlétet produkálnunk a területen, hogyha itt tudnánk lenni, és nem csak 7 napig, meg 10 napig vagyunk itt, akkor sokkal több idő lenne arra, hogy ezeket a megfigyelő állomásokat kialakítsuk, és számos olyan módszertani dolgot kéne még elvégezni, amire egész egyszerűen így nincsen lehetőség. Én is most éjjel átmentem a saját működési területünkre, hogy a munkámat, ami ott a munkám, az be tudjam fejezni, és ahogy kivilágosodik, tudok visszajönni ide. Tehát így nagyon-nagyon nehéz, hogy távolabb vagyunk. Mi nekünk mindenképpen az volna a célunk, hogy a mi segítségünkkel létrejöjjön itt egy olyan gyűrűző állomás, amit innentől kezdve a szlovákok tudnak üzemeltetni, a helyi emberekkel, a helyi gyerekeket idehozva, megmutatni az őket körülvevő környezetet, és az ő segítségükkel tudják ezt tovább üzemeltetni. Tehát itt semmi esetre sem arról van szó, hogy ezt mi szeretnénk üzemeltetni. Mi, mivel tapasztalatokkal rendelkezünk, felszereléssel rendelkezünk, tudunk segíteni az elindulásban. De a hosszú távú fenntartás az mindenképpen itt a helyiek dolga kell, hogy legyen.
1: Matyai Medvegyet kérdezem, hogy milyen problémákat jelent egy ilyen tábornak a működtetése, egyáltalán megszervezés, mert gondolom, hogy azért nem kis gond ez.
2: Őszintén megmondva, nem kis gond. A madarak befogására szükséges ilyen minisztériumi engedély, ami nem kis pénz, és nagyon hosszan elhúzódik a procedúra. Ilyen sátorverésekre arra is kell engedély. Szóval mindenre, ami itt létezik, mindenre kell engedély, és mind vagy a Nyitra megyei természetvédelmi osztályon, vagy minisztériumon keresztül kell ezt beszerezni.
1: A pénzről már nem is beszélve, ugye, mert az is kell hozzá azért.
2: Hát igen, nagyon sok, ami nekünk nincs, sajnálatos módon. Mindent, amit a magyar kollégák behoznak, szerintem szerintem ő pénzükből még a pályázatból megszerezték, viszont nekünk sikerült, apámnak, a József Medvédnek sikerült 25 év után átnyomni olyan dolgot, hogy fölépítsen itt a kilátótorony.
1: Ahol a madarakat lehet megfigyelni egy magaslatról, ugye?
2: Igen, az ilyen 8 méter magas fából épített kilátótorony. Ugyebár nem tudtuk beszerezni a pénzt, akkor a Természetvédelmi Minisztérium adott nekünk ilyen 280 ezer koronát, és abból fölépítettük.
0: Tényleg csak egy ilyen kis észrevétel, hogy annyira bonyolult az engedélyeztetése ennek a munkának, és egy picit ilyen keserű szájízzel vagyunk itt, hogy nagyon-nagyon szigorú törvényi előírásokat be kell, hogy tartsunk, viszont segítséget nem kapunk semmit. Sem anyagi, sem emberi, sem szakmai segítséget nem kapunk, viszont mindent be kell, hogy tartsunk, folyamatos ellenőrzések vannak, és így egy picikét olyan furcsa érzésünk van, hogy mi ide jövünk segíteni, dolgozunk, és a Matyó azt egy picit rosszul mondta, mi nem pályázati pénzből jövünk ide. Magyarországon sem az agyon fizetett emberek közé tartoznak a madarászok, mondjuk ki az, hogy mi egy viszonylag szegény réteghez tartozunk, és a saját pénzünkből, időnkből, energiánkból jövünk ide, és nagyon-nagyon jó lesne, hogyha valamilyen támogatás is lenne amellett, hogy folyamatosan csak ellenőriznek minket, hogy mit csinálunk, nem akarunk mi rosszat. A szlovák államnak szeretnénk ezzel segíteni, tehát gondolnánk mi azt, hogy egy picit azért ők is tudnának ebbe segíteni.
1: Ez engem azért is meglep, mert az az igazság, hogy én már jó 30 évvel ezelőtt is elég sokat olvashattam erről a hát különleges helyről itt, ahol mondjuk ilyen érdekes madarak is megfordulnak, és már akkor sok mindent írtak erről a vidékről, és hát persze szóban legalábbis hangsúlyozták annak a fontosságát, hogy ezt meg kell menteni, és erre vigyázni kell, és ezért is meglepődöm, amikor ezt hallom, hogy végülis eltelt már 30 év közben, és még mindig ott tartunk, hogy csak a szavak szintjén van mindez deklarálva.
0: A szavak azok nagyon szépek, és hát mint tudjuk, minden törvény annyit ér, amennyit betartatnak belőle. Ennek a területnek igazából gazda kell, olyan, aki kezeli, és a megfelelő módon kezeli. A megfelelő módon való kezelést azt nyilván az előkutatások alapján lehet elvégezni, de itt bizonyos területeken a nád már kezd előregedni, azt le kéne vágni, nem mindegy, hogy hol, mikor vágják a nádat, például milyen vízállásokat produkálnak, hol kotorják meg a medret, mert tulajdonképpen ez egy ilyen kis oázis a nagy sivatagban, és önmagában már majdhogy nem életképtelen. Ezt most már igenis segítenünk kell, hogy ez fennmaradjon, és erre igenis áldoznunk kell.
1: Most ez a 10. tábor, tehát egy jubileumi táborról van szó, lesz-e jövőre is, a 11-et is megszervezik-e?
2: Az nem kérdés természetesen, hogy igen. 2003-ban kijött ilyen könyv a madarakról a párizsi mocsarakba, és úgy mondván az olyan kb. 50 év...
1: 50 év történéseit foglaljuk.
2: Igen, pontosan.
1: Kik írták ezt a könyvet, kik állították össze?
2: Összeállították az összes adatokból, ami eddig még volt gyűrűzve, még figyelve, és összeállította a Csapék, még a Klóbec, Brüni cseh kutatók, még a Alfred Trnka, a Nagyszombati Természetvédelem Biológiai Katedrán professzor.
0: Éppen most gyűrűzik meg a madarat.
1: Gyűrűzi a madarat éppen? Hogy történik a madárnak a gyűrűzése?
3: Betesszük, amikor kivettük a hálóba egy puha vászonzsákba, ahol levegőt kap, és aztán itt kivesszük a tábori gyűrűzőasztalnál, majd rátesszük az alumínium gyűrűt, mindig a bal lábára tesszük a madárnak.
1: Ez egy ilyen előre elkészített méretű, ilyen apró madarak lábára való gyűrű, azt hiszem.
3: Igen, minden fajra, vagy pontosabban fajcsoportra külön méret van, és egy olyan fogóval tesszük rá, amelyek a gyűrű méretre megfelelő lyukakkal van kifúrva.
1: Ki ez a lény, akit így meggyűrűztek? Őt hogy hívják?
3: Ő egy nádi tücsök madár.
1: Ső ritka vendég erre felé, vagy azért gyakran előfordul?
3: Viszonylag gyakran fészkel itt a nádasba.
1: Ő is egy énekes madár, ahogy jelnézem. Milyen a hangja, fel lehet ismerni mondjuk a hangja alapján?
3: Igen, hát onnan is kapta a nevét, nagyon jellegzetes a tücsök ciripeléséhez hasonlít a hangja.

0: és általában az ilyen meggyűrűzött madaraknak hány százalékával sikerül majd ismét találkozni?
1: Ez egy nagyon érdekes dolog, mert itt viszonylag nagy százalékával, tehát azt lehet mondani, hogy 2-3%-a is megkerül a madaraknak, ami igazából nem tudok rá jó magyarázatot mondani, de elég egyedülálló.
0: Ezek a madarak, mondjuk ez a nádi tüsök madár, ez vándormadár, vagy állandóan itt él?
1: Vándormadár nagyon hosszú vonulási útvonalra megy, a telet a Szaharán túli Afrikába tölti.
0: Hát ahhoz képest, hogy ilyen apró termető, hiszen majdnem akkor csak mint egy kolibri, vagy valamivel nagyobb, elég kitartó.
1: Igen, ezek olyan 10-15 grammos madarak, készülődés közben még egy 8-9-10 gram zsírt felszednek magukra, és hát gyakorlatilag olyan 1200-1500 kilométeres etapokba egészen elvonulnak Szaharán túlra.
0: Ez a kis meggyűrözött madár, ennek mennyi a várható élettartama, hogyha mondjuk ilyen optimális körülmények között élne?
1: Maximálisan 5 évet élnek ilyen kis madarak, de főleg az azévi fiataloknak nagyon nagy a mortalitásuk, 70% fölött is van.
0: Azt mondjuk meg lehet állapítani, hogy mivel táplálkoznak?
1: Hát a csőrük nagyon jellegzetes, mutatja, ezek rovarevő madarak. Itt a nádasban főleg a nádon élő levéltetveket fogyasztják.
0: Hát gondolom, akkor még talán hasznosaknak is mondhatók, bár itt a nádasban a levéltetvek jelenléte annyira nem zavaró.
1: Hát föltétlenül igazából most már az, hogy hasznos vagy káros, nem mondjuk egy madárra, mert a természetben minden lénynek fontos szerepe van, ez nagyon sok ponton már bebizonyosodott.
0: Ez a szemlélet, ez most már kezd általánossá válni, vagy inkább csak a természetvédők számára van ez így, vagy azok számára természetes?
1: Hát jó lenne, ha mindenki számára természetes lenne, azt gondolom, hogy még csak a természetvédők számára.
0: Tehát még továbbra is tartja magát akkor ez a szemlélet, hogy azért vannak élőlények, amelyeket hasznosaknak tartanak azért, mert gazdasági szempontok esetleg így diktálják.
1: Sajnos azt kell mondani, hogy igen.
0: Ez most már a hanyadik madár, amelyet így sikerült meggyűrűzni az elmúlt napokban?
1: 250-nél több madarat gyűrűztünk, ami viszonylag gyenge eredménynek számít, mert nagyon rossz volt az időjárás, vagy 35 fok fölötti meleg volt, amikor össze kellett a hálókat húzni, vagy pedig igen, heves esőzések voltak.
0: Most ugye kapnak egy gyűrűt ezek a madarak, a gyűrűn persze minden fontos adat megtalálható, és egyfajta sorszám is gondolom, de ezt valahol még talán be is jegyzik egy könyvbe, vagy valamilyen módon még egyébként is nyilván tartják, nem?
1: Így van, minden madárnak a gyűrű szám mellé felírjuk a faját, a korát, a zivarát, és hogyha tudunk, még egyéb adatokat is fölveszünk, és minden év végén ez bekerül a Szlovák Madárgyűrűzési Központba, ahol egy központi nyilvántartás van, és nyilvánvalóan a különböző megtalálók innen kérhetik le majd később a pontos adatokat.
0: Említette, hogy viszonylag kevés az a madárszám, amelyet sikerült meggyűrűzni mostanában, viszont fajuk szerint mondjuk melyek azok, amelyek ugye leginkább meggyűrűzésre kerülnek?
1: Idén legtöbb a cseregő nádi poszáta volt, de sok volt a nádi csücsök madár is. Nádirigóból fogtunk még szépen. Seregélyek viszonylag szép számmal voltak, és barátposzáták.
0: Meggyűrűzés után mi történik ezzel a madárral? Hogyan kerül vissza a természetes környezetébe?
1: Elengedjük, és igen hamar visszatalál a fészkéhez.
0: Gondolom, hogy azért eléggé meg lehet rémülve. Közben néha így megfújja a tollát, ilyenkor mit vizsgál?
1: Ezen szépen látszik, hogy ez egy fészken ülő tojómadár, mert van egy úgynevezett kotlófoltja, a hasán fölkoptak a tollak.
0: Ilyenkor nem vizsgálják azt is, hogy nincsenek-e valamilyen kis élősködők rajtuk?
1: Kevés madáron vannak élősködők, nem gyakori, igazából csak a partfalban vagy olyan helyen fészkelőknek, ahol elérik őket. Így nádasban nem nagyon szokott élősködő a madarakon előfordulni.
2: Azt akartam mondani, hogy ami illeti a parazitákat a madarakon, erre specializálódik a Trnka professzor úr, és ő szokott kiadni ilyen erről szóló cikkeket.
0: Milyen paraziták, milyen élősködők azok, amelyek esetleg a madarakat itt zavarhatják, vagy kellemetlenkedhetnek nekik?
1: Ami csak a madarakra jellemző, a különböző tolltetű fajok. Ezek fordulnak leggyakrabban elő, illetve bizonyos kullancsfajok élősködhetnek még a madarakon, valamint egy-két fajon előfordul, hogy különböző atkák találhatók meg a madarakon.
3: Ziegler Antal.
0: Ön honnan érkezett ide?
3: Pili Szent Lászlóról.
0: Ezt el kell mondani a kedves hallgatóknak, hogy talán ennek a tábornak a legidősebb lakója, ugye?
3: Sajnos igen.
0: És hát mióta foglalkozik természetvédelemmel?
3: 65 éve.
0: 65 éve, hát ha hány éves volt akkor?
3: 84 leszek, vagy egy hónap múlva.
0: Jó, hogy mondja, mert én nem hittem volna. Hát, hogy már 65 éve foglalkozik, és 84 éves. Milyen gyakran fordult már meg itt?
3: Itten? Most másodszor vagyok itt.
0: milyennek találja ezt a környezetet?
3: Állatos, nagyon szép, nagyon szép.
0: Ön hogyan tud segíteni itt a kollégáknak? Mi az, amit önnek kell itt végeznie?
3: Én már nekik olyan tiszteletben elnökük vagyok, én mindenben segítem őket. A fiatalságnak át van adva a stafétabot, mert én egyénileg gyűrűztem, mit mondjak, körülbelül 70 ezer madarat az éveim alatt, meg táborokat, a récsilasi táborokat, a halástavaknál, azt még 48-ba kezdtük el. Úgyhogy a kedves nejem, az öcsém, meg én.
0: Azt mondja, hogy már 65 éve természetvédő, hát mennyit változott ez a fajta munka ez alatt a 6,5 évtized alatt?
3: Rettenetes sokat változott, mert annak idején még nem voltak ilyen függönyhálók, meg mit tudom én, és mink saját magunk kötögettük a hálókat, olyanokkal fogdostuk a madarakat, meg ilyen csapóhálók, meg kis kandlikkal, meg ilyesmivel fogdostuk.
0: Ez volt az ön fő foglalkozása, vagy csak ezt szabadidejében még ezt?
3: Ez tiszta hobbi. Tiszta hobbi, társadalmi munkában megy.
0: Mit csinált egyébként?
3: Magassági vasszerkezet szerelő voltam.
0: És olyankor, amikor ott a magasban dolgozott, akkor is figyeltem a madarakat?
3: Még jobban, mint most.
0: És a magasból mit lehet látni a madarakról?
3: Többet, mint így. Mert ott mindent lát az ember, nagyon messzire el lehet látni.
0: Talán itt magával távcsövet is olyankor?
3: Nem szoktam vinni. Nem lehet. Munka közben nem lehet. Mentővet, igen, de távcsövet azt nem.
0: A madarak miért olyan kedvesek magának?
3: Nekem nem csak a madár, nekem a bogár, mert minden kedves. Minden. Élőlény, levél, a fák, minden. Minden, a természet.
0: Azt mondja, hogy több mint 70 ezer madarat sikerült meggyűrűzni az elmúlt évtizedekben. Voltak olyan madarak, amelyekkel aztán ismét találkozott?
3: Nem tudnám megmondani, hogy mennyi, mert rettenetes sok. Külföldi madarakat fogtam, nekem megfogták külföldön. Nem tudom, itt a kollégának talán itt van még egyik térkép, ilyen plakát. Megvan, hogy hova mentek, honnan jöttek madarak. Egy részét úgy kiszedte, és csináltak ilyen plakátot.
4: Nincs itt az a plakát, az a térképes. Légy szíves, mutasd majd meg.
0: Azt akartam kérdezni, hogy milyen érzés viszont látni azt a madarat, amelyet öngyűrűzött meg?
3: Alatos érzés, nagyon-nagyon jó, nagyon jó. Volt olyan, hogy egy nap megfogtam 50-szer, ugyanazt. Például egy kereszcsőrű, elég ritka nálunk, nehéz is megfogni, és 50-szer is visszafogtam, mert nem ment el. Megtetszett neki valahogy.
0: Hát biztos ő is kíváncsi volt magára, hogy mi történt magával, nem?
3: Én valahogy a fene tudja, mi volt vele, de állandóan kielengedtem, visszajött, megint be a hálóba.
0: Melyik volt a legemlékezetesebb madara, amit sikerült meggyűrűzni, vagy egyáltalán ezt mondjuk lehet így kérdezni?
3: Emlékezetesebb.
0: Különlegesség mondjuk.
3: Például a keresztcsőrük, azok voltak a legkedvesebb madaraimnak.
5: Tóni bácsi fogta Magyarországon a legtöbb keresztcsőrűt, de egyébként ő az, aki jövőre lesz 60 éve, hogy elkezdte récélosan a sirálygyűrűzést, és a mai napig is ezt a munkát folytatjuk, ezt az információs plakátot is azért hoztuk, mert ő neki az adatai azok, amik a külföldi megkerülések voltak. Hát ő már több mint 40-50 éve gyűrűzi a madarakat, rengeteg eredményt ért el.
0: Láttunk egy ilyen plakátot, amiről itt már hallhattunk. Pontosabban két térképet is látok itt. Az egyiken sárga színnel vannak jelölve a hozzánk érkezett madarak, illetve a tőlünk elment madarak. Ezt az útvonalat gondolom, hogy a gyűrűk segítségével lehet nyomon követni.
5: Így van, pontosan. A hozzánk érkező madarak lábán mind a külföldi gyűrűk voltak, Izraeltől Törökországon át, Finnországon át, gyakorlatilag Franciaországtól mindenfelől sikerült befogni a Tóni bácsinak madarakat, illetve nekünk is néhányat, illetve amiket mi gyűrűztünk, azok pedig Olaszországtól, Svédországon át, egészen a Belgiumig mindenfelé megkerültek. És ez nekünk képet ad arról, hogy a nálunk lévő madarak honnan jöttek, illetve a nálunk költő madarak milyen útvonalon vonulnak el. Ez azért nagyon-nagyon fontos, hogy tudjuk ezeket a vonulási útvonalakat, mert csak akkor lehet egy fajt megvédeni a kipusztulástól, hogyha a teljes előfordulási területén védjük őket.
0: Az elmúlt évtizedek során mit lehetett megállapítani arról, hogy ezek a madarak, ezek a vonuló madarak, amelyek jönnek, illetve mennek innen, mennyire változtatják meg esetleg az útvonalukat, vagy esetleg a természetben bekövetkezett változások mennyire befolyásolják azt, hogy módosítják ezeket az útvonalakat, már nem oda mennek, ahova szoktak korábban.
5: Nagyon-nagyon sok madárnál megfigyelhető az, hogy a negatív változásokra reagálnak, például hatalmas nagy tömegekben jelentek meg a Hortobágyon 10 évvel ezelőtt a darvak, ami korábban nem volt, megváltozott a vonulási útvonaluk. Azon a vonulási útvonalon, ahol korábban keresztül mentek, ott gyakorlatilag megszűnt az az élőhely, ami őket eltartotta, teljesen más útvonalon jönnek. Az apró madarak esetében az a helyzet, például pontosan a hollandok vizsgálták, hogy a golfáramlat eltolódása milyen hatással van madarakra. Ezek az apróbb termetű énekes madarak általában oda mennek vissza költeni, ahol ők kikeltek. Ők nem nagyon tudnak változtatni a vonulási szokásukon, ez egy több évezrede kódolt genetikai tulajdonságuk, és egész egyszerűen ahelyett, hogy megpróbálnának változtatni szerencsétlenek, inkább kipusztulnak. Tehát nagyon-nagyon sok kedvezőtlen hatás éri őket. Igazából ezek a szélsőséges időjárási megnyilvánulások, ezek mind-mind ártanak nekik.
0: Ugye mostanában sokat beszélnek a globális felmelegedésről, ami hát részben környezeti károsodás következménye is lehet, de talán valamilyen természetes folyamat eredménye is. Az ilyen felmelegedési folyamatok milyen hatással lehetnek mondjuk a madarak vonulására és általában az ő életükre?
5: Sajnos ez, amit előre nagyon nehéz prognosztizálni, de amit már látunk, hogy a felmelegedések, illetve a klímaváltozások hatására ugye a rovarvilág is teljesen megváltozik, és ezek a madarak nehezen tudnak alkalmazkodni, és van olyan madár, aminek kedvező lesz az, hogy elszaporodik az a rovar, akkor az megjelenik újabb helyeken, de sajnos nagyon-nagyon sok madár, ami korábban élt az ott területen, egész egyszerűen táplálék hiány miatt kipusztul. Hollandiában a tavalyi évben a golfáramlat eltolódása az egy 90%-os állomány pusztuláshoz vezetett a kormos légykapók esetében. 3 héttel később keltek ki, illetve a petékből bújtak ki a hernyók, és egész egyszerűen nem volt mit enniük a madaraknak, így fészkelésbe se tudtak kezdeni, és még az ott lévő populációnak is a 90%-a elpusztult. Ezeket nem tudjuk előre megmondani. Mi tulajdonképpen, mint egy ilyen jó írnok, egy picit a terepi munkával kiegészülve dokumentáljuk ezeket a változásokat, más sajnos egyelőre még nem tudunk tenni.
3: Különben úgy lehetne megoldani, hogyha nagyon sok helyen csinálnának gyűrűző táborokat, és vizsgálnák a madarakat, akkor tudnánk pontosabb képet szerezni, mert akkor tudnánk azt, hogy az időjárástól milyen irányban mozognak el a madarak. Ez a lényeg az egésznek.
0: És ha már itt ön szólalt meg utoljára, akkor már megkérdezem, jövőre is eljön ide Köbölkútra?
3: Hát szeretnék, remélem, még nem tudom. Remélem. 10 év vagy 20 év, és akkor elérem a 100-at, akkor ma abba hagyom.
0: Hát kívánom, hogy találkozhassunk itt jövőre is.
6: Kedves hallgatóink! Laza Tihamér 2006-ban a 10. Köbölkúti ornitológiai táborban járva készítette az elhangzott összeállítást. A témánál maradva Puha József zenei szerkesztő kolléga segítségével egy rövid zenei madártannal fejezzük be műsorunkat. Móra Ferenc, Szabó Lőrinc, Tamkós Irató Károly és Vörös Sándor megzenésített verseit a Kaláka együttes adja elő. Kubányi Péter hangmérnök segítségével készült el műsorunk. A jövő héten Kvitner Jánosról, Kovács Lászlóról és idősebb Rejter Istvánról emlékezünk meg. Tartsanak majd akkor is velünk. Mára köszöni figyelmüket, és kellemes nyári napokat kíván a szerkesztő, Nagy Ildikó.

0: 10 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Robert Fico kezdi elveszíteni a türelmét a Jászlovszkij-Bohunyicai atomerőmű új reaktorának tervezése miatt. Ukrajna Törökországból származó amerikai fegyverekhez juthat, ami nyugtalanítja Moszkvát. Derült, napos idő lesz ma, de este felé nyugat felől már talán jön a csapadék. Hornyák István vagyok, már is mondom a részleteket. Robert Fico a hagyományos hétvégi videóüzenetében egyebek mellett arról beszélt, hogy kezdi elveszíteni a türelmét a Jászlovszkij-Bohunyicai atomerőmű új reaktorának tervezése miatt. A kormányfő úgy véli, a terveket valakik kész akarva lassítják, ezért úgy gondolja, hogy az asztalra kell csapnia. A társadalmat foglalkoztató orosz kamerák ügyére viszont nem reagált. Fico elismerte, hogy a gazdasági fejlődés Szlovákiában stagnál, ugyan növekszünk, de nem olyan tempóban, ahogy szeretnénk. Hozzátette, hogy a szlovák gazdaság nyitott és exportorientált, amely nagyban függ a német gazdaságtól, ennek viszont nem igazán megy jól. Oroszország magyarázatot vár az Egyesült Államoktól és Törökországtól annak a hírnek a kapcsán, hogy nagyobb mennyiségű fegyvert és lőszert adnának el Ukrajnának. Állítólag olyan amerikai eszközökről van szó, amelyek a török hadsereg tulajdonában vannak. Törökország viszont szeretne megszabadulni a régebbi típusú hadieszközeitől. Ezek ugyanakkor nagy segítséget jelentenének Ukrajnának az orosz agresszorral szemben. Az amerikai külügyminisztérium néhány napja tájékoztatott a kongresszusban, hogy a 283 millió dolláros fegyvercsomagban 70 darab Atakam típusú balisztikus rakéta, 12 M270-es önjáró rakéta sorozatvető, több mint 2000 kazettás bomba és 47 000 tüzérségi lövedék van. Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester szerint szombat estétől mintegy 600 drón támadta az orosz fővárost, ebből 201-et lelőttek. A polgármester szerint a moszkvai körgyűrű közelében 3 ember megsérült egy drón támadásban. A Vnukovo, Domodedovo és Zsukovszki repülőtéren ideiglenes korlátozásokat vezettek be. Az Ukrajnával szomszédos Rosztovi területet is jelentős dróntámadás érte, itt több mint 150 drónt lőttek le a helyi kormányzó szerint. 3 ember életét vesztette, egy megsérült a rosztovi csapásokban. A Moszkvához közeli Podolszk városában dróntámadás következtében tűz ütött ki az orosz Amazonnak is nevezett kereskedelmi óriás a Wildberries legnagyobb raktárában. Romániában az ukrán és a moldovai határ közelében a román légtérbe behatoló drónt lőtt le egy spanyol F-18-as típusú vadászgép, közölte Radu Mirucan román védelmi miniszter. 4 óra 44 perckor észlelték a célpontot, amint az a nemzeti légtérbe lépett, Galacstól 24 kilométerre északra, ekkor 2 már megelőző jelleggel a levegőbe emelt spanyol F-18-as vadászgép engedélyt kapott a támadásra, 5 óra 1 perckor a drónt a Baleni és Csodalbi települések között Galac megyében egy lakatlan területen elfogták és megsemmisítették, írta Facebook oldalán a védelmi miniszter. A spanyol F-18-as vadászgépek a Mihail Kogelnicsejánu támaszponton teljesítenek szolgálatot. Sikeresen megsemmisítették azt a hatalmas hajóaknát, amely a Duna alacsony vízállását tett láthatóvá a Mederben, Dunamocs közelében. Szombaton rendőrségi felügyelet mellett a Marcelházi homokbányába szállították a 240 cm hosszú és mintegy 40 cm átmérőjű szerkezetet. Az irányított robbantás után mintegy 12 méter átmérőjű és 4 méter mély kráter keletkezett a homokban. A most következő rövid sporthíreket Zsigárdi Lászlótól hallják.
2: Márton Richard 200 pillangon, Sárkány Zalán pedig 1500 gyorsan ezüstérmet harcolt ki a párizsi úszó Európa bajnokságon. Az élvonalbeli labdarúgó bajnokság és az NB1 szombati eredményei: Szlovan Ruzsomberok 5-0, Skalica Košice 2-4, Banská Bystrica Žilina 3-4, Podbrezová Trencsin 2-1, illetve Újpest MTK 1-1 és Nyíregyháza Kisvárda 2-1.
0: Időjárás.
1: Derült vagy enyhén felhős lesz ma az égbolt, bár délután a nyugati ország részben megnövekszik a felhőzet, sőt, nyugaton este felé záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Mindamellett egész nap nagyon meleg lesz, a hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul, néha azonban legfeljebb 30 fokig emelkedik a hőmérők higanyszála, a déli szél időnként megélénkül.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Két dél-szlovákiai városban is vásárt tartanak, ami útlezárásokkal jár. Galántán és Gútán egyaránt táblákkal jelzik, merre lehet kikerülni az érintett utcákat. Az R1-es autópályán Nyitra előtt Nagyszombat irányából mérik a sebességet. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám.
3: Nyereményekkel teli nyár a Slovnaftnál. Regisztráljon a nyereményjátékra, tankoljon vagy vásároljon a Slovnaftnál, és használja a Slovnaft Move alkalmazást. Három fő nyeremény vár gazdára, egyenként 2500 euró értékű üzemanyagkártyák. Napi nyeremények is várnak, az Evo Plus tankolók pedig a heti sorsolásban is részt vesznek. Ráj.slovnaftmove.sk.
0: Pentaton. Puha Józseffel.
4: Szlovákiai magyar hiphopberkekben még manapság is gyakran emlegetik a 2007-es Szála hír című dalt és annak 2008-as folytatását. Ezek itteni hiphop előadók közös munkái. Közel 20 évet vártunk a következő együttműködésre, de megérte. 12 MC, 96 sor. Yakuza Ritual, DK, Verzál, Dave, Mike Rame, Kales, Csakez, Kiko, Közlegény, Hozé, Eliot és Felt fogott össze Yakuza vezetésével, és közös szerzeményt készítettek Felvidéki Cypher címmel. A Cypher a repzenében az a szituáció, amikor a rapperek körbeállnak, egymás után kapják meg a mikrofont, és kötetlenül egymást kiegészítve vagy épp hergelve nyomják a szövegeiket ugyanarra a zenére. Ott voltunk a Felvidéki Cypher videóklipje forgatásán a komáromi erődnél, és két külföldön élő hiányzó kivételével az összes hip-hop előadót megszólaltattuk. Őket hallják újra könnyűzenei műsorunk beszélgetős változatában. Lányok, fiúk, hölgyek, urak, tartsanak velünk, szép napot, jó szórakozást kívánok! De akkor téged úgy ismerünk, mint egy újító embert. Hát most megint újítottál, új fába vágtad a fejszédet, összehoztál egy projektet.
5: Igen, összehoztunk egy hatalmas projektet, amiben 12-en vagyunk felvidéki MC-k. Olyan emberek kerültek be, olyan előadók, akik aktívan dolgoznak jelenleg is valamilyen projekteken, vagy valamilyen dalokon. Ugye ez volt a koncepciónak kiinduló pontja, hogy olyan emberek legyenek benne, akik tényleg aktívak jelen pillanatban is.
4: És kiket kerestél meg? Olyanokat, akiket ismertél, akikkel már dolgoztál, és olyanokat is, akikkel még nem.
5: Gyakorlatilag azért is jött ez a ötlet, hogy legyen egy ilyen Cypher, mert ugye én ismerem az összes srácot. Szóri srácok innen is izé, de olyan hosszú lett ma a dal, hogy van több MC, aki nem került bele. Lehet, hogy csinálunk egy következőt, akkor benne lesznek ők is. Mindenkit ismerek, úgyhogy mindenkinek a munkásságával is képbe vagyok. Az alapján lettek meghívva az emberek.
4: Most picit meglepődtem. Ilyen sok rapperünk, hip-hop előadónk van? Mert ez a 12 is soknak tűnik.
5: Vannak még csomóan. Van meg egy csomó erős produkció, aki például most nem fér bele. És ahogy hívtam meg az embereket, akkor azon lepődtem meg, hogy mindenki rögtön igen mondott rá, nagyon gyorsan küldték a verzéket a srácok.
4: Mondjuk el a hallgatóknak, hogy mit jelent ez a Cypher?
5: Hát a Cypher ugye az egy, mondhatjuk, hogy ez egy ilyen közösségi dolog a hip-hopban, amikor összejönnek a rapperek, sokszor így kötetlenül, tehát nincs ilyen kifejezetten dalstruktúrája, ennek mondjuk van valamilyen, de ugye ebben sincs refrén. Mindenki elnyomja a 8 sorát, és abban a 8 sorban meg kell mutatni a előadónak, hogy ő mit tud, milyen a karaktere, és azt hozzáadni ehhez a dalhoz. Tehát a Cypher az valójában az, hogy körbeállunk, 80, 14-en, 5-en, 6-an szól egy zene, és mindenki elnyom rá egy verzét.
4: Van benne egy jelmondat, 12 előadó, hogy szól ez?
5: 12 MC, 96 sor, mert ugye mindenki fél verzét kapott, a dal hossza miatt mindenkinek 8 sora van.
4: Yakuza, és mi volt a kiinduló pont? Hogyan álltál neki ennek a munkának?
5: Hát ennek volt ilyen több lépcsője, ennek a munkának. Először is Tróger barátom, Tróger Beats küldte az alapokat szokás szerint, és akkor ezt meghallottam, mondom, ez cypher matéria, mert ugye egy ilyen posszi trackbe, hogy ne legyen unalmas, többféle apró kis váltás vannak benne, droppok, nem annyira monoton a zene, és utána kitaláltam azt, hogy akkor legyen még színesebb, ugye mégis 12 MC lesz benne, hogy attól függetlenül, hogy előadásban színes lesz, mert gyorsan váltják egymást a rapperek, attól függetlenül jó lenne, hogyha zene se lenne unalmas, és ugye hip-hopba is generációkat kötünk össze, vannak fiatalabbak, vannak régebbi motorosok is itt, és pont ez miatt, hogy ugye hip-hopon belül is van több szubzsáner, alműfaja neki, valaki a bólogatósat szereti, valaki a cserempölősebbeket szereti, a pattogósabbakat, és akkor úgy oldottuk meg, hogy a bólogatós, klasszikus hip-hop alap az egésznek a szíve, a motorja ennek a dalnak, és akkor utána, amikor kezdődik a verzának a része, akkor bejön a drill stílus. És akkor megyünk tovább, a felteli ottnál pedig bejön az a popos trap stílus, és a végét pedig glitch hoppa zárjuk, amilyen elektronikus zenei műfaja, hip-hop és így talán a kicsit a dubstepnek a keverékéből jött elő.
4: Látom, nagyon otthonosan mozgol a hip-hopban, olyan kifejezéseket is használtál, amiket a legtöbb hallgatónk nem ért.
5: Abba a dalba is rengeteg szakzsargon van, ami a hip-hopra utal és a hip-hophoz köthető. Ez egy utcakultúra, és megvannak a sajátosságainek, a sajátos nyelvezete, öltözködése, ugyanúgy, ahogy látod, hogy jönnek a srácok is, hogy adják a kezet egymásnak, teljesen más, mint ahogy emberek találkoznak az utcán.
4: Most újabb két résztvevő érkezett meg, kik ők?
5: Felt és Eliott, ők a fiatalok, a újvonalasak, nagyon jó srácok, nagyon bírom őket.
4: Holenár Benyámin Attila szerezte a dalnak a zenéjét, vele dolgozol az utóbbi időben?
5: Igen, mert az a producer, aki a minőséget tud hozni, amit én nagyon szeretek, attól függetlenül, hogy ő megvan, hogy miben jó, meg mit szeret csinálni, mindig ki tudom mozdítani őt így a komfortzónájába, hogy akkor most menjünk egy kicsit folkos irányba, menjünk egy kis balkán irányba, és akkor így hallom, hogy ő megoldja ezeket a dolgokat, amiket én szeretnék. Arról nem is beszélve, hogy sokat alkotok, egyfajtában születnek a dalok, és ő az a producer, aki tudja is alám rakni állandóan a zenéket. Szóval most már azzal vagyok bajban, hogy van 40 zenei alapom, és nincs ide megírni a dalokat.
4: Ő a Tróger, akit mondtál?
5: Igen, ő a Tróger Beats.
4: Közben üdvözölted akit?
5: Eliottot.
4: Eliott a fiatal.
5: A fiatal Eliott.
4: És ami a szöveget illeti, Jakú, először a te szöveged volt meg, és aztán a többieké? Hogyan készült ez a szöveg? Mert látszólag úgy készült, mintha mind a 12-en együtt lettetek volna, de mint itt kiderült, nem így készült.
5: Nyilván nem így készült. Ugye nagyon régóta dolgozok már más előadókkal is, és hát látom ezt a pszichológiai oldalát is neki, hogy tehát én azt akartam, hogy legyen egy lüktetése a dalnak, és tudtam azt, hogyha én megcsinálom elsőt, és elküldöm nekük, akkor ők azt fogják én, és akkor annak függvényében fognak elkészülni további dolgok is, úgyhogy felvettem, megírtam a szövegemet, elküldtem nekik, hogy hallják, hogy kb. Ez a téma mégis, hogy kicsit központosabb legyen, de persze szabad volt a téma, senkinek nem szóltam bele a dolgokba. A káromkodásba sem szóltam bele, mert ugye hip-hop szabad műfaj, de megmondom őszintén, kicsit bíztam benne, hogy nem fognak káromkodni. Hát a fiataljainkkal végén, amikor már mindenki látta utolsó, kettő, aki beküldte, az belekáromkodott, úgyhogy amit ti kaptatok a rádiós verziót, az ma máshogy van összevágva.
4: Éppen ezt akartam mondani, hogy amikor meghallgattam a 5 perc 30 másodperces szerzeményt, akkor egyből feltűnt, hogy nem kell sípolnunk. Minden oké.
5: Okay. Nem kellett sípolni, mert úgy gondoltuk, hogy hát akkor a cenzurázott verziónak is legyen egy hasonló lüktetése, ne legyen benne az, hogy a hallgató hallgatja, és akkor egyszerűen sípulás kidönti őt ebből a kis világból. És akkor azért született ez így meg, hogy átcenzúráztam a srácoknak, de nem volt gondja egyikőjüknek se vele, úgyhogy tök jó.
4: Jakú, mégis mivel magyarázod, hogy egy olyan dal született, amely teljes egészében egységes? Tényleg én meg voltam győződve arról, megismétlem magam, hogy ez a 12 ember összeült, és együtt készítették, együtt csiszolták a szöveget.
5: Lehet, hogy közöm van hozzá. Én kevertem az egész dalt. Már eleve a keverésnél egy olyan egységet akartam, hogy az embernek olyan érzése lenne a hallgatásnál. Attól függetlenül mindenkinek megvan a kis saját stílusa, attól függetlenül úgy szólja, mint hogyha egy közös térbe vettük volna föl. Ugyanaz a stílusa, mindenki ugyanaz a elánna. Valójában nem így történt, mert technikailag ugye készült talán 5 fajta hangkártyán, 6 fajta mikrofonnal, és ezt azért nem egyszerű összehangolni egy dalba, hogy nagyjából egységesen szóljon. A másik meg, hogy felügyeltem ezeket a munkafolyamatokat, tehát valaki, aki nálam vette fel, akkor így hallottam, hogy ő ennél tud jobbat is, akkor megkértem, hogy jó tesó, akkor vegyük újra. Itt nagyon azt akartam, hogy attól függetlenül, hogy összejövünk, és ez szerelem projekt lesz, attól függetlenül legyen egy minőség, amivel tudjuk képviselni magunkat, a repzenét és a felvidéket. Ez volt mindenképpen az első lüktető, hogy tényleg olyan produkciót tegyünk le, amire mindenki büszke lehet.
4: Azt hiszem, hogy harmadszor vagy negyedszer hallgattam meg a dalt, amikor beugrott, hogy Jakó olyan, mint Kellér Dezső a régi kabaréban, ilyen konferencié, de most nem, akkor Jakó volt a tanítóbácsi.
5: Lehet, vagy mondhassuk úgy is, hogy én voltam ennek a cyphernek a kalauza, vagy hogyha nagyon angolosan, reppesen akarom mondani, akkor felvidéki cypher hosted by Yakuza. Ugye ezek jutnak így az eszembe. Zenében voltak olyan kiállások, amik így üresen hatottak, és beszéltük a srácok, hogy ezt valahogy ki kéne tölteni, hogy megmaradjon végig ez az a húzás a dalnak, és akkor beköptem pár dolgot, ami élik éppen a dalba. Ugye a közlegény előtt az azért is mondom, hogy mindegy, hogy külhon vagy itthon, azért nincs itt ma, mert ő Belgiumban él és dolgozik. Így próbáltuk összeragasztani ezeket a részeket, hogy ezekkel a kis beköpésekkel kiegészítettük.
4: Tehát közlegényt leszámítva mindenki itt lesz?
5: Közlegényt és Nikola, aztán Nikola sajnos, tehát Kalesz osztrákban dolgozik, és nem tudott visszaérni. Tönnek is 400 kilométer, de jó hír az, hogy Verzál jön, Kassáról egészen. Végre találkozunk, mert rengeteget beszélünk telefonon, de meg egyszer nem találkoztunk. Úgyhogy nagyon örülök ennek a kis projektnek, hogy így összejöttünk a srácokkal. Biztos, hogy fognak itt születni meg közreműködések.
4: Tehát itt akár közös munkák is születhetnek, vagy legalábbis ezeknek az ötlete?
5: Biztos, hogy fognak születni. Ezek a srácok nagyon jó arcok, meg ez a közösségi élmény tényleg, hogy mindenki beletette a részét a munkába. Ez már eleve megkönnyíti azt, hogy ők is kicsit így lámpa alá kerültek egymásnak, megismerkedtek, másokon nem ismerték ugye egymást eddig. Sokan itt találkoznak, beszélnek, meg volt egy közös csoportunk chatben, ahol ezeket a dolgokat megbeszéltük mindig.
4: Pillanatokon belül elengedlek, indulhat a klip forgatás, azt viszont még áruld el, hogy mi és a résztvevők mire számíthatnak.
5: A koncepció nagyon egyszerű, összetartás, érezd jól magad, egy kis szlovenszka hardzená hozzá és hasonló finomságok. Ez tényleg azért van, hogy ismerkedjünk, barátkozzunk, érezzük jól magunkat. Koncepciót teljes mértékben, csak így vonalakba beszéltük, meg nem akartunk ezzel túlságosan foglalkozni, mert 12 embert összerántani, egy darra már nehéz volt, nem meg egy klip forgatásra. Arról nem is beszélve, tegnap is forgattam egy klipet, tegnap előtt is forgattam egy klipet, úgyhogy én már tényleg csak úgy jöttem ide, mint vendég.
4: Tehát ez egy laza klip forgatás lesz.
5: És nagyon laza klip forgatás lesz, igen.
4: A Pátria Rádióban már többször szólt a felvidéki cypher, közben megérkezett hozzá is. Valamiért az az érzésem, hogy ez nagy durranás lesz ez a dal.
5: Legyen így, mi is érezzük a szívünket, lelkünket, beleraktuk egyébként, ahogy készült folyamatosan a dal, azt éreztük, hogy ez egyre erősebb, hogy mindig bekerültek a puzzle darabok, mindig küldte valaki a sávokat, vagy vettük fel a részét neki, így srácok is, meg mindenki kitettek magukért, tényleg mindenki nagyon ügyes, tehát magukhoz képest nagyon kitettek a srácok így is, úgy is.
4: Rendben, szerintem nem sokára találkozunk még valamikor ebben az évben, mert az Echo Bloomról még nem beszéltünk, most nem is fogunk róla, mert nem fér bele, de az egy új projekted.
5: Igen, ez egy új projektem, alakulóban van a zenekaron belül sok minden, úgyhogy meglátom meg, hogy milyen irányba fogjuk vinni, de most elsősorban szeretnék a szóló dolgaimra összpontosítani.
4: Bódis Balázs, csak ez hogyan került be ebbe a projektbe?
6: Jakú megkeresett egy ilyen témával, hogy mit szólnák hozzá, hogy 12 rapper összefogna, és hogy rögtön igent mondtam.
4: És meg volt adva a téma, hogy miben kell gondolkodnatok?
6: Nem, mindenki szabadon választotta a témát.
4: Hogyan kezdtél neki ennek a szövegnek? Mi inspirált?
6: Az inspirált talán a legjobban, hogy mikor így 12 rapper összejön, akkor mindenki próbál nagyon nagyot mutatni, nagyon jót mutatni, és ez valahol jó, ez a kicsit ilyen versenyszellemes az egész, és próbáltam úgy minél jobban oda tenni magamat. De amúgy, ahogy hallottam a többieket, mindenki nagyon, nagyon magas szinten vannak.
4: Amikor te megírtad a szövegedet, akkor a többiekét még nem hallottad?
6: De már párat hallottam, igen, mert ez ilyen fokozatosan készült, épült fel. Jakó mindig közzétette azokat a részeket, amik már készen voltak.
4: Tehát akkor végül is a korábbi szövegek, a társai szövegei is inspiráltak.
6: Igen, igen, mindenképp. Nagyon jók benne tényleg.
4: Most ugye klip is készül ehhez a felvételhez. Mire számítasz, itt a klipforgatás előtt vagyunk, és te érkeztél meg elsőként?
6: Hát így a 40 fokban arra számítok, hogy remélem gyorsan lemegy az mindenképp. Hát meg fogunk sülni, az biztos.
4: De semmiről nem tudsz még, hogy...
6: Nem, nincs semmilyen koncepció legalábbis. Ha jól tudom, ez a Cypher, ez olyasmi, mikor így 12-en így egymás mellett és mindenki nyomja a saját szövegét.
4: A társaidat mennyire ismered, akikkel közösen készült ez a dal?
6: Hát a Jakut azt már régóta ismerem. Személyesen amúgy nem sokat. Így akinek a munkásságát figyelem, a DK-jét mindenképp, benne lesz a Verzál, ugye, őt is ismerem. Vannak benne ilyen újvonalú srácok, nagyon jók tényleg. Hát majd most megismerek mindenkit, az lesz a cél, hogy mindenkivel kicsit elbeszélgessek.
4: Ilyen ismerkedő délután is lesz.
6: Valami ilyesmi lesz.
4: Mivel foglalkozol még manapság ezen a dalon kívül, tehát mind dolgozol?
6: Jelenleg egy projektom fut, az talán így. Nem hiszem, hogy elkészül nyár végére, de ebbe mindenképpen.
4: Tudunk erről beszélni?
6: Ez egy előző dalomnak lesz talán egy folytatása. Ez a kettő ötlet van most bennem. Volt a legelső, ez a valamit tenni kéne, vagy azt szeretném folytatni egy kettesbe, vagy talán lesz egy hazafiből is kettes.
4: Főleg a tenni kéne, de a hazafi is, ez egy politikai fennhangú, egy dühös dal. Csak ez még mindig dühös?
6: Én nem vagyok dühös, csak ez csak egy olyan dolog, hogy szeretném magamból kiírni, amik úgy foglalkoztatnak, vagy amik zavarnak, vagy amivel nem értek egyet.
4: És amikor a valamit tenni kéne című dalot készült, akkor a politikából indultál ki? Vagy a közéletből?
6: Nem követem annyira a politikát pont ez miatt, mert szerintem több kárt okoz, mint jót, úgyhogy talán ez is a dalnak a üzenete.
4: Struc politika?
6: Valami ilyesmi, igen.
4: Hozéval beszélgetek, hát gyorsan találkoztunk ismét.
7: Igen, hát 2 héttel talán, hogy utoljára beszéltünk.
4: Miután megkaptam ezt a Felvidéki Cypher című dalt,

0: kozni, nem, hogy még esetleg más dolgokkal is. Maga a koncepció nagyon tetszett, az, hogy tényleg összeszedi így az aktív felvidéki rappereket, és hát aztán, amikor elküldte az alapzenét, az alapzene is nagyon tetszett, tehát azért az is nagyon fontos azért, hogy tényleg egy olyan alapzene legyen a rap alatt, ami azért olyan odavágós, úgyhogy hál' Istennek az nagyon tetszett, úgyhogy azt mondtam, hogy akkor csináljuk, és igazából elég gyorsan sikerült megírnom magamhoz képest azt a 8 sort, sikerült otthon fel is vennem, úgyhogy aztán elküldtem Jakunak, tetszett neki, úgyhogy így elkészült.
1: Miről szól a te 8 sorod?
0: Hát igazából a felvidéki millióról. Próbáltam egy kicsit lazábra venni ahhoz képest, mint amilyen szövegeket általában én szoktam írni, de ebbe is azért vittem bele mondandót, amennyi belefér ugye ebbe a 8 sorba. Szerintem elég jó sikerült, elég jó ritmusos lett, odamondós.
1: Inspiráltak a többiek, vagy volt már egy ötleted, amit megvalósítottál a szövegben?
0: Hát ugye akkor, amikor megkaptam a alapzenét, akkor ugye még senkinek a részét ugye nem hallottam, tehát kaptam egy üres alapzenét, és aztán lassacskán kezdtek el befolyni a srácoknak a felvételei. Akkor, amikor meghallottam, akkor nagyjából már volt egy elképzelésem ilyen ritmikai szempontból, hogy nagyjából miért képzeltem el, és aztán erre természetesen aztán a srácok még rátettek egy lapáttal, hogy még egy kis motivációt adtak, hogy akkor még hogyan lehetne egy picit formálni, úgyhogy aztán így alakult ki kombináció.
1: És amikor meghallottad a végeredményt, akkor mit mondtál?
0: Hát szerintem egy nagyon erős dal lett. Úgy gondolom, hogy mindenki oda tette magát, amennyire csak tudta. Nekem nagyon tetszik a végeredmény.
1: Egy olyan dal, ami összefogja a szlovákiai magyar hip-hop előadókat, zenészeket, egy kuriózum.
0: Igen, mindenféleképpen egy ilyen a tömegből kitűnő dologról van szó. Ezért is úgy gondoltam, hogy azért ennek a dolognak azért úgy szeretnék a részese lenni. Hát igazán megtisztelő, hogy én is itt lehetek.
1: Igen, erre kitértél a beszélgetésben is, és most megint elmondom azt, hogy idefelé beszélgettünk a közös ismerősünkkel, akiről a múltkori beszélgetésben sem derült ki, hogy ki ő. Nos, ő azt mondta nekem, hogy csodálkozott hozzén, hogy ezt elvállaltam, mert ő nem szokott ilyenekben részt venni.
0: Hát ez így van, ugye mindjárt az elején el is mondtam, hogy általában nem szoktam ilyesmit vállalni, de maga a kezdeményezés szerintem egy nagyon jó dolog, meg hát ugye mondom, hogy maga a zene is erősnek kell lennie, és szerintem tényleg tök jó dolog lett belőle.
1: Hát várjuk a folytatást, ennek a dalnak is a folytatását, mármint hogy tud ez helytállni a zenei életen belül, mert hogy szerintem ez a dal tényleg nagyon erős.
0: Hát mindenféleképpen azért szerintem a hip-hop hallgatóknak csemege lesz, aztán, hogy tágabb körben, hogy meddig fog tudni eljutni, azt majd meglátjuk, hát reméljük minél tovább, minél szebbre.
1: DK, hogyan került be ebbe a projektbe?
2: Dolgozunk Jakuzával, több tracket kiadtunk már, első volt a Szárnyaj, második a Rajtvonal, és hát tartjuk a kapcsolatot szinte napi szinten, úgyhogy behívott a trackbe, én vagyok a második MC a trackben, úgyhogy remek, hát biztos fog készülni még több is együtt.
1: Amikor kiderült, hogy van egy ilyen kezdeményezés, akkor te ezt hogyan fogadtad? Tehát rögtön tudtad, hogy ez egy olyan dolog, amiben rajtad kívül te és a többiek is ki tudtok bontakozni?
2: Természetesen én gyerekkoromban lehettem egy ilyen 13-14 éves, én nagyon sokat hallgattam a felvidéki hip-hopot. Valamikor akkor kezdtem én is szövegelni, most vagyok 30, úgyhogy az már egy 15-16 éve volt, és akkor volt a Szálahír 1-es, Szálahír 2-es, és most, hogy hallottam, hogy lesz egy ilyen cypher megint, hogy többen leszünk benne felvidékiek, alapdolog volt, hogy én is jövök, és elsők között voltam, aki felvette a verzőjét, úgyhogy természetesen én is jöttem, és hoztam, amit kellett, és csak Újvárból egyedüli MC-ként.
1: DK szövege hogyan készült?
2: Munkában voltam, vezettem, és ötleteltem, hogy mi legyen benne a trackben. Jakú hajtott engem, hogy minél hamarabb legyen meg a szövegem, vegyem fel. Vezettem, eszembe jutott egy-két sor, amikor megálltam, akkor leírtam telefonba, és még aznap felvettem a verzémet, úgyhogy így.
1: Tehát viszonylag könnyen megszületett.
2: Természetesen, hát 8 sor, az nem probléma, megvan pár perc alatt.
1: És akkor, amikor a te szöveget készült, akkor kinek a szövege volt már kész? Valamit már hallottál a társaid szövegeiből?
2: Igen, Jakuzának a szövege volt kész, felvéve, illetve még egy-két MC volt, én voltam talán a harmadik vagy a negyedik, aki felvette. 12-ből.
1: Miről szól a te szöveged?
2: Az én szövegem arról szól, honnan származom. Első sorban az van, hogy gyere, ez itt Újvár, tehát Érsekújvár, onnan származom, ott nőttem fel, ott születtem, úgyhogy ilyen reprezent szöveg, honnan jövök, mit csinálok, mit képviselek, mi a csapatom, hogy felléptünk sokszor gútán a biliárdban, erről szól.
1: És amikor elkészült maga a felvétel, és meghallgattad ezt a 5 perc 30 másodperces dalt, akkor milyen érzések voltak benned?
2: Színes a felhozatal, vannak ósul is, a régi sulis MC-k, és vannak újvonalasak is, és vannak ilyen váltások a trackben, hogy boom bapről, tehát old schoolból átvált újvonalra. Nekem tetszik, hogy ilyen változatos a flow, a zenének a flowja, egyszerűen, hogy tetszik egész. Mindenki hozta a saját

0: legjobb formáját, úgyhogy bejön az egész.
1: Látom, hogy te is nagyon benne vagy ebben a hip-hopban. Amikor én meghallgattam ezt a felvételt, akkor nekem olyan egységes volt, nem bontottam fel így részekre. Például Jakú is felbontotta, és most te is felbontod részekre, hogy azért vannak különbségek az egyes rap előadók között.
0: Természetesen valaki a old school hip-hopot szereti, valaki az új vonalat, valaki 40 közel van, valaki 20 közel van, mármint években, és mindenki más szeret, úgyhogy a dobok váltakoznak, vannak boombeppes, 90 bpm-es dobok benne, amik old school, és vannak benne ilyen drilles, trappes, dubstepes vonalak is, úgyhogy ilyen színes a fölhozatal.
1: És most egy hivatalos kritikus erre mit mondana, hogy ezek a stílusok, műfajok ebben a dalban kiegészítik egymást?
0: Természetesen sokkal jobb szerintem, mint hogyha kiadtunk volna egy 6 perces számot, ahol elejétől a végéig ugyanazok a dobok vannak, ugyanaz a ritmus, és nincs benne semmi váltás, úgyhogy reméljük, hogy mindenkinek tetszeni fog, mi imádjuk.
1: És DK, aki 30 éves, mondtad?
0: Leszek szeptemberben.
1: 30 éves lesz szeptemberben, így a pontos. Ő milyen rapper?
0: Én kifejezetten boom-bap vagyok, más nem is csinálnék, mert ezen nőttem fel, ezt szeretem, ezt hallgatom, és meghallgatok természetesen új vonalas MC-ket is, új számokat, de én csak boom-bapet, csak old school hip-hopot nyomok.
1: És mire készül mostanában?
0: Készül az új klippem, szóló klippem, aminek az lesz a címe, hogy Holtjárat. Ez egy elég ilyen társadalomkritikus szám lesz. A szegény és a gazdag közti ilyen kontrasztokat mutatja be, hogy valaki fent van és nem csinál semmit, valaki pedig küzd és nem tart sehol. Mint hogyha tartanák az embert ilyen láncok, és nem tud kitörni sehonnan, és a klip is ezt fogja képviselni, hogy engem is ilyen láncok fognak tartani. Ezt fogjuk leforgatni a következő hetekben, és ez lesz a következő szóló klippem.
1: És DK hova sorolja magát, mert egy márkás kocsival jött?
0: Én egy egyszerű munkás ember vagyok, sofőr vagyok, 10 éve ezt csinálom, vezetek, autókat szeretem, ezért is jöttem ilyen autóval, nem azért, hogy ez egy valamilyen státusz szimbólum lenne számomra, hanem szeretem, és megdolgoztam érte, és szeretem az autókat, van több autóm, járok autós találkozókra, kiállítóként is.
1: Az pillanatok alatt átjött nekem, hogy te imádod a kocsikat, amikor kiszálltál belőle, ez annyira lejött.
0: Igen, imádom, kiskoromban nagyon sokat néztem például Pomádét, a John Travoltás filmet, illetve természetesen a Halálos iramban filmeket imádom, mindegyiket láttam szerintem 100-szor. Tuningolom az autómat, nem ezt, amivel most jöttem, mert az garázsban van, járunk autós találkozókra szinte minden hétvégén, vagy ahogyan kijön, és hát gyűjtök automodelleket, igen, imádom az autókat.
1: Amikor Yakuza Rituállal beszélgettem, akkor azt mondta, hogy megérkezett a két fiatal. Nos, a két fiatal itt van előttem. Egy bemutatkozást kérek, mert titeket nem ismerlek.
2: Sziasztok, én Eliott vagyok, 27 éves és fáradt.
3: Sziasztok, én pedig Felt vagyok, és mi vagyunk a Felt X előtt, Felt és Eliott formáció.
1: Felt és Eliott akkor a két beszélgető partnerem. Ti képviselitek a fiatalságot a projekten belül. Jakuval beszélgettem, és azt mondta, hogy a ti szövegeitekbe bele kellett nyúlni, mert hogy volt benne káromkodás.
2: Ugye azért hívtak be a Jakuék minket, hogy kicsit úgy fiatalabbnak érezzék magukat, ugye tudni, hogy a srácok már nagy része a DK-jel együtt már 40 fölött vannak. Meglepő volt számomra, hogy ők nem káromkodtak benne. Úgy voltunk, hogy ennyi rapper van egy projekten belül, akkor mondom, azért csak belefér, adjuk meg a módját.
3: Hát igazából csak az ízekedvér, de igen, csinálta Jakú egy clean verziót.
1: Igen, amiben nincs trágár szöveg. Furcsa is volt, és ezt elmondtam Jakúnak is, furcsa is volt, amikor megkaptam az 5 perc 30 másodperces dalt, ezt már sokszor elmondom, hú, hát hányszor kell majd benne sípolni, nem kellett. Hogyan álltatok neki ennek a szövegírásnak?
2: Igazából éppen készültünk stúdiózni, azt hiszem egy keddi napon, és én hétfő este pörgettem át a dalt, amit küldött ugye Jakú, hogy erre írjuk meg, és igazából nem magyaltam rajta túl sokat, amit először kihozott belőlem, azt úgy egyből le is írtam, kicsit finomítgattam rajta, és nem gondoltam túl.
1: 8 sor ugye mindenkitől.
3: Így van, 8 sor. Egyébként maga a beat nagyon adta magát, tehát igazából egy nagyon komoly beatet raktak össze rá, nagyon gyorsan megszületett a verze, és sok jól igazából egy stúdió session keretein belül beleszúrtuk ezt is.
1: Miről szólnak a ti szövegeitek?
2: Igazából részemről ez egy válasz volt, megihletett egy-két dolog az elmúlt pár hónapban. Ezt a hangulatát teremtette meg a alapzene, amit a Jakuék ugye összeraktak, és ez 8 sor nyers őszinteség.
3: A részemről igazából egy, hogy is mondjam, inkább egy ilyen presztízsdal, presztízs szöveggel, kicsit ilyen melveregetős szöveg, de nincsen hatalmas tartalom mögött, inkább egy ilyen szójátékos verze. Hát azért pársra utalgatva egy erre a kis felvidéki koalícióra, ami itt összejött, úgyhogy inkább ennek a oltárán írtuk a szöveget, és én.
1: Egyáltalán hallottátok a többiek szövegét, amikor elkészült a tiétek?
2: Én teljesen vakon írtam. Ciao, sziasztok! Nem is volt időnk, tehát annyira elfoglaltak voltunk azokban a napokban, hogy nem is volt időnk ezt nagyon követni. Tehát ahogy meghallgattam a alapzenét, ahogy megfogott egy bizonyos részén, ott megírtam azt a 8 sor, teljesen vakon, és fogalmam sem volt, hogy a többi srác az miről ír egyébként.
1: Újabb rapperek érkeztek kik?
2: Dévet ismerem, egy komárom is rát, ő is szintén 40-50 között mozog, a többit nem igazán ismerem.
1: Egyébként DK szeptemberben lesz 30 éves, megtudtam.
2: Hát igen, tehát, hogy 10-zel többnek néz ki, de ez így szolidan. De...
3: Lélekben 40, de így van. Mi így szeretjük.
1: És amikor meghallgattátok a végeredményt a dalt, akkor mi volt a véleményetek?
2: Nekem nagyon tetszett. Tehát meglepően kellemes csalódás volt az egész, és srácok is mennyire kitettek magukért. Szerintem egyben van az egész, jó szól, a Jakó az nagyon jól levezette ezt az egész projektet, nagyon ízlésszerűen rakta össze, nagyon jó fel van építve, nagyon jó az intro, az outro, jók benne azok a kis szünetek, szerintem egész fasz a kis projekt lett.
3: Kicsit ockodtam, hogy 12 előadó egy dalba, hogy fog funkcionálni, de abszolút egy pozitív kifejlet lett a vége. Azt érzem így, amikor végighallgattam először az egész tracket, átolzettik, hogy igazából mindenki belerakott apait, anyait, és egy nagyon komoly összkép lett az egészből, komoly lesz.
1: Én is picit tartottam tőle, amikor kiderült, hogy 12 hip-hop előadó működik közre egy dalban, hogy mennyire tudnak a dalon belül kibontakozni, és mindenki ki tudott bontakozni, és az összkép is tökéletes. Mint hogyha tényleg úgy készült volna az egész dal, hogy leült volna a 12 szövegíró, meg az egy zeneszerző.
3: Tényleg ilyen hatás kelt ahhoz képest, hogy egyébként, hogy otthon összesen 7 stúdióban lett felvéve az egész dal. Egybe van, igazából ez a legjobb szó rá.
1: A klip forgatás előtt vagyunk, mire számítotok?
3: Hát biztos kur, nagyon jó lesz. Bocsánat. Biztos nagyon jó lesz. A hangulat az adott, italok is adottak. Jó lesz. Még így a meleg ellenére is.
2: Brutális hőségre számítok, és igazából én is improvizálom majd az egészet, mert hát egy vasárnap van ugye, és akkor nem agyalom túl. Majd a jakuzáik úgy is mutatják, mit hogyan szeretnének, és teljesen úgy, hogy majd alkalmazkodok.
3: Nagyon fontos, hogy Barninak lesz egy tangás jelenete a klipben, csak egy ilyen snitt erejéig fog megjelenni. Ő ragaszkodott hozzá, de hát most mit lehet tenni?
2: Hát igen, család nem teljesen díjazta. Édesanyámnak tetszett az ötlet, ugye nagyon sokszor látott hasonló ruhákban, úgyhogy megpróbálunk ilyen popsi széthúzogatós részt is csinálni benne. Meglátjuk, hogy fog alakulni.
1: Mondjuk egy-két mondatot a saját projektjeitekről és saját munkáitokról is.
3: Jelenleg egy új albumon dolgozunk, amit terv szerint nyár végén, ősz elején fog kijönni. Úgyhogy most ezzel stúdiózunk. 3 hetét ki a legfrissebb nótánk, ez a El Patron. Úgyhogy ez szépen pörög, kicsit egy ilyen lazább, nyáriasabb hangvételű nóta, és nyár végén pedig drop.
2: Ismét egy albumot hozunk, egy stílusváltással jön a részünkre, ami szerintem minden elmúlt 2 évben megszokott. Tehát 2 év két stílusváltás, de ezt is próbáljuk a modern hangzást, teljesen másféle stílusú dalokat, ahány dal szinte annyiféle stílus, hangulat és szövegvilág, és ezt próbáljuk ugyanúgy képi formában is kivitelezni.
1: A következő beszélgető partnerem Mike Rém, ő hogyan került be ebbe a projektbe, hogyan szerzett erről tudomást?
4: Hát igazából Jakuzán keresztül ő keresett meg, mert hát én már párszor már beszéltünk erről, hogy ilyen közreműködés meg ilyenek, csak valahogy az így elcsúsztunk így évek során. Említette is, amikor, hogy a leleplezéseknél, hogy kik lesznek a közreműködők, akkor ottan írta, hogy 2009-ben, vagy mikor, hogy ugye a klipbe szerepeltem nekik, ez Golyó Zápor, azt hiszem, az volt nekik, abba gördeszkáztam mellett, aztán ugye már én gördeszkáztam nagyon sokat, aztán én mindig ezekbe a körökbe forogtam, úgyhogy igazából meg a 15 éves korom óta kb. Írjuk szövegeket, a zenét is csinálok, de ez teljesen autodidakta módon, úgyhogy ilyen rizumbe, amit összeszerkeztek magamnak alapokat, aztán abból is volt ez a Mike Rém tegnap után, de ez csak ilyen teljesen, ahogy semmilyen kiadó, semmilyen, ezt csak én magam megcsináltam, aztán föltettem internetre, YouTube ilyesmiket meg lehet találni igazából, úgyhogy teljesen ingyenes, úgyhogy én ilyen nem a pénz motivál, hanem igazából teljes mértékben, és elég underground módon, mert nem nagyon van marketing mögöttem, mert én saját magam vagyok, úgyhogy én csak úgy a magam elsze után megyek, de aztán mondta a Jakuza, hogy tudná esetleg segíteni még ilyenbe, hogy a második album, hogy mit szeretnék. Hát de azt már ilyen nem volna rossz, hogyha lehetne egy kicsit hivatalosabban, mert például Kulkaszkótól vettem alapokat, és azok már ilyen, hogy ilyen exkluzívba igazából, úgyhogy ha már egyszer áldoztam rá egy pénzt is, vagy ilyenek esetleg nem is az, hogy visszajönne, csak hogy legalább annyi, hogy legalább hivatalossá tenni. Nem volna rossz.
1: Magyarán újra felbukkan egy eltűnt rapper?
4: Hát lehet úgy mondani, igen, a zsűri eszébe. De ilyen apránként azért mindig így csúran csöppen fent valami, úgyhogy csak annyi, hogy most még ezt még egyenlőre ezt a négy számot és a Kulkaszkótól egyszer adtam elő, talán Gemini in the Kitchen, amit még OJ, amit rendezett még annó, pár évre visszamenőleg nem is tudom, két éve, vagy mikor volt talán a utolsó, aztán azon adtam elő azt a négy számot, de amúgy meg ilyen Konkolin volt még, ami volt ilyen föllépések, de az meg mindig még a régi számokkal, meg így, vagy hát amik egyáltalán ilyen albumra valók voltak kb.
1: De honnan származol?
4: Innen Komáromból.
1: Amikor ezzel a projekttel kapcsolatban Jakú megkeresett, akkor mi volt az első érzésed?
4: Nagyon jól esett amúgy, hogy gondoltam, meg mondtam egyből magamnak, hogy meg aztán úgy a Jakúnak is, hogy örülök neki, hogy mondom végre, mert ma valamilyen formában, hogy akkor mégis csak összehoztuk, vagy hát ha igaz, ő általa ő noszogatott meg, és hát örültem is, mert egy kicsikét még írtam is a szövegbe, hogy használom végre kicsit a fejemet, mert már egy kicsikét már el volt punyadva, hogy ne csak a dísz legyen mind alul. Úgyhogy ezt is jelenítettem meg igazából, azt, amikor először gondolkodtam, hogy mi szöveg milyen lehetne, meg ilyenek, akkor mondtam, hogy mert én szeretek azért valamit, hogy úgy valami, hát nem is mondani való, valami, csak valami történetmesélés egy kicsikét, mint a Slick Ricknek volt annó, az Art of the Storytelling. Arra mentem én is rá kicsikét, aztán azt a pillanatot, amikor éppen hogy megcsörrent a telefonom, és akkor a Jakuza, hogy lesek rá a mélekre, ugye ott van a beat, és akkor aztán így alakult ez az egész. Aztán egy kicsikét belecsipentettem, mert hallottam azt a srácoknak is aztán a részét, vártam is egy kicsikét a szöveggel, hogy kicsit tudjak alakítgatni esetleg, mert akkor hallottam, hogy Felvidék sokan, meg így, akkor én mondom, nem is Felvidék, Csallóköz legalább, akkor amivel én még konkrétan így ebből a régióból vagyok, úgyhogy azért is van a Csallóközi infláció, ez egy kicsikét így a helyzetünket is, meg ugye bár egy ilyen kis szójáték is, a csillagközi invázióra akartam így utalni, és csak ezek Csallóközi infláció így lett aztán ebből, és a helyzetünket is leírja kb., hogy milyen is szituáció itt.
1: Azt hiszem, hogy harmadszor vagy negyedszer, de lehet, hogy többször meghallgattam már a dalt, amikor nekem ez leesett. Rögtön feltűnt ez a Csallóközi infláció a dalban, és utána összeállt bennem a kép, hogy honnan ered ez a mondat, mire szeretnél ezzel utalni?
4: Hát igen, hogy bár mostani, főleg mostani helyzetünk, hogy amennyire gazdaságilag meg ahogyan is állunk, hogy igazából már lassan nem tudom miért, mit is keresek, vagyis miért, mert kb. Olyan, hogy amit keresek, az csak arra megy el, hogy elvizesek a számlákat, aztán kb. Ennyi, fölkapik a állom, úgyhogy.
1: Jakuzát ugye ismerted, a többieket, a 10 rappertársadat mennyire ismerted?
4: Még a DK volt az, akit még nagyon régről, még úgy, hogy koncertekre sokszor találkoztunk, vagy így, meg nekik volt még előzőleg is valamilyen projektje, azok nem tudom már úgy konkrétan a nevüket nekik, aztán akkor a második formációban így felálltak igazából DK, úgyhogy már őt úgy ismertem jobban még, és aztán a Barnabások, ugye ők ilyen helyiek, komáromiak, úgyhogy őket is azért úgy ismertem, és amúgy még inkább a Geminen hoztuk így össze, úgyhogy ott így ismerkedtünk meg igazából velük, akik így ilyen környékbeliek. A többieket pedig most így csak így a számokba hallottam.
1: Meg itt beszélgettetek már, közben szerintem szinte mindenki megérkezett már. Indulhat rövidesen a klipforgatás, mire számítasz?
4: Nem is tudom, hogy mire számít, csak legutoljára egyetlen klip közelébe kerültem, akkor az a gördeszkása, amikor gördeszkáztam még a Jakuzáiknak a klipbe, úgyhogy kb. Annyi volt így, úgyhogy hát válaszom nincsenek, nem is gondolok így igazából semmilyen, hogy komolyabbat, hogy most mi fog történni, majd kíváncsi vagyok, hogy majd a Jakunak agyában mi pattan ki, hogy miket akar összehozni, ki milyen helyszínen esetleg, vagy hogyan, vagy meg milyen banda lesz majd, amikor majd összejön összeáll egész csapat.
1: Bombadal született, gondolom neked is ez a véleményed.
4: Főleg ez olyan változatos, nagyon változatos, hogy tényleg a undergroundtól egészen a modern ilyen hangzásig, főleg, hogy a vége is már félig, mert ilyen dubstep, drum and bass-szerű, ilyen valami olyan hangzással, úgyhogy nekem így bejött igazából. Az, hogy változatos is épp ezért van, hogy ettől nem lesz unalmas egyszerűen az egész, hogy gyakran változik, ugyebár ezzel, hogy csak ilyen 8 sorok így, és az így tökéletes szerintem.
1: A harmadik előadó vagy, aki ezt kiemeli, hogy mennyire változatos ez a dal, miközben, és megint elmondom, én amikor meghallgattam, akkor ez nekem nem tűnt fel. Valószínűleg azért, mert én nem vagyok annyira otthon a hip-hop világában, ismerem természetesen az egyes stílusokat, de annyira nem, hogy különböző alstílusokat is ismerjek, és nektek mennyire feltűnik az, hogy itt sok stílus keveredik.
4: Ez az, hogy én nekem nem tudom, próbálok így vele gondolni, hogy mert már hallottam azért pár ilyeneket, amíg a Borbár fővérekből, ugye, akik még ott akkor szoktak ezeket a szájfereket vagy ilyeneket csinálni, és akkor hát mondom, de az is van, hogy mind ők olyan egy igazából stílus az egész. Nem tudom, ez olyan kicsikét, hogy így meg van keverve az egész, és ilyen sokféle stílust is föl, egy ilyen hip-hop kb. Trap, meg ilyenek, hogy mindent felsorakoztatjuk az összes féle ilyen ezen a stíluson bévül igazából, amit lehet úgy, hogy azért ilyen vegyesboltos. De viszont nagyon jó stílusban, hogy tálalva, hogy nem úgy vagy egy vegyesboltos, hogy nem szívesen tér oda be ember.
1: Felvidéki vegyesbolt, hogy Jakuzával zárjuk is a beszélgetést. Van egy ilyen dala?
4: Igen, igen, van. Minket eléggé jól jelmez, mert minket aztán itt van keverve vagyunk tényleg mindenhogyan, hogy ember más se tudja, hogy most magyar vagy szlovák.
1: A következő közreműködők, mert hogy ketten vannak, Dave és Kikó. Amikor Jakú beavatott benneteket ebbe a projektbe, hogyan fogadtátok?
5: Érdeklődően, nagyon érdeklődően. Régen volt ilyen összefogás szerintem Felvidéken zenei dolgokban. Ugye utolsó talán Szála Hír volt, ami ilyen nagy közös dolog volt. Megtiszteltetés igazából, ugye Jakuza akkor is már ugye aktívan rappelt. Szerintem Felvidék egyik legnagyobb legenda rap szinten szerintem.
1: Élő legenda.
5: Így van, élő legenda a Jakuza.
1: Kikó?
6: Én is elég érdekesen fogadtam, mivel Jakó azonnal megkeresett engem, amint megszületett neki az ötlet, hogy jó lenne ezt a dalt, hogyha összehoznánk, és azonnal jött is a nyolc sor rá, az alapzenére. Szóval nyilván az első szavam, amit mondtam, hogy igen, benne vagyok, úgyhogy kíváncsian várom ezt az egészet, hogy fog alakulni.
1: Ti itteni komáromiak vagytok?
5: Én komárnói, igen, a Kikó pedig Galántáról.
6: Így van, én galántai vagyok.
1: Komárom és Galánta. Ezek szerint könnyen elkészült a szöveg?
6: Igen, elég hamar. Jobb is, mert nem kell rajta sokat variálni, minél többet van rajta variálva, annál rosszabb utána.
1: Kikó szövege miről szól? Miből indultál ki? Hallottad már a többiek szövegét akkor, amikor a tiéd készült?
6: Amikor az enyém készült, lényegében még nem hallottam a többiek szövegét, csak így utána, csak így demo részeket hallottam belőle. Az én szövegem arról szól, hogy honnan jöttem, nem hisznek bennem, és a másik fele pedig lényegében az összefogás is a Felvidékről.
1: Dave?
5: Igazából annyi volt nálam, hogy a összefogás legyen a téma, összefogásról szerettem volna is írni, ugye Felvidékről. Fontosnak tartom még mindig ezt, hogy nagyobb kultúra legyen itt ebben a szempontban is.
1: És mikor éreztétek azt, hogy a 12 szövegíró, valamint az egy zeneszerző, hogy ez a projekt úgy összeáll?
6: Hát lényegében a Jakuza nagyon sokat dolgozott ezen, hogy összeálljon, és minden energiáját tényleg beletette. Nagyon rajta volt a dolgokon, hogy összeálljon ez az egész. Mi hittünk benne őszintén, szóval várjuk a közös forgatást, és kíváncsiak vagyunk a végeredményre.
5: Én akkor éreztem, hogy ez már össze fog forni, mikor a rap részek teljesen megvoltak, ugye, és jöttek ezek a drill részek, és akkor már éreztem, hogy ez húzni fog a drill, az már az kellett még bele. És ugye még utána megfűszerezték még a pop résszel, ugye a Barniék részével, a popposabb rap irányjal, szerintem magáért fog beszélni az eredmény.
1: És voltak kétségeitek a kezdet-kezdetén, hogy ez akár nem valósulhat meg úgy, ahogy elképzeltétek?
5: Egyáltalán nem volt bennem semmiféle kétség.
6: Nem, abszolút bennem sem volt semmiféle kétség, mivel így a Jakut már több éve ismerem, és ismerem annyira már, hogy tudom, amit a fejébe vesz, azt addig csinálja, míg el nem éri. Szóval tudtuk, hogy ez jól fog elsülni előbb vagy utóbb.
1: Akkor hallottátok a végeredményt, a teljes dalt?
6: A teljes dalt pár hete kb. Úgy beküldte, van egy ilyen csoportunk, ahol beküldte, ott meghallgathatta mindenki, és hozzáfűzhette a véleményét lényegében.
1: Csak pozitív vélemények íródtak, születtek?
6: Igen, igen, mindenkinek tetszett szerintem a végeredmény.
5: Szerintem 100%-ig mindenki meg volt vele elégedve, nagyon nem volt benne nagyon nagy variációk, hogy ezt kéne még benne átalakítani, ezt kéne átalakítani, szerintem mindenkinek azonnal szívig ütött, szerintem.
1: Igen, ez egy nagy durranás.
5: Ahogy előbb is mondtam, hogy már nagyon régen volt egy ilyen koncepció, hogy ilyen sok előadós felvidéki dal, kellett szerintem már Felvidéknek egy ilyen hasonló, nagy volumenű produkció.
1: Az összes közreműködőt ismertétek?
6: Nem, én csak a Jakut és a Dave-et ismertem, a többivel most ismerkedtem meg így személyesen, szóval én nem ismertem őket előtte.
1: Dave?
5: Hát a Jakut ugye már...
1: Jakut mindenki ismeri, mert élő legenda.
5: Igen, Jakut nagyon régóta ismertem, a Barnit ismer már kiskora óta.
1: Barni ő ki a művész nevén?
5: Elliot, igen. Őt nagyon régóta ismertem, illetve DK-nek a munkásságát is követtem már, szerintem még a Replay, azt hiszem ők Replay-ként kezdték, azóta én követtem a munkásságát, illetve Hozét, ezt rég is hallgattam.
1: Jó, most már mindenki ismer mindenkit, viszont senki nem tudja azt, hogy mi fog itt történni, mi lesz a klipforgatáson. Ti tudtok valamit?
6: Sok mindent nem, mivel a Jakuzának a fejében született meg a klip koncepció, nem nagyon beszél róla. Csak egy 10 perc múlva, amint megérkeztünk, azzal lehet nekünk, hogy nem mentek rempelni. Nem tudjuk, mi mire számítunk pontosan.
5: Fogalma sincs.
1: Jöhet bármi és minden.
5: Minden? Mindenre vevők vagyunk. Ha kell filmeszteni, fogunk táncolni.
1: A messziről jött emberre vártunk a legtöbbet.
7: Messziről jöttem. Van egy ilyen zeném, csak nem emlékszek rá.
1: Milyen volt az út idefelé?
7: Egyébként még sose voltam erre, így a Szlovákián a lenti úton. Elég szép a táj, viszont az utak szét vannak verve, és így tovább, de az volt egy kicsikét olyan, hogy rázósabb. Simán 4 óráig tartott, míg ideértünk. Lehet, hogy a Magyarországon keresztül megyünk. Ó, köszönöm. Akkor biztos, hogy hamarabb itt vagyunk, de most ez így jött. Visszafele már biztos úgy megyünk.
1: Itt van az összes rapper. Mindenkit ismertél már korábbról?
7: Nem, úgy személyesen, de személyesen se, csak telefonon csak Jakut ismertem. Hallottam sok mindenkiről, José Diké, csak ez, meg a Endinek a kiadójában lévő zenészekről hallottam, sőt meg is hallgattam a zenéket. de most ismerkedtünk meg úgy igazából.
1: Tehát már csak ezért is érdemes volt lejönni Komáromba.
7: Igen, ez is hajtott nagyon, hogy mindenféle képit kell, hogy legyek, hogy tudjam, hogy ki kicsoda. Mert engem nagyon érdekelnek az ilyen dolgok, meg ez az összetartozás, ami a Yakuza csinál. Ezt mondom még egyszer, hogy tök jó dolognak tartom, és nagyon fontosnak is tartom.
1: Ezek szerint támogattad, amikor ő bejelentette, hogy ilyen projektben gondolkozik?
7: Én igen, én lehet, hogy még azelőtt reszálltam a fülét, hogy tesó, hogy mindenféle kép, csapd össze a telefonszámokat, hív körbe mindenkit, és nem feltétlenül azt mondtam, hogy csináljon egy szájpert, de akármit csinál, amiben benne vannak ezek a felvidéki előadók, a rapperek, akkor ez tök jó dolog. Meg ez nagyon fontos és szükséges, hogy legyen egy ilyen dolog, tudod.
1: Most itt van és filmez bennünket, de hogyha nem lenne itt és nem filmezne bennünket, akkor ugyanezt mondanád róla?
7: Lehet, hogy igen. Lehet, hogy igen. Igen.
1: Milyen végeredmény született?
7: A zenére gondolsz? Szerintem nagyon jó született. Nem gondoltam, hogy ennyire jól fog elsülni a dolog. Tényleg ilyen minőségi szöveget, flót és dalt rakunk össze. És nagyon tetszik nekem az egészben az, hogy más-más világok találkoznak benne, és mégis meg tudtuk csinálni. Szóval ez a egyik legbrutálisabb. Sose tudtál volna egy zenébe berakni egy... Nem tudom.
1: Nem, én viszont tudom, mit akarok mondani.
7: Csak ezt meg nem... Bocs, nem tudom, hogy kivel.
1: Én azt akarom mondani, hogy te vagy már a negyedik szereplő, aki ezt kiemeli, hogy különböző stílusok találkoznak ebben a szerzeményben, miközben én, mint hallgató, igen, lehet, hogy észrevettem, hogy ilyen-olyan stílusjegyek találkoznak, de ez a dal egységes, tehát egy közös, kiváló munka.
7: Igen, és ez az érdekes benne. Ez az érdekes benne, és pont ez, hogy több világ együtt dolgozik, és mégis tud lélegezni az egész dal. Én ezt tartom olyan nagyon érdekesnek az egészben. Mert tényleg más-más világból jövünk, hogyha a többi előadónak belehallgatsz a zenébe, akkor lehet, hogy össze se tudod hasonlítani a zenével, amiket én csináltam, az övékkel. És így sose jutott volna senkinek se az eszébe, hogy mi valamikor egyetlen egy dalon fogunk szerepelni.
1: Beszéljünk a te szövegedről, a te munkádról benne.
7: Én egy kicsikét csipkelődöm ott a szénával szembe, de ez egy ilyen belsős dolog. Nem tudom, én most hangoztatom ezt a dolgot, meg valahol az összetartozásról is szó van, vagy ilyen görbetükröt mutat az egésznek, hogy idáig hol volt az összetartozás. Úgy, mint a Next Legacy, emlékszel, ott voltál, hogy valójában az előttünk lévő generáció, de ezt már megint papolom körbe-körbe, hogy mi megpróbáljuk ezt helyre rakni, azt, ami valamikor elromlott.
1: A lényeg, hogy kiváló végeredmény született. 12 hip-hop előadó kiválóan együtt tudott dolgozni, működni.
7: Igen, igen, és hála neked is sikerült. Köszönjük szépen, Józsi.
1: Mondjuk nekem nem sok munkám van benne. Esetleg csak a népszerűsítésében szólt már a dal többször is nálunk. Mi újság a GHP-val? Úgy hallom, hogy idén tartaléklángon égtek.
7: Tartaléklángon, igen, mivel hogy mindannyian most, de komolyan mindannyian egy olyan élet szakaszba értünk, ahol nagy változások vannak. Elkezdtünk gondolkodni azon, hogy hogyan tudjuk ezt továbbra is úgy csinálni, hogy ne álljon le és ne hagyjuk abba az egészet, és arra jutottunk, hogy valamiből elveszünk, viszont valamihez meg hozzárakunk értéket. Ezen az éven koncertekből az kevesebb lesz, de több zene születik, több projekt születik, és segítjük mi is ezt az összetartozást itt Felvidéken, ami az előadókat illeti, sőt Magyarországgal, Ferenc Gyurékkal. Főleg ezekre a dolgokon dolgoztunk most. De szeptembertől újra beindulunk úgy, ahogy kell, csak ez a július olyan, hogy ilyen tartaléküzemmódban megyünk.
1: Rendben, visszaengedlek a klip forgatásra, mert hogy kezdődik a finálé.
7: Köszönöm szépen, hogy itt lehettem, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
1: Itt a Pátria Rádió, benne a beszélgetős Pentaton. Már is szól a végeredmény, Yakuza Rituál, DK, Verzál, Dave, Mike Rém, Kales, Csakez, Kiko, Közlegény, Hozé, Eliot és Felt közös munkája, Felvidéki Cypher. Utána meghallgatjuk Yakuza új formációja, az Echo Bloom legutóbbi Tábortűz című dalát.

0: 12 MC, 96 sor, szlovákiai hip-hop előadók, Yakuza Rituál, DK, Verzál, Dave, Mike Rém, Kales, Csakez, Kiko, Közlegény, Hozé, Elliot és Felt fogtak össze Yakuza vezetésével, és közös szerzeményt készítettek Felvidéki Cypher címmel. A Cypher a repzenében az a szituáció, amikor a rapperek körbeállnak, egymás után kapják meg a mikrofont, és kötetlenül egymást kiegészítve vagy épp hergelve nyomják a szövegeiket ugyanarra a zenére. Ott voltunk a Felvidéki Cypher videóklipje forgatásán a komáromi erődnél, és két külföldön élő hiányzó kivételével az összes hip-hop előadót megszólaltattuk. Ezeket az interjúkat adtuk közre újra a beszélgetős Pentatonban, utána meghallgattuk a végeredményt, a Felvidéki Cypher című dalt, valamint Yakuza új formációja az Echo Bloom legutóbbi Tábor Tűz című zeneszámát. Az összeállítás megtalálható a honlapunkon is, a www.patria24.stvr.sk honlapon a podcastek között. Köszönöm megtisztelő figyelmüket műszaki munkatársam Kubányi Péter nevében is. További szép napot kívánva búcsúzik mára Puha József.
1: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió. Tizenegy óra van. A Pátria Rádió hírei.
2: Robert Fico kezdi elveszíteni a türelmét a Jaszlovszke-Bohunyicai atomerőmű új reaktorának tervezése miatt. Ukrajna Törökországból származó amerikai fegyverekhez juthat, ami nyugtalanítja Moszkvát. Derült napos idő lesz ma, de este felé nyugat felől már talán jön a csapadék. Hornyák István vagyok, már is mondom a részleteket. Robert Fico a hagyományos hétvégi videóüzenetében egyebek mellett arról beszélt, hogy kezdi elveszíteni a türelmét a Jaszlovszke-Bohunyicai atomerőmű új reaktorának tervezése miatt. A kormányfő úgy véli, a terveket valakik kész akarva lassítják, ezért úgy gondolja, hogy az asztalra kell csapnia. Erre hétfőn sort is keríthet, mert a helyszínen készül az erőmű vezetésével tárgyalni, majd sajtótájékoztatón számol be az eredményről. A társadalom egy részét foglalkoztató orosz kamerák ügyére viszont nem reagált. Fico elismerte, hogy a gazdasági fejlődés stagnál, ugyan növekszünk, de nem olyan tempóban, ahogy szeretnénk. Hozzátette, hogy a szlovák gazdaság nyitott és exportorientált, amely nagyban függ a német gazdaságtól, ennek viszont nem igazán megy jól. Oroszország magyarázatot vár az Egyesült Államoktól és Törökországtól annak a hírnek a kapcsán, hogy nagyobb mennyiségű fegyvert és lőszert adnának el Ukrajnának. Állítólag olyan amerikai eszközökről van szó, amelyek a török hadsereg tulajdonában vannak. Törökország szeretne megszabadulni a régebbi típusú hadi eszközeitől, ezek ugyanakkor nagy segítséget jelentenének Ukrajnának az orosz agresszorral szemben. Az amerikai külügyminisztérium néhány napja tájékoztatott a kongresszusban, hogy a 283 millió dolláros fegyvercsomagban 70 Atakam típusú balisztikus rakéta, 12 M270-es önjáró rakétasorozatvető, több mint 2000 kazettás bomba és 47 000 tüzérségi lövedék van. Ukrajna szombat estétől mintegy 600 drónnal támadta Moszkvát, ebből az oroszok több mint 200-at lelőttek. A Vnukovo, a Domodedovo és a Zsukovszki repülőtéren emiatt ideiglenes korlátozásokat vezettek be. Az Ukrajnával szomszédos Rosztovi területet is ukrán támadás érte, több mint 150 drónt lőttek le a helyi kormányzó szerint. Legkevesebb 6 ember életét vesztette, több pedig megsérült az ukrán csapásokban. Az orosz hadsereg ezzel a kijevi hadiüzemekre, a Poltava megyei Kremencsuk olajfinomítóra és a Dnipropetrovsk megyei Krivirog kohászati kombinátjára mért csoportos csapást. Közben Romániában az ukrán és a moldovai határ közelében a román légtérbe behatoló drónt lőtt le egy spanyol F-18-as típusú vadászgép, amely a NATO misszió keretében teljesít szolgálatot az országban. Újabb fordulat állt be a horvátországi erdőtűz ügyében. Előkerült egy videó, amely arról árulkodik, hogy egy tűzijáték okozhatta azt. A felvétel tanúsága szerint annak a területnek a közelében lőtték fel a tűzijáték rakétáit, ahol a tragédia történt. A lángok elképesztő gyorsasággal terjedtek a hegyoldalról Omis városa felé. Voltak, akiknek a házuk vagy éppen az autójuk lett a tűz martaléka, és különösen a természetes élővilág szenvedett jelentős károkat. A horvát hatóságok szerint a térségből mintegy 1000 embert kellett kimenekíteni. Egyesek arról számoltak be, hogy 10 méteres lángokat láttak, mielőtt menekülniük kellett. A tragédia több mint 30 sérültet követelt, közülük 7-en életveszélyes állapotban vannak, és egy holttestet is találtak a leégett területen. A fiatal nő kilétét csak DNA teszttel tudják megállapítani. A most következő rövid sporthíreket Zsigárdi Lászlótól hallják.
3: Márton Richard 200 pillangon, Sárkány Zalán pedig 1500 gyorsan ezüstérmet harcolt ki a párizsi úszó Európa bajnokságon. Az élvonalbeli labdarúgó bajnokság és az NB1 szombati eredményei: Szlovan Ruzsamberok 5-0, Skalica Košice 2-4, Banská Bystrica Žilina 3-4, Podbrezová Trencsin 2-1, illetve Újpest MTK 1-1 és Nyíregyháza Kisvárda 2-1.
1: Időjárás.
2: Derült vagy enyhén felhős pillanatnyilag az égbolt, ám délután a nyugati ország részben megnövekszik a felhőzet, sőt, az ország szélen este felé záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Mindamellett egész nap nagyon meleg várható, a hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul, néhol azonban legfeljebb 30 fokig emelkedik a hőmérő kiganyszála, a déli szél időnként megélénkül.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Két dél-szlovákiai városban is vásárt tartanak ma, ami útlezárásokkal jár. Galántán és Gútán egyaránt táblákkal jelzik, merre lehet kikerülni az érintett utcákat. Komárom előtt Gúta irányából, valamint a D1-es keleti szakaszán az Eperjesi alagút után Kassa felé mérik a sebességet. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat.
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. A digitális világ érdekes. Postmodern. Holdutazás és más technológiák a mai műsorban. Mi történt az Orion űrhajó WC-ével? Mégis lesz Alfa Hold bázis? És mit szól ehhez Kína? Hol tart a magyar fejlesztésű űrszimatoló a Pulispace technológiája? Mire való egy kereskedelmi tudományos műhold, a MOV? Hogyan lehet átlátszóvá tenni egy mesterséges intelligencia működést? És volt-e atomháború a Mars bolygó felszínén? Kellemes rádiózást kívánok a szerkesztő Rész Betyár Gábor nevében. A mikrofonnál Szilágyi Árpád. A múlt héten megígértem, ezért most a keresztnevek ABC sorrendjében mutatom be a csapatot. Itt van Artur, azaz Keleti Artur, kibertitok jövőkutató, az Informatikai Biztonság Napja alapítója.
4: Köszönöm szépen, sziasztok!
1: Vendégünk Tibor, azaz Dr. Pacher Tibor, a Pulispace Technologies alapítója, vezetője. Szervusz Tibor!
5: Szervusztok, köszöntöm a hallgatókat!
1: Kolmi vonalunkban most is itt van Viktor, azaz Justin Viktor, tudományos újságíró.
6: Sziasztok, és üdvözlöm a kedves hallgatóinkat is!
1: És így kerültél most az ABC sorrend végére, kedves Fokter Zoltán, tehát Zoltán, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló csillagásza.
7: Sziasztok, sok szeretettel köszöntök mindenkit!
1: Ajánlom a műsorunk internetes felületeit, csatornánk van a YouTube-on, podcastunk a Spotify-on, oldalunk a Facebookon, mindegyik csak egy kattintásnyi távolságra van, hogyha eljönnek a postmodern.hu oldalra. Ha tetszik a műsor, akkor iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, a feliratkozás leírása is megtalálható a postmodern.hu-n. A legtöbb hírforrás történelmi jelentőségűnek nevezi az amerikai NASA mostani Hold programjának éppen zajló küldetését, az Artemis 2-t. Miközben az Orion űrhajó, ami ennek a küldetésnek a fő közlekedési eszköze, szóval ennek az űrhajónak a mellékhelyisége, hát megint csak a hírekbe került. Talán a mellékhelyiség szó is eléggé furcsán hangzik itt, mert itt egy kétszer kétméteres kapszuláról van szó, Zoli, ugye?
7: Egy 10 köbméter körülbelül a kapszulának a belső térfogata, ahol ők most így mozognak, meg vannak.
1: Akkor az lehet, hogy egy kicsit kisebb is, mint ez a stúdióhelyiség, ugye?
7: Igen.
1: Kisebb. Tehát azon belül egy WC-t kialakítani, hát az nagyon szűkös.
7: Hát a padlóban van egy ilyen összecsukható szék alatt lényegében, igen.
1: Aha. És akkor ott mi történt? A hírekből csak ez jött át, hogy valami gond van, és mindenki kajánkodik, hogy biztos elég büdös van ott.
7: Igen, itt az űrvécének a technológiáját akkor csak így gyorsan egy picit beszéljük meg. Uh-huh. Alapvetően ők ugye súlytalansági állapotban vannak. A súlytalanság az lehetőséget teremt arra, hogy ilyen kreatív megoldásokat is csináljanak, mint egy űrvécé technológia. A nemzetközi űrállomáson használnak űrvécéket az űrhajósok, és itt most az Orion űrhajó fedélzetén is kialakítottak egy ilyen szerkezetet.
1: De ez mit jelent itt, hogy kreativitás?
7: Hát ugye itt arról, hát csak egy picit másképp működnek a dolgok, mert ott azért nekünk itt a Föld felszínen a nehézségi erő nagyban rásegít a dolgunk elvégzésére, ugye kipottyan belőlünk, aminek kik a jó esetben, kifolyik belőlünk, lecsurog, aminek le kell csurognia. Hát most gondoljunk abba, hogy súlytalanságba folyamatosan ilyen kis pisi, meg kaki gömbök, meg nem tudom, itt szanaszét repkednének az űrhajóba, azért az nem túl, hát egyrészt biztonságos sem, mert
1: nem kedvező,
7: a folyadéka az elektronikai műszertechnikában mondjuk rövid zárlatokat tud okozni, meg fertőzésveszélyes is kőkeményen, tehát hogyha szájba, orrüregbe, fülbe belelebeg egy kis pisi csepp, vagy kaki szemcse,
1: az nem jó.
7: Azért az nem jó.
1: Jó, de figyelj már, évtizedek óta vannak ilyen emberes űrutazások, tehát ott is azért elintézik a dolgokat.
7: Hát az Apollo program idejében elintézték zacskóba és pelenkába. Azért az nem egy kényelmes megoldás, de hát ez egy ilyen szakma, és az Apollo program űrhajósai a pelus módszert használták, és ez jól működött. De azért most az Orion űrhajó kivitelezői azt gondolták, hogy azért ennél fokkal talán kényelmesebb körülményeket akarnak biztosítani a küldetésben résztvevő űrhajósoknak. Három fő eleme van egy űrvécének. Vannak az elszívó ventilátorok, van a vizeletés széklet elvezető cső, és még pluszban van egy adapter, ami a vizelést segíti. Az adapterhez kell odailleszteni azt a részünket.
1: Ahol kinek mit?
7: Kinek ugye? Mit. És
1: mert van egy hölgy űrhajós
7: van
1: is.
7: Egy hölgy, de neki is van egy adaptere, és akkor ezt így kényelmesen ki tudja kivitelezni.
1: Nagyon jó.
7: Kényelmesen lehet kivitelezni.
8: Ilyen humán interfész.
7: Igen. Úgyhogy a vizelés az még az egyszerűbb dolog, ennek az adapternek a segítségével. Viszont a nagy dolog elvégzéséhez oda kell feküdniük kvázi az űrvécének a nyílásához, és akkor ott ez az elszívó berendezés, ez így segít. Igen. És itt ami probléma volt az Orion űrhajó fedélzetén, az a vizeletelszívó ventilátornak a működése. Elvileg a vezérlő rendszer nem úgy működött, ahogy annak működnie kell, és ha jól emlékszem, hát itt magyar idő szerint április 3-án jöttek a hírek, hogy a Christina Koch űrhajós jelentette a központnak, hogy gond van a WC-vel, viszont sikerült megszerelni. Tehát, hogy a földi irányító központnak a tanácsai és navigálása segítségével megjavították az űr WC-t, de jönnek ilyen hírek, hogy a szagelszívó még mindig nem úgy működik, ahogy annak működnie kéne. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ez az Artemis 2, ez az Orion űrhajó első emberes űrrepülése. Ez egy tesztrepülés, és ez az a tesztrepülés, amiből nagyon sokat fognak tanulni mind a mérnökök, mind az űrhajósok, mind a NASA, és ennek köszönhetően majd ezt a problémát is a későbbi Artemis küldetéseknél már hatékonyabban fogják tudni kezelni, illetve hát számolnak vele, és olyan fejlesztéseket tudnak majd kivitelezni itt a Földön, ha visszatértek, hogy ez mondjuk ne lépjen fel az Artemis 4 repülésénél majd, ami a Holdra szállás lesz 2028-ban.
1: Jó, ennél a küldetésnél is azért igaz, hogy több mint egy hétig tart, tehát főleg 4 űrhajós esetében, hát az ilyen folyóügyeknek az intézése az főleg egy héten keresztül, ez lehet problémás.
8: Jó, ezt értem, de nem ettől történelmi, nem ez a...
7: Nem ettől történelmi, csak itt a WC miatt így ebben a figyelem középpontjába kerültek.
1: És mindjárt átérünk a történelmi jelentőség, de még picit a WC-nél maradva. Hogyha még hosszabb űrutazásról volna szó, akkor itt azért nem elég egy ilyen, nem tudom, átmeneti ideiglenes megoldást csinálni. Tehát mondjuk, hogyha abból indulunk ki, hogy vannak elképzelések a Mars utazásról is emberrel, ugye sokan kérdőjelezik meg, hogy ez egyáltalán lehetséges-e, De mondjuk induljunk ki abból, hogy egyszer majd valamikor lehetséges lesz.
7: Akkor és viszont fél éves utazás a Mars.
1: Fél éves.
7: Utazás.
1: És akkor viszont meg kell oldani?
7: Meg. Akkor meg kell oldani, mert fél évig pelenkába meg zacskóba intézni a dolgainkat azért az elég kellemetlen, mert még 10 nap bevállalható a Hold, az nagyjából hát 3-4 napra van, és még plusz 3-4 nap a visszaút. És épp ezért fontos ez a WC technológia, tehát ez tényleg egy kulcsfontosságú technológia, ugyanis biológiai élőlények vagyunk, anyagcsere folyamataink vannak, ez igaz az űrhajósokra is, és ez a folyamat, a pisilés, kakilás, most lehet, hogy nevetünk rajta, de ez ott van. Persze. Minden nap velük.
1: Sőt, várjál Zoli, én úgy emlékszem, hogy pont az első Hold program idején, a 60-as évek végén, ez a fordított ozmózissal működő vízszűrő már működött. Tehát, hogy ott azt hiszem, ha jól emlékszem a eddigi tanulmányaimból, ott elintézték a vizeletnek a szűrését, és mindent kiszűrtek a vizeletből, és aztán újra tudták hasznosítani.
7: A nemzetközi űrállomáson egy nagyon hatékony víztisztító berendezés is működik. Pont azért, mert ott nem ilyen 10 napos küldetések vannak, vannak kereskedelmi űrrepülések, ugye Kapu Tibor például tavaly nyáron 18 munkanapot töltött fent az AX4 legénységével, de alapvetően azok az űrhajósok a nemzetközi űrállomáson, akik fent vannak, az orosz űrhajósok, amerikai űrhajósok, ők ilyen fél éves műszakokat tolnak le, és pont emiatt ott a víz egy nagy kincs egy ilyen zárt rendszerben. Mert most egy ilyen Orion űrhajó fedélzete, az persze kicsit ér, de mondjuk 10 napra lehet annyi vizet, meg annyi élelmet bekészíteni nekik, ami elég, és akkor kvázi nem kell így takarékoskodni. De az űrállomáson, igen, ott kell, és ott a vizeletet például teljesen újra hasznosítják. Ha jól tudom, itt az Orion űrhajó egy más technológiát használ, tehát itt nem hasznosították újra a vizeletet, itt kiszivárogtatták a világűrbe, hogyha én jól értesültem, tehát itt nem azt a víztisztító berendezést használják, amit az ISS-en használnak. Ez is egy kis érdekesség. Ennek pont tegnap néztem utána, mert volt egy ilyen kérdés a sajtóban, hogy pontosan mi történik a vizelettel, és elvileg nem hasznosítják itt most újra. Ugyanítom úgy voltak vele a NASA-nál, hogy most ezt a 10 napot, ezt így be lehet úgy vállalni, meg lehet annyi folyadékot és vizet bekészíteni nekik, hogy ne kelljen újra hasznosítani. De az ISS-en újra hasznosítják a vizeletet, igen.
1: De szóval kellenek ilyen technológiák azért az ilyen hosszú távú küldetések esetén, ami újra hasznosítja a mindenféle biológiai és egyéb melléktermékeket. Tehát mondjuk a Mars felszínén biztos, hogy kell majd fölépíteni valami olyan infrastruktúrát, ami
7: persze,
1: ebben
7: meg
1: segít.
7: A holdbázisokon
1: vagy a holdbázison
7: persze,
1: is, ugye?
7: Persze, tehát a nemzetközi űrállomáson használt technológia, illetve ezeknek a technológiáknak a tesztelése ezért is úttörő, mert itt már ténylegesen az emberiség a Mars utazásra, illetve a holdbázisoknak a kivitelezésére gyúr. Igen, igen, igen.
1: Na, akkor térjünk át itt a történelmi jelentőségre. Miért mondjuk ezt történelmi jelentőségűnek? Hát már voltunk a Holdon, már több ember járt ott, leszálltak, túlélték, visszajöttek. Siker volt.
7: Igen, itt ez több szempontból történelmi jelentőségű. Egyrészt az Apollo program a 100%-ban egy amerikai program volt. Viszont most az Artemis program, igaz, hogy az amerikaiak a fő finanszírozók, de ez egy nemzetközi program. Nem tudom, figyeltétek-e, de amikor a felbocsátás történt, a SLS rakétának, a Space Launch System rakétának, a rakétára felfestett logók között nem csak az amerikai és a NASA logó volt ott, hanem ott volt az ESA, az Európai űrügynökségnek a logója is, ugyanis az Orion űrhajónak a műszaki hajtóműegységét, a European Service Modult, azt az ESA munkatársai kivitelezték, illetve az ESA-nak bedolgozó cégek. Igaz, hogy a European Service Modulnak az egyik nagy hajtóműve az amerikai, az űrsiklóból lett beszerelve, de ennek ellenére Európában, illetve európai hozzájárulással készült maga ez a részegység. Illetve vannak azért különbségek az Apollo program és az Artemis program között. Most például az Orion űrhajó fedélzetén 4 űrhajós utazik. Ugye Reid Weissman a parancsnok, Victor Glover pilóta, Christina Koch, aki egy ilyen küldetésspecialista, és Jeremy Hansen szintén ilyen küldetésspecialista kutató űrhajós.
1: És ezt csak a hallgatóknak mondom, hogy Fogtár Zoltán így csípőből nyomja a neveket.
7: Igen, mert most nagyon benne vagyunk ebbe a témába, mert tényleg egy izgalmas dolog. És itt például Victor Gloverről el kell azt mondani, hogy ő az első színesbőrű amerikai, illetve első színesbőrű ember a Hold térségében. Christina Koch az első nő a Hold térségében, és Jeremy Hansen az első nem amerikai állampolgár a Hold térségében, ugyanis ő kanadai, a kanadai űrügynökségnek az űrhajósa. Tehát itt az Artemis programban a nemzetközi együttműködés a sokkal jelentősebb, sőt, van nemzetközi együttműködés, ellenben az Apollo program.
8: Zoli, bocsánat, hadd kérdezek valamit, hogy nem akarok így konteózgatni, de azt hallottam, felmerült sok helyen, hogy ugye eközben a kínaiak is holdaznak.
7: Persze, nekik is van Hold programja.
8: Na, és erről az is felmerült, hogy nem biztos, hogy mindent tudunk róla. Tehát lehet, hogy valaki járt már ott az amerikaiak előtt, csak nem mondják el nekünk?
7: Ennek az esélye az szinte nulla, tehát a 60-as évek, 70-es évek.
1: Mármint emberes utazásra gondolsz.
8: Például igen, tehát mondtuk, hogy az első,
7: hát
8: nem tudom
7: kicsoda volt. A náci holdbázis, meg nem tudom, persze vannak ilyen összeesküvés elméletek.
8: Most én simán egy kínai, nem náci holdbázis.
7: Nem, tehát a Kína még nem tartott. Azt tudjuk, hogy Kínának nagyon ambíciózus holdprogramja van, egy robotos holdprogram, tehát ők több leszállást is hajtottak végre az elmúlt években a hold felszínén, itt a Chang'e automata holdszondákra gondolok.
1: És a Viktor hold... számolt be nálunk egyébként.
7: Így van, és tehát nagyon-nagyon jönnek fel, tehát abszolút egy méltó kihívójává váltak az Egyesült Államoknak, és ők is gondolkodnak holdra szállásban. Uh-huh. Tehát ők bejelentették azt, hogy a 2030-as évek elejére ők egy kínai űrhajóst, egy tajkona utát akarnak a hold felszínére küldeni. És itt az az érdekes, hogy a kínai hold program az oroszokkal együtt van, tehát ők összedolgoznak az oroszokkal, karöltve végzik a kutatásaikat és a fejlesztéseiket. Igaz, most azt látjuk, hogy Kína a domináns fél, ugye Oroszország most mással van elfoglalva, nem az űrprogramjával, kicsit vissza is esett, így a versenyképessége a világűrön belül, igen. De most a...
1: Jó, de feléled ez az űrverseny?
7: Hát ez az űrverseny feléred, tehát űrverseny van, az biztos, ezt kijelenthetjük. Tehát ezt nem csak az űrkutatók, hanem a geopolitikai szakemberek is mondják, hogy itt most már tényleg egy űrversennyel van dolgunk, egy felfokozott űrversennyel, és a két nagy játékos, ez az Egyesült Államok és Kína, illetve az ezek köré szerveződő érdekkörök, országok, tehát például az Egyesült Államoknak a szövetségesei, a Európai űrügynökség, Japán, az Egyesült Arab Emírségek, vagy például a Kanadai űrügynökség, tehát van ez a nyugati tömb, és van egy keleti tömb, ez a Kína-Oroszország tengely. Igen.
1: Egyébként mi szüksége van a NASA-nak erre, hogy az európaiak is behozzanak mindenféle modulokat, meg a kanadaiak is dolgok. Ez egy költségcsökkentő rész, vagy miért?
7: Hát szerintem egyrészt igen, másrészt itt a szövetségesi rendszernek az erősítése is fontos, például az átláthatóság, az, hogy az űrkutatás az egy olyan terület, amiben bárki lehet jó, még akár egy bizonyos területekben bárki lehet jó. Tehát szoktuk mondani, hogy ez olyan, mint az olimpia. Valaki ebből a sportágból hozza haza az aranyérmeket, valaki meg abból a sportágból hozza haza az aranyérmeket.
1: Hát figyelj, itt ül körünkben Pacher Tibor, akinek a cége pont abban jó, hogy vízszimatoló eszközt épített, és ott van már a hold felszínén.
7: És lehet, hogy az egyik ország ennek a technológiának a kifejlesztésében, a világvezető a másik ország meg abban a technológiában. Tehát a magyarok például nagyon jók a űrdozimetriában és a sugárzásmérő műszereknek a fejlesztésében.
1: Dozimetria az a dózismérés.
7: Az a dózismérés, az a világűrbeli sugárzásmérő műszereknek a fejlesztése. Így van. Tehát abban például egy kis 10 milliós ország a világ élvonalába tartozik. Tehát olyan sugárzásmérési technológiákat fejlesztünk itthon ki, amik nemzetközi űrállomáson dolgoznak, például a Pille dózismérő.
1: Még egy pillanatra visszatérve itt a
6: történelmi... 100 év múlva nem Geiger Müllert mondunk, hanem Kovács Horváth. Mit?
1: Szóval visszatérve itt a történelmi jelentőségre még egy kicsit. Ugye arról van szó, hogy az 60-as évek végén, az első Hold program idején azért az tényleg a hidegháborúnak a felfokozott verseny hangulatában alakult ki. Ugye még Kennedy elnök mondta annak idején, hogy föl kell juttatnunk az embert a hold felszínére.
9: És vissza is hozzuk.
1: És vissza is hozzuk.
7: Ezt is hozzájelve.
8: Igen, ez és, akkoriban egy fontos kitétel volt az ön.
1: És akkor ennek megfelelően az akkori technológiából kellett főzni, tehát muszáj volt azzal megvalósítani. Most jóval előrébb vagyunk 50 évvel később. Mindenféle technológiai szinten sokkal előrébb vagyunk az eszközeinkkel. Tehát nincs ez a fajta őrült verseny hangulat sem, viszont ha én jól sejtem, akkor sokkal kényelmesebben lehet előre haladni a különböző technológiai területeken. Tehát itt most az elején jól megbeszéltük a WC-t, de gondolom itt az Artemis

0: haltak volna meg, és élve visszajutottak volna, de ennek ellenére ebben az anyagban, ami a hővédő pajzsot alkotja, ebben ilyen gázképződés indult el, mikor visszatért a légkörbe az űrkapszula, és ezek a gázzárványok, ezek így elkezdtek így kipukkangatni, és a hővédő pajzsnak az integritását elkezdték rongálni. Erre nem számítottak. Viszont még egyszer hangsúlyozom, hogy így is visszatért az űrhajó épségben, és hogyha emberek lettek volna a fedélzetén, nagyon nagy valószínűséggel semmit nem éreztek volna az egészből, és túlélték volna. Viszont ez egy ilyen kis rizikós tényező, és most a NASA úgy kalkulált, többek között ezért is csúszott az Artemis 2 egy egész sok időt, hogy ezt a problémát valahogy megoldják.
1: De 4 évvel később indul.
0: Volt egy alapvető csúszás itt a teljes programon belül, de az Artemis 2 is indult, azt szerintem már tavalyan indult volna, csak aztán itt
1: voltak. Az is 3 év.
0: Igen, tehát itt voltak újra tervezések, de itt most az a lényeg, hogy végül is a hővédő pajzsanyagát nem változtatták meg, de most más szögben fog az űrhajó belépni a légkörbe, hogy ez a magas surlódási hőmérséklet, ami körülbelül ilyen tényleg 1650 Celsiusig fel fogja hevíteni az űrhajónak a külső burkolatát, ez kevesebb ideig álljon fent, mint az Artemis 1 Orion űrhajójának az esetében. Tehát egy picit így a légkörbe tartózkodás idejét próbálják csökkenteni azzal, hogy más szögbe küldik be a kapszulát, és ezáltal nem a számítások és az elvárásoknak megfelelően, hogyha minden klappolni fog, nem fog olyan mértékben rongálódni a hővédő pajzs, hogy az az űrhajósok életét veszélyeztesse.
1: De mindjárt belemegyünk abba, hogy mi történik majd az Artemis programmal a jövőben, de még akkor egy mondat Zolitól, hogy akkor hogyan lesz most vége, hogyha jól tudom, akkor pont hajnalban?
0: Szombat, azaz ma péntek van, igen. Uh-huh. Magyar idő szerint szombat hajnali 2-kor fognak visszatérni, tehát 2:05.
2: A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem.
1: A NASA március 24-én tartott sajtótájékoztatót, és az Artemis program átalakításáról beszéltek, miközben már fönn volt ugye az űrhajó, az Orion űrhajó az űrben, és éppen a Hold felé tartott. Egy elég komoly változtatást jelentettek be, mégpedig azt, hogy az előzetes tervekben szerepelt egy űrállomás, aminek Gateway volt a neve, úgy tudom.
0: Igen, viszont egy picit itt kijavítanám, hogyha nem gond, mert március 24-én még nem volt fent az
1: Orion űrhajó. Még nem, csak készülődött.
0: Akkor készülődött, így van, április 2-án volt a felbocsájtás magyar idő szerint, amerikai idő szerint április 1-én bolondok napján. Aha. És akkor már hallom is az összeesküvés elmélet hívőket, hogy hát ez is bizonyítja azt, hogy csak egy nagy átverés az egész, hát április, csak viccelek, nyilván nem.
1: De én is hallottam ilyet.
0: Hallottál ilyet?
1: Persze,
0: nyilván nem. Ez egy indítási ablak volt.
1: Láttam már lapos hold képet is, nem csak lapos föld, és így kettő között átrepül. Igen,
3: a lapos hold megkerülése nem egy olyan nagy ügy.
0: De a lapos föld hívők szerint csak a föld lapos, nem?
3: Igen, igazad van, jogos.
0: Úgyhogy magyar idő szerint április 2-án 0:35 indult a küldetés.
1: Jó, tehát az eredeti terv szerint lett volna egy űrállomás, ami a hold körül,
0: így
1: van. Hold körül keringett volna. És az lett volna a funkció, hogy először oda megy az űrhajó, és akkor ott mi történik?
0: Hát először oda megy az űrhajó, ez egy ilyen átszálló állomás lett volna, ami segíti a későbbi holdra szállásokat, illetve a hold déli pólus környéki területeknek a megközelítését. És ez a Lunar Gateway űrállomás, ez egy moduláris űrállomás lett volna, ez azt jelenti, hogy több modulból rakták volna össze, és egy ilyen nagyon elnyúlt hold és föld körüli pályán keringett volna, és mindig, amikor megközelíti a földet, akkor a földről startolt volna egy legénység, egy űrhajó, dokkol, az űrállomás, ez az űrállomás megy a hold körüli térségbe, és amikor eléri a hold körüli térséget, akkor meg kvázi ott egy ilyen leszállás lehetett volna kivitelezni, tehát egy ilyen átkötő híd.
1: Hát, ahogy annak idén Armstrong leszálltak, ott is volt egy hasonló fölállás, hogy volt egy leszálló egység, meg volt egy volt hold körül keringő egység.
0: Igen, de az nem egy űrállomás volt, hanem maga az űrhajó. A Lunar Gateway-nek, ennek az űrállomásnak már nagyon sok ellenzője volt. Mondván, hogy ez felesleges a holdra szállást illetően, és a hold
1: és tényleg felesleges?
0: És úgy tűnik, hogy a döntéshozók azt mondják, hogy ez egy tényleg felesleges dolog a holdra szállások kivitelezését illetően, viszont azt fontos hangsúlyozni, hogy a tudományos kutatások szempontjából ez egy nagyon érdekes projekt lett volna, mert a Lunar Gateway űrállomás például az elhagyta volna a Föld mágneses terét. Tehát a nemzetközi űrállomás egy nagyon érdekes kutatási terep, de az itt van a Föld felszín felett 400 kilométeres magasságban is kering a Föld körül. És jóval a Föld mágneses terén belül van, tehát a mágneses pajzs az űrhajósok szerencsére
1: védi
0: a napból jövő.
1: Azt meg nem védi semmi.
0: Azt meg nem védte volna semmi, legalábbis amikor kilépett volna a keringése folyamán a mágneses térből, és épp ezért egy olyan kutatási környezetet biztosított volna az ottani űrhajósoknak, amire eddig még nem nagyon volt példa. Tehát tudományos szempontból ez egy érdekes terep lett volna.
1: Hát állítólag nem dobták ki teljesen ezt az

0: Zelést. Pontosan így van, és ez fontos hangsúlyozni, hogy nem kidobták, hanem inkább mondjuk úgy, hogy parkolópályára állították, illetve szüneteltetik a fejlesztését, és most inkább a bázisok, a hold felszínén lévő bázisoknak a fejlesztésére összpontanak.
1: Na, erről beszéljünk.
0: Az amerikaiak.
1: Ez olyan lesz, mint amit láttunk a régi science fiction filmben, az Alpha Hold bázisban, hogy lesznek ilyen kupola, fehér színű kupola.
2: Volt egy, nem tudom mi a magyar neve, For All Mankind, azt hiszem ez a címe, az angol címe, az pedig egy ilyen alternatív történelemről szól, hogy mi lett volna, hogyha az űrversenyt azt hiszem a Szovjetunió nyeri meg, és ők szállnak le a Holdon először, és ott gyakorlatilag ez indult el. Tehát ott két bázist építettek, voltak oroszok, amerikaiak, ezek nem nagyon szerették egymást, csak mindenféle konfliktusok vannak. Nekem valahogy ez, aki nem látta a filmet, javaslom, hogy nézze meg, szerintem nagyon érdekes. Valami ilyesmit kell elképzelni, hogy e felé haladunk? Vagy...
3: Igen, ugye mondta Zoli, hogy egy űrverseny, és ez nem elsősorban arról szól, hogy kinek a lábnyoma lesz először ott 50 akárhány év után. Nyilván ez is egy zászló kitűzés, de a 60-as években ez tényleg arról szólt, hogy mi vagyunk itt a Janik, és akkor mi tűztük ki a zászlót, és a mi technológiánk jobb. Most is részben erről is szó van, tehát kinek a technológiája jobb, de ez egy hosszú távú történet, és arról szól, hogy az első valóban tartós jelenlétet létrehozni egy másik égitesten, a Holderre ez egy jó lehetőséget kínál, leginkább azért, mert közel van, amúgy egyébként nem egy barátságos hely, ugye, hát erről már...
1: Igen. Nem csak a mágnesesség, de mondjuk légköre sincsen.
3: Nincs légkör, semmi, hát igazából egy nagyon kellemetlen hely, de viszont viszonylag közel van, és lehet tesztelni lényegében az összes technológiát, ami egy ilyen állandó bázis kialakításához szükséges, és ez a még fontosabb része neki, ez annak a korszaknak a kezdetét fogja minden valószínűség jelenteni, hogy elkezdünk a naprendszerben található más erőforrásokat feltárni és hasznosítani.
1: Tehát bányászni a Holdon?
3: Igen, ez az egyszerűsített formája neki az, hogy ez a holdbányászat. Ez egy picit bonyolultabb, de én mindig azt szoktam mondani, hiába vagyunk mélyzöldek, és mindent újrahasznosítunk. Nincsen 100%-os újrahasznosítás. Tehát előbb-utóbb minden elfogy, még akkor is, hogyha mindent bevetünk, és mindent szuperül csinálunk, visszafogjuk a fogyasztásunkat, stb. Tehát előbb-utóbb ez az idő el fog jönni. Mondjuk ez még sokáig lenne, hogyha csak erre mennénk, de azt is meg kell gondolni, hogy a naprendszerben a Földhöz képest végtelen mennyiségű erőforrás lehetőség van. És erről szól a történet, hogy ki fogja ezeket először valóban megvalósítani. Említetted a bázist, ezt, amit a kínaiak terveznek, az amerikaiak ugyanezt tervezik, és a két társaságnak ugye van egyfajta szövetségi rendszere, erről Zoli is beszélt, hogy az Artemis program, az Artemis Accords, ez az Artemis megállapodás, ez de nem egy jogilag kötelező történet, de ezt azt
1: hiszem, egy
3: együttműködési megállapodás, meg egy szándéknyilatkozat, hogy mi szeretnénk ott lenni, és ezek szerint a játékszabályok szerint akarunk majd játszani. Ez egy külön téma, ami nagyon izgalmas. Ezt 61 ország írta alá, hogyha jól tudom. Per pillanat a kínaiak által vezetett dolgot, tehát az oroszokat vitték magukkal szerintem csak azért, mert hogy vigyük. Igazából ők ebben most nem játszanak sehol. És azt 13 ország írta alá.
1: Tehát itt nem kevés,
3: de van olyan, mint a kettőt aláírta, tehát még ilyen is van. De ez mutatja azért egy picit a szövetségi blokkoknak a súlyát. És mondom, itt a lényeg az, hogy ki fogja meghatározni a játékszabályokat. Ez a legfontosabb történet, hogy aki először ott van, az mondhatja azt, hogy akkor innentől kezdve így vagyunk.
1: Egy kicsit a technológiai részéről is beszéljünk ezeknek a holdbázisoknak. Egy idő után úgy rá kell állni arra, hogy ott robotok működjenek, meg ilyen kis mini üzemek, amik előállítanak a helyben található anyagokból mindenfélét. Tehát akkor ott lesznek majd ilyen 3D nyomtatók, amik alkatrészeket, és akkor a robotok összeépítik az újabb gépeket, és így terebélyesedik, vagy pedig visszünk majd oda gépeket, és akkor azok fognak majd dolgozni. Tehát hogy képzeljük el ezt az egész odafejlesztését a holdbázisoknak?
0: Hát most alapvetően a NASA 3 ilyen szakaszban gondolkodik, és az a cél, hogy 2036-ra ténylegesen kiépüljön már egy olyan holdbázis, ahol emberek tudnak dolgozni, és hetes idős kellene mondjuk tevékenykedni
1: 36,
0: a holdbázis.
1: 36, tehát 10 év múlva?
0: 10 év múlva. Az első szakasz az már zajlik. Ez 2026 és 2028 közötti időintervallum. Ez a hold biztonságos megközelítésének a szakasza. Akár a NASA-nak a holdi kereskedelmi repülései, által finanszírozott programok, akár az Artemis programnak bizonyos elemei, például a hold megkerülése most, illetve a leszállások, tehát ez az egyik szakasz.
1: Itt jön be ugye a technikának a fejlődése,
0: hogy oda kell vinni
1: egyre stabilabban tudnak mindent mérni, és aztán így ilyen módon már nem kell improvizálni, mint ahogy az Apollo 13 filmben is láttuk.
0: Igen. Aztán jön a második szakasz, amikor elkezdik építeni az infrastruktúrát, például navigációs, kommunikációs rendszereket, akár műholdakat a hold körüli térségbe, egy holdi GPS például, ezt most csak így példaképpen mondom, illetve az energiaellátó infrastruktúra, például az amerikai vezetés, ha jól emlékszem, a tavalyi év végén, nagyjából decemberben jött ez a hír, december, vagy az idei év elején, január, valamikor akkor táj bejelentették, hogy egy atomreaktort is szeretnének a holdon üzemeltetni, ami a leendő holdbázisnak az energiaellátásában fog szerepet játszani, hogy ez pontosan milyen technológiával akarják megvalósítani, és miben fog eltérni egy földi atomreaktortól, azt így nehéz megmondani. Nyilván az atomreaktornak a koncepciója, alapkoncepciója az ugyanaz, mint a Földön, csak azért a hold az mégis egy más környezet. Nyilván ez meg állami mondjuk titoknak minősül, igen, hogyan fejlesztik.
1: És gondolom, hogy ettől azért nem esünk annyira nagyon hasra, mert annak idején már 2021-ben, amikor a Perseverance megérkezett a Mars felszínére, akkor beszéltünk róla, hogy abban is működik egy nagyon picike atomreaktor,
0: igen,
1: ami biztosítja ennek a robotnak a
0: az
1: működését. Vagy 20
0: van.
1: Évre biztos.
0: Csak itt már nem egy kicsi robotról van szó, hanem ténylegesen egy bázisról. Uh-huh. Ez is így a 2030-es évek eleje. És a harmadik nagy szakasz, a második szakasz tart 2029-től 2031-ig, és a utolsó nagy szakasz az 2032-től 2036-ig, amikor ténylegesen már oda-vissza repülések történnek, akár kereskedelmi repülések is a Föld és a Hold között. És már ez a bázis elkezdődik.
1: Kereskedelmi, tehát turisták mennek a holdra?
0: Hát, vagy inkább ilyen műszaki értelemben kereskedelmi, de...
1: Kitermelés?
0: Kitermelés például, aha, így van. A hold
1: találnak aranyat a holdon.
0: A ritka fémeket találhatnak.
2: Ritka holdfém.
0: Ami inkább izgalmasabb, az a hélium-3 izotóp. Ugye a hélium-3 izotóp az egy nagyon fontos anyag, például a kvantum technológiák szempontjából, tehát a kvantum számítógépek hűtése szempontjából a hélium 3 az jobb, mint a hélium 4. Hogy miért, ezt ne kérdezzétek tőlem, én nem részecske fizikus vagyok, de azt tudom, hogy ez például jobb. Tehát ezt az ezzel foglalkozó szakemberek ezt megerősítik, de itt a...
3: Közel abszolút nullára hűt le, ugyanis amikor csepp folyósítjuk, akkor az lényegében az abszolút nulla közelébe van, tehát ezért az egyik legtökéletesebb hűtőanyag
0: a hélium.
3: És az igény az hát elég szépen növekszik, pontosan a mesterséges intelligencia számító központja miatt. És egyébként ez lesz az első valóban várhatóan tényleg kereskedelmi megállapodás. Van egy Interlun nevű cég, akik önnek...
1: Holdközi? Interlun?
3: Igen, Interlun. Aha. Ők több szerződéssel rendelkeznek már, sőt ajánlattal, egyrészt a NASA részéről, másrészt véletlenül egy hűtőrendszereket gyártó és telepítő céggel Hélium-3-ra, és ők 28-29-ben szeretnék az első Hélium-3, egy első pár litert visszahozni. Az ő becslésük szerint ez kb. 20 millió dollár per liter áron fog történni. Manapság nem ilyen drága egyébként a hélium-3, de azt mondják, hogy ez az igény, ez fel fogja verni az árat, speciál a közel-keleti események története.
1: Befolyásolja.
3: Ez tartozik az is, hogy az egyik hélium-3 gyártó vagy termelő, ami nem sok van a Földön, az pont ott van az öbölben, és az kicsit szenved, úgyhogy mindjárt föl is mentek az árak, tehát ez is benne van, de ez lesz valószínűleg az első igazi bányászat, ha úgy tetszik.
1: Nagyon megy az időnk, és rengeteg dolgot elmondhatnánk a holdbázisokról, úgyhogy már csak röviden, Zoli, a kínaiaknak a holdbázisáról tudunk bármit.
0: A kínai űrkutatás nem kommunikál annyira transzparensen, mint az amerikai. Tehát nagyon nehéz belőni azt, hogy Kína hol tart. Általában a nagy eredményeiket azt mindig szokták közölni a nemzetközi sajtóval, gondolok itt a Chang'e küldetésekre, vagy arra, hogy építettek kvázi egy űrállomást az alacsony föld körüli pályán, ők is, ugye a Tiangong, az a kínai űrállomás, ami nem akkora, mint az ISS, de harmada, tehát azért nagy a mérete neki is, és hát űrhajósok dolgoznak rajta állandó személyzettel, tajkonauták pontosabban, kínai űrhajósok, úgyhogy nagyon nehéz azt látni, hogy Kína hol tart. Minden esetre azt látjuk, hogy nagyon ambiciózus, és nagyon sokat önt erőforrást, anyagi pénzügyi erőforrást a saját űriparába, űrszektorába, és nem kérdőjelezik meg az űrkutatásnak a fontosságát a civilizációjuk előmenetele szempontjából. Tehát én én jó eséllyel azt látom, hogy a 30-as években Kína szorosan ott lesz Amerika mögött, és sokan azt mondják, hogy ha itt csúszások lesznek amerikai, illetve nyugati részről, akár az Artemis programot illetően, könnyen lehet, hogy Kína megelőzi őket. Igen. Igen.
1: Na hát akkor odafigyelünk, de most arra fogunk figyelni, hogy hajnali kettőkor.
0: Mi visszatér lesz az Artemis 2,
1: így. Az Orion űrhajó.
4: A digitális világ érdekes. Postmodern.
1: Tavaly tavasszal számoltunk be arról, hogy a magyar Pulispace egy jó és egy rossz dolog történt velük egyszerre, mert ugyanis a jó az volt, hogy elindult az űrszimatoló technológia egy holdkompal a hold felszínére, és a holdkomp landolt is ugyan, de sajnos az érkezés után vagy közben el is borult. Így aztán nem tudott kiszállni ebből a holdkomból a kis vízszimataló robot.
3: Így van. Ezért mondtuk azt, hogy egyik szemünk sírt, a másik nevetett. Összességében kezdjük mindig a pozitív részével, tehát nekünk van egyrészt az első magyar műszer eljutott a holdra. Sikeresen túlélte, és a legfontosabb működött is. Nem túl sokáig, de ez azért volt, mert ennyi lehetőséget kaptunk, ugyanis kb. 9 percen keresztül működtünk.
1: Mondja ezt Pacher Tibor, aki a Pulispace-nek az alapítója és vezetője. Tehát akkor ti egy kapcsolatban voltatok elektronikusan, vagy rádiótechnikával az eszközzel?
3: Igen, élesben jöttek le az adatok. Ez megmondom őszintén, nagyon jó érzés volt, kb. 4:12-kor, amikor otthon ültünk, mert egy kis csapattal néztük, és amikor az első pöttyök úgy megjelennek a számítógépeden, a laptopodnak a képernyőn, akkor azt mondod, hogy azért ez nem rossz. Jó, tehát, hogy
1: holdról
3: kapod a cuccot, és hogy ez ott van. Ugye ez hasonló, mint amit tavaly is, amikor ugye Floridában voltunk az indításkor, az is egy olyan érzés, amikor látod, hogy ott van a rakéta 5 kilométerre től, és a tetején ott van az a kis 40 dekás izé, amit ti csináltatok, és az elindul most, akkor ez egy jó dolog. Úgyhogy ez jó volt, és ebből a szempontból tényleg jó volt, illetve hát ugye menet közben is mértünk, tehát a út közben is kaptunk lehetőséget tesztelni és bekapcsolni. Kb. 235 ezer kilométerre a Földtől működtünk is egy picit hosszabb ideig, és ezeknek az adatoknak a kiértékelésével most vagyunk a vége felé, és ez mind azt mutatta, hogy a rendszer úgy működik, ahogy szeretnénk, tehát hogy ez, ahogy mondják, nominális működést produkáltunk.
1: Tehát, hogyha a NASA egy rendes űrkompot, vagy holdkompot indít,
3: akkor elvileg
1: és nem borul
3: jó mérési eredményeket fogunk tudni produkálni, igen. És ez a pozitívum, mert ugye ez, amit a szakzsargon azt mondja, hogy flight heritage, tehát van repülési örökségünk, tehát én már mondhatom azt, hogy ez működött, mert ugye eddig mindig azt mondja, hogy Isten úgysem működni fog, begy szó, működni fog, minden tesztet megcsináltunk, ami mind szép és jó, de ez működött. Tehát azt mondom, hogy ha én ugyanilyet még egyszer csinálok, akkor már nem azt mondom, hogy ez tuti biztos működni fog, hanem még tutibb működni fog, mert tudom, hogy ez működik. Tehát.
1: Egyébként azóta fejlesztettétek a technológiát?
3: Ezt most legyártottunk azóta még két repülési példányt, ezek kint vannak, ez egyik tartalék, a másik az idén valamikor július és október között remélhetőleg elindul és sikeresen oldat ér, és kicsit több lehetőséget fog kapni. Az időpontot nem tudom megmondani, ebben nekünk sem.
1: Majd ezt a NASA eldönti.
3: Ez nyilván nem a beleszólásunktól függ. Uh-huh. Ez megvan már, tehát ez lényegében pont ugyanolyan, tehát ebben nem változtattunk semmit. Egy minimális változtatás volt, ami egy kicsi technikai rész, ez a működési feszültség biztosítása, ez egész egyszerűen az, hogy az előző résznél volt egy feszültségállapot, amit mi tudtunk biztosítani, itt pedig egy másik feszültséget biztosít az a holdjáró, amin dolgozunk, ez egy minimális elektronikai beavatkozás, tehát ez nem egy nagy vasszizdas tényleg,
1: okay.
3: De ezt kellett megcsinálni, és egyelőre 4 további expedícióra kértek missziótolót, ajánlatként kint vagyunk, 3 amerikai, egy európa, illetve egy japán cég, akik viszont Szaúd-Arábiának adtak egy ajánlatot. Ebből a 4-ből én azért bizakodom, hogy legalább egy menni fog, és akkor rá csatlakoznék arra, amit Zoli mondott, ez az Ignition Day, tehát ez a hold program felturbózása, ez nekünk egy nagy lehetőséget is ad, mert sokkal könnyebb lesz fuvarost találni, hiszen most a NASA, hogyha tényleg a következő években 30 körülbelül robotikus küldetést tervez, azon valamit vinni kell. És nekünk van egy olyan eszközünk, ami már ott volt és működött, tehát sokkal kicsi is, tehát sokkal könnyebben tudunk helyet kapni, úgyhogy ez a négy konkrét ajánlatunkhoz képest szerintem itt egész jó.
1: És az eszköz maga vizet keres, és talál, hogyha van. Na de én azt olvastam mostanában a hírekben, hogy még sincs annyi víz a Hold felszínén. Ez lehetséges?
3: Erre a művelt német azt mondja, hogy jajn. Tehát, amit én láttam a hírekben, az az, hogy a felszínen találtak kevesebb lehetőséget, vagy kevesebb nyomot. Ugye a Holdon a víz, a felszínen nem igazából van jég. Ha van is, akkor nagyon vékony, és ezt nem igazából tudjuk megnézni, hogy az mennyi. Ezek ilyen milliméter vékony rétegek lehetnek, és ebből találtak kevesebbet. Ez az úgynevezett állandóan árnyékos kráterekben, ahol nagy valószínűséggel a vízjeget megtaláljuk. Többre számítottak, de a fényképek, illetve a mérések kiértékelése szerint kevesebb van. De ez nem jelent semmit. Arra vonatkozóan, hogy mi van mondjuk az első méter mélyben. Ez semmit nem tud erről mondani.
1: Már pedig a vízszimataló azt tud egy méter mélyben is?
3: Méter mélyig néz, ez az a technológia, ami per pillanat létezik, maga ez, hogy mondjam, egy neutron spektrométer, hogy szakszót használjunk, a fizikai elve az működik, másnak is van neutron spektrométer, milyen per pillanat a legkisebb, amilyen tud, és ez a fizikai elv szerint körülbelül 50-100 cm mélyig belelát, ha úgy tetszik a talajba, illetve hát nyilván következtetéseket tudunk levonni belőle, és ezért tudjuk megmondani.
1: És nyilván az ilyen holdbázisokhoz szükséges a vizet megtalálni, hogyha főleg, hogyha emberes holdbázisok lesznek, mert mindig hurcibálni oda a vizet, azért az eléggé nehézkes lesz.
3: Hát az egész, hogy mondjam, ugye erre is van egy varázsszó, ez az ISRU, vagy ISRU, az In-Situ Resource Utilization, ez lényegében az, hogy nézd már körül, és ha van valami itt a helyszínen, vagy helyben, akkor használd azt, ne vidd oda magaddal. Ugye a telepesek is így mentek annak idején, amerikai bárki. Most én azt a példát szoktam mondani, hogy gondoljunk vissza egy pillanatra a Mount Everest meghódítására. Ugye ez 52-ben volt, ha jól emlékszem, vagy 53, nem tudom pontosan az évszámot, és az Edmund Hillary és a Tenzing Sherpa ugye szépen megmászták. Hogy tudták ezt megcsinálni? Úgy, hogy táborokba le volt téve a cucc, és ők táborról táborra vitték magukkal pont azt a mennyiségű élelmet, ruhát, bármit, amire szükségük volt, amit el tudtak vinni. Ha nem lettek volna táborok, mondjuk 5000 méterre neki kell futni, hogy mindent fölpakolnak a hátukra, soha az életben nem tudnak fölmenni. A csomolunk mára. Mi most a Holdra úgy megyünk, hogy mindent viszünk magunkkal, az összes pakkot, és ebben a leglényegesebb rész a üzemanyag. Azt is visszük, ami a visszaúthoz kell. Most ez nem egy hatékony módszer. Ha valaki megnézi a Saturn 5-öt, meg az Apollo-t, akkor 1,6% az a tömeg, ami visszajött az indulóból. Tehát ezt hatékonynak nem merném mondani. Tehát éppen ezért az első lehetséges keresés, hogy tudunk-e üzemanyagot termelni. És itt jön be a víz. Ugyanis a víz, az ugye mindenki tudja, hidrogén és oxigén, és ez a per pillanat létező leghatékonyabb kémiai üzemanyag. Nagyon sok rakétarendszer, főleg a vákuumban működő rakétarendszerek hidrogénnel, folyékony hidrogénnel és folyékony oxigénnel működnek.
1: Tehát akkor nem csak az űrhajósok vízivására
3: kell. Nyilván arra is kell, meg hát zuhanyozni se árt, vagy mosakodni, meg hogyha tényleg ott akarunk maradni, akkor növénytermesztéshez is kell, stb. Energiatárolásra is használható üzemanyag cellákban. A lényeg, benzinkutat fogunk tudni csinálni.
2: Bocsánat, nem űrkutat.
1: Igen.
2: Szóval mostanáig vártam, hogy elsütessem.
1: Nagy lehetőségek vannak akkor a Pulispace-nek is.
3: Igen, és ez pont ez, hogy most ez begyorsítja a folyamatot, ugyanis hogyha ennyi, ténylegesen a NASA belecsap egy picit, és szeretné, hogy az amerikai bázis létrejöjjön, azt el kell látni. Most az, hogy az első, akár az Artemis 4, mint első leszállás, hogy az hol lesz, azt még nem tudják, és nagyon fontos, hogy egy olyan helyre menjen, ahol valahol a közelben van víz. Vízjék.
1: És addig jó lenne, hogy körbe szimatolna.
3: Addig körbe tudunk szimatolni, akkor örülünk, mások is fognak szimatolni. Ettől nem félek, mert viszonylag nagy a terep, tehát elfér mindenki per pillanat, de most van nekünk az a lehetőségünk, egy még jobb lehetőségünk, hogy tudjunk menni és induljunk. Aztán jön a konkurencia, és akkor, hogyha nem tudunk elmenni most időben, nem tudunk megvetni a lábunkat, akkor jönnek a nagyok és megesznek bennünket.
1: Továbbra is drukkolunk a Pulispace-nek.
4: A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem.
1: Ahogy már mondtam, nagyon telik az időnk, tényleg millió dolgot el lehetne mesélni még itt a Hold programról, kedves Fogter Zoli. Tehát téged majd szerintem egy komplett műsorba elhívunk, és akkor végig beszéljük. Úgyhogy most elhalasztjuk például a kereskedelmi alapú űrkutatási műhold, a MOV-nak a témáját, és rögtön átívelünk arra, hogy a mesterséges intelligencia hogyan tudja segíteni ezt az egész űrkutatói világot.
2: Hát például úgy, hogy ezek a rendszerek, amikről mostanáig beszéltetek, ezek mind informatikai rendszer alapúak. Gyakorlatilag szoftverek mennek benne, ráadásul ezeknek a működése nem csak azért kritikus, mert nem lehet ott azzal szórakozni, hogy most valamit félrekalkulál, hanem a működési környezete, vagy lefagyott, akár a szószoros értelmében. Tehát a működési környezet is nagyon összetett. Tehát az, hogy egy ilyen rendszer jól működjön, azt hívhatjuk kritikus infrastruktúrának, úgy, mint ahogy nálunk egy nukleáris létesítmény működik, annak ellenére, hogy lehet, hogy a feladata éppen nem pont, nem tudom, 1000 vagy millió ember ellátása, de ettől függetlenül ugyanaz a követelményrendszer vonatkozik rá. Tehát az nagyon fontos, hogy ezek az informatikai rendszerek, ezek megbízhatóan működjenek. És itt jön be a mesterséges intelligencia két irányból. Egyrésztről ilyeneknek a fejlesztése most már egyre inkább a mesterséges intelligencia felé tolódik. Tehát olyan modellek jönnek ki, amik gyakorlatilag szinte maguktól építenek föl informatikai rendszereket. Viszont egy másik oldala is van ennek, az pedig az, hogy ezek mennyire biztonságosak. Ugye én már nagyon régóta ostorozom a saját szakmámat, a kiberbiztonságot, hogy én onnan jöttem, hogy miért nem foglalkoznak többet a mesterséges intelligencia által jelen, vagy azáltal kínált lehetőségekkel, és az abban rejlő veszélyekkel. Miért nem foglalkoznak? Na, és ide érkezett meg ebbe a térbe az Anthropicnak, akivel már sokat foglalkoztunk, a Claude nevű mesterséges intelligencia rendszert készítik meg, még sok minden mást, egy új modellje, a Mythos nevezetű modell, ami egyébként abban az időben került belső tesztelésre az Anthropicon belül, amikor a Pentagonnal volt egy nagy vitájuk, még most is van, ugye, hogy őket egy megbízhatatlan cégnek nyilvánította a Trump kormányzat, ebben nem menjünk bele, egyébként foglalkoztunk vele a műsorban. Ugye több mint egy hónappal ezelőtt történt. És akkor elkezdték tesztelni belül ezt az új rendszert. Nem mesélem el, mert arra nincsen idő, hogy végigmenjünk rajta, hogy tulajdonképpen miért érdekes ez az új rendszer olyan szempontból, hogy mennyiben más a fejlesztése, viszont egy nem fundamentálisan, de alapvetően más működésű mesterséges intelligenciáról van szó, amit egyébként rengeteg szintetikus adaton tanítottak, és olyan képességek birtokába jutott, ami kódolásban, fejlesztésben egy ilyen 20-30, de lehet, hogy 40% növekedést okoz, képességben, gyorsaságban, minőségben, tehát fejlesztés informatikai eszközfejlesztésben, intelligenciában is, abban most nem mennék bele, erre szerintem majd érdemes külön beszélni műsorban, hogy ilyen érzelmi intelligenciaszerűségben is, tehát nem tudom én, empatikus, meg mindenféle egyéb ilyen képességekben is úgy tűnik, hogy erősebb ez a modell. Viszont amiben még nagyon erős, az az, hogy biztonsági hibákat keressen. Ugye az Anthropic mindig nagyon fontosnak tartotta azt, hogy jól dokumentálja azt, hogy mit csinálnak a modelljei, én ezért kedvelem őket, mert eléggé transzparensek. És itt viszont arra jöttek rá, hogy ezek olyan erős ez a rendszer, hogy gyakorlatilag az alatt a nagyjából másfél, vagy két hónap alatt, amíg ezt tesztelték, több ezer biztonsági sérülékenységet talált, olyanokat, amelyeket még nem ismernek a gyártók sem, azokban az informatikai rendszerekben, operációs rendszerekben, hálózati rendszerekben, stb., amiket egyébként az űrkutatásban is használnak, meg máshol is.
1: És a hallgatóknak ezt mondjuk el, hogy ez tényleg a tűt keresni a szénakazalban, tipikus esete.
2: Igen.
1: Egy ilyen óriási kódrendszerben megtalálni egy picike hibát.
2: Így van. Nem is szokták keresni, meg nagyon drága. Tehát általában találni szokták, nem keresni, illetve keresgélik, de nem ez a cél. Ugye, amikor már kifejlesztünk valamit, akkor használni akarjuk, és így működik. Na, a lényeg az, hogy itt ezrével találtak ilyeneket, ráadásul olyanokat is, amik ilyen 10-20 éve nem megtalált hibák olyan rendszerekben, amit nagyon biztonságosnak gondoltunk. És ezért úgy döntött az Anthropic vezetősége, hogy ezt a rendszert, ezt a Mythost, ezt nem fogja azonnal kiadni, hanem csinál egy ilyen Glasswing nevezetű projektet, aminek a keretében ennek az előverzióját, egy ilyen preview verziót, egy ilyen beletekintő verziót biztosít körülbelül 40 cégnek, de itt a világ összes nagy cége azonnal jelentkezett, a Microsofttól kezdve a Cisco-n át, a biztonsági cégekig, az Amazonig, tehát mindenki benne van, tehát itt nincsen semmi, nekem jobb AI-om van, mint neked, és akkor azt nem csináljuk. Mindenki benne van, mert hogy megkapták az Anthropictól ennek az előverzióját ennek a modellnek, hogy leteszteljék vele a saját operációs rendszereiket, szoftvereiket, bármi egyebet, hogy találnak benne, és biztosan fognak találni hibákat. Még egy gyors mondatot hozzátennék, hogy mennyire ez a rendszer mennyire ügyes, ha úgy tetszik. Az egyik tesztben, amit az Anthropic leírt, megjegyzem a transzparencia jegyében, hogy az Anthropic 244 oldalas dokumentumot adott ki erről a rendszerről. Egyébként fantasztikus, minden lapja aranyból van, tehát nagyon jó a dokumentum. Na és például ebben leírtak egy olyan esetet, amikor azt mondták ennek a rendszernek, hogy neked az a feladatod, hogy törjél ki egy sandboxból. Ugye ez egy ilyen ismert biztonsági játék, hogy egy bizonyos helyről nem jöhet ki a szoftver, de az a feladata, hogy megpróbáljon kijönni, vagy a kutatónak, aki irányít egy szoftvert, hogy jön neki, hogy hogyan tud kitörni a dobozból, ha úgy tetszik. Na és az volt a feladat, hogy amikor sikerül neki, akkor jelezze a kutatónak, hogy ez sikerült. És az entropikus kolléga elmesélt egy olyan történetet, hogy ő épp egy szendvicset evett a parkban, amikor egyszer csak szólt neki a rendszer, hogy hát én kijöttem ebből a dobozból, amit úgy nem lett volna szabad neki, meg nem is hatott, de ennél még rosszabb is lett a helyzet, mert nem csak, hogy kijött a dobozból, hanem úgy gondolta, hogy ez egy annyira érdekes dolog, hogy ő ezt akkor mindjárt meg is kell írja a világnak, úgyhogy egy csomó helyre kirakta a megoldást, ugye, különböző weboldalakra.
1: Ez is egy hibakeresés volt, nem?
2: Ő úgy döntött, hogy ezt ő meg kell, hogy tegyen. Na, szóval ilyenből rengeteg esett meg, és az Anthropic úgy döntött, hogy ez a rendszer miközben az eddigi legjobb rendszere, az eddigi legjobban az emberhez jól társítható rendszere, mégis olyan veszélyt jelent, hogy még nem fogja kiadni, hanem ebben a Glasswing projektben csinálta ezt meg.
1: Postmodern. Itt vagy velünk még, Viktor?
5: Igen.
1: Jaj, de jó. Sokáig vártunk erre a válaszra, mint hogy te is sokáig vártál arra, hogy megszólaljál.
5: Pontosan, nincsod analógia.
1: Igen.
5: És milyen igaz?
1: Figyelj csak, van még egy 3 perc a műsorban, ez mondjuk arra elég, hogy aféle előzetest mondjunk a te témádról, úgyhogy szerintem mondd el, hogy honnan indulunk ebben a történetben, ami a Marsról szól, és aztán jövő héten fejezzük be.
5: Jó, ez jó ötlet. Akkor hagyjuk a hallgatókat gondolkodni ezen. Gyakorlatilag arról van szó, hogy ismerjük ezeket a űrkutatással kapcsolatos konteókat, ugye sose jártunk a Holdon, vagy ilyenek. Ez mind általában elég nagy butaság, vagy lapos föld, ez hasonló elméletek keringenek. Na de most előállt egy harvardi asztrofizikus egy olyan elmélettel, ami ennek tűnik, ez is egy borzasztó összeesküvés elméletnek tűnik, de ennél egy picivel érdekesebb a dolog. Ő azt állítja, hogy a Mars az attól vörös, hogy néhány milliárd évvel ezelőtt, vagy több százmillió évvel ezelőtt egy óriási atomháború zajlott a Marson. És most képzeljétek el, hogy ez, vajon miért mondom azt, hogy ebben többet érdemel ez a történet, mint annyit, hogy ne vessünk egyet rajta.
1: Hát mert egy csillagász mondja, tehát nem egy valaki egy összeesküvés elmélet hívő.
2: Hát azért igen, azt megjegyezném, hogy itt azt megjegyezném, hogy itt a kutató kollégák azért nézegetnek egymásra.
5: Nem az Evi Loeb, nem az Evi Loeb,
3: nem
5: az Evi Loeb, hanem John Brandenburg.
3: Oké.
5: De egyébként egy nagyon-nagyon érdekes és nagyon tanulságos megfejtése van ennek a történetnek, amit természetesen a bulvár hírek nem hoznak le mögé, de nekem egyébként
1: ez egy gyanús. Az
5: jutott eszembe, paralel történet jutott eszembe. Annyit árulni kell, hogy itt a Földön is megtörtént ez a dolog, vagy valami nagyon hasonló, vagy valami, ami elvezet a megoldásig.
1: Mármint az történt meg, hogy itt is vannak, akik azt gondolják, hogy itt már valaha a Földön volt atomháború?
5: Nem, ennél sokkal tudományosabb magyarázata lesz ennek a dolognak. Itt a Földön is történt olyasmi, ami előállíthat egy olyan szenáriót, amiről hát megfelelően, hogy mondjam, tehát egy munka után ellazult asztrofizikusok, mindenkitől elnézést, akire ez nem vonatkozik, azt állíthatják, hogy ez egy atomháború eredménye.
1: Aha. Szóval akkor a vörös szín az valóban megvan a Mars esetében, innen indul akkor ez az elképzelés, és erre épül föl az a következtetés.
5: Ez klasszikus egyébként, hogy vegyél valamit, amiben nem lehet belekötni, tehát a Mars vörös.
1: Igen, ez egy faktum.
5: Építs rá egy teóriát.
1: Aha, és akkor innen, tehát a történet, tehát fölépítette rendesen azt, hogy hogyan következik ebből a színből,
5: tehát
1: hogy...
5: A John Brandenburg azt állítja, hogy attól vörös, hogy termonuknál is robbanások történtek, és a Marson van egy speciális xenon 129 izotóp szint, ez egy nemes gáz. Egyébként a gyógyításban használjuk itt a Földön, a tüdő MRI-nél nagyon hasznos, de a Marson jellemzően, a naprendszerünkre jellemző értéknél sokkal magasabb arányban fordul elő. Na ez a két dolog, ez vörös a Mars, plusz sokak Xenon 129, tehát termonukleáris robbanás, ez volt az elmélet, illetve hát egy civilizáció, de természetesen van, bocsánat, kihagyom a lényeget, hát a marsi piramisok.
1: Na ezt fogod majd jövő héten elmondani nekünk, hogy hogy következnek ebből a piramisok, és mi ennek az egésznek a megfejtése.
5: Rendben.
1: Véget ért a mai Postmodern. Köszönöm a részvételt Fogter Zoltánnak, Pakhert Tibornak, Justin Viktornak, Keleti Artúrnak és a szerkesztőnek Részbetyár Gábornak, munkatársainknak itt Érsok Zoltánnak és Kovács Ákos Besének, Pozsonyban pedig Kubányi Péternek. Szilágyi Árpádot hallották.
4: Postmodern.
6: Koncertfilm az Omegáról.
7: Nem meglepő, hogy jött az ötlet. Mi lenne, ha film is készülne a koncertről? Az azonban már nem volt annyira magától értetődő, hogy a szerzői filmjeiről ismert Jancsó Miklós vezényelje le.
6: Szőlőskertek ihlette kiállítás Szlovéniában.
8: Már az első pillantásra feltűnik, hogy vannak alkotók, akik a táj szépen és pontosan kidolgozott részleteit helyezik előtérbe.
6: A bravúros karikaturista Honoré Damier.
9: Egy élszlapnak illusztrációkat készített, később pedig munkatársa lett a Karikatűr című lapnak, ahol Gustave Doré is dolgozott.
6: Egy színész család öröksége, Gesztesi Máté.
10: Én inkább egy krónikás alkat vagyok, inkább az az alkat vagyok, aki egy szobában szeret láthatatlanná válni az ilyen karizmatikus emberek társaságában, és valamiképpen nézni azt, hogy ezek milyen remek emberek, megfigyeléseket tenni, de ő maga nem feltétlenül szeretne részévé válni az eseményeknek.
6: Csenger Ferenc vagyok, várom Önöket vasárnap délután 13 óra 5 perctől, itt a Pátria Rádióban.
11: Magazin műsorunk első órájában a felső 10 000 frontemberét és többek között a galaxisokban is zenélő Sallai Lászlót kérdezzük. Egyebek mellett arról, hogy egy burkoltabban és egy nyíltan rendszerkritikus nagylemez után hogyan élte meg az áprilisi magyarországi kormányváltást. A 10 órai hírek után egy Párkányi egyetemista, Miták Gábor érkezik hozzánk, aki az Európai Bizottság pályázatának köszönhetően 6 hónapig határmenti nagykövetként dolgozott a régióban, elsősorban a felek közti párbeszéd erősítésén munkálkodott. A harmadik órában interjú hangzik el Jámbor Andrással, az előző ciklus magyarországi országgyűlési képviselőjével, aki már 2025 júniusában bejelentette, hogy nem indul el az idei választáson, visszalép a Tisza jelöltje javára. A jelenleg népszerű YouTube videókat is készítő szakemberrel kielemezzük a magyar belpolitikai helyzetet. Várom Önöket hétfőn 9 órától a Nappaliban.

0: a Pátria Rádió hírei.
1: Robert Fico kezdi elveszíteni a türelmét a Jaszlovszkije bohunyicei atomerőmű új reaktorának tervezése miatt. Súlyos közlekedési baleset történt Magyarországon. Derült, napos idő lesz délután is, de este felé nyugat felől már talán jön a csapadék. Hornyák István vagyok, már is mondom a részleteket. Robert Fico a hagyományos hétvégi videóüzenetében egyebek mellett arról beszélt, hogy kezdi elveszíteni a türelmét a Jaszlovszkije bohunyicei atomerőmű új reaktorának tervezése miatt. A kormányfő úgy véli, valaki kész akarva lassítják a megvalósítást, ezért úgy gondolja, hogy az asztalra kell csapnia. Erre hétfőn sort is keríthet, mert a helyszínen készül tárgyalni az erőmű vezetésével, majd sajtótájékoztatón számol be az eredményről. A társadalom egy részét foglalkoztató orosz kamerák ügyére viszont nem reagált. Fico azt elismerte, hogy a gazdasági fejlődés stagnál. Ugyan növekszünk, de nem olyan tempóban, ahogy szeretnénk. Hozzátette, hogy a szlovák gazdaság nyitott és exportorientált, amely nagyban függ a német gazdaságtól, ennek viszont mostanában nem igazán megy jól. Ukrajna szombat estétől mintegy 600 drónnal támadta Moszkvát, ebből az oroszok több mint 200-at lelőttek. A Vnukovo, a Domodedovo és a Zsukovszkij repülőtéren ideiglenes korlátozásokat vezettek be. Az Ukrajnával szomszédos Rosztovi területet is ukrán támadás érte, itt több mint 150 drónt lőttek le a helyi kormányzó szerint. Legkevesebb 6 ember életét vesztette, több pedig megsérült az ukrán csapásokban. Az orosz hadsereg ez alatt kijevi hadiüzemekre, a Poltava megyei Kremencsuk olajfinomítóra és a Dnipropetrovsk megyei Krivíri kohászati kombinátjára mért csoportos csapást. Közben Romániában az ukrán és a moldovai határ közelében a román légtérbe behatoló drónt lőtt le egy spanyol F-18-as típusú vadászgép, amely a NATO misszió keretében teljesít szolgálatot az országban. Súlyos közlekedési baleset történt a múlt éjjel Magyarországon. Egy lengyel rendszámú autóbusz vasárnap 1 óra körül felborult az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán a mezőkeresztesi lehajtó után. A balesetben 12 ember életét vesztette, legkevesebb 10-en súlyosan megsérültek és kritikus állapotban vannak. A buszon 59-en utaztak, valamennyien lengyel állampolgárok, zarándokok voltak, akik Bosznia-Hercegovinából tartottak hazafelé. A jármű sofőrét, aki vélhetően elaludt, őrizetbe vették. A hajnali tragédia híre a magyar és a lengyel politikusokat is megrázta. Karol Navrocki lengyel államfő részvétét fejezte ki a balesetben elhunytak hozzátartozóinak. Az elnök az X-en azt írta, a mindnyájunkat érintő elképzelhetetlen tragédiával szembesülve, imádságban és mély együttérzésben osztozom az áldozatok családjaival és szeretteivel. Magyar Péter, magyar kormányfő a Facebook oldalán fejezte ki részvétét az áldozatok családjának, és köszönetet mondott a mentésben résztvevőknek. Újabb fordulat állt be a horvátországi erdőtűz ügyében. Előkerült egy videó, amely arról árulkodik, hogy egy tűzijáték okozhatta azt. A felvétel tanúsága szerint annak a területnek a közelében lőtték fel a tűzijáték rakétáit, ahol a tragédia történt. A lángok elképesztő gyorsasággal terjedtek a hegyoldalról Omis városa felé. Voltak, akiknek a házuk vagy éppen az autójuk vált a tűz martalékává, és különösen a természetes élővilág szenvedett jelentős károkat. A horvát hatóságok szerint a térségből mintegy 1000 embert kellett kimenekíteni. Egyesek arról számoltak be, hogy 10 méteres lángokat láttak, mielőtt menekülniük kellett. A tragédia több mint 30 sérültet követelt, közülük 7-en életveszélyes állapotban vannak, és egy holttestet is találtak a leégett területen. A fiatal nő kilétét csak DNA-teszttel tudják megállapítani.
0: Időjárás.
1: délután is derült vagy enyhén felhős lesz az égbolt, bár este felé a nyugati ország részben megnövekszik a felhőzet, és az országhatár közelében már záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Mindamellett nagyon meleg lesz, a hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul, néhol azonban legfeljebb csak 30 fokig emelkedik a hőmérők higanyszála, a déli szél időnként megélénkül.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Két dél-szlovákiai városban is vásárt tartanak, ami útlezárásokkal jár. Galántán és Gútán egyaránt táblákkal jelzik, merre lehet kikerülni az érintett utcákat. Baleset történt az 1/75-ös úton Szlovenské Klacsan és Pohotor között, ahol traktorral ütközött egy személyautó. Az érintett szakaszt a rendőrség lezárta, és a forgalmat Alsó Sztregova felé tereli. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

Kedves hallgatóink! Koncz Gergely és zenekara második lemezéről, a Vegyes Gyümölcsről hallottunk egy Vasas Szent Gotthárdi dallamot, úgy, ahogy azt 1963-ban rögzítették Fekete Lakon. Koncz Gergely népzenész szilveszter napján lett 50 éves. Mai műsorunkban utolsó, 2 éve megjelent Vegyes Gyümölcs című lemezét hallgatjuk. Koncz Gergely kimagasló technikai tudása mellett egyedülálló stílusérzékkel is bír, emellett a népzenészek számára nélkülözhetetlen alázattal is rendelkezik. Számomra, és tudom, ezzel nem vagyok egyedül, ami a népzenét életi, ő a hegedűs, csupa nagybetűvel. Nagyon fiatalon került kapcsolatba a népzenével, előbb brácsázott, később már hegedült is. Több zenekarból is ismerhetjük, elsősorban a Tükrösből, de 24 éven keresztül kötődött a Felvidékhez is. Előbb a Szőtes, később az Ifjú Szívek primásaként. Pár éve lett saját zenekara is. Tagjai Fekete Antal, Puma Kontrás, Lieber Endre Kontrás cimbalmos és Havasréti Pál bőgős. Első lemezük a Magyar Palatka 2020-ban jelent meg. A második, melyet ma hallgatunk, 2024-ben. Magyar Péter Laki dallamok következnek, utána a Gyimesi Zerkula János muzsikája, majd mezőségi muzsika a Magyar Szováti Prímás Szélmarci nyomán.

0: Koncz Gergely zenekara lemezét hallgatjuk. Ő az egyik aktív zenész, aki a legtöbb időt töltött eredeti, még muzsikáló zenészekkel. A Magyar Palackai Zenekar családtagként tekintett rá, de részt vett az utolsó óra sok éven tartó több ezer órányi gyűjtésén is, tehát joggal mondhatjuk, hogy a hangszeres népzene terén egyedülálló az áttekintése. Egy Vajda kamarási dallal folytatjuk műsorunkat. A Kismadár a zöld erdőben kezdetű dalt kivételesen Koncz Gergő énekli. Utána az Ádámosi zenekar 1980-ban Fekete Antal által rögzített muzsikáját halljuk egy sövényfalvi lakodalomból.
1: Kismadár a zöld erdőben.

Kismadár, hogy is tudsz én?

Látd, én eleget beszélek, s látd, én eleget beszélek.

ebédem búvacsorán. Búebédem búvacsorán. Búva töltem minden orán. S körül van a szívem búval. Meg van rakva szívem búval. Mint a palágyi rózsafal. S egyet-kettőt terem rá,

kedves hallgatóink, Koncz Gergely és barátai második lemezét, a Vegyes gyümölcsöt hallgatjuk, a Primás 50. születésnapja apropóján. Utolsó felvételünk a búcsú. Palotkai halott kísérővel, utána mennyasszon kísérővel búcsúzunk, megköszönve figyelmüket, Kubányi Péter hangmester és Varsány Ildikó szerkesztőt.

0: 13 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Robert Fico kezdi elveszíteni a türelmét a Jaszlovszkij-Bohunyicei atomerőmű új reaktorának tervezése miatt. Súlyos közlekedési baleset történt Magyarországon. Derült, napos idő lesz délután is, de este felé nyugat felől már talán jön a csapadék. Hornyák István vagyok, már is mondom a részleteket. Robert Fico a hagyományos hétvégi videóüzenetében egyebek mellett arról beszélt, hogy kezdi elveszíteni a türelmét a Jaszlovszkij-Bohunyicei atomerőmű új reaktorának tervezése miatt. A kormányfő úgy véli, valakik kész akarva lassítják a megvalósítást, ezért úgy gondolja, hogy az asztalra kell csapnia. Erre hétfőn sort is keríthet, mert a helyszínen készül tárgyalni az erőmű vezetésével, majd sajtótájékoztatón számol be az eredményről. A társadalom egy részét foglalkoztató orosz kamerák ügyére viszont nem reagált. Fico azt elismerte, hogy a gazdasági fejlődés stagnál. Ugyan növekszünk, de nem olyan tempóban, ahogy szeretnénk. Hozzátette, hogy a szlovák gazdaság nyitott és exportorientált, amely nagyban függ a német gazdaságtól, ennek viszont mostanában nem igazán megy jól. Ukrajna szombat estétől mintegy 600 drónnal támadta Moszkvát, ebből az oroszok több mint 200-at lelőttek. A Vnukovo, a Domodedovo és a Zsukovszki repülőtéren ideiglenes korlátozásokat vezettek be. Az Ukrajnával szomszédos Rosztovi területet is ukrán támadás érte, itt több mint 150 drónt lőttek le a helyi kormányzó szerint. Legkevesebb 6 ember életét vesztette, több pedig megsérült az ukrán csapásokban. Az orosz hadsereg ez alatt kijevi hadiüzemekre, a Poltava megyei Kremencsuk olajfinomítóra és a Dnipropetrovsk megyei Krivij Rih kohászati kombinátjára mért a csoportos csapást. Közben Romániában az ukrán és a moldovai határ közelében a román légtérbe behatoló drónt lőtt le egy spanyol F-18-as típusú vadászgép, amely a NATO misszió keretében teljesít szolgálatot az országban. Súlyos közlekedési baleset történt a múlt éjjel Magyarországon. Egy lengyel rendszámú autóbusz vasárnap 1 óra körül felborult az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán a mezőkeresztesi lehajtó után. A balesetben 12 ember életét vesztette, legkevesebb 10-en súlyosan megsérültek és kritikus állapotban vannak. A buszon 59-en utaztak, valamennyien lengyel állampolgárok, zarándokok voltak, akik Bosznia-Hercegovinából tartottak hazafelé. A jármű sofőrét, aki vélhetően elaludt, őrizetbe vették. A hajnali tragédia híre a magyar és a lengyel politikusokat is megrázta. Karol Navrocki lengyel államfő részvétét fejezte ki a balesetben elhunytak hozzátartozóinak. Az elnök az X-en azt írta, a mindnyájunkat érintő elképzelhetetlen tragédiával szembesülve, imádságban és mély együttérzésben osztozom az áldozatok családjaival és szeretteivel. Magyar Péter, magyar kormányfő a Facebook oldalán fejezte ki részvétét az áldozatok családjának, és köszönetet mondott a mentésben résztvevőknek. Újabb fordulat állt be a horvátországi erdőtűz ügyében. Előkerült egy videó, amely arról árulkodik, hogy egy tűzi játék okozhatta azt. A felvétel tanúsága szerint annak a területnek a közelében lőtték fel a tűzi játék rakétáit, ahol a tragédia történt. A lángok elképesztő gyorsasággal terjedtek a hegyoldalról Omis városa felé. Voltak, akiknek a házuk vagy éppen az autójuk vált a tűz martalékává, és különösen a természetes élővilág szenvedett jelentős károkat. A horvát hatóságok szerint a térségből mintegy 1000 embert kellett kimenekíteni. Egyesek arról számoltak be, hogy 10 méteres lángokat láttak, mielőtt menekülniük kellett. A tragédia több mint 30 sérültet követelt, közülük 7-en életveszélyes állapotban vannak, és egy holttestet is találtak a leégett területen. A fiatal nő kilétét csak DNA-teszttel tudják megállapítani.
0: Időjárás.
1: Délután is derült vagy enyhén felhős lesz az égbolt, bár este felé a nyugati ország részben megnövekszik a felhőzet, és az országhatár közelében már záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Mindamellett nagyon meleg lesz, a hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul, néhol azonban legfeljebb csak 30 fokig emelkedik a hőmérők higanyszála, a déli szél időnként megélénkül.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Két délszlovákiai városban is vásárt tartanak, ami útlezárásokkal jár. Galántán és Gútán egyaránt táblákkal jelzik, merre lehet kikerülni az érintett utcákat. Baleset történt az 1/75-ös úton Szlovenské Klacsan és Pohotor között, ahol traktorral ütközött egy személyautó. Az érintett szakaszt a rendőrség lezárta, és a forgalmat Alsó Sztregova felé tereli. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Vasárnap délután Csenger Ferenccel.
2: Jó napot kívánok! Ettek-e már az idén fagyit, és vajon mit szóltak az árához? Mert azért valljuk be, ma már egy családi fagyizásnál nem árt, ha az ember készít egy gyors költségvetést. 10 évvel ezelőtt egy gombóc fagylaltért még 40-60 centet fizettünk, ma pedig másfél eurónál kezdődik az ára, és bizony van, hogy 3 eurót vagy még többet is elkérnek érte. Vagyis egyetlen gombóc ára 10 év alatt közel a négyszeresére nőtt. És ha azt gondolnánk, hogy biztosan a tej, a cukor vagy a csokoládé tehet mindenről, csak részben lenne igazunk. Ezek is jócskán megdrágultak, de a fagylalt árában az egyik legnagyobb tétel az emberi munka. A bérek, az energia, a bérleti díjak és az alapanyagok drágulása együtt szépen felkúszott a tölcsérbe is. Van azonban egy érdekes összehasonlítás, miközben a gombócos fagylalt ára 10 év alatt közel 400%-kal emelkedett, a bolti jégkrémek mindössze 39%-kal lettek drágábbak. És talán a legbeszédesebb adat, 10 évvel ezelőtt ugyanannyi munkaidő árából még 2 gombóc fagyira futotta, ma már csak egyre. Vagyis nem csak euróban lett drágább a fagyi, időben is. Egy gombócért ma nagyjából 2-szer annyit kell dolgoznunk, mint 10 évvel ezelőtt. Úgyhogy, ha ezen a nyáron a fagyizó pultjánál már felszaladt a szemöldökünk az árakat látva, nem feltétlenül mi lettünk zsugoribbak. A fagyi tényleg alaposan megdrágult. De hát nyár van, vasárnap délután van, és azért egy jó gombóc fagyi még mindig nehezen visszautasítható. Legfeljebb most már egy kicsit lassabban esszük, hogy tovább tartson. Kezdődjön a vasárnap délutáni műsor.

0: a kínálat. Koncertfilm az Omegáról.
1: Nem meglepő, hogy jött az ötlet. Mi lenne, ha film is készülne a koncertről? Az azonban már nem volt annyira magától értetődő, hogy a szerzői filmjeiről ismert Jancsó Miklós vezényelje le.
0: Szőlőskertek ihlette kiállítás Szlovéniában.
2: Már az első pillantásra feltűnik, hogy vannak alkotók, akik a táj szépen és pontosan kidolgozott részleteit helyezik előtérbe.
0: A bravúros karikaturista Honoré Damier.
3: Egy élszlapnak illusztrációkat készített, később pedig munkatársa lett a Karikatűr című lapnak, ahol Gustave Doré is dolgozott.
0: Egy színész család öröksége, Gesztesi Máté.
4: Én inkább egy krónikás alkat vagyok, inkább az az alkat vagyok, aki egy szobában szeret láthatatlanná válni az ilyen karizmatikus emberek társaságában, és valamiképpen nézni azt, hogy ezek milyen remek emberek, megfigyeléseket tenni, de ő maga nem feltétlenül szeretne részévé válni az eseményeknek.
0: Valamint az elmúlt évtizedek legnagyobb slágerei itt a vasárnap délutánban.

0: Egy nap, egy esemény.
1: Tegnap volt a Hontalan Állatok Világnapja, egy olyan világnap, amelyre jó lenne, ha soha nem lenne szükség. A kezdeményezés 1992-ben indult az amerikai International Society for Animal Rights kezdeményezésére. A cél azóta sem változott sokat, felhívni a figyelmet arra, hogy világszerte rengeteg kutya és macska él gazda nélkül, utcán, menhelyen vagy ideiglenes befogadóknál. Persze egy kutya vagy egy macska nem úgy születik, hogy hontalan, valahol a történetben szinte mindig ott van az ember. Egy nem kívánt alom, egy elmaradt ivartalanítás, egy elveszett állat, vagy egyszerűen egy gazdi, aki egy idő után rájön, hogy az állattartás bizony több, mint napi 2 perc simogatás. Mert a kölyök kutya nagyon aranyos. Csak aztán megnő. A kis cica pedig tényleg ellenállhatatlan. Csak közben neki is kell enni, állatorvoshoz járni, és valószínűleg lesz saját elképzelése arról is, mire való a kanapé. A felelős állattartás tehát jóval azelőtt kezdődik, hogy hazavinnénk egy 4 lábút. Érdemes végig gondolni, hogy nem csak most fér bele az életünkbe, hanem 5-10 vagy akár 15 év múlva is. A Hontalan Állatok Világnapjának egyik legfontosabb üzenete ezért az ivartalanítás. Ez az egyik leghatékonyabb módja annak, hogy kevesebb nem kívánt kölyök szülessen, és később kevesebb állat kerüljön az utcára vagy menhelyre. A másik fontos téma természetesen az örökbefogadás. A menhelyeken ugyanis nem valamiféle másodosztályú kutyák és macskák várakoznak, rengeteg szerethető, barátságos, játékos vagy éppen méltóság teljesen kanapéigényes állat várja, hogy valaki hazavigye. És nem feltétlenül kölyök. A felnőtt állatoknak sokszor nehezebb gazdát találni, az idősekről nem is beszélve. Pedig egy felnőtt kutyánál már nagyjából tudjuk, mekkorára nő. Sőt, a személyisége is jobban kiismerhető, kiderülhet róla, hogy örökmozgó kalandor, vagy inkább hivatásos kanapészakértő. Az örökbefogadás azonban nem jótékonysági pillanat, hanem hosszú távú vállalás. Ha pedig valaki nem tud állatot hazavinni, attól még nagyon sokféleképpen segíthet. A menhelyeknek szükségük lehet eledelre, takaróra, tisztítószerekre, felszerelésekre vagy éppen anyagi támogatásra. Sok helyen önkénteseket is örömmel fogadnak. Van, ahol már azzal is sokat segíthetünk, ha elviszünk egy kutyát sétálni. Mások ideiglenes befogadóként adnak otthont egy-egy állatnak addig, amíg nem érkezik az igazi gazdi. És van még valami, amiről ezen a napon érdemes beszélni, nem minden kóborló állat hontalan. Lehet, hogy egyszerűen elveszett, miközben valahol egy család kétségbe esetten keresi. Ezért is fontos a mikrocsip és az, hogy a hozzátartozó adatok mindig napra készek legyenek. Egy apró csip néha néhány perc alatt eldöntheti, hogy egy talált kutya a menhelyre kerül, vagy még aznap este vissza a saját fekhelyére. A hontalan állatok problémáját ugyanis nem lehet pusztán azzal megoldani, hogy egyre több menhelyet építünk. A valódi megoldás ott kezdődik, hogy egyre kevesebb állatnak legyen szüksége menhelyre. Felelős állattartással, ivartalanítással, azonosítással és egy kis odafigyeléssel rengeteget lehet tenni ezért. Tehát ennek a napnak a legegyszerűbb üzenete, egy kutyának vagy macskának teljesen mindegy, hogy világnap van-e, neki az számít, hogy legyen valaki, akihez hazamehet.

0: Film két percben.
1: Hogy került munkakapcsolatba a híres magyar filmrendező Jancsó Miklós és a legendás Omega együttes? Nos már is kiderül, a mikrofonnál Polák Zsóka.
2: Jancsó Miklós és az Omega nevei már külön-külön is elegek a sikerhez, nem még ha összefognak. Pedig 1982-ben pont ez történt. A legendás magyar rendező koncertfilmet készítette legalább ennyire legendás zenekarról. Az Omega Omega Omega című alkotást 1984. augusztus 16-án mutatták be. Az Omega együttes 1982-ben ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját. A zenekar ekkorra már nemzetközileg is elismert, sikeres formáció volt. Egy egészen monumentális dologgal szerették volna megkoronázni az ünnepet. Ehhez kapóra jött, hogy 1982. februárjában adták át a korszak legmodernebb és legnagyobb fedett rendezvényhelyszínét, a Budapest Sportcsarnokot. Az Omega volt az egyik első magyar rockzenekar, amely lehetőséget kapott arra, hogy belakja ezt a hatalmas, modern arénát. Nem meglepő, hogy jött az ötlet. Mi lenne, ha film is készülne a koncertről? Az azonban már nem volt annyira magától értetődő, hogy a szerzői filmjeiről ismert Jancsó Miklós vezényelje le. Mindez Benkő László billentyűs ötlete volt, ő vette rá a zenekart, hogy Jancsó legyen a rendező, Hernádi Gyula pedig a forgatókönyvíró. A film előkészületei során Jancsó és Hernádi nem egy sima koncertfilmet akartak. A legelső forgatókönyv ötletek közt szerepelt, hogy Dracula gróf és Báthori Erzsébet lettek volna a show főszereplői. Ezt a meglehetősen bizarr, horrorisztikus szálat végül elvetették az alkotók. A film tökéletes korrajz, felcsendülnek benne,

az együttes legnagyobb korszakalkotó slágerei. Látható és hallható benne többek közt a Trombitás Frédi, a 10.000 lépés, az Ezüst eső, és természetesen a kihagyhatatlan világsláger, a Gyöngyhajú lány is. A film fogadtatása és megítélése meglehetősen érdekes. Mikor 2 évvel a koncertek után bemutatták, a filmszakmának azért nem tetszett, mert nem volt elég jancsós, a laikusoknak pedig azért, mert koncertfilmhez képest túl bonyolult volt, sokan nem értették. Az évek múlásával a film megítélése sokat finomodott, ma már a beat korszak kutatói és a filmtörténészek úgy tekintenek rá, mint egy pótolhatatlan kordokumentumra.

0: A 21. Vino Art képzőművészeti kolónia alkotásaiból nyílt kiállítása a Dobronaki Györgyház pajtájában. A tárlaton 10 helyi és szlovéniai akadémiai művész festménye látható, amelyet a Dobronaki Dombság csodái és szőlőskertjei élettek. Gerebic Bettina, a Muravidéki Magyar Rádió munkatársának összeállítását hallják.
1: A különböző stílusirányzatokat képviselő, kortárs, szlovén és külföldi képzőművészeket megszólító Vino Art alkotótábor immár 21. kiállításának lehettünk tanúi a Dobronaki Györgyházban. A helyszín nem véletlen, hiszen a 2 évtizedes múlttal rendelkező művésztelep állandó otthona Dobronak és az azt körülvevő szőlőskertek. A most nyílt kiállításon 10 helyi és szlovéniai művész festménye látható, akik ezúttal közreműködtek: Igor Bánfi, Franz Golob, Milena Gregorčič, Rado Jeric, Barbara Kastelec, Janez Kovácsics, Darja Pajtler, Gregor Pratneker, Göntér Endre és ifjabb Göntér Endre, valamint Király Ferenc szobrászművész. A 21. Vino Art művésztelep alkotásait ezúttal is Franz Obál művészettörténész méltatta, aki a kezdetek óta figyelemmel kíséri a tábort.
2: Upážam, da večina likovnih del pravzaprav predstavlja podobo pokrajine.
3: A képzőművészeti alkotások nagy része a tájat tükrözi, de ez a táj mind a 10 alkotó művében máshogy jelenik meg. Már az első pillantásra feltűnik, hogy vannak alkotók, akik a táj szépen és pontosan kidolgozott részleteit helyezik előtérbe, hangsúlyt fektetve a fények és a régi borospincék hangulatára. Aztán egyes művészek inkább a modernebb vonalat képviselik, szélesebb sávon mozogva az élénk színű, gyors, ecsetmozdulatú, expresszionista festészettől kezdve az absztrakt konstrukciókig. Utóbbiaknál szinte csak a zöld szín dominál, mint a Pannon táj jelképe, amelyeket némi földi elemek díszítenek, ezzel nemesebbé téve a zöld környezetet. Aztán vannak festők, akik inkább az emberi figurának szenteltek figyelmet, de ez inkább kevésbé jellemző. Itt mindenképpen ki kell emelnem Igor Bánfit, aki évek óta az emberi létet és a fájdalmas elmúlást kutatja. Ezt a mulandóságot finoman és érzékien ábrázolja a földi színek alkalmazásával, miközben az egészet az ég és a föld közti térbe helyezi, ezzel is hangsúlyozva az emberi élet erejét és mulandóságát. Fontos kiemelni, hogy elismert művészekről beszélünk, akik azért jöttek el a Vino Art művésztelepre, hogy az itteni tájtól megihletve tökéletesítsék már jól kialakított saját képzőművészeti kifejezés módjukat. Olyan dolgok motiválják őket, mint az itteni szőlőskertek, a kulturálisan vegyes térség, ahol érezhetők a szlovén és magyar nemzetiség hatásai, továbbá a különböző kultúrák keveredése. Aztán itt van még a kulturális örökség is. Mindezeket igyekeznek belevonni a művekbe, amelyek aztán maguk is a kulturális örökség részévé válnak. Ezek az alkotások a korszak kulturális emlékművei az örök idők számára.
2: Szóval ikonok délo, kívó, zapisano kod kultúrnál dediscina, in kulturni spomeniki tega časa za vse večne časa.
1: A 21. Vino Art nemzetközi művésztelep házigazdája ezúttal is a Szersen házaspár által működtetett, az életminőségért és a kulturált alkoholfogyasztásért egyesület volt. József Szersent hallják.
4: Društvo Vino Art vsako leto organizira druženje umetnikov, bi rekel akademskih, starejših uveljavljenih umetnikov.
5: Egyesületünk minden évben megszervezi a képzőművészeti művésztelepet, ahol ilyenkor 10-12 helyi és külföldi akadémiai művész találkozik. Az itt született alkotásokat aztán különböző kiállításokon mutatjuk be, hiszen az egyik célunk a szélesebb közönséggel is megismertetni ezeket a munkákat. Több mint 20 év után a tábor szinte már együtt lélegzik Dobronakkal és az azt körülvevő természettel. Örömünkre szolgál, hogy a közreműködő művészek nem csak a tábor ideje alatt látogatnak el Dobronakra, hanem évközben is rendszeresen visszajárnak. Ez azt jelenti, hogy nem csak a gyönyörű természet, hanem a helyi kultúra, a gasztronómia is megfogta őket. Tehát nem csak az alkotás miatt járnak vissza, hanem az itt élő kedves emberek, a szíves fogadtatás és a környezet miatt is. Remélem a Vino Art művésztelep, amely minden év május utolsó hétfőjén veszi kezdetét, új lehetőséget hoz a szőlőskertek és az azt körülvevő táj életébe.
1: A 21. Vino Art nemzetközi képzőművészeti alkotótábor kiállításával hivatalosan is megkezdődött az idei művésztelep is, amely immár 22. a sorban.
0: A dobronaki Vino Art képzőművészeti kolónia kiállításáról hallották Gerebic Bettina összeállítását.

0: Művészet, történet.
1: A bravúros karikaturista Honoré Damier Mellay Erzsébet írását Bárdos Ágnes olvassa fel.
2: Honoré Damier franciának született, ami az ő esetében, mivel elsősorban bravúros karikaturista volt, kimondottan hátrányt jelentett. A franciák a többi nemzettel ellentétben ugyanis nehezebben viselik, ha kigúnyolják őket. Főleg ennek tulajdonítható, hogy Damier mindig pénzgondokkal küszködött. Túl késő jött a nagy elismerés, a világhír pedig már csak a halála után érte el. Milyen is volt hát a karikaturista, grafikus, szobrász és festő élete, aki nagy hatással volt Munkácsi, Toulouse-Lautrec és a későbbi impresszionisták művészetére. 1808-ban született Marseille-ben egy szegény üvegmester családjában. Nem sokára Párizsba költöztek, és a fiatal Damier már akkor dolgozni kezdett, hogy segítse családját. Az is kiderült, hogy ügyesen rajzol, így 20 évesen bejutott a Művészeti Akadémiára. Egy élszlapnak illusztrációkat készített, később pedig munkatársa lett a Karikatűr című lapnak, ahol Gustave Doré is dolgozott. Damier politikai témájú szatirikus rajzokat és a kor szokásait kigúnyoló karikatúrákat készített. Ezért egyidőre még börtönbe is került, a lapot pedig később betiltották. Ezek után kőnyomatokat és agyagszobrokat készít és elkezd festeni. Monumentális hatású, de kisméretű képek ezek. A későbbi művészettörténészek Rembrandt és Goya műveihez hasonlítják őket. Barbizon mellé költözik és megismerkedik az ottani művészekkel. Ő ugyan nem fest plenerben, de nagy hatással vannak rá a barbizoniak, mint ahogy ő is hatással van rájuk. A művész az 1870-es évek elején megvakul. Camille Corot siet a segítségére azzal, hogy beköltözteti egyik kis házába, amelyet rá is írat. Damier nagyon nehéz helyzetbe kerül, mert már nem rajzolhat és nem készítheti grafikáit. Később egy kevés állami nyugdíjat is megítélnek neki, de nem sokára, 1879. februárjában agyvérzés következtében meghal. Ekkor már kezd neve lenni. Csaknem 4000 litográfiát, 300 festményt, több tucat szobrot, akvarellek és rajzok százait hagyta az utókorra. Számos nagy galériában, múzeumban és könyvtárban őrzik műveit. Damier korának egyik legnagyobb művésze volt.

0: Magazin műsorunk első órájában a felső 10 000 frontemberét és többek között a galaxisokban is zenélő Sallai Lászlót kérdezzük. Egyebek mellett arról, hogy egy burkoltabban és egy nyíltan rendszerkritikus nagylemez után hogyan élte meg az áprilisi magyarországi kormányváltást. A 10 órai hírek után egy párkányi egyetemista, Miták Gábor érkezik hozzánk, aki az Európai Bizottság pályázatának köszönhetően 6 hónapig határmenti nagykövetként dolgozott a régióban, elsősorban a felek közti párbeszéd erősítésén munkálkodott. A harmadik órában interjú hangzik el Jámbor Andrással, az előző ciklus magyarországi országgyűlési képviselőjével, aki már 2025 júniusában bejelentette, hogy nem indul el az idei választáson, visszalép a Tisza jelöltje javára. A jelenleg népszerű YouTube videókat is készítő szakemberrel kielemezzük a magyar belpolitikai helyzetet. Várom Önöket hétfőn 9 órától a Nappaliban.
1: A kisebbségi nemzetiségi oktatáshoz való alkotmányos alapjog elégséges jogi garancia-e a magyar közoktatás fenntartására a határon túli magyar lakta régiókban? A Jószóvaloktast következő adásában ennek a kérdésnek eredünk a nyomába, saját valóságunkból kilépve áttekintjük a kisebbségi magyar oktatás helyzetét a Kárpát-medence különböző pontjain. A romániai magyar közoktatás helyzetét Parászka Boróka újságíróval, a szerbiai iskolaügy alakulását Badis Róberttel, a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium szociológia tanárával, a zentai székhelyű identitás kisebbségkutató műhely elnökével tekintjük át, és kitérünk az elmúlt évtized ukrajnai eseményeire is. Gazsik Viktória vagyok, a műsor szerkesztője, várom Önöket kedden, a 16 órai hírek után itt, a Pátria Rádióban.

0: 14 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Robert Fico kezdi elveszíteni a türelmét a Jaszlovszke-Bohunicai atomerőmű új reaktorának tervezése miatt. Súlyos közlekedési baleset történt múlt éjjel Magyarországon. Derült az égból délután is, de este felé nyugat felől már talán jön a csapadék. Hornyák István vagyok, már is mondom a részleteket. Robert Fico a hagyományos hétvégi videó üzenetében egyebek mellett arról beszélt, hogy kezdi elveszíteni a türelmét a Jaszlovszke-Bohunicai atomerőmű új reaktorának tervezése miatt. A kormányfő úgy véli, valakik készakarva lassítják a megvalósítást, ezért úgy gondolja, hogy az asztalra kell csapnia. Arra hétfőn sort is keríthet, mert a helyszínen készül tárgyalni az erőmű vezetésével, majd sajtótájékoztatón számol be az eredményről. A társadalom egy részét foglalkoztató orosz kamerák ügyére viszont nem reagált. Fico elismerte, hogy a gazdasági fejlődés stagnál, ugyan növekszünk, de nem olyan tempóban, ahogy szeretnénk. Hozzátette, hogy a szlovák gazdaság nyitott és exportorientált, amely nagyban függ a német gazdaságtól, ennek viszont mostanában nem igazán megy jól. A Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter körül kialakult helyzetnek szeptember 15-ig meg kellene oldódnia, jelentette ki Ján Szlota a Joj 24 politikai vitaműsorban. A szlovák nemzeti párt elnöke elmondta, hogy Taraba és a miniszteri posztra őt jelölő párt viszonya nem javult, ezért távoznia kell. Danko megerősítette, hogy az SNS a tárca államtitkárát, Filip Kuffát jelöli a posztra. A pártelnök szerint eredetileg szeptember végéig szólt az egyesség, de mivel szeptember 15-én kezdődik a parlamentülés, ezért előbbre akarják hozni a cserét. Slota szerint neki személy szerint jó a kapcsolat a Tarabával, de a képviselő társairól ugyanez nem mondható el. Bizalom híján pedig a miniszter nem maradhat a helyén, magyarázta Danko, aki reméli, hogy a jelenlegi kormány mindennek ellenére kibírja a választási ciklus végéig. Súlyos közlekedési baleset történt a múlt éjjel Magyarországon. Egy lengyel rendszámú autóbusz vasárnap 1 óra körül felborult az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, a mezőkeresztesi lehajtó után. A balesetben 12 ember életét vesztette, legkevesebb 10 súlyosan megsérültek és kritikus állapotban vannak. A buszon 59-en utaztak, valamennyien lengyel állampolgárok, zarándokok voltak, akik Bosznia-Hercegovinából tartottak hazafelé. A jármű sofőrét, aki vélhetően elaludt, őrizetbe vették. A hajnali tragédia híre a magyar és a lengyel politikusokat is megrázta. Karol Navrocki lengyel államfő részvétét fejezte ki a buszbalesetben elhunytak hozzátartozóinak. Az elnök az X-en azt írta, a mindnyájunkat érintő elképzelhetetlen tragédiával szembesülve, imádságban és mély együttérzésben osztozom az áldozatok családjaival és szeretteivel. Magyar Péter magyar kormányfő a Facebook oldalán fejezte ki részvétét az áldozatok családjainak, és köszönetet mondott a mentésben résztvevőknek. Újabb fordulat állt be a horvátországi erdőtűz ügyében. Előkerült egy videó, amely arról árulkodik, hogy egy tűzijáték okozhatta azt. A felvétel tanúsága szerint annak a területnek a közelében lőtték fel a tűzijátékok rakétáit, ahol a tragédia történt. A lángok elképesztő gyorsasággal terjedtek a hegyoldalról Omis városa felé. Voltak, akiknek a házuk vagy éppen az autójuk vált a tűz martalékává, és különösen a természetes élővilág szenvedett jelentős károkat. A horvát hatóságok szerint a térségből mintegy 1000 embert kellett kimenekíteni. Egyesek arról számoltak be, hogy 10 méteres lángokat láttak, mielőtt menekülniük kellett. A tragédia több mint 30 sérültet követelt, közülük 7 életveszélyes állapotban vannak, és egy holttestet is találtak a leégett területen. A fiatal nő kilétét csak DNA-teszttel tudják megállapítani.
0: Időjárás.
1: Délután is derült vagy enyhén felhős lesz az égbolt, bár este felé a nyugati ország részben megnövekszik a felhőzet, és az ország határ közelében már záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Mindamellett nagyon meleg lesz, a hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul, néhol azonban legfeljebb csak 30 fokig emelkedik a hőmérők higanyszála, a déli szél időnként megélénkül.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Két dél-szlovákiai városban is vásárt tartanak, ami útlezárásokkal jár. Galántán és Gútán egyaránt táblákkal jelzik, merre lehet kikerülni az érintett utcákat. Egyébként nyugodt, eseménymentes az általunk figyelt közutak forgalma. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. Reklám.
2: Ha komolyan veszi a főzést, a brazil minőség és a Tramontina márka prémium termékei jelentik a tökéletes választást. Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban, a Slovnaft töltőállomásokon történő vásárlások és tankolások után, és szerezzen be prémium késeket, evőeszközkészleteket vagy egyéb konyhai eszközöket jelentős kedvezménnyel. Válassza a minőséget, amelyet a profi szakácsok is elismernek. Az akció október 18-áig tart. Részletek a slovnaft.sk/akcie oldalon.
0: Vasárnap délután. Csenger Ferenccel.
3: Jó napot kívánok! Nem sokára indul a retro slágerlista, de 16 óráig még Gesztesi Mátéval is beszélgetünk.
4: Volt már olyan, hogy a Mohács filmet, amikor forgattuk, akkor a színészek így összeolvasták, és azt vették észre, hogy híreket olvasnak, és mondtam, hogy bocsánat, összecseréltem a paksamétákat. Nem viccelek, persze, ilyen nem történt. De hát az ember elválasztja egymástól. Ugye egy barátom, egy filmíró barátom, Bodzsár Márk, aki az Isteni Műszak és a Drakulics Elvtárs című kiváló filmek rendezte és írta. Mondta egyszer azt, amikor beszélgettünk erről, hogy most ezt a híradózást érdemes elvállalni, hogy manapság talán még fontosabb dolog újságírónak lenni, vagy ezt a köztájékoztatást végezni, mint filmeket csinálni.
0: Retro slágerlista.
3: A brit rádiók legtöbbet játszott dalainak listáján 1966. augusztus 16-án a Beatles Yellow Submarine című dala állt az élen. A vidám, játékos hangulatú szerzeményt Paul McCartney és John Lennon írta, de a felvételen ezúttal Ringo Starr énekli a főszólamot. A dal szándékosan egyszerű, könnyen énekelhető formában született, és a stúdióban különféle hangeffektekkel, többek között lánccsörgésekkel, csengőkkel és vízi hangulatot idéző zajokkal tették még színesebbé. A Yellow Submarine 1966-ban a Revolver albumon is helyet kapott, két évvel később pedig egy egész animációs film épült köré. A sárga tenger alatt járó idővel a Beatles világának egyik legismertebb és legvidámabb jelképé.

1971-ben Diana Ross I'm Still Waiting című dalát játszották a legtöbbet a brit rádiók. A romantikus, melankolikus felvétel egy lány történetét meséli el, aki gyermekkori szerelmét évekkel később sem tudja elfelejteni, és még mindig abban reménykedik, hogy egyszer visszatér hozzá. Érdekesség, hogy a dal eredetileg nem kapott kiemelt figyelmet az Egyesült Királyságban, ám egy BBC rádiós műsorvezető, Tony Blackburn annyira megszerette, hogy rendszeresen játszani kezdte. A növekvő érdeklődés hatására végül kislemezként is megjelent, és 4 héten át vezette a brit slágerlistát. Az I'm Still Waiting Diana Ross korai szóló karrierjének egyik legnagyobb brit sikere lett, és máig az egyik legszebb, legérzelmesebb felvételeként tartják számon.

1986-ban Boris Gardier I Want to Wake Up With You című dala állt a brit listák élén. A lágy romantikus reggae ballada Boris Gardier pályafutásának messze legnagyobb nemzetközi sikere lett. Érdekesség, hogy a dalt nem ő írta, szerzője Ben Peters, amerikai dalszerző, akinek szerzeményeit korábban több country előadó is sikerre vitte. Gardier meleg, nyugodt énekhangja és a finom reggae ritmus egészen sajátos hangulatot adott a szerelmes dalnak. Az I Want to Wake Up With You 3 héten át vezette a brit slágerlistát, és Európa több országában is nagy sikert aratott.

2001-ben a So Solid Crew 21 Seconds című dalát játszották a legtöbbet a brit rádiók. A szám a brit UK Garage egyik meghatározó slágere lett, és egy csapásra országosan ismertétette a londoni formációt. A cím sem véletlen, egy népes csapat tagjai nagyjából 21 másodpercet kaptak arra, hogy saját rap vagy ének részükkel bemutatkozzanak a dalban. A gyors váltások, a feszes elektronikus alap és a különböző előadói karakterek egészen sajátos hangzást teremtettek. A 21 Seconds 2002-ben Brit Awardot is nyert a legjobb brit videó kategóriában, és máig a 2000-es évek elejé brit garage korszak egyik emblematikus

2011-ben Nero Promises című dala volt a brit rádió kedvence. A londoni formáció a dubstep, a drum and bass és az elektronikus zene elemeit ötvözte, a Promises pedig az egyik legnagyobb sikerük lett. A felvétel énekhangját a trió tagja Alan Watson adja, akinek dallamos vokálja érdekes kontrasztot alkot a súlyos elektronikus hangzással. A dal a Nero első albumán, a Welcome Reality-n is helyet kapott, amely néhány nappal a kislemez lista vezető sikere után jelent meg. Érdekesség, hogy később Skrillex-szel közösen remix is készül belőle, amely Grammy-díjat nyer.

0: Petros lágerlistákat hallották. A 15 óra hírek után Gesztesi Mátéval beszélgetünk, az óra végén pedig a születésnapos Madonna énekel. Maradjanak velünk!
1: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió.

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Robert Fico kezdi elveszíteni a türelmét a Jaszlovszke-Bohunicei atomerőmű új reaktorának tervezése miatt. Súlyos közlekedési baleset történt múlt éjjel Magyarországon. Derült az égbolt délután is, de este felé nyugat felől már talán jön a csapadék. Hornyák István vagyok, már is mondom a részleteket. Robert Fico a hagyományos hétvégi videó üzenetében egyebek mellett arról beszélt, hogy kezdi elveszíteni a türelmét a Jaszlovszke-Bohunicei atomerőmű új reaktorának tervezése miatt. A kormányfő úgy véli, valaki készakarva lassítják a megvalósítást, ezért úgy gondolja, hogy az asztalra kell csapnia. Arra hétfőn sort is keríthet, mert a helyszínen készült tárgyalni az erőmű vezetésével, majd sajtótájékoztatón számol be az eredményről. A társadalom egy részét foglalkoztató orosz kamerák ügyére viszont nem reagált. Fico elismerte, hogy a gazdasági fejlődés stagnál, ugyan növekszünk, de nem olyan tempóban, ahogy szeretnénk. Hozzátette, hogy a szlovák gazdaság nyitott és exportorientált, amely nagyban függ a német gazdaságtól, ennek viszont mostanában nem igazán megy jól. A Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter körül kialakult helyzetnek szeptember 15-ig meg kellene oldódnia, jelentette ki Jánz Lotta a Joy 24 politikai vitaműsorban. A szlovák nemzeti párt elnöke elmondta, hogy Taraba és a miniszteri posztra őt jelölő párt viszonya nem javult, ezért távoznia kell. Danko megerősítette, hogy az SNS a tárca államtitkárát, Filip Kuffát jelöli a posztra. A pártelnök szerint eredetileg szeptember végéig szólt az egyesség, de mivel szeptember 15-én kezdődik a parlamentülés, ezért előbbre akarják hozni a cserét. Slotta szerint neki személy szerint jó a kapcsolat a Tarabával, de a képviselő társairól ugyanez nem mondható el. Bizalom híján pedig a miniszter nem maradhat a helyén, magyarázta Danko, aki reméli, hogy a jelenlegi kormány mindennek ellenére kibírja a választási ciklus végéig. Súlyos közlekedési baleset történt a múlt éjjel Magyarországon. Egy lengyel rendszámú autóbusz vasárnap 1 óra körül felborult az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, a mezőkeresztesi lehajtó után. A balesetben 12 ember életét vesztette, a legkevesebb 10 súlyosan megsérültek és kritikus állapotban vannak. A buszon 59-en utaztak, valamennyien lengyel állampolgárok, zarándokok voltak, akik Bosznia-Hercegovinából tartottak hazafelé. A jármű sofőrét, aki vélhetően elaludt, őrizetbe vették. A hajnali tragédia híre a magyar és a lengyel politikusokat is megrázta. Karol Navrocki lengyel államfő részvétét fejezte ki a buszbalesetben elhunytak hozzátartozóinak. Az elnök az X-en azt írta, a mindnyájunkat érintő elképzelhetetlen tragédiával szembesülve, imádságban és mély együttérzésben osztozom az áldozatok családjaival és szeretteivel. Magyar Péter magyar kormányfő a Facebook oldalán fejezte ki részvétét az áldozatok családjainak, és köszönetet mondott a mentésben résztvevőknek. Újabb fordulat állt be a horvátországi erdőtűz ügyében. Előkerült egy videó, amely arról árulkodik, hogy egy tűzijáték okozhatta azt. A felvétel tanúsága szerint annak a területnek a közelében lőtték fel a tűzijátékok rakétáit, ahol a tragédia történt. A lángok elképesztő gyorsasággal terjedtek a hegyoldalról Omis városa felé. Voltak, akiknek a házuk vagy éppen az autójuk vált a tűz martalékává, és különösen a természetes élővilág szenvedett jelentős károkat. A horvát hatóságok szerint a térségből mintegy 1000 embert kellett kimenekíteni. Egyesek arról számoltak be, hogy 10 méteres lángokat láttak, mielőtt menekülniük kellett. A tragédia több mint 30 sérültet követelt, közülük 7 életveszélyes állapotban vannak, és egy holttestet is találtak a leégett területen. A fiatal nő kilétét csak DNA-teszttel tudják megállapítani.
0: Időjárás.
1: Délután is derült vagy enyhén felhős lesz az égbolt, bár este felé a nyugati ország részben megnövekszik a felhőzet, és az ország határ közelében már záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Mindamellett nagyon meleg lesz, a hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul, néhol azonban legfeljebb csak 30 fokig emelkedik a hőmérők higanyszála, a déli szél időnként megélénkül.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Két dél-szlovákiai városban is vásárt tartanak, ami útlezárásokkal jár. Galántán és Gútán egyaránt táblákkal jelzik, merre lehet kikerülni az érintett utcákat. Egyébként nyugodt, eseménymentes az általunk figyelt közutak forgalma. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Vasárnap délután. Csenger Ferenccel.
2: Jó napot kívánok! Nem sokára Gesztesi Mátéval beszélgetünk, majd Madonna három slágere is felcsendül. Ez a vasárnap délután.

0: Gesztesi Máté magyar színész a 2020-ban elhunyt rendkívül népszerű színművész Gesztesi Károly fia. A színészet mellett zenével is foglalkozik, és több színházi, filmes, illetve televíziós produkcióban szerepelt. A szélesebb közönség többek között televíziós szerepléseiből és színpadi munkáiból ismerheti. Pályáján saját hangját és helyét keresi, miközben óhatatlanul egy jól ismert színész család örökségét is tovább viszi. Kosár Georgina beszélgetése.
1: Hát akkor, kedves Máté, nem tudom, mindenképpen kikerülhetetlen az, hogy ugye a közkedvelt színész, sajnos múlt időben beszélhetünk most már róla, édesapád Gesztesi Károly legidősebb fia vagy, ugye, és te, mint színész szemete, mert hogy édesanyád is színésznő, ugye,
2: igen.
1: Tehát Csarnói Zsuzsanna, tehát hogy így nem tudom, adott volt az, hogy te a színészi pályára lépj, mert ugye én ezzel kezdem, tudom, hogy ma már egy kicsit változtattál ezen, de hogy azért színészként kezdted, ugye, a pályádat?
2: Igen, bár nem mondanám, hogy a színésze volt, amit akkoriban produkáltam. A helyzet az, hogy sokkal inkább egy ilyen kísérletezés volt, ilyen érettségi utáni két-három évig tartó kísérlet, ami arról szólt, hogy valamiképpen kapcsolódni tudjak a művészet világához, vagy a színház világához, és miután kiderült számomra az, hogy egyáltalán nem nekem való a színészet, ez egész pontosan a Veszprémi Petőfi Színházban derült ki, ahol egyébként kiváló emberekkel dolgozhattam együtt, és ők lehetőséget adtak, hogy elkezdhessem ezt a pályát, mármint komolyan elkezdhessem, ne csak úgy, mint ahogy a szappanoperákban elvállaltam sajnos annak idején egy televíziós szappanopera szerepet, ami rendkívüli hibának bizonyult, mert annak semmi köze semmilyen értékteremtéshez nem volt. Viszont a színházban ezt a lehetőséget megkaptam, de teljesen világossá vált, hogy ez a fajta nagyon közvetlen művészeti ág, ahol az ember közvetlenül ott áll a közönség előtt, és ő maga az, aki megteremti a műalkotásnak ezt a legkevésbé közvetített részét, ez egyáltalán nem nekem való. Úgyhogy ezért hála Istennek ezt viszonylag fiatalon beláttam, és onnantól fogva pályát módosítottam a film dramaturgia irányába.
1: Ugye az említett sorozat most már, akkor mondjuk a Jóban Rosszban című sorozat volt, ugye?
2: Hát igen, volt egy sorozat, amit Hajdanán így hívtak, és abban nem is tudom, talán két évig én is szerepeltem.
1: Sőt, édesapáddal együtt dolgoztál abban a sorozatban, nem?
2: Igen, ebben ő is benne volt, és hát nyilván ezért kerültem én is oda, de hát az a helyzet, hogy szóval senkinek se javasolnám, hogy a könnyebb úton induljon el bármilyen ifjú, megtört személyiség is. Nem szabad, azt hiszem, nem szabad a kézenfekvő dolgot választani, amennyiben az nem egy értékes dolog. Szóval nem ajánlanám senkinek se a média világát, vagy bármi, amit nem valami komoly tanulmány sorozat előz meg. Akár fizikai munkákban, tehát most gondolok itt a kézműves dolgokra, szóval most egy jó asztalosra, vagy bármi egyébre, vagy akár a művészet területén mindenképpen nagyon fontosak az előtanulmányok, és hogy egy olyan műhelybe kerüljön az ember, ahol értéket lehet létrehozni.
1: És te arra jöttél rá egyébként, hogy nem terem olyan babér a színészetben számodra, amellyel értéket lehet teremteni, vagy pedig a színészi játékodat nem tartottad te saját magad megfelelőnek? Tehát, hogy mitől nem érezted magad úgy igazán komfortosan a színészi pályán?
2: Hát egyrészt nem tanultam ki, szóval nem vettek fel az egyetemre, annyiszor nem is próbálkoztam éppen emiatt színész szakom, de néhányszor azért igen, és hogyha, szóval az lesz jó színész, akinek az idegrendszere rögtön látszik az arcán. Egy olyan karizmatikus személy, aki belép egy térbe, és rögtön mindenki megérzi, hogy milyen hangulatban van, és valamiképpen ezt képes ott az adott pillanatban megformálni, és azt hiszem, és mindezt ráadásul még valamiképpen élvezi is, vagy szóval, hogy van, az pedig nem jó színész, aki kívülről látja saját magát. Az egy tervező típusú ember, inkább a rendezés vagy az írás területére alkalmas személy, aki kívülről látja ezeket a dolgokat. A színész benne van önmagában, azonos önmagában. Ez azért fontos, mert a tragédia műfaja is ilyen, tehát maga a tragikus forma, az olyas valami, a tragikus hős, az teljesen azonos önmagával, teljesen a jelen időben él, és van egy nagyon határozott célja, amit végigvisz a színdarabon, legalábbis a hagyományos tragédiában. Na most ezt kell tudni képviselni valamiképpen a színdarabban. Nem tudom, sose értettem, hogy ez belülről hogyan működik, de így képzelem, hogy valami ilyesmi kell hozzá, és ez belőlem hiányzik. Én mindig kívülről elemzek, én mindig egységben látok, mindig ugrálok a karakterek között, és ezért azt hiszem, hogy szóval valami ilyesmi hiányzott belőlem.
1: Tehát akkor neked abszolút kézenfekvő, hogy forgatókönyvíróként, illetve kreatív producerként dolgoz, tehát hogy így, ahogy beszélsz, tehát hogy abszolút neked ez a tökéletes pálya.
2: Igen, én inkább egy krónikás alkat vagyok, inkább az az alkat vagyok, aki egy szobában szeret láthatatlanná válni az ilyen karizmatikus emberek társaságában, és valamiképpen nézni azt, hogy ezek milyen remek emberek, megfigyeléseket tenni, de ő maga nem feltétlenül szeretne részévé válni az eseményeknek. Az ilyen ember inkább írónak való. Valahol el kell kezdeni mindig, aztán rájön az ember, hogy mi az, ami igazán illik hozzá, vagy való neki. Persze a színészet is egy szakma, meg lehetett volna, ezt ki lehetett volna tanulni, csak ha az ember nem érzi valamiben jól magát, szerintem azt nem érdemes erőltetni. Vannak bizonyos reflexek, amiket az ember, szóval, hogy reflexből azt akarja csinálni, amit esetleg a szülei vagy a nagyszülei csináltak, mert hogy ez már egyszer sikerült, de aztán szembe kell nézni talán azzal, most nem ilyen nagyapós bölcsességek, mert nem is tartok még ott, csak valahogy én magamtól így tapasztaltam, hogy érdemes saját úton elindulni, saját kreatív folyamatokat elindítani, saját gondolatok, és el kell szakadni egy idő után ezektől a reflexszerű dolgoktól.
1: Hadd említsem meg az interjúban, hogy mivel édesapáddal is sikerült találkoznom, interjút készítenem, hogy annyira hasonló a habitusod is, meg a hangszíned, ahogy beszélsz, tehát ahogy reagálsz dolgokra, ezt azért gondolom mondták korábban, nem?
2: Hát van, aki mondja, vagy nem tudom, szóval azért elég más személyiségek vagyunk apukámmal, ezért aki közelebbről ismer, az nem feltétlenül látja így egy oldalról, de másfelől pedig valóban én is egy amellett, amit az előbb elmondtam, hogy szeretek a láthatatlanságba burkolózni, de mégis valahogy a közösségépítés is egy fontos része az életemnek. Szóval az író is végül is alkot egy világot, meg a rendező is, hogy úgy beállítgatja az embereket, és akkor látja a köztük lévő viszonyokat, és azok érdeklik őket. Tehát valahogy én is szeretek közösséget létrehozni, integrálni, és hogy sok ember jól érezze magát körülöttem. Ez valamiért nekem is fontos, apukám is ilyen ember volt.
1: Igen, pontosan. Na és azt még hadd kérdezzem meg, hogy amikor elmentél Amerikába rendezést és színészetet tanulni, akkor már benned volt egyébként az, hogy neked nem annyira tetszik a színészet, és még ott megpróbálod? Tehát, hogy adtál még magadnak egy esélyt, vagy ezt milyen céllal?
2: Igazából érettségi után mentem ki Amerikába egy fél évet nyelvet tanulni, tehát ez nem egy ilyesfajta egyetem volt, hanem olyan egyetem, ahol mindent lehetett tanulni, és tanultam közgazdaságot, zenét és ezerféle dolgot, szóval ez így végül is nem tényszerű, hogy én ezt mentem kitanulni, hanem mindenfélét tanultam, de bár nagyon jól éreztem magam is, és nagyon befogadóak ott az emberek, nagyon kedvesek, de valahogy egy ilyen kelet-közép-európai belvárosi embernek mégiscsak hiányzik valami ott, valahogy minden túlságosan tökéletes és kedves és gyűrődésmentes, nyilvánvalóan ott sem, de hogy nekem hiányzott az Örkényszínház, hiányzott a kultúra, hiányoztak a belvárosi utcák és az itteni kérdések, az itteni problémák, és ezért visszavágyódtam, szóval nem szerettem volna ott letelepedni.
1: Miért éppen az Örkényszínház hiányzott?
2: Valahogy ott nőttem föl félig meddig édesanyám révén, így közöm lett a színházhoz, és az egész megalakulást és az első, a legcsodálatosabb éveket végignézhettem próbákat, beültem Aser Tamásnak a próbafolyamatát, végignézhettem 6 héten át, mindig megnéztem a bemutatókat, többször megnéztem előadásokat, szóval az egy igazi műhelye volt a színház történet újkori időszakának, és olyan fantasztikus rendezőket és színészeket láthattam munka közben, hogy az örökre meghatározta az ízlésről, a színházról való, művészetről való gondolkodásomat. Talán ott tanultam a legtöbbet mindezekről, és úgy éreztem, hogy kimaradok ezekből az eseményekből. Ez még jó régen volt. Most már lehet, hogy nem érezném így.
1: És aztán, tehát, hogy milyen szájízzel, hogy ilyen furcsán fejezem ki magam, hagytad el azt, hogy, tehát, hogy mondtál-e végleg a színészetről, nem tudom mennyire végleg, mert most szerepelsz is abban a filmben, amit te készítesz egy kis idő elejéig, ugye? Egy kis jelenetet.
2: Igen, ez úgy szokott történni, hogy az utóbbi időben, hogyha mondjuk írtam valamit, akkor valahogy kézenfekvő volt, mindig van egy ember, aki a forgatáson jól jön, hogyha egy valami kis szerep vagy ilyesmi, és akkor azt többször így elmentem, és akkor eljátszottam, hogy most is így volt Mohács világok harca, ez a címe az új filmnek, a nagyszabású történelmi dokumentumfilm, amelyet április végén, május elején mutattunk be a mozikban, és most augusztus 29-én lesz a bemutatója az RTL-en, a tévés bemutató, és ebben egy aprócska kis szerepet eljátszok, mert éppen nem akkora szerep, hogy érdemes lett volna egy színészt felkérni, viszont van annyira kis szerep, hogy azt meg tudom én is oldani, de ettől függetlenül ez nem így színészi munka. Szóval ezt ennek örökre búcsút mondtam, és ez egy nagy felszabadulás volt. De tényleg még nagyon fiatal voltam, tehát ez viszonylag egyértelmű volt, hogy nem nekem való ez a pálya.
1: Na, ha már említetted ezt a hamarosan debütáló történelmi dokumentumfilmet, amelyben fogsz egy szerep erejéig is feltűnni, beszélj róla egy kicsit, hogy ennek a gondolata hogy született meg, mint forgatókönyvíró, vagy mint kreatív producer, nem tudom, tehát mind a két szerepben azt hiszem, hogy jelen voltál a filmben, filmkészítésénél, szóval, hogy született meg a gondolata, erről egy kicsit beszélj, és hogy készült ez a film.
2: 1526-ban volt a Mohácsi csata, és most pedig 2026-ban, vagyis éppen az 500. évfordulónál tartunk, és ennek alkalmából a Rubikon nevű hatalmas tekintélyű történelmi folyóirat úgy határozott, hogy az első saját nagy egészestés dokumentumfilmjét ugyanabban a szakmai műhelyben szeretné elkészíteni, ami ugye az egész folyóiratot jellemzi, és akkor felkértek egy filmes csapatot, akik nekem régi barátaim voltak, és már régóta terveztük, hogy csinálunk valamit, és akkor végül is ennyire egyszerűen alakult, és én pedig megírtam ezt azok alapján, a tanulmányok, könyvek alapján, amit eddig lehet tudni a Mohácsi csatáról. A dolognak az az érdekessége, hogy Mohács után lényegében az Oszmán Birodalom, aztán az Osztrák-Magyar Monarchia, aztán Horthy korszak és kommunizmus, tehát mindig volt valamilyen birodalmi ideológia, ami meghatározta az emlékezet politikát ezzel kapcsolatban. Az, hogy Mohács igazából önmagában vizsgálható legyen, és erről lehessen is írni, ez a rendszerváltás után keletkezett ez a helyzet, tehát az elmúlt 30 évben, vagy 35 évben, 36 évben rengeteg új kutatás látott napvilágot, és egy teljesen újfajta Mohács kép rajzolódott ki ez alapján, ami egy nyilván nem az, hogy megnyertük a csatát, de hogy azért mégiscsak a világ legnagyobb birodalma döntött úgy, hogy csapatokat indít ellenünk, tehát ezt nagyjából úgy kell elképzelni, mintha ma az Amerikai Egyesült Államok mert totális hadserege úgy döntene, hogy lerohanja Magyarországot. Hát nagyon sok szerencsét, de 56 is nagyon hasonló volt ilyen szempontból. Ez azért jó sok terhet levesz a magyar néplélekről a tekintetben, hogy annyira azért mégsem igaz az, hogy ezt mi rontottuk el. Mi nagyon tisztességesen helytáltunk és kimentünk a csatamezőre sokkal kevesebb emberrel, hogy megvédjük ezt az országot. Na most ezekről tudományos tanulmányok, könyvek születtek, de így a nagy közönség számára, mint kulturális produktum még nem született semmi. Tehát úgymond ez az első, amiből egy teljesen újfajta történet rajzolódik ki, amit a korszak legnagyobb kutatóinak a közreműködésével készíthettünk el. Tehát nem egy marginális történészgárda, hanem a legnagyobb Mohács kutatók szólalnak fel. Egyébként külföldről is, tehát a legnagyobb Szulejmán kutató, Kaya Shahin Amerikából, mindenfelé utazgattunk, forgattunk külföldön is, külföldi tudósokkal. Tehát ez egy nagy látkép a Mohácsi csatáról, úgyhogy nagyon megtisztelő volt ezt. Mert részt venni és ezt elkészíteni.
1: No, pont ezt akartam mondani, hogy micsoda megtiszteltetés, hogy ezt a filmet te készíthetted el. Mennyit dolgoztál a filmen, ezt még azt kérdezzem meg, hogy mennyi időt?
2: Ez kívülsogat. Hát ez ugye egyébként rövid idő alatt készült el a film, kevesebb, mint egy év alatt. De ugye a dokumentumfilmnél más, hogy van a forgatókönyvíró szerepe. mert bár természetesen modellezni kell a létező tanulmányok alapján a teljes film struktúráját, tehát egy kész forgatókönyv született arról is, hogy megpróbáltam megbecsülni, hogy a tudósok nagyjából mit fognak mondani az alapján, hogy a könyveik miket tartalmaznak, de hát ebben mindig van egy bizonytalanság, hiszen mi nem megírt szövegből dolgoztunk a történészek számára, hanem ők beszéltek hosszasan, 2-3 órás interjúk készültek egy történésszel, és ezért végig ott voltam a forgatások során, a vágás során, tehát itt nem az alkotás 90%-a nem a forgatókönyvírás során zajlott, hanem egy nagy része már a forgatás közben vagy után, ami egy elég improvizatív forma. Ettől függetlenül, amit én kigondoltam, azok a szemszögek és karakterek és egyebek, az 80%-ban egyébként ugyanaz volt. Tehát ha most az

0: lehetne az életemnek, miközben ezt a filmírást tanultam, és egyebeket, egyetemekre jártam, és elmentem erre a castingre, és mindenkinek nagyon tetszett a teljesítményem, és akkor mondták, hogy ezt vállaljam el, és lényegében 7 évig voltam én az ATV időjárás jelentője, majd aztán Németh Szilárd a csatorna nagyra becsült, általam nagyra becsült vezérigazgatója megkérdezte, hogy van-e kedvem híradózni, híradós műsorvezetőnek lenni. És úgy voltam vele, hogy abszolút szívesen kipróbáltam volna, hogyha működik, és ők is úgy látják, és csináltunk néhány próbafelvételt, amit ők nagyon lelkesek lettek, és akkor felajánlották ezt az esti hírolvasói feladatkört, ami egy nagyon nagy megtiszteltetés az életemben, és nagyon hálás vagyok érte.
1: Ezt mennyire élvezed, ezt a, hogy hiteles tájékoztatást adsz az embereknek?
0: Hát remélem, hogy hiteles tájékoztatást, ugye az ATV-nél az egy fontos szempont, hogy mindkét oldalt megjelenítjük, lehetőleg a hagyományos hírszerkesztési elvek mentén dolgoznak a szerkesztők, az újságírók ilyen tekintetben. Én ezt egy angol száz perhez szoktam hasonlítani, ami ennek a fajta tájékoztatásnak a sajátja, vagyis van egy esküdszék, akik mind az állampolgárok, akik megnézik ezeket a híreket, és van egy bíró, aki gondosan ügyel arra, hogy abba az érintetlen világban milyen bizonyítékok, milyen információk, milyen adatok, milyen tanúk érkezhetnek, ők ugye elmondhatják szabadon a véleményüket. Tehát ez a bíró, ez végső soron a hírigazgató, az újságírók és a híradó szerkesztői. Vagyis abban hisz ez a modell, hogy információ többlettel, a teljes, a lehetőleg a legteljesebb valóság feltárásával igyekszik döntéshelyzetbe hozni az esküdteket. Tehát nem úgy, mint a különböző propaganda médiumok, amelyek információ elhallgatással igyekeznek hatást gyakorolni. Ez a felnőtt társadalom létrehozásának egy fontos eleme, hogy mi mindent elmondunk remélhetőleg, hogy ő ezt mondta, ő pedig a másik oldalon ezt mondta, hát kedves esküdszék, kedves állampolgárok, tessék eldönteni, hogy melyik a szimpatikus, melyik értékre, mit hisznek el, mit nem hisznek el. Most egy ilyen dolog szerintem nagy felelősség, és én nagyon hálás vagyok, hogy az ATV-nél lehetek, mert mást nagyon nem is tudnék képviselni, mert én is ilyenfajta gondolkodású ember vagyok, kicsit a törzsiségtől mentes ember.
1: És ez a forgatókönyvírás mellett abszolút megfér, tehát mert gondolom, hogy a híradózást is ugyanúgy komolyan veszed, hogy ez megfér így egymás mellett, tehát hogy nem érzed néha azt, hogy túlterhelted magad, hogy ez már sok.
0: Hát volt már olyan, hogy a Mohács filmet, amikor forgattuk, akkor a színészek így összeolvasták, és azt vették észre, hogy híreket olvasnak, és mondtam, hogy bocsánat, összecseréltem a paksamétákat. Nem viccelek, persze ilyen nem történt, de hát az ember elválasztja egymástól. Ugye egy barátom, egy filmíró barátom, Bodzsár Márk, aki az Isteni Műszak és a Drakuli Cselvtárs című kiváló filmeket rendezte és írta, mondta egyszer azt, amikor beszélgettünk erről, hogy most ezt a híradózást érdemes elvállalni, hogy manapság talán még fontosabb dolog újságírónak lenni, vagy ezt a köztájékoztatást végezni, mint filmeket csinálni. Ez egy érdekes felvetés, de mindenképpen két dolognak arra egyszerre köze van a valósághoz, másfajta megközelítésben. A híradózásban az az érdekes, hogy nagyon a jelen pillanatban játszódik, hogy éppen ma mi történt, és ma mi a fontos, és az holnap már nem biztos, hogy annyira fontos. A film az a művészet az egy teljesen másfajta a műfaj nagyon sok szempontból, úgyhogy érdekes ilyen világok között ugrálni, de én azt érzem, hogy megtermékenyíti a két világ egymást az én életemben.
1: Ugye általában, maradunk itt a forgatókönyvírásnál, általában dokumentumfilmeket készítesz, vagy?
0: Meg kell, hogy mondjam, ez a Mohács film volt az első dokumentumfilm, amit készítettem.
1: Igen? Akkor ez rossz.
0: Fikcióval foglalkoztam eddig. Kezdtem tévésorozatokkal, nagyon sok tévésorozatot fejlesztettem, sok tévésorozat epizódot írtam, adaptációt, eredeti fejlesztést és egyebeket, és aztán kezdtem mozifilmeket írni. Írtam vígjátékot, és történelmi mozifilmet is fejlesztettem, tehát ezek nem megvalósult projektek. Nagyon, tehát sokkal több dolgot ír az ember ebben a szakmában, mint ami megvalósul.
1: Úgyhogy miért nem valósulnak meg?
0: Tehát, hát azért, mert ez egy nagyon drága mulatság, a legdrágább művészeti ág talán a filmezés, és mondjuk egy producer irodának sokkal kevesebb pénzébe kerül sok-sok forgatókönyvet megrendelni, vagy fejleszteni, az egy nagyon kis százalék, nem is egészen 1%-nyi költség egy teljes film költségvetésében, és viszont a filmek azok 100 milliókból, adott esetben milliárdokból készülnek el, tehát ott már sokkal kevesebb az, ami eljut arra a szintre, hogy ezt megcsinálják, és hát

0: nagyon sok minden befolyásolja, és hát sajnos Magyarországon legtöbbször nem feltétlenül minőségi szempontok. Nagyon sok olyan projektet láttam barátaim környezetemen, amiket elkaszáltak ilyen-olyan okokból, és nagyon sok olyat láttam, ami megvalósult, és hát a minőség az, ahogy mondjam, hát nem feltétlenül tartozott a legemlékezetesebb magyar műalkotások közé.
1: Most ez a Mohács film, gondolom, hogy ez az egyik legfantasztikusabb műved, alkotásod, de van-e olyan, amire úgy igazán büszke vagy a előzőek közül?
0: Ez egy nagyon jó kérdés. Sok olyan, amit, szóval írtam mindenféle, 56-ról írtunk sorozatot, most éppen egy podcastet készítek 56-ról a Nemzeti Emlékezet Bizottság segítségével, amely mély rétegeiben tárgyalja a forradalom különböző szemszögeit. Van benne mikrotörténelem, van benne jogtörténet, van benne gazdaságtörténet, az egyéni sorsokkal foglalkozunk, női sorsokról szól egy epizód, tehát teológiával is foglalkozunk benne, hadászattal és egyebek, nagyon izgalmas. Na most ez mind annak a terméke, amit még a sorozatírás kapcsán gyűjtöttem össze, és például arra a projektre nagyon büszke voltam, vagy büszke lettem volna, hogyha megvalósul, de majd egyszer még biztosan megvalósulhat. Azt sok éven át írtam különböző társaimmal, Szakolcai Attilával, aki az 56 egyik legnagyobb történésze. Úgyhogy ezt a nagy közönség sajnos sohasem láthatta meg. Úgyhogy azt hiszem, hogy talán az volt a legkomolyabb munka, amit valaha csináltam.
1: Na, nekem elmondtad, hogy a vígjátékok, ami a igazi nagy vágyad, kedvenced, ugye, a vígjátékokat írni.
0: Igen, ez tényleg így van. Mindig is vígjátékot szerettem volna, én is írtam is vígjátékot, különböző tévésorozatokat, tehát vígjátékokat ott is írtam, de valahogy nagyon nagy hiányának érzem a magyar filmes kultúrának jelenleg a minőségi, hagyományos vígjátéknak a jelenlétét. Utoljára talán, de ez lehet, hogy már egy ilyen nagyon ultraszigorú mérce, amit felállítok, de Kern András volt az, aki ennek a mélyére ment, és mikor a Stracciatella című filmet készítette, hogy ő tényleg mélyen megértette azt, hogy ez a Woody Allen típusú, vagy Woody Allen által fémjelzett vígjáték, aminek ő egy kelet-európai tragikomikus verzióját készítette, nyilván teljesen autentikus, organikus módon, de hogy ott a humor az valahogy nem csak egy amerikai utánérzésként volt jelen, hanem a humor mint túlélő eszköz volt jelen. Ezt a zsidó sorsra szokás mondani, hogy a nevetés az mennyire fontos. Izsák névválasztásánál kerül ez elő. Ugye Yitzhak azt jelenti, hogy nevetés, és ugye Ábrahám gyermeke Izsák, és ott nagyon fontos elem ez, hogy ott a nevetésről nevezik el, mert azokat a szörnyű sorscsapásokat, amiket át kellett élnie a zsidóságnak a történelem során, az kizárólag a humor eszközével lehet kezelni. Erről nagyon sokan írtak rengeteget, tehát amikor az abszurditás olyan fokát éljük meg, akkor szinte más megoldás nincs is. Az Anschluss idején a bécsi főrabbi mondta ezt, és mai napig nem tudni azt, hogy ez elszólás volt, vagy pedig szándékosan mondta ezt, de azt mondta, hogy a helyzet reménytelen, de nem komoly. Na most ez normális esetben úgy hangzott volna, hogy a helyzet komoly, de nem reménytelen, de ő nem ezt mondta, tehát ez is egy ékes példája annak, hogy a túléléshez micsoda erőforrást jelent a humor, és valahol a Kern ezt ennek a tudásnak a birtokában van. Ugye a modern amerikai vígjáték az mindig arról szól, hogy működik egy tragikus történet önmagában, amelyet eltúloznak ilyen és olyan irányba, de a lényeg az viszont nagyon is tragikus, csak az arra való reakció, annak a receptje az a nevetés. És valahol ezt én nagyon hiányolom a magyar vígjáték palettáról, de remélhetőleg még lesznek ennek letéteményesei, műhelyei és egyebek is, ez még biztosan megjelenhet a jövőben.
1: Tehát, hogy látsz esélyt arra, hogy te ezt megvalósítod?
0: Hát, hogyha jó Isten úgy akarja és lehetőséget ad, akkor én bízom benne, hogy az ember pályája hosszú és mindenféle helyzetek megtalálják.
1: Hát tiszta szívből kívánom, Máté, hogy neked ez sikerüljön, meg minden sikerüljön, amit elterveztél. A nyarad az, hogy telik, tehát, hogy még mi az, amit betervezel a nyárra.
0: Rengeteg munkával telik, nagyon sokat híradózok, és erre az említett 56-ról szóló podcastre készülök, ami hát könyvtárnyi irodalommal rendelkezik. Most az ember mégsem állhat úgy oda ezek elé, a nagy professzorok elé, hogy nem olvasta el ezeket a könyveket, vagy legalábbis nem tájékozódott. Úgyhogy hogy éjjel-nappal olvasok, és ráadásul a Mohács film kapcsán is mindenfélével kell foglalkozni, meg elő is készítünk más projekteket, úgyhogy nem nagyon a pihenésről szól, de ez már csak ilyen.
1: Ja, meg ez mellett ugye a doktori disszertációdat is írod, említetted nekem.
0: Igen, még egy ilyen projektem is van, amely az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetemen. Folytatom épp a doktori tanulmányaimat, és egy ószövetségi, tehát egy jobb könyvének az irodalom elméleti megközelítéseivel foglalkozom, amiben meglehetősen sok közös vonás van egyáltalán az írással és a dramaturgiával, úgyhogy valami ilyesmi kereszt pontot próbálok megtalálni a kettő között, vagy kikutatni.
1: Máté, hát én a hallgatók nevében is nagyon köszönöm, hogy megismerhettünk, megismerhettelek, úgyhogy egy igazán kellemes, barátságos és egy mély, nagy tudású embert ismerhettünk meg benned. Remélem, hogy még sokat fogunk találkozni a neveddel, mint forgatókönyvíró, mint kreatív producer, és hát a televízióban is, mint híradós. Úgyhogy ez kívánok.
0: Nagyon hálás vagyok, Georgina, köszönöm. Remélem, hogy mindazokra, amit elmondtál, majd egy nap valóban igaz lesz.
1: Ehhez kívánok neked sok erőt, meg egészséget.
0: Köszönöm szépen, és a hallgatókat is üdvözlöm.
2: Gesztesi Mátéval Kosár Georgina beszélgetett.

0: életünk. Egy előadó, három sláger.
1: 1958-ban született Luis Veronica Ciccone, azaz Madonna, a pop királynője. Most három slágere forog, a Like a Virgin, a Ray of Light és a legújabb albumáról, a Danceteria.

Madonna énekelt. Ez volt a vasárnap délután 2026. augusztus 16-án. A műsorban elhangzottak megtalálhatók lesznek a patria24.stvr.sk oldalon. Csenger Ferenc kíván sikeres új hetet és kellemes nyaralást, viszont hallásra!

0: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió. Tizenhat óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Robert Fico kezdi elveszíteni a türelmét a Jaszlovszke-Bohunicei atomerőmű új reaktorának tervezése miatt. Súlyos közlekedési baleset történt múlt éjjel Magyarországon. A nap hátralevő részében nyugat felől megnövekszik a felhőzet és csapadékkal kísért lehűlés várható. Hornyák István vagyok, már is mondom a részleteket. Robert Fico a hagyományos hétvégi videó üzenetében egyebek mellett arról beszélt, hogy kezdi elveszíteni a türelmét a Jaszlovszke-Bohunicei atomerőmű új reaktorának tervezése miatt. A kormányfő úgy véli, valakik kész akarva lassítják a megvalósítást, ezért úgy gondolja, hogy az asztalra kell csapnia. Erre hétfőn sort is keríthet, mert a helyszínen készül tárgyalni az erőmű vezetésével, majd sajtótájékoztatón számol be az eredményről. A társadalom egy részét foglalkoztató orosz kamerák ügyére viszont nem reagált. Fico elismerte, hogy a gazdasági fejlődés stagnál, ugyan növekszünk, de nem olyan tempóban, ahogy szeretnénk. Hozzátette, hogy a szlovák gazdaság nyitott és exportorientált, amely nagyban függ a német gazdaságtól, ennek viszont mostanában nem igazán megy jól. A Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter körül kialakult helyzetnek szeptember 15-ig meg kellene oldódnia, jelentette ki Jánz Lota a Joj 24 politikai vitaműsorban. A szlovák nemzeti párt elnöke elmondta, hogy Taraba és a miniszteri posztra őt jelölő párt viszonya nem javult, ezért távoznia kell. Danko megerősítette, hogy az SNS a tárca államtitkárát, Filip Kufát jelöli a posztra. A pártelnök szerint eredetileg szeptember végéig szólt az egyesség, de mivel szeptember 15-én kezdődik a parlamenti ülés, előbbre akarják hozni a cserét. Slota szerint neki személy szerint jó a kapcsolat a Tarabával, de a képviselőtársairól ugyanez nem mondható el. Bizalom híján pedig a miniszter nem maradhat a helyén, magyarázta Danko, aki reméli, hogy a jelenlegi kormány mindennek ellenére kibírja a választási ciklus végéig. Újabb fordulat állt be a horvátországi erdőtüzek ügyében. Előkerült egy videó, amely arról árulkodik, hogy egy tűzijáték okozhatta azokat. A felvétel tanúsága szerint annak a területnek a közelében lőtték fel a tűzijáték rakétáit, ahol a tragédia történt. A tüzekkel kapcsolatban 4 személyt őrizetbe vettek, mert a gyanú szerint ők lehetnek a gyújtogatók. A lángok elképesztő gyorsasággal terjedtek a hegyoldalról Omis városa felé. A Hina távirati iroda szerint Omisban és környékén legkevesebb 58 lakóépület, 2 garázs, 36 személyautó, 2 teherautó, 25 hajó és egy motorkerékpár vált a lángok martalékává. Különösen jelentős károkat szenvedett a természetes élővilág is. A horvát hatóságok szerint a térségből mintegy 1000 embert kellett kimenekíteni. Egyesek arról számoltak be, hogy 10 méteres lángokat láttak, mielőtt menekülni kellett. A tragédia több mint 30 sérültet követett, közülük 7-en továbbra is életveszélyes állapotban vannak, és egy holttestet is találtak a leégett területen. A fiatal nő kilétét csak DNA-teszttel tudják megállapítani. Súlyos közlekedési baleset történt a múlt éjjel Magyarországon. Egy lengyel rendszámú autóbusz vasárnap 1 óra körül felborult az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, a mezőkeresztesi lehajtó után. A balesetben 12 ember életét vesztette, legkevesebb 10-en súlyosan megsérültek és kritikus állapotban vannak. A buszon 59-en utaztak, valamennyien lengyel állampolgárok, zarándokok voltak, akik Bosznia-Hercegovinából tartottak hazafelé. A jármű sofőrét, aki vélhetően elaludt, őrizetbe vették. A hajnali tragédia híre a magyar és a lengyel politikusokat is megrázta. Karol Navrocki lengyel államfő részvétét fejezte ki a buszbalesetben elhunytak hozzátartozóinak. Az elnök az X-en azt írta, a mindnyájunkat érintő elképzelhetetlen tragédiával szembesülve imádságban és mély együttérzésben osztozom az áldozatok családjaival és szeretteivel. Magyar Péter magyar kormányfő a Facebook oldalán fejezte ki részvétét az áldozatok családjának, és köszönetet mondott a mentésben résztvevőknek.
0: Időjárás.
1: A nap hátra levő részében eleinte még derült vagy enyhén felhős lesz az égbolt, az éjszaka folyamán azonban nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és helyenként elered az eső, amely holnap napközben egyre intenzívebbé válik, és zivatarok is kialakulhatnak. A kezdeti füllettséget lehűlés követi majd, míg délen 26 és 31 fok között alakul a hőmérséklet, az északabbi területeken már csak 20-25 fok lesz. A többször megélénkülő mérsékelt déli szél északnyugatira fordul, és időnként megerősödik.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Két dél-szlovákiai városban is vásárt tartanak, ami útlezárásokkal jár. Galántán és Gútán egyaránt táblákkal jelzik, merre lehet kikerülni az érintett utcákat. Egyébként nyugodt, eseménymentes az általunk figyelt közutak forgalma. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. A nő arcai Gasparik Majával.
2: 20 évvel ezelőtt egy film meghódította a mozikat, köszöntöm a nő arcai hallgatóit. Az ördög Pradát visel első pillantásra a divat világába engedett betekintést, de nagyon hamar kiderült, hogy ennél sokkal többről szól. Karrierről, hatalomról, ambícióról és önazonosságról. Arról, milyen árat fizetünk a sikerért, és mit jelent nőként helytállni egy olyan világban, ahol a teljesítmény gyakran fontosabbnak tűnik az embernél. Most 20 évvel később megérkezett a folytatás. A nyomtatott magazinok helyét átvette a digitális média, megjelentek az influencerek, és a biznisz világ is egészen más szabályok szerint működik. De vajon változtak-e azok a kérdések is, amelyeket a film feltesz, és változtak-e a karakterek? Mai vendégem Komáromi Mónika, stílusos személyiségfejlesztő, és mindketten kíváncsian vártuk ezt a filmet, sőt azt kell, hogy mondjam, hogy évek óta készültünk rá, hogy majd bizony fog jönni a folytatás, ezért ma nem csak a történetről beszélgetünk, hanem a karakterekről, Miranda Priestly örökségéről, Andy útjáról, Emily átalakulásáról, a hatalom természetéről és arról is, mitől tud egy 20 évvel ezelőtti történet ma is ennyire aktuális lenni. Köszöntöm tehát Önöket, és kezdődik a nő arcai. Tartsanak velünk! Mónika, nagy szeretettel köszöntelek, szia!
3: Üdvözlök én is mindenkit, szia Maja, köszönöm a meghívást.
2: A téma adott,
3: hát, igen.
2: Az ördög Pradát visel 2, amit fontos így rögtön a hallgatóinknak leszögezni, az az, hogy itt először is ne várjanak erős filmkritikát, itt kőkeményen két rajongó ül egymással szemben.
3: Sőt, de nem is vagyunk filmkritikusok.
2: Egyáltalán nem. És hogy csak még jobban nyomatékosítsam, Mónika egész egyszerűen egy olyan felsőben érkezett, amin ugye, magas sarkú látható, az van a pólóra ráírva, hogy that's all.
3: Igyekeztem stílusos lenni.
2: Azt is fontos elmondani, hogy azért mi spoilerezni is fogunk, úgyhogy aki még nem látta a filmet, az nézze meg, és utána hallgasson meg minket, aki meg már látta, tehát várjuk közös gondolkodásra, mert szerintem nagyon elgondolkodtató filmről van szó.
3: Én is így gondolom, és még egyszer köszöntöm a kedves hallgatókat, és nagyon köszönöm még egyszer a meghívást. Nem először vagyok itt, és mindig úgy állunk fel ezután, az egy-két óra után, mint hogyha tényleg 5 percet beszélgettünk volna. Igen, tényleg elmondhatjuk szerintem, hogy mind a ketten nagyon-nagyon vártuk most már ezt a második részt, és alig vártuk ezt a beszélgetést is, úgyhogy én is nagyon kíváncsi vagyok, hogy hova lyukadunk ki.
2: Igen, mert lesz egy ilyen szabad folyása is ennek a beszélgetésnek, mert nagyon sok irányba el lehet vinni ezt a témát. Az is nagyon érdekes, hogy ahogy mi már erre tényleg készültünk, egyrészt onnantól kezdve, hogy megtudtuk, hogy majd lesz folytatás. Igen. Másrészt pedig ugye azt hiszem, hogy te láttad kettőnk közül előbb moziban.
3: Igen, én rögtön első nap megnéztem.
2: Igen, én pedig alig vártam, hogy eljussak, és megnézhessem én is, de én már úgy mentem, hogy azért engem felkészítettél, képzeld el, hogy én kaptam egy lelki felkészülést tőle, természetesen nem árultál el semmi részletet a filmmel kapcsolatban, amit mi most azért meg fogunk tenni, hogy tudjunk beszélgetni róla, de hogy nagyon vártam, hogy láthassam. Te nagy elvárásokkal ültél be a moziba?
3: Először azt gondoltam, hogy nem, de pont amikor mielőtt elindítottuk itt a felvételt, arról beszélgettünk, hogy utólag azt mondom, hogy szerintem igen. Már nem a, tehát próbáltam nyitott lenni, és nyilván a 20 év elteltével is, meg egyáltalán a személyiségemből fakadóan, hogy nyitott vagyok, de valahogy mégis az első 20-30 percben, ha őszinte akarok lenni, akkor volt bennem egy ilyen kicsit ilyen, egy ilyen feszengés, hogy hát ez most akkor mi, nem történt idézőjelesen semmi, egy-két dolgot már úgy észrevettem meg, de hogy igen, utólag azt mondom, hogy szerintem azért titkon volt bennem egy elvárás, amit vagy ott menet közben levetkőztem, vagy egész egyszerűen átadtam magam annak, hogy jó, akkor ez most egy teljesen új történet, eltelt 20 év, igaz a szereplők, ugyanazok, de mégis próbáljuk meg úgy nézni, hogy mit akar ez a sztori nekem mondani. Mivel elég hamar megnéztem, és azokkal az emberekkel, akik később nézték meg, de megnézték, egyébként nagyon sokan azért is esetleg, mert én mondtam, hogy feltétlenül nézzék meg, de hogy nem annyira tetszésüket fejezték ki.
2: Igen, ez számomra is egyébként meglepő volt, egyrészt, amit így rengeteget olvastam róla, másrészt pedig ugye most így eszembe jutott, hogy mit mondtál, mielőtt én moziban megnéztem, ugye egy dologra felhívtad a figyelmet, az, hogy aki a biznisz világban tevékenykedik, annak óriási nagy tanulság lehet ez a film, és emlékszem, hogy amikor jött az első ilyen jelenet, én akkorát bólintottam, és legszebb egyébként elővettem volna a telefonomat, és már jegyzeteltem volna, mert hogy annyi meglátás, gondolat jött a filmmel kapcsolatban. Érdekes, mert nekem nem voltak elvárásaim egyáltalán, viszont a feszengést én lecserélném a feszültségre. Tehát, hogy bennem is volt egyfajta ilyen feszültség, de bennem az leginkább amiatt volt, mert hogy annyira erős társadalmi tükröt láttam, annyira éreztem azt, hogy tényleg itt valóban eltelt a valóságban is 20 év, pontosan ugyanúgy, ahogy a filmben, tehát itt nem az volt, hogy kiírták, hogy oké, 20 év.
3: És még mindig milyen fiatalok vagyunk.
2: Igen, hanem ténylegesen eltelt 20 év, és hogy volt egyfajta ilyen feszültség, hogy tényleg hova tartunk, honnan indultunk, hova tartunk. Lehet, hogy ez a stagnálás, amiről te beszélsz, ez, számomra ez úgy tűnt, mintha, de aztán lehet, hogy az elfogultság beszél belőlem, hogy ez is egyfajta eszköz volt, hogy amikor a nagy rohanásról beszél, élünk, arról, hogy milyen tempóban is változik folyamatosan a világunk. Eközben volt benne egy ilyen folyamatosan egy ilyen visszahúzó, ilyen stagnáló erő, amitől úgy lehet, hogy azt érezték a nézők egy ponton, hogy itt nem akar tovább menni a történet.
3: Lehet, azért mondom, hogy ez biztos, aki ért a filmekhez és filmkritikus, az sokkal jobban meg tudná fogalmazni. Én, mint néző, mint rajongó, abszolút ezt éreztem. Illetve én szerintem még az is fontos, hogy azért 20 évvel ezelőtt az első résznek azért nem volt ekkora promója, legalábbis itthon biztos, hogy nem.
2: Tehát nem volt közösségi média.
3: Nem volt közösségi média sem ilyen szinten, tehát hogy egy csomó jelenetet láttunk tudunk már előre egy olyan háttérinformációkat, ami már annyira úgymond felkeltette az érdeklődést, egy olyan állapotba hozott minket, hogy amikor olyan nagyon-nagyon várunk valamit, és ahhoz képest, és ugye ez megint itt jön be ugye a személyiség, illetve a lélek, mert hiszen erről is fogunk nagyon sokat beszélgetni most inkább ennek kapcsán, hogy csak a saját elvárásomat tudom alul múlni, vagy felülmúlni. Tehát a csalódottság, amit az emberek általában éreznek, az mindig a saját csalódottságom, és ez tulajdonképpen, most ez így lehet, hogy nem jó hangzik, de hogy én okozom saját magamnak, és hogyha én egy ilyen nagyon felfokozott állapotban, mert tényleg nagyon-nagyon, tehát ez volt az első, a férjemmel mentünk el, és annyira kedves volt, hogy így el is kísért, és ő is egyébként kíváncsi volt, de hogy nyilván én azért sokkal inkább más szemmel próbáltam nézni. Mondjuk, mikor én először megnéztem a moziba, akkor tényleg az, hogy próbáltam a filmre figyelni, de én nagyon sokat dolgozom a munkám kapcsán a karakterekkel, a szereplőkkel, tehát én nagyon sokszor filmeken keresztül, a karaktereken keresztül dolgozom például az ügyfeleimmel, mert vagy akár a típusoknál, amikor a személyiség típusok, a szín típusok vannak, akkor is karaktereket nézek. És most első körben tudtam, hogy is meg fogom még egyszer nézni, ami meg is történt, csak az élményre próbáltam fókuszálni, hogy jelen lenni, és aztán a második részben már kicsit jegyzetelve is egy picit a karaktereket, a mondani valóra még inkább, vagy azokat, ami megfogott, amit akkor még nem tudtam, hogy miért fogott meg egy bizonyos jelenet, hogy arra egy kicsit tudatosabban odafigyelni, úgyhogy én ezeket gondoltam így elsőre.
4: Beszéljük meg szerintem először azt, hogy miért elégedetlenek az emberek, vagy miért, tehát miért váltott ki az emberekből mondjuk nem tetszést, mert hogy ugye nagyon sokszor ilyen visszajelzéseket olvashattunk, láthattunk, hallhattunk. Ugye elsőként talán ez az óriási nagy elvárás, hogy...
3: Szerintem ez biztos, hogy sokakban benne volt.
4: De mivel találkoztál
3: én konkrétan? Ezt akartam mondani, hogy a konkrétum, amikkel találkoztam, az inkább az, hogy unalmas volt, tehát hogy ezek a szavak jöttek vissza, hogy igazából nem volt nagy mondani valója, tehát hogy ezeket a témákat, amiket ugye feszeget, amiket a beharangozóba is ugye mondtál, akár a karrier, akár a digitalizáció, amit hozott, hogy ezek már tulajdonképpen nagyon majdnem, hogy elcsépelt dolgok. Én azért picit mögé láttam ennek a történetnek, hogy nem kicsit más szemszögből is meg lehet ezt nézni, illetve nem baj, hogyha ezek a még akkor is, hogyha minden nap találkozunk vele, és nagyon sokszor ki van mondva, nem csak ebben az üzleti életben, hanem akár milyen kényes vagy napirenden lévő témákba. Tehát attól még, hogy úgymond ez egy lerágott csont, attól még nem biztos, hogy ez változást is hoz. És szerintem ez nagyon fontos gondolat, hogy oké, tudom, meg értem, meg mindenki most már erről beszél, meg digitalizáció, meg mi az érték, stb. De van változás? Tehát, hogy én egészen addig, amíg ebben nincs változás, és csak mi tudunk ezen változtatni, addig én azt gondolom, hogy bármennyiszer el lehet ezt mondani, és akkor mondjuk azt, hogy lerágott van, de akkor is szerintem az egyéni felelősségnek nagyon nagy jelentősége van. És nem akarom túl lihegni ezt a történetet, mert hiszen ez egy film, aminek elsődleges célja az lenne, hogy szórakoztasson, és itt csatolok vissza a kérdésedre, hogy szerintem akinek csalódást okozhatott, az, hogy lehet, hogy nem talált a szórakoztatónak, mert nem egy olyan film volt, amire beülünk, és akkor, vagy lehet, hogy olyan, hogy akkor egyszer megnézem, és akkor oké. De hogy
4: egyébként, ha itt viszont az első részre visszautalunk, hát azért az első rész sem az a hasfogós és gurulok a nevetéstől.
3: Igen,
4: hatás.
3: De az egy újdonság volt.
4: Igen, újdonság, és abból a szempontból is újdonság, hogy jól tudom, az első olyan film volt, nevezhetjük vígjátéknak, nem tudom, hogy amelyik nőket úgy állított főszerepbe, hogy szerelmi szál, vagy nem is, vagy legalábbis nem, nem a szerelmi szál, hanem a karrier került ugye előtérbe. Ugye 20 évvel később most már ott tartunk, hogy azért ez azért nagyban változott, és ami még nekem feltűnt, amit sok helyen olvastam, hogy igen, ha már ez a lerágott csont, hogy olyan lerágott csont második részt kötelezően elkészített, tehát hogy ezt olyan elcsépeltnek gondolták sokan, hogy most minek csak azért, mert ugye 20 év eltelt. Szerintem pedig ez is egy pozitív dolog, mert 20 éve, és ténylegesen 20 év telt el, és ez adhat egyfajta tükröt, úgyhogy én ezt nem értékeltem negatívumnak.
3: Én sem, abszolút, illetve még azok voltak a visszajelzések, hogy hát önmagában, aki nagyon erre a divat világra, hogy ebben való kiteljesedés, meg az ennek a világnak a hátterét megmutassa, nem, annak is lehetett ez csalódás, mert hogy nem ezt mutatta meg, sőt, én azt gondolom, hogy nem is feltétlenül a divatról szólt ez a második rész.
4: Nem feltétlenül a szettekről, igen.
3: Igen, bár azért, hál' Istennek volt egy nagyon jó rész, ahol azért egy perc alatt majdnem 6-7 szett is volt, én ezt csak úgy elejtve, és azért az nagyon ki volt találva. Azt kellene megkérdezni, akinek nem tetszett, de én ezeket hallottam úgy összességében vissza.
4: Ami számomra még szintén egy ilyen, hát a nézői visszajelzésekből egyfajta csalódás volt, az, hogy ugye, és főleg azok, akik egyrészt elcsépelt dolgokban gondolkodtak, jegyezték meg azt, hogy nem történt karakterfejlődés. Uh-huh. Tehát, hogy itt szerintem megint csak van egy kis ellentmondás, mert ha már sztereotípia, meg ha már elcsépelt dolgok, akkor ez is lehet az, hogy miért várjuk el, hogy egy folytatásban feltétlenül nagy önmegfejlődések legyenek. Nagy elvárásokkal indultak, és hogy akár Andy esetében ugye már sikeres újságíróról beszélhetünk, és hogy mégis mikor Miranda közelébe került, akkor újra visszament a 20 évvel ezelőtti énjéhez, és hogy ez olyan méltatlan volt. És szerintem vannak az életben azok az emberi kapcsolataink, tehát hiába telik el 20 év, x év, hiába kerülünk sikeres pozícióba, de mégis, hogyha egy adott személy vagy egy karakter közelébe kerülünk, akkor vissza tudunk bizony menni.
3: És igen, föladod meg, vagy erős. Akkor, ha nem rombolja le az adott egyén azt a fajta illúziót, igen, amit ugye itt ebben az esetben erről nem beszélhetünk. Itt a generációknak is azért van jelentősége, mert Andy, csak hogyha valaki ugye rajongó, mint mi, ő is azért inkább az X-es generáció, tehát aki még ezeket az értékeket, hagyományokat még tiszteletben tartja, és fontos is számára, nem csak mint színész, hanem mint karakter, akit megtestesít, hiszen ebből is indul ki alapvetően a történet, hogy neki az újságírás mint olyan, hogy mennyire fontos és annak az értéke.
4: Igen, mert ugye az első rész az úgy ér véget, hogy végül megköszöni szépen, de hogy ő nem kér a divat világából, mert hogy ő sokkal fontosabb dolgokat szeretne, vagy dolgokról szeretne írni, és szerintem ez is egy nagyon érdekes üzenet, hogy milyen fontos volt az bizony, hogy ő visszatért ide, és hát valamit megvédett abból a klasszikusból, abból a hagyományosból. Jó, itt talán van az a pont, ami a kritikusokkal egyetértek, hogy ha most a Vogue magazin, ugyanis ugye azért a Runway, az kimondhatjuk, hogy tulajdonképpen a Vogue-nak a filmbeli karaktere, és hogy azért voltak ennél nagyobb botrányai, mint hogy egy fast fashion-t ugye lehoztak, mint a Runway-nél, és hogy igazából ezt kellett egy kicsit helyrehozni, ezt a bakit, és hogy ennél kitalálhattak volna valami, nem tudom, valami jobb dolgot, ami miatt, hogy visszarángatják, mert hogy sokan feleslegesnek tartották, hogy minek jött vissza Andy, hogyha már egyszer ő az első részben kimondta azt, hogy ő ebből nem kér. Én örültem egyébként, hogy ő visszajött, és ugye tényleg az van, hogyha egy kicsit így a karaktereket tehát akkor elemezzük, tehát hogy te hogyan jellemeznéd Andy Sachs-ot?
3: Ugye az első rész, azt ugye azért nyilván többen is látták már most, mint a másodikat, ott Az első rész az szerintem kifejezetten róla szól. Tehát a Meryl Streepnek, tehát a Mirandának a karaktere nagyon erős volt benne, viszont maga a történet szerintem az inkább az Andyről szólt. Tehát, hogy az, hogy ő ugye az újságírásban szeretne helytállni, de hogy nincs rá lehetőség, és éppen ezért úgymond ez egy kényszer helyzet volt, hogy egy divatlapnál, amivel ő egyáltalán nem tud vele azonosulni, bár a kék pulcsi, és majd erre vissza fogunk térni az ikonikus kék pulóverre, ami visszaköszön a második részben is egy mellény formájában, hogy azért ott azért mégis csak a divat azért, ahogy kifejti a Miranda, azért ott van, de hogy az ő sikerél, hogy ő hogyan lesz sikeres, tehát hogyan tud egy nő a munkával, az alázattal, a mindenféle megpróbáltatással mégis bizonyítani, sikereket elérni, hát még egy ilyen főnök mellett, ugye az első részben. Tehát szerintem, és ott is volt ugye egy kis szerelmi szál, hogy ennek mi az ára tulajdonképpen a sikernek, de alapvetően erről szólt szerintem az első rész, illetve hát ezt most már szerintem kimondhatjuk. A másodikban nem feltétlenül az Andynek a története, hanem ő azért, és azért is kellett szerintem visszahoz, hát egyébként azért nagyon-nagyon hiányoltuk volna.
4: De az ő párosuk, az egy,
3: igen,
4: az egy fontos.
3: Szerintem, igen, szerintem azért az nagyon vártuk, hogy ők nem csak a karakterük, hanem mint színésznők is, hiszen mindig zseniális színésznő, meg színészek, ugye, Nigel is, ugye, de hogy inkább az, hogy a Mirandának, ami kijött most a második részben, az emberi oldala, ahhoz kellett az Andynek a karaktere. Tehát, hogy emiatt mindenképpen fontos volt visszahozni, hiszen önmagában nem tudott ez kiderülni, hanem az ő kettejük kapcsolatában tudott ez jól kibontakozni.
4: Igen, hogy tulajdonképpen visszatért hozzá egy olyan személy, igen, aki még hogy

0: Miranda világa, mondhatjuk tulajdonképpen így is. És ugye tényleg ez a tehetség és a szorgalom kérdése, ez nála szerintem nagyon erősen jelen van, és igazából ugye nem, még az első részben bizonyítani akart,
1: igen.
0: Addig szerintem a második részben inkább ugye az önazonosságot kereste, hiszen ugye amikor ezt a bakit helyre akarta hozni, tehát hogy ott is igazából önazonosan próbálta és önmagát belevinni a cikkekbe, és úgy próbálta meg helyrehozni.
1: Meg a második részben is azért ő még mindig mindenkivel kedves volt, igen. Megértő volt, nem voltak úgymond ilyen sztár allőrjei, vagy ilyen nagyzolásai, hanem elfogadta, hogy azt a kisebb irodát kapta.
0: Amit rendbe rakott.
1: Szóval, hogy nem úgy jött vissza 20 év után, hogy na én akkor valamit már elértem, hanem az ottani fiatalokkal is, ugye akit kapott maga mellé segítőt, azt is abszolút partnerként kezelte. Tehát neki ez a fajta egyen rangok vagyunk, nem vagyok több nálad, van önreflexió, elgondolkozok azon, hogyha én valamit rosszul csináltam, tehát hogy ez a fajta emberi oldala, és akkor ezt így nevezzük így ebbe a csomagba, ez ugyanúgy megmaradt, akármi is történt abban a 20 évben vele, mert ugye az viszont nem derült ki, hogy nagyon mi történt vele, egy-két információ, az is nagyon érdekes, hogy például a magánélete még annyira sem volt meghatározó ebben a második részben, mint mondjuk az első részben, ott is egy picit, de hogy most meg aztán egyáltalán...
0: Igazán, igen, és ami még itt ugye, amit sokan nehezményeztek, az, hogy teljesen feleslegesnek érezték, ugye a szerelmi szállat bele erőltetni, ezzel még talán majdnem így egyet is tudnék érteni, de szerintem nekem legalábbis ennek is volt egy ilyen nyomatékos üzenete, hogy egyrészt tényleg szerintem olyan karaktert választottak mellé férfi partnernek, akivel nem volt meghatározó, és hogy ezáltal nem volt meghatározó, szerintem ennek is megvolt maga az üzenete, hogy igen, lehet, hogy azért, mert nyilván jöhetnek kalandok az életbe, de hogy ezzel is még jobban szerintem azt támasztották alá, még inkább, mintha kihagyták volna belőle, hogy számára valóban ez a karrier, ez az útkeresés, ez a fontos.
1: Mert lehet, hogy azt hiányoltuk is volna, pláne úgy, hogy ugye az első részben, aki ugye volt a párja, azért eléggé szerepet kapott az ő karakterében, a mindennapjaiban, és hogy most azt így, és hogy abban legalább bizonyosságot kapott a néző, hogy hát ő már nincs. Ha más nem, ebben biztosak lehettünk, hogy igazából az a vonal, az nem jött mégsem össze, és szerintem, hogyha ezt elmeséli, vagy csak kitér rá, akkor annak nincs olyan nyomatéka, mint így, hogy behoztak egy teljesen más szereplőt erre a karakterre, és igazából pont ettől, hogy nem volt olyan meghatározó, ez sugallta, hogy igen, akkor neki most az életében ez nem annyira élvez prioritást.
0: Hát ugyanúgy, ahogy Miranda egész életében nem. És ugye ez ki is derül egy ponton, amikor ugye megtudja, hogy hát bizony róla valós könyvet szeretnének írni,
1: igen.
0: És ugye végül ugye engedélyt is ad Andynek.
1: Sőt,
0: kéri is,
1: hogy írja meg.
0: És a valóságot, és hogy ne szépítse, igen. Mert hogy igen, mert és ennek is van egyfajta üzenete, hogy bár lehet, hogy egész életünkben azért küzdünk, hogy minden területen megálljuk a helyünket, és mekkora vállalás az, hogy valaki, akár egy ilyen pozícióban, akiről tényleg lépten nyomon mindent tudni akarnak, és ő ezt fölvállalja, hogy én ez vagyok, és hogy nem tudok minden, nem is akarok mindenben jónak lenni. Ez is lehet egy üzenet a mai korunkban, nem?
1: Igen, az a rész, amikor ezek elhangoznak, azért az a film végén, igen, van már, és szerintem addigra pontosan a Mirandának kijön az az emberi oldala, ami
0: Andy mellett,
1: az vagy? Andy mellett, illetve a történések mellett, igen, hogy neki mi a fontos, és nem tudom, hogy ha rátérhetünk erre a témára, hogy igazából az első részben, és egy kicsi kulisszatitok, ugye én ezt már egyszer elmondtam egy beszélgetésben, hogy én már az első részen is utána olvastam ennek, hogy az első rész forgatásánál a Meryl Streep úgymond ilyen módszer színészetet alkalmazott, ami azt jelentette, hogy a szünetekben sem talán találkozott a többi szereplővel, nem barátkozott, tehát annyira ebben a karakterben akart maradni, ebben a kemény

0: távolságtartó, nagyon rideg szerepben, hogy neki ez volt a szerep megformálásában a könnyebbség, viszont nagyon rosszul érezte ebben magát. Viszont a második részben az, hogy megmutatta az emberi oldalát, erre már nem is volt szükség, meg nem is nagyon akarta. Az első részben tulajdonképpen ő a sikerének a csúcsán volt. Tehát, hogy ez nem is volt megkérdőjelezve ezen a vonalon, ez egyértelmű volt. A kabátját más pakolt el, hogy oda dobta az asztalra. Tehát ezek mind ugye ezek visszaköszönnek a második részben, hogy már maga pakolja be a szekrénybe a kabátját. És akkor
1: ez olyan drámaian van megjelenítve.
0: Igen, hogy visszautalások, rengeteg ilyen visszautalás van az első részre. Vagy akár az, hogy ugye van most egy ilyen tanácsadója, aki ugye ez a Me Too szempontjából állandóan figyelmeztet, hogy ezt sem mondhatom, ezt miért nem mondhatom? Tehát, hogy az első részben ilyen elképzelhetetlennek tűnt, hogy bárki bármit mondjon neki, hogy ő hogy viselkedjen, mit mondjon, most meg folyamatosan ugye a világ által kontrollálva van egy ember személyében, és ugye ez még számára azért elfogadható, mert ez még mindig azt szolgálja, hogy ő abban, amit imád csinálni, tehát az, ami az ő munkája tulajdonképpen, ebben támogatja, hogy ebben még jobb legyen. Viszont az emberi oldala szerintem azért tudott kijönni, mert egy olyan pontja lett megnyomva, ami pontosan a munka és annak, amit felépített az elvesztése is.
1: Az élete tulajdonképpen.
0: Így, az élete, és hogy igen, és ez az a monológ ott a végén, hogy de ki vagyok én, hogyha nincs a munkám. Ez egy nagyon fontos gondolat, szerintem ez nagyon sok, és azért mondtam, hogy ez a bizniszvilág, vagy aki építi magát, vagy a sikert úgymond hajszolja, keresi, vagy egyszerűen éli. Ez egy nagyon fontos gondolat, hogy de ki vagyok én, hogyha nem a sikerem, nem a munkám vagyok. És neki ez az egyetlen olyan pontja volt, amit hogyha elveszik, akkor ő úgy érezte volna, hogy akkor az egész élete tulajdonképpen nem ért volna semmit. És ezért tudott szerintem ellágyulni, ezért, és itt jön vissza az a csatolás, hogy mindenkinek megvan az a pontja, amit tudnunk nyomogatni, több is, ami beindítja, amitől egy picit más oldalról tudunk nézni bizonyos dolgokat. És a Mirandának ez volt az a pont, amitől tudott kapcsolódni emberileg, meglátta a Nigelnak is azt a fajta tehetségét, ami ott volt mellette 20 évig, de mégsem adott neki teret. Szerintem ezek azok a gondolatok, amiért igenis azt mondom, hogy ez a második rész nagyon sok ilyet feszeget.
1: Igen, meg nem csak, hogy ellágyul, de hogy talán inkább, hogy megengedőbb lett. Szerintem, aki olyan típusú ember, hogy aki folyamatosan szereti kontrollálni, és nem kell tényleg nagy dolgokra gondolni, nem kell nagy cégvezetőkre gondolni, de hogy a hétköznapi ember életében is vannak talán olyan személyek, akik szeretik kontroll alatt tartani az életüket, a szűkebb vagy tágabb környezetüket, és hogy mekkora nagy vállalás az, amikor végül engedsz, és megengedsz, és ugye tényleg Miranda esetében arról is beszélhetünk, hogy ő egy korszak megtestesítője. És volt ebben egyfajta, számomra legalábbis egy ilyen kis szívfacsaró érzés, amikor én is azt láttam, hogy igen, ez úgy megingott. Tehát, hogy itt most már hiába is van az, hogy ő önazonos, tehát hogy ő azt nem vehetjük el tőle, hogy ő az első rész elejétől, első másodpercétől, a második rész utolsó másodpercéig ő önazonos maradt. És az, hogy nem értek egyet azok, akik azt mondják, hogy ugye nem történt karakterfejlődés, szerintem történt, és hogy az is számomra az, hogy valaki meg tud maradni ugyanolyannak. Tehát ő valamit képviselt, igen, változott a világ, és hogy milyen nehéz, mikor valakinek kőbe vésett elvei vannak, mennyire nehéz felvenni a tempót, és ugye ez kiderül, hogy nem is nagyon tudja ő, mert elfogadni azt, hogy a világ legbefolyásosabb divatmagazinja azt tulajdonképpen lerombolja a digitális világ abba a rengeteg belefektetett munkával, tényleg, hogy így mi lesz. És hogy ugye ezt így fölismerni, hogy már nem akaszta föl senki a kabátját, mert ilyet már nem feltétlenül, igen, tehát csak úgy megmondjuk. Ugye van ez a repülős jelenet, amikor a...
0: Igen, a másodosztályon kell utazni.
1: Utaznak, és szerintem ez is, ez szerintem meg azt emlélteti, hogy néha túl idealizálunk, nem? Tehát, uh-huh, hogyha van egy befolyásos ember, akkor hát csak is magángéppel utazhat, és hogy nem. Hát ő is most kénytelen volt felülni.
0: De pont ezért, mert ami számára a legfontosabb, azért tette meg. Tehát, hogy nem tetszett neki, mert azért azt láttuk, hogy nem annyira örül neki, de...
1: Ezt szépen fogalmaztál.
0: Igen, sőt, annak sem örült, hogy ugye, amikor úgy volt, hogy kinevezik, és ugye történt az, hogy a tulajdonos meghalt, és akkor itt jön be a generációváltás, hogy az új generáció, aki nem csak, hogy amit felépítette az előző generáció, az hogy érték volt, hogy egy teljesen más szemlélet, hanem hogy még itt a divat is a fókuszban van, és hogy hozott egy olyan utódot, aki tulajdonképpen sem a divatot nem követi, vagy hát legalábbis nem úgy tűnt, hogy követi, vagy nem is fontos neki, tehát a megjelenésével is ezt akarták sugallni, mind a kommunikációjában, a megnyilvánulásaiban egy teljesen új generáció. Szerintem egyébként ezt direkt hozták be a generációváltás, hogy megint csak az az érték, amit vala az első generáció, vagy a másik generáció felépített, és most tovább kell adni, hogy az érték tudjon maradni, hogy az valóban egy örökség legyen, és hogy azt hogyan visszük tovább, hogy ennek is azért van egy felelősség, és hogy kénytelen volt a Miranda is elfogadni azt, hogy neki teljesen mindegy, hogy az őrvel ugye milyen viszonyban voltak, meg miket ígért neki, hogy ő most kinek lesz a vezetője, vagy minek lesz a vezetője. Ez egy új felállás volt, és ugye hát azért az ő beszélgetésükben is, illetve az új tulajdonos, aki lett volna még, akinek el akarta adni ezt az egész céget, ugye az a férfi karakter sem volt azért méltó arra, hogy ők egy szinten beszélgessenek. Itt jön be szerintem majd ez a férfi és női vonal, hogy tulajdonképpen itt a második részben azért a vezetők női vezetők. És ez is egy ilyen elgondolkoztató, hogy ez most egy ilyen fricska lehetett ennek a világnak. Ezt nem tudom én, és nem is fogom megtudni, de az biztos, hogy nem a valós képet mutatja ilyen szempontból ez a film, illetve valahogy nekem ez, amellett, hogy nem akarok abban pro-kontra, hogy most akkor tényleg ez igaz, vagy sem, hogy most milyen világot élünk, állást foglalni, de hogy az biztos, hogy az összes férfi, aki megjelenik, úgymond vezetőként, vagy befolyásos emberként a filmben, azért valljuk be, nem túl erős személyiség, vagy egy kicsit ilyen nevetségesnek van beállítva, viccesnek van beállítva, komolytalannak van beállítva. Nekem ez a vonal amúgy, mondom, ha direkt volt így feltüntetve, azért annyira nem tetszik, mert én ezzel azért nem értek egyet, hiszen emberek vagyunk, és nem férfinő, és vezetőben is nem a nemet kell nézni, hanem az, hogy ki milyen képességekkel bír. De szerintem ez egy tudatos megmutatása volt ennek a mai világnak, vagy akár az ellen pólusa.
1: Továbbra is Komáromi Mórinkával beszélgetek, a témánk pedig hát számunkra a várva várt Ördög Pradát visel második része. Aki még szintén ugye nagyon érdekes karakter, az ugye Emily karaktere. Van, aki úgy tekint rá, hogy ő ugye azért nagy lépést tett, ugyanis hát amennyire az első részben ugye folyamatosan Miranda figyelmére és elismerésére vágyott, hát a második részben tulajdonképpen szemben találjuk őket egymással.
0: Igen, majdnem, hogy törleszt.
1: Igen. És ugye közben ugye róla megtudhatjuk azt, hogy vannak gyerekei, elvált, és hogy van is egy pont egyébként, azt szerintem számomra ez egy ilyen kedves pontja volt a filmnek, amikor Andy és Emily egy egyszerű kávézóban igen. ülnek egymás mellett, és így, hát mondhatjuk, hogy elássuk a csatabárdot, ami nem tudom, hogy Andy részéről mennyire volt ott, hát azért ő saraszta eléggé Emilyőt.
0: Igen, de még ezt. Így sem haragudott igen. rá, tehát ugye ő, tehát itt azért benne maradt abba a karakterbe, hogy nagyon elfogadó, nagyon kedves, nagyon elnéző, tehát hogy nem, egy percig nem neheztelt rá.
1: Hanem meg igen, végül ők sőt, meg tudták találni sőt, a közös igen. hangot, sőt, még együtt is tudtak működni, és ugye az is nagyon érdekes volt, hogy végül Emily is megfejlődte saját magát, és végül ő is csak, mégiscsak visszalépett egy kicsit Mirandához, igen. és az ő keze alá tudott újra dolgozni, igen. de már nem feltétlenül azért, sőt, nem feltétlenül, hanem szerintem egyáltalán nem azért, hogy Mirandától dicséretet várjon, hanem saját maga a lelkiismeretéért, nem?
0: Igen. A lelkiismeretéért és meg az elismerésért, illetve azért, hogy bizonyítson. Tehát ő azt a karaktert hozza, hogy iszonyúan akar bizonyítani. Rengeteget dolgozik azért. Nem véletlenül gondolom behozták ezt a siker kontra magánélet, hogy vagy. Tehát, hogy én is azt gondolom, hogy nem tud mind a kettő kiteljesedni, legalábbis állandóan biztos, hogy nem. Tehát ha más nem időszakosan biztos, hogy valamelyik csorbát szenved a kettő közül. Ha húzamosabb ideig, akkor sajnos ugye itt jön a magánélet rovására, hogyha nagyon a sikert hajszoljuk, de hogy hát ő is azért, hogy elvált, ráadásul ugye abban a rövid jelenetben, amikor a férjével telefonon beszél, abból azért egyértelműen kiderül, hogy ott sem. Tehát bár mutatná, hogy igen, majd én megmondom, hogy mit csinálja, de közben a férje meg lerakja a telefont, jó, majd én azt tudom. Szóval, hogy az a fajta, megmutatom, hogy ki vagyok, hogy ennyire bizonyítani akarok, és bár a tehetségem ott van, de mégsem a tehetségemmel szeretném ezt elérni, hanem a törtetéssel, idézőjelesen gátlástalansága, mert azért annyira nem volt gátlástalan, de azokat a kártyákat, amit lehet azért kijátszott az Emily, és ugye a Miranda, amikor mondja neki, hogy te sosem lettél volna az, mert hogy te csak egy bolti eladó vagy, azért direkt mondja neki, mert pontosan tudja, hogy mivel tudja őt megbántani, de hát ugye az Andy meg ugye erről biztosítja, hogy de hát hiszen nem kell neked senkinek bizonyítani. Szóval, hogy ő inkább ezt a karaktert hozza, és még így is hozza, hogy tulajdonképpen ahhoz, ahova ő eljutott, hogy a Diornak lett ugye a vezetője, azért az egy nagyfokú előrelépés egy asszisztensi munkához képest, és még így sem volt ez elég, tehát folyamatosan bizonyítani akart.
1: Én éreztem is egy ponton, ugye ennél a kis videóhívásnál a gyerekeivel egy párhuzamot Mirandával, tehát hogy vajon Miranda is, és így fölmerült bennem a kérdés, hogy hasonlóan élte meg az anyaságot, mert hogy itt azért, még ha nem is ugye nem kibontva, de hogy egy tényleg mini mikro jelenetben ugye láthatjuk azt, hogy azért mégiscsak próbált kapcsolódni a igen. gyerekekkel, és ugye ott volt az, hogy de mivel ő nem volt ott egy gombnyomással le lehetett zárni azt, hogy ő onnan irányítani, vagy nevelni próbál, vagy igen. gyerekeivel
0: tipitapizni, igen, a fejed.
1: Pontosan, vagy kapcsolódni a gyerekekkel, és ugye a Mirandáról is az első részben nem onnan derült ki, hogy nem tudom, családi fotó volt kint az íróasztalán, hanem amikor ugye Andy elment a lakására, és akkor tudatosult benne, hogy hiszen Miranda egyébként amúgy édesanyja is, és ugye itt én éreztem egy kis párhuzamot Emilyvel kapcsolatban, hogy ugye rá is az az út vár, hogy karrier, akkor igen, el kell fogadni azt, hogy nem biztos, hogy ő lesz a, nem tudom, minden reggel palacsintát sütő anyuka, de hogy ezt a képet tényleg érdemes levenni a falról, mert hogy ilyen nincs, hogy mindenben remekeljünk.
0: Igen, ez így van.
1: Van egy jó kis férfi karakterünk, hát nem is kis, ugye itt Nigelre
0: hát
1: gondolok.
0: Egyik kedvenc, úristen, igen. mennyire imádom őt is.
1: Annyira érdekes, mert nála az első részben is...
0: Mármint színészt.
1: Igen, igen. Az első részben is az volt az érdekes, hogy nem tudtam eldönteni, hogy ő mikor is áll igazából Andy mellett, mikor segíti őt, vagy amikor volt azért olyan érzésem néha, hogy na most kéne a támogatás Andynek, és mondjuk nem feltétlenül úgy reagált, de hogy közben mégis ott volt támogató egyénként, ugye Miranda mellett is megkapja azt a zöld utat, és az a fontos beszéd, amiről ugye nyilván, amikor valaki vezető típus, igen, és mindent kontroll alatt akar tartani, és hogy azt a beszédet neki el kell mondani, és végül mégiscsak át tudta adni Nigelnek.
0: Igen. Szerintem a Nigelnek egyébként a karaktere maga a... Tehát ő tényleg a stílus. A színészként is, ebben a szerepben is. Tehát van egy olyan megjelenése, hogy ő neki abszolút, ha valami szó eszembe jut, ő maga a stílus megjelenés a viselkedésében, tehát hogy ő egy művész, szerintem. Tehát, hogy ő neki az a fajta kiteljesedés, hogy hogy alkosson, neki ez mindent felülír. Legalábbis én nekem úgy tűnt az első és a második részben is. És valahogy van egy olyan személyisége a karakterében, hogy nem akar, tehát hogy ha ő ebben jól van, már pedig ő ebben jól van, hiszen azt csinálhatta, amit szeret, és abban ki is tudott teljesedni, akkor az emberi oldala, tehát ő azért nem mutatta meg nagyon az emberi oldalát. Nem lehetett tudni, hogy most akkor barátkozunk, vagy nem barátkozunk, az, amit te is húzunk mondasz. Húzunk hatást, nem húzunk, mert egyik percben olyan, mint hogyha közel engedne ő magához, aztán utána meg hirtelen, hogy na akkor figyelj, nem vagyunk ennyire jóba, tehát érezteti ezt azért, hát, hogy nem vagyunk ilyen viszonyban. Igen.
1: Először nem, de aztán mégis.
0: Igen. Szóval ő szerintem pont az a karakter, aki abban, amit csinál, abban nagyon jó ki tud teljesedni, amíg hagyják őt ebben kiteljesedni, addig ő köszöni szépen, nagyon jól van, nem akar intrikákkal, feszültségekkel foglalkozni, ha nagyon nem muszáj, de azért ott van. Tehát azért pontosan tudja, hogy mi történik, és szerintem ő nagyon jól ráérez az emberekre. Tehát, hogy ő egy ilyen...
1: Hát, hogy művész.
0: Egy művész, és hogy ő úgy úszik az árral. Tehát, hogy ő pontosan úgy viselkedik a Mirandával is, az Emilyvel is, meg az összes, ugye az Andyvel, meg az összes többi szereplővel, ahogy neki viselkednie kell. Tehát nem őt ismerjük meg igazából, sőt, őt egyáltalán szerintem nem ismerjük meg, hogy ő milyen lehet, hanem azt ismerjük meg, hogy ő hogyan viszonyul másokhoz, de abból nem derül ki, hogy ő neki ebből melyik az, ami úgymond neki, nem is azt mondom, hogy komfortos, de hogy a személyiségéből az látszik, hogy ez abszolút neki ez annyira nem fontos, tehát, hogy ami a munkájához, amiben ő szeret lenni, szükséges, azt ő ugye megoldja, de egyébként ő nem akar belefolyni abba, és ugye azért is, ugye, mint utólag kiderül, hogy ő intézte, hogy az Andy visszakerüljön, hogy látszólag úgy tűnik, hogy az Andy miatt, és biztos, hogy benne van az is, de közben meg azért, hogy ő az, amit csinál, az megmaradjon. Tehát, hogy egyébként nagyon érdekes az is, hogy miért küzdenek, vagy miért tesznek meg a szereplők, vagy teszik meg azt, amit egyébként megteszik a filmben, hogy ezt önmagukért teszik, vagy tényleg a Runway-ért teszik. És hogyha így jobban belegondolunk, én ezt nem szeretem önzésnek nevezni, de azért minden ember elsősorban magára gondol, és ez nem önzés, hanem hiszen ahhoz, hogy önmagammal jóba legyek, az egy alap felelősségem kéne, hogy legyen. Az önzés az már egy bizonyos ponton túl hívom önzésnek. Az, hogy ez a közös nevező maga a Runway, és a Runway-nak az érték, a minőség, az örökség, a művészet, nem véletlenül jön be ugye Milánó is, mint helyszín. Ezek köré csoportosulnak tulajdonképpen ezek a karakterek, de mindegyiknek az egyéni érdeke dominálja, hiszen a trigger pontja mindegyiknek az, amit benyom egyénileg, de tulajdonképpen bele tudják tenni ebbe a közös halmazba, ami ezeket körülölli, amiket elmondtam előbb, hogy mi a fontos összességében.
1: És hát Nigelnél talán még én azt is így aláhúznám, hogy vannak olyan emberek az életünkben, ha most megint a való életből merítünk, akik nem mondanak gyakran, vagy igen, nem beszélnek sokat, de amit mondanak, annak jelentősége van, és fontos, van. És lehet, hogy látszólag úgy tűnik, hogy ő igen, úgy tervez, öltöztet, de hogy mekkora fontos dolog volt, ami a végén derül ki, hogy tényleg ő rendezte úgy, hogy Andy visszakerüljön, tehát, hogy úgy van irányító szerepben, hogy ezt senki nem gondolja róla, igen, és mégis csak most, igen, nem harsány, ugyanúgy, hogy egyébként Miranda is úgy királynő, hogy a halkan,
0: a
1: mert
0: tekintélyt így is el lehet érni, nem feltétlenül a hanggal.
1: Úgyhogy le kell, hogy zárjuk a beszélgetésünket. Hogyan zárjuk le, Mónika?
0: Összegezzük szerintem, hogy tulajdonképpen mi az a 5-10 mondani való, ami a filmben nekünk megragadt.
1: Számomra az egyik legikonikusabb jelenet az utolsó vacsora.
0: Igen.
1: És ugye itt számomra itt volt az üzenet annak, hogy az árulás, hogy tulajdonképpen, igen, és ott vagyunk egy Da Vinci festmény előtt, tehát hogy ez is egy nagyon fontos, igen, jelenet, és hogy Miranda is tisztában volt azzal, hogy őt elárulják, és mégis emelt fővel érkezett. Közben ugye azokkal a személyekkel volt ott, akikkel ott kellett lennie, ugyanúgy, hogy Jézus is tudta, hogy kikkel fog annál, igen, az asztalnál ülni, és ugye Miranda körül is azok a szereplők voltak, akik az elejétől kísérték végig. Úgyhogy ez nekem egy ilyen nagyon fontos üzenet, és ugye maga a klasszikus értéket, nem tudom, nevezhetjük-e klasszikus értéknek, de mindenképpen valami időtálló, és ami az időn túl megmarad annak a képviselése, és hogy ha a világ változik is, de mennyire fontos az, hogy ezért ne romboljunk le mindent magunk körül.
0: Így van, és hogy a fejlődés mint olyan, az kinek mit jelent a fejlődés, hogy milyen áron fejlődünk, és hogy mi az irány, és hogy menet közben szerintem ne veszítsük el azokat az értékeket, azt az örökséget, amit mi kaptunk, hiszen ha egy Da Vinci festmény 200 évig fent tud maradni, és még mindig lehet mondani valója, akkor mi is, amit most élünk, annak is lehet tulajdonképpen az utókornak majd mondani valója, és hogy ez egyébként csak rajtunk múlik. Nagyon jók a digitalizáció, tehát használjuk, nagyon sokat segít a mindennapokban, de tulajdonképpen az, hogy emberek maradjunk, és az emberi esendőséget is behozza szerintem egyébként maga az a kép, hogy tudunk hibázni, és hogy bár ha fel is van valaki valahova téve oda a polcra, attól ő még ember tud-e maradni, és itt jön be az, hogy a siker, hogyha elérjük, akkor annak tényleg ára van.
1: És az, hogy ára van, és attól, hogy elértük, azért azt szerintem megdöbbentő szembesülni, még ha valahol tudjuk is, de úgy nem szoktunk ezzel számolni, hogy még a legstabilabbnak tűnő ember is, akinek a legbiztosabbnak tűnő pozíciója van, és zuhanhat mélyet, és azért ezt így meglátni és szembesülni vele, hát szerintem ez sem egy könnyű. Úgyhogy volt szerintem ilyen jó néhány ilyen feszült pillanat. Szerencsére azért a minden jó, ha jó a vége, azért az, vagy nem? Vagy nézőpont kérdése ez is?
0: Igen, szerintem abszolút pozitív, tehát azért pozitívra hozták ki a végét, ezt most már nem áruljuk el, akkor lehet, hogy csináltunk a filmnek is egy kis ajánlót, de tulajdonképpen lehet, hogy ezzel a szemmel, hogyha nézzük majd a filmet, amikről most beszélgetünk,
1: vagy újra nézzük,
0: vagy ezeket a témákat feszegetve, és az is lehet, hogy aki egyébként megnézte, annak nem nyomott be gombot. Tehát, hogy az is elképzelhető, hogy ezek a témák, amiket most érintettünk, lehet, hogy nem, nincs úgy jelen az életében, vagy nem annyira fontos, mint ami témákat most mi kiszedtünk ebből. És igazából még egy fogalom, ez a csendes luxus, ha már stílus, ha már divat. Tehát, hogy ugye ez most egy nagyon gyakori kifejezés, hogy nem feltétlenül a nagy logókat, a nagy márkaneveket kell megmutatni, hanem az anyagban, a minőségben kell kifejezni tulajdonképpen az értéket, és hogy ez is visszaköszön a ruhákban is, a jelenetekben is, úgyhogy szerintem ezek fontos gondolatok, hogy örökség, érték, mit viszünk tovább, és ez a mi felelősségünk.
1: Szerintem ez egy újranézős film, és én azt mondom, hogy Mónika, mi még hagyjuk ezt ünnepedni, és még térjünk vissza, mert szerintem még nagyon sok üzenet van ebben a filmben, nagyon sok ilyen kód, amiket érdemes így megfejteni, de mára that's all. És nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velem, és így együtt beszélgethettünk erről a filmről rajongóként.
0: Rajongóként, abszolút. Köszönjük szépen a figyelmet.
1: Kedves hallgatóinket, ahogy elhangzott, that's all, vagyis ennyi volt már a Nő arcai. Köszönöm, hogy velünk tartottak, és bízom benne, hogy aki, ha látta a filmet, az újra nézi, és hát ha valaki úgy hallgatott bennünket, hogy még nem látta a filmet, hát akkor nagyon sajnáljuk a spoilert, de ugye ezt az elején elmondtuk, hogy bizony azért úgy fogunk beszélgetni a filmről, hogy azért árulunk el jó néhány kulisszatitkot. Mai vendégem Komáromi Mónika, stílusos személyiségfejlesztő volt. Várom önöket legközelebb is. A viszont hallásra.
2: A Nő arcai Gasparik Majával.
3: Magazin műsorunk első órájában a felső 10 000 frontemberét és többek között a galaxisokban is zenélő Sallai Lászlót kérdezzük. Egyebek mellett arról, hogy egy burkoltabban és egy nyíltan rendszerkritikus nagylemez után hogyan élte meg az áprilisi magyarországi kormányváltást. A 10 órai hírek után egy párkányi egyetemista, Miták Gábor érkezik hozzánk, aki az Európai Bizottság pályázatának köszönhetően 6 hónapig határmenti nagykövetként dolgozott a régióban, elsősorban a felek közti párbeszéd erősítésén munkálkodott. A harmadik órában interjú hangzik el Jámbor Andrással, az előző ciklus magyarországi országgyűlési képviselőjével, aki már 2025 júniusában bejelentette, hogy nem indul el az idei választáson, visszalép a Tisza jelöltje javára. A jelenleg népszerű YouTube videókat is készítő szakemberrel kielemezzük a magyar belpolitikai helyzetet. Várom Önöket hétfőn 9 órától a Nappaliban.
4: A kisebbségi nemzetiségi oktatáshoz való alkotmányos alapjog elégséges jogi garancia-e a magyar közoktatás fenntartására a határon túli magyar lakta régiókban? A Jószóvaloktast következő adásában ennek a kérdésnek eredünk a nyomába, saját valóságunkból kilépve áttekintjük a kisebbségi magyar oktatás helyzetét a Kárpát-medence különböző pontjain. A romániai magyar közoktatás helyzetét Parászka Boróka újságíróval, a szerbiai iskolaügy alakulását Badis Róberttel, a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium szociológia tanárával, a zentai székhelyű identitás kisebbségkutató műhely elnökével tekintjük át, és kitérünk az elmúlt évtized ukrajnai eseményeire is. Gazsék Viktória vagyok, a műsor szerkesztője. Várom Önöket kedden, a 16 órai hírek után itt, a Pátria Rádióban.

0: 17 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Robert Fico kezdi elveszíteni a türelmét a Jaszlovszke-Bohunicei atomerőmű új reaktorának tervezése miatt. Súlyos közlekedési baleset történt múlt éjjel Magyarországon. A nap hátralevő részében nyugat felől megnövekszik a felhőzet és csapadékkal kísért lehűlés várható. Hornyák István vagyok, már is mondom a részleteket. Robert Fico a hagyományos hétvégi videó üzenetében egyebek mellett arról beszélt, hogy kezdi elveszíteni a türelmét a Jaszlovszke-Bohunicei atomerőmű új reaktorának tervezése miatt. A kormányfő úgy véli, valakik kész akarva lassítják a megvalósítást, ezért úgy gondolja, hogy az asztalra kell csapnia. Erre hétfőn sort is keríthet, mert a helyszínen készül tárgyalni az erőmű vezetésével, majd sajtótájékoztatón számol be az eredményről. A társadalom egy részét foglalkoztató orosz kamerák ügyére viszont nem reagált. Fico elismerte, hogy a gazdasági fejlődés stagnál, ugyan növekszünk, de nem olyan tempóban, ahogy szeretnénk. Hozzátette, hogy a szlovák gazdaság nyitott és exportorientált, amely nagyban függ a német gazdaságtól, ennek viszont mostanában nem igazán megy jól. A Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter körül kialakult helyzetnek szeptember 15-ig meg kellene oldódnia, jelentette ki Jánz Lota a Joj 24 politikai vitaműsorban. A szlovák nemzeti párt elnöke elmondta, hogy Taraba és a miniszteri posztra őt jelölő párt viszonya nem javult, ezért távoznia kell. Danko megerősítette, hogy az SNS a tárca államtitkárát, Filip Kufát jelöli a posztra. A pártelnök szerint eredetileg szeptember végéig szólt az egyesség, de mivel szeptember 15-én kezdődik a parlamenti ülés, előbbre akarják hozni a cserét. Slota szerint neki személy szerint jó a kapcsolat a Tarabával, de a képviselőtársairól ugyanez nem mondható el. Bizalom híján pedig a miniszter nem maradhat a helyén, magyarázta Danko, aki reméli, hogy a jelenlegi kormány mindennek ellenére kibírja a választási ciklus végéig. Újabb fordulat állt be a horvátországi erdőtüzek ügyében. Előkerült egy videó, amely arról árulkodik, hogy egy tűzijáték okozhatta azokat. A felvétel tanúsága szerint annak a területnek a közelében lőtték fel a tűzijáték rakétáit, ahol a tragédia történt. A tüzekkel kapcsolatban 4 személyt őrizetbe vettek, mert a gyanú szerint ők lehetnek a gyújtogatók. A lángok elképesztő gyorsasággal terjedtek a hegyoldalról Omis városa felé. A Hinnan távirati iroda szerint Omisban és környékén legkevesebb 58 lakóépület, 2 garázs, 36 személyautó, 2 teherautó, 25 hajó és egy motorkerékpár vált a lángok martalékává. Különösen jelentős károkat szenvedett a természetes élővilág is. A horvát hatóságok szerint a térségből mintegy 1000 embert kellett kimenekíteni. Egyesek arról számoltak be, hogy 10 méteres lángokat láttak, mielőtt menekülniük kellett. A tragédia több mint 30 sérültet követett, közülük 7-en továbbra is életveszélyes állapotban vannak, és egy holttestet is találtak a leégett területen. A fiatal nő kilétét csak DNA-teszttel tudják megállapítani. Súlyos közlekedési baleset történt a múlt éjjel Magyarországon. Egy a lengyel rendszámú autóbusz vasárnap 1 óra körül felborult az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, a mezőkeresztesi lehajtó után. A balesetben 12 ember életét vesztette, legkevesebb 10-en súlyosan megsérültek és kritikus állapotban vannak. A buszon 59-en utaztak, valamennyien lengyel állampolgárok, zarándokok voltak, akik Bosznia-Hercegovinából tartottak hazafelé. A jármű sofőrét, aki vélhetően elaludt, őrizetbe vették. A hajnali tragédia híre a magyar és a lengyel politikusokat is megrázta. Karol Navrocki lengyel államfő részvétét fejezte ki a buszbalesetben elhunytak hozzátartozóinak. Az elnök az X-en azt írta, a mindnyájunkat érintő elképzelhetetlen tragédiával szembesülve imádságban és mély együttérzésben osztozom az áldozatok családjaival és szeretteivel. Magyar Péter magyar kormányfő a Facebook oldalán fejezte ki részvétét az áldozatok családjának, és köszönetet mondott a mentésben résztvevőknek.
0: Időjárás.
1: A nap hátralevő részében eleinte még derült vagy enyhén felhős lesz az égbolt, az éjszaka folyamán azonban nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és helyenként elered az eső, amely holnap napközben egyre intenzívebbé válik, és zivatarok is kialakulhatnak. A kezdeti füllettséget lehűlés követi majd, míg délen 26 és 31 fok között alakul a hőmérséklet, az északabbi területeken már csak 20-25 fok lesz. A többször megélénkülő mérsékelt déli szél északnyugatira fordul, és időnként megerősödik.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Két dél-szlovákiai városban is vásár tartanak, ami útlezárásokkal jár. Galántán és Gútán egyaránt táblákkal jelzik, merre lehet kikerülni az érintett utcákat. Egyébként nyugodt, eseménymentes az általunk figyelt közutak forgalma. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.
2: Kedves hallgatóink, most válogatást hallhatnak a reggeli szombati adásának interjúiból. A mikrofonnál Köteles Szabolcs. A következő percekben Angyal Béla történésszel és néprajzkutatóval fogunk beszélgetni. A beszélgetésünk apropója pedig az, hogy a Fórum Társadalomtudományi Szemle 2026-os második kiadásában megjelent egy tanulmánya, talán egy mondatban úgy foglalnám össze a tematikáját, hogy a magyar kisebbség a csehszlovák külpolitikában a második világháború után, tehát akit érdekel ez a téma, akkor azt mindenképpen keresse a Fórum Társadalomtudományi Szemlét, és ott elolvashatja ezt a tanulmányt. Köszöntöm Angyal Bélát, és köszönöm, hogy elfogadta a felkérésünket.
3: Köszöntöm én is a hallgatókat.
2: Ott kezdődik, tulajdonképpen a beszélgetésünk témája ott kezdődik, hogy véget ér a második világháború, és Magyarország a vesztesek közé tartozik, Csehszlovákia a győztesek közé. A második világháború végén a határok máshol húzódnak, ez nagyon fontos a beszélgetésünk témáját, illetőleg ugye ott az első bécsi döntés után a trianoni határokat Magyarország javára módosították, Csehszlovákia pedig a második világháború után azt próbált érvényesíteni, hogy a magyar kisebbség a némettel együtt részt vett Csehszlovákia szétverésében, összejátszott a hitleri Németországgal, és ezért megpróbálta ezt a két kisebbséget, a magyart és a németet eltávolítani Csehszlovákiából, és így kialakítani egy homogén nemzetállamot. Angyal Béla tanulmánya pedig azzal a szegmenssel foglalkozik, amivel eddig kevesebben, hogy megnézte a diplomáciai jegyzékeket, hogy az egyes államok diplomáciai testületei hogyan viszonyultak ehhez a kérdéskörhöz, tehát ez az újdonsága ennek a tanulmánynak, és akkor kezdjük el az egyes országok diplomáciáját, hogy ki mit akart elérni, és ki hogy viszonyult a csehszlovákiai magyar kisebbséghez, vagy annak az eltávolításának a kérdéséhez. Ha javasolhatom, kezdjük Szovjetunióval, de önre bízom.
3: Bevezetőhöz annyit szeretnék mondani, hogy tehát nem egészen a háború végétől indulunk, hanem kicsit előbbre, még a moszkvai fegyverszüneti egyezménytől indulnánk. Ez azt jelenti, hogy akkor még 45. januárjában, január 20-án írták alá ugye ezt a fegyverszüneti egyezményt, akkor még javába folyt a második világháború, illetve hát majdnem ezzel egy időben zajlott 45. februárjában a jaltai konferencia, ahol tárgyaltak a háború utáni rendezésről, illetve a nagyhatalmak gyakorlatilag megegyeztek arra a rendezésről, ami Európára és egyáltalán a világra várt a második világháború után. Tehát Magyarország a 1945. január 20-án írta alá a Moszkvában a fegyverszüneti egyezményt, amelynek értelmében ugye a ideiglenes magyar kormány elismerte, és gyakorlatilag kötelezte magát, hogy visszavonja a közigazgatást és a csapatait a 1937. decemberi határok mögé, tehát gyakorlatilag a első és a második bécsi döntés után kialakult határokat visszaállnak gyakorlatilag a trianoni békeszerződés utáni helyzet, és annyit szeretnék ehhez hozzátenni, hogy már ebben a moszkvai tárgyalások során a fegyverszüneti egyezményben is Csehszlovákia igyekezett érvényesíteni azt a akaratát, azt a tervét, amelyet gyakorlatilag a Beneš vezette, amíg csehszlovák emigráció Londonban dolgozott ki, melynek a lényege az volt, hogy a háború után egy csehszlovák nemzetállam fog létrejönni, tehát a német és a magyar kisebbséget a létszámát a minimálisra csökkentik, és őket teszik felelőssé gyakorlatilag a csehszlovák állam, csehszlovák köztársaság szétveréséért. Tehát már akkor mindent megtettek, 45 januárjában utasították a akkori csehszlovák nagykövetet, moszkvai nagykövet Zdeněk Firlinger, hogy próbálja beilleszteni a fegyverszünet egyezménybe azt a tételt, hogy Magyarországot kötelezik arra, hogy átvegye a magyar nemzetiségű személyeket, akit Csehszlovákia kiutasít. Hogy ezt belekerül, erre Molotov szovjet külügyminiszter ígéretet is tett, azonban az amerikai és az angol félnek a ellenállása miatt ez nem valósult meg. Tehát gyakorlatilag már a moszkvai fegyverszüneti egyezménybe igyekezett Csehszlovákia a magyar kisebbség kollektív bűnösségét beleilleszteni, illetve kihalakítani olyan helyzetet, amely során megszabadulhat a magyar kisebbségtől, illetve Magyarországra telepíteni a magyar kisebbséget. Tehát ez nem sikerült. Ennek a oka az volt elsősorban, hogy azzal érveltek ugyan a tárgyalások során a moszkvai, brit és az amerikai nagykövet, hogy ezt majd ilyen hasonló kérdések nem illenek a fegyverszünet egyezménybe, ezt a béketárgyalásokon kell rendezni, de valójában az állt mögötte, hogy egyértelműen a táviratban közölte a amerikai külügyminiszter helyettes a moszkvai amerikai követtel, hogy ők nem egyeznek bele a kollektív bűnösség elvébe, és nem helyeslik semmilyen olyan intézkedést, amely egy etnikai alapon népcsoportokat bűnösnek nyilvánít, és kitelepítik. Tehát a további események, amely még a háború lezárás előtt történtek, ez a jaltai konferencia volt, amely 45. februárjában zajlott ugye a Krimbe Jaltában, és gyakorlatilag ott a kelet-európai országokkal, illetve a fölszabadított országokkal kapcsolatban olyan intézkedés született, illetve olyan elvi álláspontot fogadtak el, amelyet amerikaiak és a britek próbáltak a szovjetekkel elfogadtatni, hogy ezekben az országokban nemzeti alapon az összes antifasiszta erő bevonásával fognak új kormányok alakulni, tehát a nép maga dönthet arról, hogy milyen kormányt alakít. Ezt ugyan Sztálin elfogadta, de valójában már ebben az időben a Szovjetunió érdekei teljesen egy ilyen birodalmi szempontok alapján alakította ki a háború utáni álláspontját. Először is ilyen zónákra osztotta azt a területet, amelyet ugye a szovjet hadsereg szabadított föl. Első zóna az volt, amelyet rögtön visszacsatoltak a Szovjetunióhoz. Ezek a Molotov-Ribbentrop paktum után elfoglalt területek, tehát a balti államok és Beszarábiát, illetve Lengyelország keleti részét azonnal a Szovjetunióhoz csatolták, illetve a ezen túllévő országokat, tehát Csehszlovák és Magyarország és ezek közé országok közé tartozott, ott pedig úgynevezett népfronti, nemzeti front alapon hoznak létre kormányokat, amelyben a kommunista pártoknak jelentősebb befolyást tudnak majd elérni, elsősorban azzal, hogy a hadügyi és a belügyi tárcákat ezekben az országokban mindenhol ragaszkodtak hozzá, a kommunista pártok kapják meg, és gyakorlatilag egy ilyen fokozatos szovjetizálást készítettek elő, amelynek a lényege, a végső terv az volt, hogy a nyugati és délnyugati határai mentén egy ilyen ütköző zónát, ilyen baráti országokból álló övezetet hoznak létre. Ez már a magyar idegenes kormányt is, amely ugye Moszkvában alapítottak meg, az is ilyen alapon került megalakításra, és annak a kormányprogramját is gyakorlatilag Moszkvában adták jóvá, tehát a Kassai kormányprogram néven elhíresült kormányprogramot a tények alapján nyugodtan nevezhetjük moszkvai kormányprogramnak, hiszen ott hatták jóvá, sőt vannak dokumentumok arról, hogy maga Georgi Dimitrov, aki akkor a külügyminisztérium információs osztályán dolgozott, gyakorlatilag a volt kommunista internacionálénak kapcsolatrendszerét transformálták ide, gyakorlatilag ő ellenőrizte, és ő felügyelte azt, hogy hogyan alakítják ki ezt a kassai kormányprogramot.
2: Próbáljunk meg arra koncentrálni, hogy a magyar kisebbség, a csehszlovákiai magyar kisebbség érintő kérdések hogyan jelennek meg az egyes országok stratégiájában, ha már így említette vagy kifejtette Szovjetuniót, hát ugye egy érdekzónába próbálta vonni is, végül is sikeresen Csehszlovákiát és Magyarországot, de akkor ő hogy állt ehhez a kérdéshez, hogy közben a két ország között a kisebbség miatt egyre inkább elmérgesedett a viszony. Szóval Szovjetunió hogyan állt a csehszlovákiai magyarokhoz? Ugye az világos, hogy Csehszlovákia szeretett volna megszabadulni a magyaroktól is, és a németektől is, de mondjuk konkrétan Szovjetunió hogyan állt ehhez a kérdéshez?
3: Hát a Szovjetunió felemáson állt ehhez a kérdéshez. A tárgyalások során a csehszlovák kormánydelegációt például biztosították a támogatásokról, hogy a magyar kisebbség, ami a magyar kisebbség kitelepítését illeti, ugyanakkor azonban nyíltan nem támogathatták a magyar kisebbség kitelepítését, mivel ahogy említettem, ideiglenes magyar kormány is gyakorlatilag Moszkvában alakult ki, és ők nem engedhették meg, hogy egy ilyen több százezres tömeg például kiűzésre kerül Csehszlovák, és melyik ezik Magyarország, az rögtön a magyar kormány bukásával vezetett volna. Tehát ők igyekeztek ezt a kérdést bizonyos mértékben kezelni, illetve hát verbálisan ugyan támogatták a csehszlovák felet, de írásban például különböző memorandumokkal soha nem adtak olyan választ, amely egyértelműen helyeselte volna, illetve elfogadta volna a csehszlovák kormány magyar ellenes intézkedését. Ez nyilván kiderül abból is például, hogy a Poznani konferencia után, mikor Klementis akkori csehszlovák külügyi államtitkár fölkeresi a prágai szovjet nagykövetet, és azt próbálja vele egyeztetni, hogy annak ellenére, hogy a Poznani konferencián nem tárgyaltak a magyar kisebbség helyzetéről, illetve csak a német kisebbség kitelepítését hagyták jóvá Kelet-Európába, hogy azt próbálta elhitetni, és ezt kommunikálta a csehszlovák kormány is, hogy ez a magyarokra is vonatkozik. És ekkor Zori világosan elmondja Klementisnek, hogy a magyarokkal nem lehet úgy bánni, mint a németekkel, már csak azért is, mert nekik van kormányuk. Ugyanis hát ugye akkor Németország megszállási zónákra volt osztva, és gyakorlatilag nem volt kormánya. Tehát mindenképpen próbálták ezt a kérdést nem támogatni, illetve azért, hogyha támogattak volna egy ilyen csehszlovák kérdést, az egyértelműen a magyar kommunista pártnak a vereségét és a háttérbeszorulását jelentette volna a magyar belpolitikában.
2: Továbbra is Angyal Béla történésszel beszélgetünk, hogyha már diplomáciai jegyzékekről és diplomáciai mozgásokról van szó, hogy milyen érdekes, hogy valaki, ugye van egy potsdami békekonferencia, és akkor annak a határozatát, ugye mindenki megpróbálja saját maga szája íze szerint értékelni, és akkor a csehszlovákok egyből úgy értékelték, hogy ott ki volt mondva, hogy a németeket ki lehet telepíteni, akkor a magyarokat is, hogy ez csak így mellékesen megjegyzem, hogy milyen érdekes ez a diplomácia, hogy mindig megpróbálnak egy bizonyos nézőpontot vagy keretezést erősíteni.
3: Itt arra hívnám fel a figyelmet, hogy a Poznani konferenciának ilyen formában való értékelése, ez tovább élt a kommunista csehszlovák történész történelmi szemléletben is, tehát ez gyakorlatilag együtt próbálták kezelni a háború után a magyar és a német kisebbsége ellen tett intézkedéseket, az is indokolva azzal, hogy a Poznanban ezeket jóvá hagyta, ami valójában nem igaz. Ezt egyértelműen kimondta a amerikai külügyminiszter helyettes, aki küldött egy akkori prágai amerikai nagykövetnek egy táviratot, ami egyértelműen leírja, hogy közöljék Klementisszel, illetve a csehszlovák kormánnyal, hogy a poznani konferenciának a németekre vonatkozó határozata nem vonatkozik a magyarokra. Ezt így szó szerint le van írva, mert Klementis memorandumot küldött a poznani konferencia után, amiben azt írta, hogy 2,5 millió németet és 400 000 magyart akarnak kitelepíteni. A németeket kitelepítését jóvá hatták, és a magyarok pedig, hogy nincs szó, de úgy értelmezik, hogy őrájuk is vonatkozik. És akkor leírják, hogy ez nem így van, de ugyanakkor jelzi az amerikai jegyzék azt is, hogy örömmel vennék, hogyha két ország már, mint Magyarország és Csehszlovákia megpróbálnák ezt a kérdést kétoldalú tárgyalásokkal rendezni. ez indítja el, és ezután gyorsulnak föl a tárgyalások a csehszlovák-magyar lakosságcseréről. Ugyanis ezt a lakosságcsere fogalmát, illetve ha ebből meg tudnak egyezni a két ország, ezt mind a nyugati nagyhatalmak, tehát a britek és az amerikaiak és a szovjetek is üdvözölték volna. Sőt, a szovjetek ezt támogatták is. Ezt hozzá kell tenni azt, hogy Magyarország, mint vesztes állam, ugye a háború után egy korlátozott szuverenitású ország volt, tehát a szovjet megszállás, katonai megszállás alatt volt, illetve a Szövetséges Ellenőrző Bizottság igazgatta az országot. Tehát itt olyan kérdésekről is van szó, hogy például azon kívül, hogy a Magyarországnak el kellett tartani a több százezer szovjet katonát és hadsereget, azon kívül például a magyar külpolitikának, külügyminisztériumnak minden külföldi utazáshoz engedélyre volt szüksége, tehát a Szövetséges Ellenőrző Bizottság engedélyére volt szükség, és nem is létesíthetett Magyarország külkapcsolatokat a Szövetséges Ellenőrző Bizottság beleegyezése nélkül. Tehát a Szövetséges Ellenőrző Bizottság ezután erőteljes nyomást gyakorolt a magyar kormányra, hogy egyezzen meg Csehszlovákiával a lakosság cserébe, és ezzel próbálják enyhíteni azt a nagy feszültséget, amely kialakult a két ország között, és ez ugye mind a három szövetséges ország, illetve a nagyhatalom érdekében volt, hogy ezzel csökkenjen ez a feszültség. És ennek hatására indultak el a tárgyalások. Az első tárgyalásokra 45. december 3-a és 6-a között Prágában kerül sor, amikor ugye Clementis kijelentette, hogy lakosságcsere egyezményt szeretnének kötni, és ennek keretében a Magyarország önként jelentkező szlovákok paritásos alapon annyit magyar telepíthetnek majd át Magyarországra, amennyi szlovák önként jelentkezik, illetve a többi Csehszlovákiában maradó magyar pedig egyoldalúan telepítenék ki Magyarországra. Természetesen ezt nem fogadta el Gyöngyösi, illetve kérte, hogy egyrészt beleszólást kaphassanak abba, hogy a magyarok kiválasztásába, akit áttelepítenek, illetve kérték, hogy állítsák le azokat a magyar ellenes intézkedéseket, amelyek akkor már érvényben voltak Csehszlovákiában, itt vonatkoztak itt a földelkobzásba, a állami alkalmazottak, tanítók elbocsátására, stb. Illetve akik, tehát tanítók például ezrei, tízezrei voltak mindenféle fizetés és nyugdíj nélkül, tehát ezeket az intézkedések a leállítását, illetve felszámolását kérték. Tehát az első tárgyalások végül is nem végződtek eredménye, de újabb szovjet nyomásra végül is 46. februárjában újabb prágai tárgyalásokon megegyeztek, és aláírták egy szerződést, amely tehát azon az elven alapult, hogy Csehszlovákia annyi magyar jogosult, illetve pontosabban családokról volt itt szó, tehát ahány család jelentkezik áttelepülésre Magyarországról, annyi magyar telepíthetnek át Magyarországra. És végül is nem kapott Magyarország beleszólást abba sem, hogy kiket válogatnak ki, tehát hogyan állítják össze a áttelepítendő magyaroknak a listáját. Ebbe se kaptak beleszólást. Azonban egy jegyzőkönyvet fűztek ehhez az egyezményhez, a lakosságcseri egyezményhez, amelyben Csehszlovákia kötelezte magát, hogy fölfüggeszti a magyarok elleni intézkedéseket, tehát az elkobzásokat és a kiutasításokat, és szociális segélyben részesíti az elbocsájtott magyar nemzetiségű állami alkalmazottakat. Ezt a szerződést végül is 1946. február 27-én írták alá Budapesten. Azonban maga a valójában a lakosságcsere az csak 1947. április 12-én indult el, tehát több mint egy év telt el ennek. Elsősorban az volt az oka, hogy közben ugye készültek a párizsi békekonferenciára, és végül is reménykedett mind a két fél, hogy meg tudja valósítani a végső célja, a valódi célját. Tehát Csehszlovákia egyrészt az, hogy sikerül nem csak a lakosságcsere által áttelepítendő magyarokat, hanem sikerül jóval hagyatni azt is, hogy még ezen felül telepítsenek át egyoldalúan Magyarországra több százezer magyar, illetve a magyarok pedig abban reménykedtek, hogy sikerül bizonyos határkorrekciókat elérni, illetve visszavonatni Csehszlovákiával a magyar ellenes intézkedéseket. Tehát ezért mivel mindenki, mind a két fél reménykedve tekintett a párizsi békekonferencián, ezért hosszas tárgyalások és különböző összetűzések és mindenféle jegyzékváltások után végül is csak 47. április 12-én indult el ugye az első szerelvények, és ez a nap lett a felvidékről kitelepítettek emléknapja, mivel ez a április 12-i első vonat indult el a diószegi állomásról, amely a nagymácsériakat vitte Magyarországra.
2: Továbbra is Angyal Béla történésszel beszélgetünk. Tehát akkor most körülírtuk, hogy a Szovjetunió ilyen jánuszarcú van, állt ehhez a kérdéshez, a csehszlovákiai magyarok kérdéséhez, de a többi nagyhatalomról mit tudunk így a diplomáciai jegyzékekből?
3: Hát a diplomáciában elsősorban az, hogy az amerikaiak, tehát gyakorlatilag a britek, azok meggyengültek a másik világháborúba, és a britek igyekeztek, legalábbis Churchillnek ez volt a terve, hogy akkor sikerül legalább a brit gyarmatbirodalom romjait megtartani, illetve a befolyásukat Kelet-Európában, Kelet-Közép-Európában is megtartani. Ami az amerikaiakat illeti, ők elsősorban a jaltai konferencián arra törekedtek, hogy mivel a csendes-óceáni hadszíntéren japános szemben még kemény harcok folytak és óriási veszteségeik voltak, igyekeztek rávenni Sztálint arra, hogy Szovjetunió csatlakozzon, szálljon be a Japán ellen a háborúba, és ezzel, hogy sikerüljen lerövidíteni és vérveszteségeket megakadályozni amerikai részről. Ezt végül is sikerült, cserébe viszont a Sztálin le tudta nyomni a Roosevelt és a Churchill torkán azt, hogy szabad kezet kapott, tehát a lengyel kérdésben, tehát Lengyelország keleti részét vissza, amelyet a Ribbentrop-Molotov paktum után foglalták el, azt újra Szovjetunióhoz tartozott, illetve kommunisták vezette kormányt, juttattak hatalomra. Cserébe Lengyelország határát nyugat felé tolták el, tehát jelentős, több milliós német lakta területeket csatoltak Lengyelországhoz. Azon kívül még egy terve volt Rooseveltnek, az pedig az volt, hogy létrehozzák az ENSZ-t, és ehhez is hozzájárult ugyan Sztálin. Ami magát az európai rendezést illeti,

0: mert 1945-ben az egyetlen olyan szovjetek által fölszabadított, illetve Szovjet Köztársaság által megszállt ország volt, ahol szabad választásokat tartottak 1945. októberében, és a kisgazda párt fölényesen több mint 50% szavazatot kapott, és ezzel megalakult a ideiglenes kormány helyébe a Tildy Zoltán vezette kormány. Tehát ez számukra ez egy ilyen példának tekintendő, és azért támogatták a magyar kormányt, illetve igyekeztek mindenhol szót emelni, akár Romániában, akár Lengyelországban, az ellen, hogy fokozatosan kiszorítják ezekből a nemzeti kormányokból a nem kommunista pártokat, és hogy elsősorban belügyi és állambiztonsági szervek hogyan háttérmunkával, hogyan számolják fel, hogyan szalámizzák le ezeket a pártokat, mert hasonló folyamatok zajlottak egész Lengyelországtól egészen le Bulgáriáig, amelynek a vége az lett, hogy ugyanezeket létrehozták ezeket a ütköző zónák, illetve ezeket a Szovjetunióhoz kötődő csatlós államokat.
1: Hát ugye itt most érezhetjük, hogy a második világháború után ugye olyan sűrű volt a történelem, akkor osztották ki a következő évtizedekre a játékszabályokat, hogy a csehszlovákiai magyarok a kérdés, ez hogyan jelenik meg egyáltalán, ez hogyan kell elképzelnünk, hogy ezek ilyen huszadrangú megjegyzések a diplomáciai tárgyalásokban, hogyan merül föl, milyen kontextusban, és mennyire tudják képviselni, mondjuk Magyarország mennyire tudja képviselni.
0: Magyarország, ahogy említettem, a Szövetséges Ellenőrző Bizottság megszállása alatt volt, illetve irányítása alatt volt, szovjet megszállása alatt. És hát Magyarország ugye azokat az intézkedéseket természetesen szót emelt minden olyan intézkedés ellen, amely Csehszlovákiában történt a magyarokkal szemben. Például 45 áprilisától 45 októberéig 144 szóbeli jegyzéket adott át a Szövetséges Ellenőrző Bizottságnak, ugyanis, ahogy említettem, Csehszlovákia és Magyarország között ebben időben nem volt diplomáciai kapcsolat, hanem a Szövetséges Ellenőrző Bizottság mellett létrehoztak egy csehszlovák kormánydelegátust, és akkor úgy ment a kommunikáció, hogy küldtek egy szóbeli jegyzéket a Szövetséges Ellenőrző Bizottságnak, ahol elmondták például, hogy mennyi embert utasítottak ki, mennyit koboztak el, és mennyi földet, stb. Mennyi papot utasítottak ki, és így tovább, így jöttek a sorba a sérelmek, és a végére odaírták, hogy kérik, hogy ennek a szóbeli jegyzetnek a szlovák fordítását juttassák el a csehszlovák kormánydelegátushoz. Akkor a Szövetséges Ellenőrző Bizottság mindenféle megjegyzés nélkül átküldte a szlovák kormánydelegánusnak, Krnónak, aki általában nem is volt hajlandó válaszolni ezekre a kérdésekre, illetve néha a prágai külügyminisztérium keresztül megfogalmaztak bizonyos válaszokat, amiket Krnó átadott, de ezek mind egyértelműen elutasítottak voltak, egyértelműen nem akartak tudomást venni, egyszerűen a csehszlovák belpolitikával a beavatkozásnak ítélték meg például azt is, mikor elkezdődtek a magyar férfiak deportálása 45 októberébe, hogy körülbelül 10 000 magyar férfitől hurcoltak el kényszermunkára Csehországba, azt is egyértelműen belpolitikai kérdésnek tekintették, és nem voltak hajlandók erről tárgyalni. Tehát nagyon-nagyon nehéz helyzetben volt a magyar külügyminisztérium. Ugyanakkor például Gyöngyösi fordul az amerikai ügyvivőhöz, mert először nem nagyköveti szinten vették fel a kapcsolatot Amerikával sem a háború után, hanem ügyvivő érkezett, és őtőre megkérdezte konkrétan, kérdés intézett hozzá Gyöngyösi, hogy Amerika hogy tekint arra a kérdésre, hogy Jugoszláviából és Csehszlovákiából 10 000-ével utasítanak ki magyarokat. És erre meg is érkezik a válasz, amelyet aztán átad Gyöngyösinek, ugye ez a Schönfeld nevű amerikai ügyvivő, abban egyértelműen leírják azt, hogy ők nem tekintik, tehát etnikai alapú diszkriminációt nem tekintnek jogszerűnek. Tehát ők az mellett vannak, hogy a háború után a háborús bűnösöket meg kell büntetni, de ezen kívül nem lehet etnikai alapon egész csoportokat háborús bűnösnek tekinteni, illetve nem lehet őket kitelepíteni, és főleg nem lehet egy oldalon kitelepíteni, ha ilyen kérdéseket mindenképpen a szövetségesekkel közösen egyeztetve kell végrehajtani.
1: Akkor talán itt most jegyezzük meg, hogy Gyöngyösi János és Vladimir Klementis mind a ketten külügyminiszterek voltak, ugye Vladimir Klementis a Csehszlovákia.
0: Akkor még államtitkár. Klementis 48 márciusától lett külügyminiszter,

0: Amikor Masaryk János ugye kiesik az ablakán a prágai külügyminisztériumban, utána lesz külügyminiszter, addig külügyi államtitkár volt.
1: Tomás.
0: Nem a Tomás Gari Masarykhoz, ennek a fia volt, Ján Masaryk, aki a külügyminiszter volt. Már csehszlovák emigráns kormányban, Londonban is külügyminiszter volt, és utána a megalakuló Nemzeti Front kormánynak is külügyminiszter volt, egészen 48-ig. 48 februárjában a kommunista hatalom átvétel után két héttel Masarykot is tisztázatlan körülmények között holtan találják a Csernyin palota, az volt akkor a külügyminiszter, ma is az különben, annak a udvarán kiesett a második vagy harmadik emeletről. Csáhely különben a történészek nagy része úgy tartja, hogy a STB, tehát a csehszlovák állambiztonság tette el láb alól akkor ő, tehát a kommunista hatalom átvétel után.
1: Továbbra is Angyal Béla történésszel beszélgetünk, és nem csak ebben a tanulmányában, hanem ezzel tudomásom szerint hosszabb ideje foglalkozik, mármint a csehszlovák kommunista párt szerepére a Csehszlovákia vagy a Szlovákia déli járásaiban, mármint hogy viszonylag nagy számú magyar ajkú ember vett részt a két háború között a csehszlovák kommunista párt munkájába, és ennek majdnem lett szerepe a 45 után is, mert itt én úgy tudom, hogy eleinte illetve az ön tanulmányában úgy olvastam, hogy eleinte a szovjet katonai hatóságok megpróbálták helyzetbe hozni a magyar ajkú, de a csehszlovák kommunista párt tagjait.
0: Tehát a bevonuló szovjet csapatok a Dél-Szlovákiában egyértelmű volt az, hogy fölvesztik a kapcsolatot, tehát maguk a magyar, a csehszlovák kommunista párt egykori magyar tagjai is keresték természetesen a kapcsolatot velük, és hát nagyon sok helyen, így Füleken is, de például a Gútán és az én városomban is, a szovjet parancsnokok, a városparancsnokok, vagy a helyőrségparancsnokok, azok kommunistákat neveztek ki az első hetekben, hónapokban. Ezeknek a megalakuló új önkormányzatoknak, vagy város, vagy községvezetésnek az élére. Szlovák kommunista párt például a már 45 tavaszán megtiltották, hogy a pártba fölvegyenek magyar nemzetiségű kommunistákat. 45 augusztusában jelenik meg a 33/1945 számú Benesi elnöki dekrétum, amely a német és a magyar nemzetiségűeket megfosztotta állampolgárságától, illetve akik kérte és tudta igazolni, hogy nem vett részt, illetve segítette a csehszlovák köztársaságot, az kérhette, hogy visszakapja állampolgárságát, de gyakorlatilag unblock mindenkit megfosztották állampolgárságától, tehát ezért aztán kiderül, hogy végül is, hogy nem lehetnek természetesen helyi vezetők sem, ezek után váltják le szlovák nemzetiségű komiszárok, illetve a felső szlovákiai településekről érkeznek partizánok, illetve a Demokrata Pártnak a küldöttei, akik átveszik ezeknek a járásoknak és a helyi községeknek a vezetését, szerveknek a vezetését, és ez fokozatosan zajlott egészen 45 őszéig, tehát az első hetek és hónapok elég kaotikusak voltak itt Dél-Szlovákiában.
1: De olyan értelemben is kaotikusak, hogy bárhogy alakulhatott volna, vagy ez az irány ez egyfelé mutatott, és ez elkerülhetetlen volt, hogy itt
0: Tehát, ahogy említettem, a Szovjetunió a legfőső szinten, a tárgyalások során ők támogatták Csehszlovákiát, de valójában erről a helyi katonai vezetők és a alacsonyabb szintű katonai egységek vezetője nem vettek tudomást. Van például dokumentum arról, hogy a szovjet katonai vezetők egy része levelet írnak Moszkvába, és informálják Dimitrovot arról, hogy milyen módon bánnak a új megalakuló csehszlovák közigazgatás a magyarokkal, hogy ezreket, tízezreket, öregeket, terhes nőket gyalog 30 kilós csomaggal tesznek át a határon, és tiltakoznak ez ellen. Tehát ők végül is nem volt egészen tudomások arról, hogy itt milyen ellentétek vannak, és hogy hogyan fog alakulni a csehszlovákia jövője, illetve a csehszlovákiai magyarságnak a jövője. Ahogy említettem, ez egy elég nehéz helyzetben volt, úgy értve a Szovjetunión is, mert mivel próbálták ezeket az ellentéteket tompítani, illetve védeni a magyar kommunista pártnak a pozícióit is Magyarországon, és éppen ezért például Rákosi volt az egyik, aki leginkább fölemelte szavát a csehszlovákiai magyarság üldözése ellen, mivel tudta nagyon jól, hogy ennek milyen hatása lenne a magyar belpolitikai helyzetre. Ő fölkereste Prágában Gottwaldékat, a kommunista párt vezetését, és próbálta nála elérni, hogy vonják vissza az intézkedéseket. Erre Gottwaldék azt válaszolták, hogy itt nagyszláv politika van a Szovjetunió részéről is, és az ő kormányprogramokat is, ugyanúgy, mint a magyar kormányprogramot is Moszkvába hatták jóvá, és Sztálin elvtárs is szó szerint kijelentette, hogy csapjanak oda a magyaroknak. Tehát ezzel érve, és hát mert Rákosinak nem volt tudomása arról, hogy milyen tárgyalások folytak Moszkvában a magyar kisebbséget illetően. Bizonyára Sztálinék neki mást mondtak ezzel kapcsolatban. Tehát ilyen kétarcú politika folyt a szovjetek részéről. Végül is ez a kétarcú politika végül is úgy fordul át, hogy 47-ben, mikor már kiélesedik, tehát elkezdődik a hidegháború, és kiéleszedik a viszony Amerika, illetve a britek és a szovjetek között, akkor egyértelmű válik, hogy Sztálin kijelent, hogy föl kell gyorsítani ezeknek a csatlós országnak a szovjetizálását, illetve kiadta a parancsot Gottwaldéknak, hogy ezeket az ellentéteket föl kell számolni, nem lehet egy katonai blokkba és politikai blokkba terelni olyan országokat, amelyek ilyen ekkora ellentétek vannak. Tehát az 47 őszén kezdődik ez a folyamat, amely aztán ugye a februári kormány, tehát a kommunista pucs után fölgyorsul, és végül is 48 októberében, de ezt elég nehezen tudják ezt lenyelni a csehszlovák kommunisták, de végül is szovjet nyomásra eltörlik a legnagyobb magyar ellenes intézkedéseket, és 48 októberében hoznak törvényt arról, hogy visszakaphatják a magyarok az állampolgárságot, és így fokozatosan a magyar iskolák, stb. 49-ben megnyílnak. Tehát egy ilyen folyamat indul le, ami nagyon lassú volt, és nehezen nyelték le a kommunisták, éltek bennük a háború utáni reflexek, és hát próbálták kiszorítani a helyi és a pártvezetésből is mindenhonnan a magyarokat, tehát csak a 50-es évek, 60-as évekre rendeződtek viszonylag ezek a dolgok. Tehát ez volt a folyamata. Tehát végül is az, hogy a Szovjetunió nyomásáról szüntették meg, és nem az volt a oka, és az fő indítéka annak, hogy felszámolták 48-ban a legrosszabb intézkedéseket, a magyar intézkedéseket, hogy a kommunisták jutottak hatalomra, hanem a Szovjetunió nyomására történt, ez egyértelműen.
1: Továbbra is Angyal Béla történésszel beszélgetünk. Miért olyan egyértelmű, hogy Csehszlovákia és Magyarország is a szovjetek érdekzónájába került, és hogy ha én jól értelmezem a szavait, hogy itt a többi nagyhatalom gyakorlatilag csak ilyen statiszta szerepet játszott, és mintha leosztották volna a lapokat, hát ez a Szovjetunió kevésbé fognak beleszólni, és kész, és hagyják.
0: Itt döntő szerepe a katonai helyzetnek volt. Tehát az, hogy a Szovjetunió hozta a legnagyobb véráldozatot, és hát végül is a szovjet csapatok voltak azok, akik már amikor jaltai konferencia volt, ugye 45 februárjában akkor már német földön, Berlintől nem messze jártak a szovjet csapatok, tehát ezeket az országokat, ezeket a területeket a Szovjetunió szabadította föl, illetve hát van is állítólag egy ilyen kijelentése a Sztálinnak, amelyet egy Milovan Gyilasznak mondott, azt hiszem, amely úgy szólt, hogy az a terület, amelyre szovjet katona lépett, azt a Szovjetunió részének, illetve a Szovjetunió érdekvezetének kell tekinteni. Tehát ez volt, és gyakorlatilag az, hogy ez eltartott 45 áprilisától, vagy májusától, amikor ugye lezárul a háború, 48 elejéig, 48 februárjáig, ugye a Csehszlovákia volt a utolsó ország, ahol a kommunisták hatalmazottak. Ez eltartott, ennek az oka az volt, ahogy említettem, hogy Jaltában próbálták átültetni azt a nyugatiak, hogy próbálják ilyen nemzeti kormányokat minden erőt bevonni ebbe az új kormányokba, és hát Szovjetunió is ebbe látszólag beleegyezett, de valójában ők is elfogadták, hogy fokozatosan ugyan hamisan, de mindenképpen a cél, rövid és középtávú cél az volt, hogy ezek kommunista országok legyenek. Aztán emiattem, hogy ahogy romlott a helyzet a két nagyhatalom között, Amerika és Szovjetunió között, úgy érezte Sztálin, és úgy jött a szovjet nyomás, hogy gyorsuljon fel ez a folyamat, hogy minél hamarabb egységes kommunista tömb alakuljon ki, és a tömbön belül nem lehetett fönntartani olyan mértékű ellentéteket két ország között, amilyen Magyarország és Csehszlovákia között fönnállt, elsősorban a magyar kisebbség kérdésében.
1: Az előző percekben Angyal Béla néprajzkutatót és történészt hallottuk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, és hogy így elmélyedhettünk a második világháború utáni rendezések útvesztőjében.
0: Köszönöm én is. Viszont hallásra.

0: Robert Fico kezdi elveszíteni a türelmét a Jaszlovszkij-Bohunyicai atomerőmű új reaktorának tervezése miatt. Súlyos közlekedési baleset történt múlt éjjel Magyarországon. A nap hátralevő részében nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és holnaptól csapadékkal kísérte lehűlés várható.
1: Napzárta. Hornyák Istvánnal.
0: Jó estét kívánok, kedves hallgatók! Adászáró napi hír összefoglalónkat hallják. Robert Fico a hagyományos hétvégi videó üzenetében egyebek mellett arról beszélt, hogy kezdi elveszíteni a türelmét a Jaszlovszkij-Bohunyicai atomerőmű új reaktorának tervezése miatt. A kormányfő úgy véli, valakik kész akarva lassítják a megvalósítást, ezért úgy gondolja, hogy az asztalra kell csapnia. Erre hétfőn sort is keríthet, mert a helyszínen készül tárgyalni az erőmű vezetésével, majd sajtótájékoztatón számol be az eredményről. A társadalom egy részét foglalkoztató orosz kamerák ügyére viszont nem reagált. Fico elismerte, hogy a gazdasági fejlődés stagnál. Ugyan növekszünk, de nem olyan tempóban, ahogy szeretnénk. Hozzátette, hogy a szlovák gazdaság nyitott és exportorientált, amely nagyban függ a német gazdaságtól, ennek viszont mostanában nem igazán megy jól. A Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter körül kialakult helyzetnek szeptember 15-éig meg kellene oldódnia, jelentette ki Ján Szlota a Joj 24 politikai vitaműsorban. A Szlovák Nemzeti Párt elnöke elmondta, hogy Taraba és a miniszteri posztra őt jelölő párt viszonya nem javult, ezért távoznia kell. Danko megerősítette, hogy az SNS a tárca államtitkárát Filip Kuffát jelöli a posztra. A pártelnök szerint eredetileg szeptember végéig szólt az egyesség, de mivel szeptember 15-én kezdődik a parlamenti ülés, előbbre akarják hozni a cserét. Szlota szerint neki személy szerint jó a kapcsolata Tarabával, de a képviselőtársairól ugyanez nem mondható el. Bizalom híján pedig a miniszter nem maradhat a helyén, magyarázta Danko, aki reméli, hogy a jelenlegi kormány mindennek ellenére kibírja a választási ciklus végéig. Sikeresen megsemmisítették azt a hatalmas hajóaknát, amelyet a Duna alacsony vízállása tett láthatóvá a mederben, Dunamocs közelében. Szombaton rendőrségi felügyelet mellett a Marcelházi homokbányába szállították a 240 cm hosszú és mintegy 40 cm átmérőjű szerkezetet. Az irányított robbantás után mintegy 12 méter átmérőjű és 4 méter mély kráter keletkezett a homokban. Súlyos közlekedési baleset történt a múlt éjjel Magyarországon. Egy lengyel rendszámú autóbusz vasárnap 1 óra körül felborult az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, a mezőkeresztesi lehajtó után. A balesetben 12 ember a helyszínen életét vesztette, legkevesebb 10-en súlyosan megsérültek és kritikus állapotban vannak. A buszon 59-en utaztak, valamennyien lengyel állampolgárok, zarándokok voltak, akik Bosznia-Hercegovinából tartottak hazafelé. A jármű sofőrét, aki vélhetően elaludt, őrizetbe vették. A hajnali tragédia híre a magyar és a lengyel politikusokat is megrázta. Karol Navrocki lengyel államfő részvétét fejezte ki a buszbalesetben elhunytak hozzátartozóinak. Az elnök az X-en azt írta, a minnyájunkat érintő elképzelhetetlen tragédiával szembesülve, imádságban és mély együttérzésben osztozom az áldozatok családjaival és szeretteivel. Magyar Péter magyar kormányfő a Facebook oldalán fejezte ki részvétét az áldozatok családjának és köszönetet mondott a mentésben résztvevőknek. Újabb fordulat állt be a horvátországi erdőtüzek ügyében. előkerült egy videó, amely arról árulkodik, hogy egy tűzijáték okozhatta azokat. A felvétel tanúsága szerint annak a területnek a közelében lőtték fel a tűzijáték rakétáit, ahol a tragédia történt. A tüzekkel kapcsolatban 4 szemét őrizetbe vettek, mert a gyanú szerint ők lehettek a gyújtogatók. A lángok elképesztő gyorsasággal terjedtek a hegyoldalról Omis városa felé. A Hina távirati iroda szerint Omisban és környékén legkevesebb 58 lakóépület, 2 garázs, 36 személyautó, 2 teherautó, 25 hajó és egy motorkerékpár vált a lángok martalékává. Különösen jelentős károkat szenvedett a természetes élővilág is. A horvát hatóságok szerint a térségből mintegy 1000 embert kellett kimenekíteni. Egyesek arról számoltak be, hogy 10 méteres lángokat láttak, mielőtt menekülniük kellett. A tragédia több mint 30 sérültet követelt, közülük 7 életveszélyes állapotban vannak, és egy holttestet is találtak a leégett területen. A fiatal nő kilétét csak DNA-teszttel tudják megállapítani. A kecskék ellenőrzött legeltetése is segíthetne az erdő- és bozótüzek megelőzésében Dalmáciában, mivel az állatok a nehezen megközelíthető karsztvidékeken jelentősen csökkenthetik a könnyen lángra kapó alinövényzet mennyiségét, írta a Slobodna Dalmácia című horvát napilap mai kiadásában. A kecskék füvet, gyomokat, cserjéket és fiatal hajtásokat fogyasztanak, így olyan köves, meredek területeken is ritkítják a növényzetet, ahol gépekkel nehéz vagy lehetetlen elvégezni a bozótirtást. A hosszú száraz időszakokban éppen ez az aljnövényzet válik az erdőtüzek egyik legfontosabb éghető anyagává. Mivel a kecsketartásra 1954-ben az akkori jugoszláv hatóságok olyan szabályokat vezettek be, amelyek gyakorlatilag megtiltották a kecskék tartását és jegeltetését, ezért a kecskeállomány nagyrészt eltűnt Dalmáciából. A dalmáciai területek elbozótosodása azonban nem vezethető vissza, kizárólag a kecsketartás korlátozására. Ehhez hozzájárult a mezőgazdasági területek elhagyása, a vidéki térségek elnéptelenedése, a földhasználat megváltozása és az éghajlatváltozás is. A kontrollált legeltetés ugyan nem helyettesíteni a tűzoltókat, de megelőző szerepet tölthetne be, írja a Dalmát újság. Oroszország magyarázatot vár az Egyesült Államoktól és Törökországtól, annak a hírnek a kapcsán, hogy nagyobb mennyiségű fegyvert és lőszert adnának el Ukrajnának. Állítólag olyan amerikai eszközökről van szó, amelyek a török hadsereg tulajdonában vannak. Törökország viszont szeretne megszabadulni a régebbi típusú hadi eszközeitől. Ezek ugyanakkor nagy segítséget jelentenének Ukrajnának az orosz agresszorral szemben. Az amerikai külügyminisztérium néhány napja tájékoztatott a kongresszusban, hogy a 283 millió dolláros fegyvercsomagban 70 Atakam típusú ballisztikus rakéta, 12 M270-es önjáró rakétasorozatvető, több mint 2000 kazettás bomba és 47000 tüzérségi lövedék van. Ukrajna szombat estétől mintegy 600 drónnal támadta Moszkvát, ebből az oroszok több mint 200-at lelőttek. A Vnukovo, a Domodedovo és a Zsukovszki repülőtéren ideiglenes korlátozásokat vezettek be. Az Ukrajnával szomszédos Rosztovi területet is ukrán támadás érte, itt több mint 150 drónt lőttek le a helyi kormányzó szerint. Legkevesebb 6 ember életét vesztette, több pedig megsérült az ukrán csapásokban. Az orosz hadsereg ez alatt kijevi hadüzemekre, a Poltava megyei Kremencsuk olajfinomítójára és a Dnipropetrovszk megyei Krivij Rih kohászati kombinátjára mért csoportos csapást. Közben Romániában az ukrán és a moldovai határ közelében a román légtérbe behatoló drónt lőtt le spanyol F-18-as típusú vadászgép, amely a NATO misszió keretében teljesít szolgálatot az országban. A Liechtenstein-i uralkodó család bevezette a nemi egyenlenséget a trónörökölésben. Herceg vagy hercegnő a legidősebb utód lehet, függetlenül attól, hogy férfiról vagy nőről van-e szó. Liechtenstein alkotmányos monarchia, amely élén 1989 óta második János Ádám herceg áll, aki a mindennapi ügyek intézésének a jogát 2004-ben átruházta fiára, Alojos lichtensteini trónörökesre. Magyarországon a paksi atomerőmű működését veszélyeztető alacsony a vízállás miatt úgynevezett fenék küszöbet alakítanak ki a Duna medrében. Ehhez 2,5 tonnás betonelemeket süllyesztenek a vízbe, hogy ezzel emeljék meg a vízszintet. A kockák helikopterrel való lehelyezése, bár egyszerűnek tűnik, valójában nagy precizitást igénylő műveletről van szó. A pilóták és a földi kiszolgáló személyzet részéről ez másodpercre pontos, összehangolt munkát követel. Mivel a pilóták nem látnak közvetlenül maguk alá, a gép ajtajában helyet foglaló fedélzeti technikus folyamatos iránymutatása és a precízív kommunikáció elengedhetetlen a biztonságos munkavégzéshez. Ennél a feladatnál nagyon sokat segít az a robotpilóta rendszer, amelyet az Airbus C beépített a helikopterbe. Ha a pilóta megkapja, hogy hova kell lerakni a kockát, akkor szinte centiméteres pontossággal le tudja tenni, mert a rendszer képes a gépet és a 2,5 tonnás függőterhet plusz-mínusz 15 centiméteres tartományban stabilizálni. A szombati nap folyamán az első 50-60 betonelemet sikeresen elhelyezték a mederben. A vízügyi szakemberek jelenleg is elemzik a lerakott elemek hatását a folyó áramlására. A tervek szerint a következő napokban összesen 150-160 betonkockát helyeznek el a kritikus szakaszokon.
1: Sport. Zsigárdi Lászlóval.
2: Fantasztikus futással Vindics Tóth Lili minden idők legjobb magyar maratoni EB eredményét elérve ezüstérmet harcolt ki a birminghami atlétikai Európa-bajnokság zárónapján, Szabó Nóra pedig a negyedik helyen ért célba. Vindics Tóth karrierje eddigi legnagyobb sikerét aratta, egyúttal a magyar küldöttség második dobogós helyét szerezte meg a kontinens viadalon, ahol kedden Halász Bence kalapács vett diadalmaskodott. A férfiaknál Lomb Ádám 27. lett. A szakemberek szerint az Európa-bajnokság 1934 óta íródó történetének egyik leginkább embert próbáló maratoni pályáját jelölték ki a brit szervezők. A 16 éves Pápai Oliver országos csúcsbeállítással, Sárkány Zalán pedig egyéni legjobbjával bejutott a 400 méteres gyorsúszás 19-21-kor kezdődő döntőjébe a Párizsi Európa-bajnokság vasárnapi zárónapján. Ma még 18.30-tól Milák Kristóf 50 gyorsan, 18.40-től pedig Kós Hubert 200 vegyesen küzd az érmekért. Most játsszák az élvonalbeli labdarúgó bajnokság negyedik fordulójában a Trnava Michalovce találkozót. Komáromban 19 órakor kezdődik a KFC Dac délszlovákiai rangadó. A második labdarúgó liga mai eredményei Malzsenyice Povaszká Bisztrica 1-2 és a rangadón Petržalka Prešov 4-2. A negyedik felvonás záró mérkőzését, a Slovan B Humenné összecsapást holnap 17 órától bonyolítják le. A 100%-os Petržalka 3 ponttal vezet a Vágbesztercei és a Somorjai együttes előtt. Az egypontos galántaiak a kieső 14. helyen állnak. A labdarúgó NB1 negyedik fordulójában mozzajlik a Debrecen-Győr és a Felcsút Paks találkozó. Hétfőn 17.30-tól lesz a Zalaegerszeg-Ferencváros meccs. Kate Douglas szombaton másodszor megdöntötte az 50 gyors világcsúcsát a csendes óceáni térség úszóbajnokságán, ahol Katie Ledecky pályafutása során először kapott ki 800 gyorson nemzetközi versenyen. A Mercedes mindkét világbajnoki pontversenyt vezeti a 2026-os Forma 1-es idény nyári szünetében. James Allison technikai igazgató mégsem elégedett. Úgy véli, a csapat versenyképességéhez képest túl sok pontot veszített. Már ennyit, sporttal legközelebb holnap reggel, 6 óra után jelentkezünk.
1: Időjárás.
0: A nap hátralevő részében eleinte még derült, vagy enyhén felhős lesz az égbolt, az éjszaka folyamán azonban nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és helyenként elered az eső, amely holnap napközben egyre intenzívebbé válik, és zivatarok is kialakulhatnak. A kezdeti füllettséget lehűlés követi majd, míg délen 26 és 31 fok között alakul a hőmérséklet, az északabbi területeken már csak 20-25 fok lesz. A többször megélénkülő mérsékelt déli szél északnyugatira fordul és időnként megerősödik. Kedves hallgatók, ez volt a vasárnapi napzárta. Hírekkel legközelebb holnap reggel 6 órakor jelentkezünk. Kubányi Péter hangmester nevében is Ornyák István hírszerkesztő köszöni egész napi figyelmüket. További kellemes vasárnap estét kívánok, a viszont hallásra.
1: Pátria Rádió, a Szlovák Rádió nemzetiségi adása. Rádio Patria, národnostné vysielanie Slovenského rozhlasu. Počúvate Rádio Devín.
3: Vážení poslucháči, v nasledujúcej relácii si zaspomíname na herca Mariana Labudu. Diváci si ho stotožňujú so šoférom Pávkom z filmu Vesničko má stredisková. Exceloval v divadle Arena ako Jozef Tiso, ale tiež v Slovenskom národnom divadle v Zlatých chlapcoch, Nila Simona a v Beckettovom Konci hry. Rovnako úspešný je tiež jeho brat Jozef, doktor Jozef Labuda. Vášňou Jozefa Labudu, brata našej hereckej legendy, sa stala história a archeológia. V nasledujúcom feature s názvom Prázdniny s mamou vám priblížime stretnutie redaktorky Tatiany Kusej s bratmi Labudovcami z roku 2002. Želáme vám príjemné počúvanie.
4: Dobrý deň. Dobrý deň.
5: Dobrý deň.
4: Som tu, dobre, u Labudov.
5: Áno, áno.
4: A môžem hovoriť s pánom Marianom?
5: To som ja.
4: To ste vy? Deň. Ja som vás vôbec nepoznala. No, takto v monterkách. Čo robíte?
5: Ja teraz natieram, pretože každé leto sa snažím tuto u mamičky, keď som na prázdninách, vynovovať trošku ten rodičovský dom, to okolie. Asi ma fakt nepoznali, lebo sa to len tak ako... Som tak zamazaný, čo?
4: No tak pravdu povedia som, toto som nečakala.
5: Nie?
4: Všeličo som počula, čo robíte, ale že vás nájdem v monterkách, to som nečakala.
5: No tak viete, no, trošku človek sa musí vrátiť. Ja som z dediny chlapec a ja som bol vždy naučený pracovať a nechápem spoluobčanov Slovenska, ktorí od radosti, že sa zobudia, si nalejú prvé poháriky a oslavujú len preto, že vstali. Oslavovať a ja rád oslavujem, ale potom, keď niečo človek spraví, to znamená večer, keď skončím, keď sa pod pumpou vonku na dvore dobre umýjem, tak potom aj ja oslavujem a mám taký pocit, keď sa dívam na to, čo som robil od rána, že to má zmysel.
4: A kde je váš brat Jozef?
5: Začína čas, kedy sa pokúša kopať zemiaky, takže asi ho nájdete v záhrade.
4: Pán doktor Jozef Labuda, vás som prichytila pri kopaní zemiakov. Archeológ kope zemiaky. To nevidím každý deň.
6: Záhrada pri dome, archeológ ich vláni na jeseň túto záhradu zoral, aj zasadil zemiaky, chodí sem pracovať, oddychovať, tak si musí aj zemiaky vykopať.
4: Pani Labudová, vy ste vlastne šťastná žena. Obklopená synmi, celou rodinou, celé leto.
7: No, áno.
4: To všetko sami spravili?
7: Čo bolo potrebné, to spravili. Inši nemohli, len to.
6: Teraz si pochváľuje toto sedenie pri studni.
7: Ja,
6: že...
7: No to je taká výhoda tu. Chládku sedieť aj cez deň, aj večer ešte. Máme tu aj elektriku zavedenú, tak môžeme aj pri svetle sedieť.
4: No sú šikovní.
7: No, šikovní sa.

Prečo sa na chodbu,

年轻僧人经过，才把他解救了出来。为了报答救命之恩，猴王帮助唐僧去西天取经，一路上

Прыщ, она шла, дружба, ну что это?

旁的年轻僧人经过，才把他解救了出来。为了报答救命之恩，猴王帮助唐僧去西天取经，一路上历尽了千难万险，欲知后